rendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátrakötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev. Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak. Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, tehát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgens énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trobacek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta. Könnyű egy megkötözött védtelen Trobacekkel, méltatlankodott a kisköpcös, aki muzikalitására igen büszke volt. Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba vendé. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis. Két óra út, vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez idő tájt Robacseken ideg rohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött. Nem elég, hogy térdel köl már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda. Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk, vélte Trobacek. Fogadjunk. Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bátogot. Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trobacek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trobacek megadással visel. Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trobacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trobacek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a sarat, vagyis a port. Hát, megjelölt emberek voltunk. Az őrmester miatt, mondta a köpcös, akit többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet. De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában. Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgens, és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak, ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trobacek azt megmondja, ha a bizottság kérdezi. Hát sajnos nem vagyok egy Trobacek, mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről. Na, aztán elment a bizottság, és Trobacek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik. Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá Trobacek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgens. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét. Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete. Én katonának szerződtem, ordítozott Trobacek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon. Mit jár a szád? Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Trobacek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünk, mert nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette. Gyerekek, mondta Gorcsev, van egy ötletem. Csináljunk mi magunk egy kis hati törvényszéket. Igen.

0: és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött. Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket. Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy trovacseket is elfogadnak. Ha, kötve hiszem. És úgy is volt, mert éppen megkötözve állt ott. Korcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve. Ne egye fele! Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel. Még egy trobacsekkel is, dünnyögte Donald. Korcsev ötletét jónak tartom. Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Korcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári Zsolden számolási füzetbe. Manuel állapota a lombokkal védett aligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manőverébe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen hever a postán, mert éppen ehelyük kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az eleven cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal likácsol. Kemény rumikutyák, már ég a gyehenna, a sátán vár rátok! Korcsev, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis hián agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova.
1: Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyonganak majd a sivatagban. Lepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál.
0: A nép erre elkotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Korcsev türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják?
2: Ibn Abu Ben Latif Ingmar el Mandur Gosraf Natid Gurin Hogomár.
0: Korcsev Sábára nézett és vállat vont. Képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Ben Latif Mandur Hogomár jobbra át. Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben.
1: Allah bolondsággal vert meg,
0: kiáltott a zöld turbános marabú.
1: Hogy ostoba szókkal?
0: Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Korcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orratövén, a szemüveg gyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet.
1: Ön pedig egészbe véve egy disznó.
0: Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta.
2: Ibn Abu Be... Csak nem akarja újra felmondani a verset,
0: kiáltotta Sába és Korcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen.
1: Magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot.
2: Pullover vagyok.
0: vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától.
2: Akkor miért egy ilyen vacakvízi siklót cipel magával? Kérdezte Gorcsev. Amitől sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már.
0: Az különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket. A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához.
2: Vigye azt a dögöt, ha egy trovacsek mellett áll.
0: Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy.
2: Na, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttek a legközelebbi hatnádig.
0: Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő.
2: Ne járasd a szád!
0: És belerugott.
2: De te diligálsz itt! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok!
0: Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van. Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncán hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat, e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket.
3: Gyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz.
0: Most ők hápogtak meglepetten.
3: Hihetetlen, ez a két csendőri szökevény.
2: Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek.
0: Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald. Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák.
2: Pullover proféta hozzátok tartozik? Kérdi Trovacek.
4: De mennyire?
2: Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion.
4: Miféle feltaláló az?
2: Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát.
0: Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába.
2: Rongárból jöttünk, csendőrökkel.
0: Dietrich és Marion röhögtek.
2: A posta mögött jól fejbe vágtuk őket. Sokri-buhri, kettőt jól odamérve a nyakszintájára. Aztán usgyi, le a ruhát róluk, terelük az árokba is kész.
0: Az ő ruháikba jöttünk, értetek?
2: Most mit néztek?
0: Szent atyám! Ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával.
2: Hülyék! Üvöltött Gorcsev. Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi.
4: Egy trovacsek nem hagyja cserbe a társait.
0: De mégsem indultak, mivel távolról, tevén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban.
2: Ez a próféta lehet csak.
0: Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal. Uramatyám, de hiszen ez Schmidt. Rettenetesen összevert, vérző arccal lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt.
3: Hülyék! Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár?
0: Öt száj maradt átva, mintha bezényszóra tennék.
4: Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen.
0: Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg.
2: Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk. Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe. Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket. Mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek.
4: De miért van rajta zöld turbán? Hol hagytad a marabut? Kérdezi Marion.
2: Suhi neki! Mondja megelégedetten és mérző szája a Schmidt.
4: Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóba repült, és...
0: Hát, teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást. Össze-vissza kiabáltak.
3: Rohamkést rántottak egymásra. Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet. Gorcsev és Sába Schmidt mellén térdeltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan. Kis hián újra kitört a botrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak. Egy Trovacsek ezt nem tűrheti. Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja. Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a tebeúsztatóból. Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet. Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja. Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért. A prófétát síralmas állapotban hozták el a teveúsztató mellől. Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz? Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembejövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy Trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát, furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek.
0: ezért Kortsevet majdnem meglincselték. És a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

0: napot, sziasztok! Menyhárt Jenő vagyok, ez itt az Úcsigomez meg a Fuzsiamát nevű program. Itt van velem DJ Sztyep, ahogy az ugye...
1: Sziasztok!
0: Mindig is
1: Tilos van, Rádió, szokott. Ugye?
0: Tilos Rádió. Van egy vendégünk a mai napon, Szilvás István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. Szia, üdvözlünk itt!
2: Sziasztok! Szia, DJ Sztyep! Szia, Jönő! Szilvás István vagyok! Sziasztok, kedves Tilos Rádiósok! Csók az éterből!
0: Aki esetleg István nem tudja beazonosítani, 93-ban a Romano Glasso nevű együttes énekeseként és vezetőjeként megnyerték annó, aki mit tudott, és sokáig ebben a zenekarban játszott, majd saját zenekarában a Szilvási Gypsy Folk Bandben. Hát mielőtt a zenéről kezdenénk beszélgetni, hogyan váltál zenésszé? Honnan jössz? Mi történt? Milyen út vezetett odáig? Hogy?
2: Hát egy kicsit göröngyös volt az út. Nem zenésznek készültem, bár az én családom zenész. Anyám részéről a muzsikus cigányzene, kávéházi, vagy hogy is mondjam, cigány zene, amit így általában az emberek ismernek, illetve apám részéről az olá cigány folklór zenét hoztam magammal. Én erdőtelki vagyok, Heves megyében, Hevestől 10, illetve Egertől 30 kilométerre egy kis falu, egy nagyközség, amelynek 3000 lakosa van talán most már, akkoriban szerintem olyan 2200-2500 volt, és abból egy ilyen 8-900 fős cigánytelep volt ott a falu szélén, amit cigányszögnek hívtunk, hát én onnan jöttem, és hát 14 éves korom óta élek Pesten, de hát előtte gyakorlatilag ott jártam ki az általános iskolát, és ott egy magyar cigány zenei környezetben nőttem fel. Nagyapám klarnétos, az összes bátyám valamilyen hangszeres muzsikus, tehát mint említettem, volt egy másik bátyám, az másik, és ugyancsak klarnétó játszik. Cimbalmosok, hegedűsök, prímások, nagybőgősök és hangszerkészítők voltak anyám részéről a családtagjaim, illetve a családom, apám részéről viszont ekteolá cigány, cigány nyelvet beszélő bőszoknyás, csurkás technology, ami...
0: Mesélted nekem korábban, hogy ugye a falu szélén levő telepen kezdted az életedet, akkor ott laktatok, és hogy volt egy pont, amikor beköltöztetek a faluba. Ez hogy történt?
2: Nagyon egyszerű, illetve nem volt olyan egyszerű. Hála a drága nagymamámnak, egy nagyon karakán, nagyon kardos asszony volt, és olyan szintű rendet tartott a családban, hogy a férfiaknak dolgozni kellett, ugye akkoriban az építőipar volt, illetve emellett, meg javarészt inkább a zenéből szerezték a mindennapi kenyerüket, és nagyon sok bált, búcsút, kéretés, kentállást, lagzit, keresztelő teljegyzést, és mindenféle ilyesmit muzsikáltak, és hát összegyűjtötték a pénzt, és mi voltunk talán az első, sőt az első cigány család, aki a 70-es évek végén kikerült a cigány telepről, és a falu kellős közepén a kultúrházzal közvetlenül szemben tudtunk venni egy óriási nagy családi házat, parasztházat.
0: És ez, bocsánat, hogy közben akkor nem jelentett semmilyen problémát, tehát ez csak anyagi kérdés? Mert...
2: Nem, így nem jelentett problémát, mert a zenészség az egy társadalmi rangot is jelentett akkor, tehát hogyha valaki jó zenész, és híres zenész volt, és jó muzsikus volt, akkor az egész környéken elismert volt mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok a körében, tehát a magyarság körében, hiszen a vidéki élet az olyan kulturális értékekkel bír, ami a szokások szintjén is megvan, megmarad, tehát azok a családi társadalmi események, amelyek lehetővé tették azt, hogy a zenészeknek állandóan volt munkájuk, és természetesen, hogyha az ember jól dolgozott, meg megbízható volt, meg becsületes, mint ahogy az én családtagjaimra abszolút jellemző, az egy megbecsült embernek számított, tehát nem volt probléma a faluban házat venni, hiszen mindenki nagyon jól ismerte a mi családunkat, a kökény családot. Pusom a kökény suha, ez egy mi úgy hívjuk magunkat, hogy Gili fajzat. Ez egy nagy családi diklán, ahol a férfiak és a nők nagyon-nagyon szoros családi baráti köteléket hívjuk egy ilyen fajzatnak, így szoktuk ezt mondani ilyen cigányosan egyszerűen. Tehát mi voltunk a Gili fajzat, és mi híresek voltunk erről, hogy a fiúk dolgoznak, zenélnek, az asszonyok tényleg nagyon tisztességes, nagyon rendes életet élnek, tiszták vagyunk, ez nagyon elengedhetetlen volt. És hát bejáratosak voltunk gyakorlatilag a faluba szinte minden házában, mert a nagyanyámék azok tapasztottak, hát nem tudom, akkoriban voltak ezek a földes házak, vályok házak, ugye, tapasztottak, jártak dolgozni a magyarokhoz, és hát mindenkit tényleg nagyon megbecsültek. Meg hát ahogyan mi a gyermekeinket, meg így ahogyan mi viselkedtünk egymásról, azért az abszolút egy ilyen jó minőségű, tiszteletre méltó életet biztosított nekünk.
0: Uh-huh. És te a falu általános iskolájába jártál?
2: Igen, oda jártam, és hát ott kezdtem el így a gyermekéveimet. És én voltam az első óvodás gyermek, aki kigerült a cigánytelepről, mert már akkoriban az én anyám nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyereket óvodába kell járatni, és persze szépen járattak, és hát így azért ez egy társadalmi, úgymond társadalmi rangnak számított akkor, tehát, hogy...
0: Uh-huh. És mi történt ezzel a házzal?
2: Hát egy nagyon szomorú esemény történt, gyakorlatilag az egy természeti katasztrófa következményeiben, és az utána történtek miatt leégett. Tehát az történt, hogy volt egy hatalmas jégeső, mi fizettük rendesen a biztosítást, elverte azon a hosszú parasztházon a jég az összes tetőt, beadtuk a biztosítónak a kárigényünket, és valami 230 forintot fizettek, vagy valami ilyesmi, és 230 forintot fizettek, és annyira idegesek lettek, hogy éveken át fizettik ugye a biztosítót, és akkor ilyenkor meg nem fizet semmit, kiléptek a biztosítóból, és az egyik nagybátyám, az ángyomnak a férje rá 3 hétre egy picit kapatosabb állapotba fölgyújtotta a vatáspaplant, és ő kiugrott az első ablakon a nagyszobából.
0: Ez egy véletlen volt,
2: és rá, mondom, a jégeső után jött a tűz, és az gyakorlatilag leégett az egész házunk.
0: És így nem volt biztosítás.
2: És nem volt biztosítás a házon, és így földön futók lettünk, úgyhogy ez a szép nagy család, ez gyakorlatilag három nagy család élt, ugye anyámék, a nagybátyámék, meg egy másik bátyámék, de így asszonyostól, gyerekestől, mert hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy ház volt, és elfértünk kertel, udvarral, hátsó kertel, előkertel, tehát minden ilyen nagyon szép volt, és ez a lakás, ez így gyakorlatilag füsté vált.
0: És mi történt veled ezen a ponton? Hány éves voltál
2: hát akkor? Akkor voltam 6 és fél éves, majd 7 éves, és gyakorlatilag az történt így a családommal, hogy mindenki elköltözött, ahova éppen tudott, az egyik bátyám az ahova nősült, annak a családjához ment Áthányra, másik bátyám az visszament a cigánytelepre, ott az ő feleségének, a családjának volt egy ilyen szobája, és nekünk meg nem volt hova mennünk, úgyhogy a két testvérem intézetbe került, akkor meg voltak a két testvérem, és így gyakorlatilag én meg a édesapámnak a családjához kerültem hivatalból Bárándra, és...
0: Ez egy környékbeli falu?
2: Nem, az Hajdú-Bihar megyében van, ez Heves megyében, benn van Erdőtelek, bár ennek Hajdú-Bihar megyében hivatalban meg kellett kérdezni a gyámügynek, hogy elvállalják-e a gyereket, mert hogy ez a helyzet van, és akkor édesapám még így úgymond elvállaltak, és akkor én nem kerültem intézetbe, de a két testvérem meg igen, sajnos, és mert ők nem egy apától vannak, és gyakorlatilag így egy ilyen nagyon nagy 7 és fél évig tartó kálvária kezdődött, hogy két testvérem intézetben, anyám Pesten dolgozott, én éltem apáméknál, majd később visszajöttem Erdőtelekre, akkor laktam mindenféle cigánycsaládnál, illetve a
0: rokonoknál. De akkor még mindig gyerekként.
2: Hát még mindig gyerekként, és aztán végül is 13 éves koromban vettünk a cigánytelepen 10.000 forint egy házat, és akkor én 14 éves koromig ott egyedül éltem. Úgy jártam ki a 8. osztályt, hogy egyedül.
0: Tényleg?
2: Aha. De úgy, hogy a legjobb tanuló voltam a faluban.
1: És az, hogy ki, hol ettél meg ilyesmi dolgok?
2: Hát magamnak főztem, mostam, magamnak jártam az erdőbe fájé, magamnak gyújtottam be.
1: És az iskolában mit szóltak ehhez?
2: Hát... igazából nem róla, tudtak, tudtam mindenki, de az egész falu tudott róla, hát mert laktam gyakorlatilag mindenkinél, tehát akkoriban is azért olyan farkas törvények uralkodtak a cigánytelepen, hogy nem mindenki fogad be egy gyermeket, csak úgy. Még hogyha addig is jó, hát ideig óráig jó, tudod minden. És anyámnak meg Pesten kellett dolgozni, közben az én most apám, aki egy nagyon, de nagyon-nagyon kedves magyar ember, az meg börtönbe került, mert hogy lopott, hogy legyen a családnak, és ő gyakorlatilag ilyen apró cseplő dolgok miatt majd 10 évet ült így összesen Caki Bakli, így szinte egyfolytában, mert amikor kijött, akkor megint dolgozott egy picit, megint nem volt pénz, és nem lehetett előre haladni, házat venni, stb. És hát ő akkor így börtönben volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mondom, talán 10 évet körülbelül.
0: És elvégezted az általános iskolát, utána mi történt?
2: Hát édesanyám akkor már ugye 24 éven keresztül, illetve hát így azt az időt is beleszámolva a Főváros Egyes Számú Építőipari Vállalatnál dolgozott, és itt Pesten feltört egy szükséglakást, és ő már akkor tudta, hogy az az élet, ami vidéken van, az nem lesz jó se nekem, se neki, se semmelyikünknek. Azt a megoldást találta, hogy feltört Budapesten egy lakást, azt megkaptuk utána, mint szükséglakás, és nagy nehezen kihoztuk az intézetből a két testvéremet. Én kijártam a 8-at, és akkor én már a középiskolát itt kezdtem Budapesten, mert hála jó Istennek nagyon, de nagyon jól tanultam, és tehát így a reál tantárgyakból főleg, és a közgazdasági szakközépiskolát mi itt kezdtem, és akkor itt indítottam meg a pesti életemet igazából.
0: És ez hogy alakult? Jártál középiskolában, hogy el is végeztél?
2: Igen.
0: Mi történt az alatt? Zenéltél már?
2: Nem, ez alatt még nem zenéltem, de ez alatt Budapesten a cigány önszerveződés, most már így utólag tudom, olyan fordulatot vett, hogy azok a mai napig is a cigány politikában, a cigány közéletben dolgozó jeles személyiségek, akkor így elkezdtek egy olyan kezdeményezést, aminek hatására megpróbáltak kinevelni egy olyan generációt, ami képes majd a cigánysággal és a cigányügyel foglalkozni. Ezt most már így tudom, de ez akkor az úgy jött le nekem, hogy egyszer az egyik órán bejött az osztályfőnököm, nem ő tanította azt az órát, Szilvás István gyereki, és akkor levittek az igazgatói szobába, és ott mutattak nekem egy levelet, hogy a Fővárosi Cigány Kulturális és Módszertani Központ megkeresett Budapesten minden olyan középiskolai vagy középfokoktatási intézményben járó cigány gyereket, akinek adnak havi, azt hiszem, 1000 forint ösztöndíjat, és egy klubot hoznak létre azon cigány gyerekeknek, akik mondom középiskolába vagy szakmunkás iskolába járnak, és akkor ekkor voltam én 15, majd 16 éves, másodikos voltam, és akkor Zsigó Jenőjék, Hosztóikán, Béla, Csányi János, Daróci Ági, Csóli Daróci József, Balog János, akik akkoriban így a Varga Guszti, a Kályiakból, Andor Dombos, Zsigó Jenőjék, és hát hogy minden munkatársa, így gyakorlatilag létrehoztak egy cigány középiskolás klubot, és akkor én oda kezdtem el járni. És akkor sem érdekelt így módon így a zene, csak azt tapasztaltam, hogy tudom a magyar cigány muzsikát, tehát mindent, ami ott van, a daloktól, a szövegektől, a hangoktól, tehát mindent, amit így...
0: Ezt otthonról hoztam.
2: Aha. Tehát hogy most értem meg, hogy ez mekkora kincs is egy zenész családban felnőni, amikor mindenki környezetedben muzsikus, hangszerkészítő, vonókészítő, cimbalomkészítő, hegedű, bőgőkészítő, hogy mivel nekem a bal kezem születési rendellenességgel születtem, így nem lettem hangszeres zenész, mert hogy nem bírtam megfogni a klarnétot, nem bírtam a cimbalomverőt megfogni, nem bírtam a bőgőhöz, a hegedűhöz, a brácshoz nyúlni. Bár, hogyha jó az én kezem, akkor én biztos, hogy... Tehát az összes unokatestvérem az gyakorlatilag valamilyen hangszeren tanult. mai napig. Hát a Szánsztagúban a Lukács Miki, aki a Dress Misivel játszik, hát ő nagyon híres cimbalons. Tehát az ő nagyapja anyjával például édestestvér. Tehát én is valószínűleg, hogy vagy a Rajkóban kötök ki, vagy itt Budapesten valami híres cigányprímáshoz raknak el, vagy pedig Hevesen voltak, meg 60-ban, meg Salgótarjánban voltak híres cigányprímások, ugye? Vagy lehet, hogy gitározom, nem tudom. De biztos, hogy hangszeres zenész lettem volna, de hát így a születési rendellenesség miatt ez nem jött létre. Viszont mindent, amit lehetett tudni a fülembe, meg az agyamba, meg így a érzésbe, az megvan. Mai napig ebből táplálkozom én is, hiszen most már a zenét választottam úgymond hivatalos hivatásra. Úgy, ez milyen mondat volt.
0: És akkor jártál középiskolába, te meg ezt megengedheted magadnak akkor, hogy csak oda járjál, vagy pedig kellett mellette dolgoznod, vagy milyen volt a helyzet?
2: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amikor a szükséglakást feltörtük, és nagy nehezen megkaptuk. Anyámnak a kiváló munkája, meg az anyám utána járása után, hogy tényleg ment a fővárosi önkormányzathoz, ment mindenkihez, ment szakszervezeti kisztitkárhoz, pártitkárhoz, mindenkit megkeresett anyám, mindegy, az a lényeg, megkaptuk a szükséglakást. Hát de hát nagyon szegények voltunk. Tehát mondok egy példát, sosem felejtem el, egy nadrágom volt, 7 hónapig jártam az első osztályba benne, én voltam a legszegényebb, és az osztálytársaim gyakorlatilag összegyűjtöttek egy, sosem felejtem el, egy 675-ös Levi's farmerra.
0: Wow.
2: Hát az, na most ez olyan, mint most nem tudom, az 501-es az nagy szám volt, de akkoriban az a 675-ös az pont, és akkor mert sajnáltak, hogy mert egy nadrágom volt, és azt minden egy vagy két nap mostam én magam, meg hát anyám WC-s nő volt, mert Pesten itt muszáj volt dolgozni, ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, és hát ahhoz, hogy a 3 gyereket, meg én főleg ugye a középiskolás dolgaimat finanszírozni tudjuk, ő elment WC-s nőnek a Savanna előtte Havanna étterembe, ott a József körúton, és ő vécézett. És az egy első osztályú étterem volt, és mivel anyám nagyon beteg volt, én nagyon, de nagyon sokszor voltam úgy, hogy én mentem be helyette WC-t tisztítani, és másnap meg mondjuk írtam egy 2 órás könyvitel dolgozatot, és fél 4-kor hazamentem, akkor bezárt az étterem, és este 8-kor megkezdtem.
0: De az, hogy az osztálytársaid vettek neked egy farmert, vagy összedobtak egy farmerra, az azt jelzi, hogy egyrészt szerettek, másrészt volt bennük egy szolidaritás, együttérzés és
2: figyelem. Igen, mert a Fényeselekben a akkori rendőr gyermekek jártak, meg a kiszes szülőknek a gyermekei jártak. Tehát ugye ez egy nagyon elit iskolát, Fényeselek volt ugye a kettős könyvitel atya itt Magyarországon, és hát ő egy nagyon-nagyon híres statisztikus, mint tudjuk, a Kossuth Lajos idejében ő volt az egyik, például Fényeselek volt az egyik nagy-nagy barátja Kossuth Lajosnak, meg hát ugye ez egy grémium volt, aki akkoriban az országot vezették, egy szellemi kör, és ez a középiskola egy nagyon erős iskola volt. Tehát a Hunfalvi János közgazdasági és a Fényeselek vitte gyakorlatilag a Közgazdaságtudományi Egyetemet, meg a Pénzügyi Számviteli Főiskolát. Tehát innen kit járt, tehát itt végzett diákok olyan magas szintű képzésben részesültek, nagyon szigorú iskola volt, tehát hogy köppenybe kellett járni, jelenteni kellett, tehát a lányok nem festhették a körméket, nem volt ilyen nagy, hogy is mondjam, szabadság, mint most, de az valamilyen szinten, de nagyon-nagyon jó volt nekünk. Most már így utólag tudom, hogy milyen erős iskola is volt. Nem voltam ott annyira jó tanuló, egyedül csak matekból, tehát azt valahogy így ezt mindig nagyon éreztem, hogy mi van, meg hát a matekkal kapcsolatos tantárgyakkal, statisztika, politika, gazdaságtan, könyvelés, könyvitelóra, számvitel, és ezekben jók voltam, de így a humán tantárgyakban nem, tehát magyar nyelv és irodalom, ilyesmi, azt a középiskolás éveim alatt olvastam rengeteget a többiek kapcsán.
0: És elvégezted, dolgoztál valaha számvitel?
2: Dolgoztam az érettség után, dolgoztam szeptembertől a 11. keletünk, nem, először a Consumex külkereskedelmi vállalat gazdasági osztályán voltam operátor egy hónapig, de olyan alacsony, nem 2 hónapot talán, de tehát tényleg a minden bérezés legalapját kaptam, és az volt benne a rossz, hogy reggel 5 órára kellett menni, mert a számítógépeket be kellett kapcsolni is, és én voltam az a fiatal ember, akinek megmondták, hogy reggel 5-kor te nyitsz. És ez azt jelenti, hogy 4-kor kellett kelni, és 3-4-5-kor kellett
1: becsekolni. 5-kor bekapcsoltad, és akkor az beindult 8-ra, vagy ez hogy volt?
2: Mivel az volt az egyetlen egy ilyen export-importtal foglalkozó vállalat, reggel 5-kor nekem menteni kellett az éjjel folyamán, tehát én reggel 8-ra gyakorlatilag több ezer könyvelési tételt printeltem ki, és kezdtük el azoknak a szétszortírozását, mint a számítógépen, meg akkoriban ment ez a Laporello, tudod, hogy beállított egy ládát, ment 4 órát a nyomtató, és 63 ezer könyvelési tétel volt rajta, tudod. Mert ugye az volt az egyetlen egy export-import vállalat az országban, tehát tehát, hogy így reggel 5-re kellett járnom, és ezt egy kicsit untam, úgyhogy gyorsan elmentem utána a 11. keleti polgármesteri hivatalba, ott voltam majd egy évet könyvelő, utána elmentem a Pralipét könyvelni, Pralipe független cigány szervezetet, és onnan ott meguntam a Banent, ráadásul édesanyám javaslatára akkoriban a rendszerváltás után a Morzsibon körtén ezt szétdobtam a postaládákba, hogy könyvelést vállalok, és egy karácsonyra volt, mint tudom, 24 cégem. Na de hát ez olyan volt, hogy mint tudom, volt valakinek egy, hát ez nagyon kemény volt, volt valakinek mondjuk egy ilyen sütődéje, nekem kellett kikalkulálni, hogy egy babgulyásra eső hús mennyisége az mennyibe kerül, és mennyiből lehet előállítani, és mennyi lehet eladni, az milyen áréssel van, az mi van, és akkor idegösszeroppanást kaptam, amikor így december környékén bulizott az ország, én meg december 31-ig ugye le kellett adni a könyveléseket, és persze mindenkinek akkor kellett, és én meg volt úgy, hogy napi 1 órát, meg 2 órát aludtam, mert persze lusta voltam, de azért meg kellett csinálni, és akkor az utolsó 4-5 napot azt kávé és egyéb serkentőszerek mellett könyveltem. És utána azt mondtam, hogy jó, ez felejtő, én nem leszek könyvelő, azt mondom, beláttam.
0: És de később dolgoztál a 8. kerületben
2: is. A Pralipe független cigány szervezet, tehát ugye az akkor az első politikai összejövetelt, így mondom most már utólag, tehát az első politikai szervezetet az Osztolyken Béla vezette, én ott könyveltem 2 hónapot, és az ő feleségével Szőke Judittal az önálló cigány kisebbségi csoportot megalakítottuk a 8. kerületben, ez volt 93 év végén, és 94-ben volt ugye az első választás, illetve így a, ami már így jött, és utána én előadó egy önkormányzati dolgozóként a Józsefvárosi önkormányzatban dolgoztam 4,5 évet, mint az etnikai normatív felhasználásának az ellenőrzését végeztem. Iskolákba és óvodákba jártam ki, és az államtól a cigány gyerekek felzárkóztatására, oktatására kapott pénzt ellenőriztem, hogy mire költik el a kedves igazgatók, és én voltam az Atya Úristen.
1: De mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
2: Akkor tájt még nem volt olyan tehát ez a régi vágású, jó minőségű igazgatók voltak még, akik nagyon komolyan és szigorúan vették a pénzügyi számviteli fegyelmet, úgyhogy nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataim vannak azóta is egyébként, mert tisztességesen és jól használták fel a pénzt. Akkoriban indult be a 8. kerületben az a felfogásváltás, hogy már nem feltétlenül kell a gyermeket mindenféleképpen a zene felé irányítani, hiszen látszódott az, hogy a zenész cigány élet és a zenei karrier az nem kecsegtet olyan pénzügyi lehetőségekkel, amelyből egy családot, egy normál életet föl lehet építeni. Akkoriban volt ez a szemléletváltás, a 8-ban már lehetett érezni, hogy rengeteg cigány szülő kezdte el különféle középiskolába és komolyan venni a tanulást, mint olyat. Úgyhogy például ennek az etnikai fejkvótának ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy azóta kinemelkedett egy olyan generáció, ahol a tanulás, mint érték, a könyv, a ceruza, a tudás, mint érték megjelenik. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres időszak volt, véleményem szerint. Ebből lett egyébként később a Tanoda program, amelyet most már hivatalos állami minisztériális szinten is az országban most már több mint 60 tanoda van, ami egy extra kurrikuláris délután idősebben iskolán kívüli oktatást biztosít a gyermekeknek, nagyon barátságos és jó minőségű körülmények között. azzal a feltétellel, hogy a szülő beleegyezik, a gyermek beleegyezik, és a gyermek választja ki a számára megfelelő tanárt, és azt a megfelelő gyermek választja ki a tantárgyat, amiből szeretne fejlődni. Tehát, hogyha kettes, a hármas, négyes, már az is nagyszerű eredmény.
0: És ez már egybeesik időben ugye azzal, hogy megalakul a Romanok László?
2: Igen, mert a középiskolás táborok minden évben ugye elvittek minket Balatonra, vagy egyéb más helyre az országban, meg évközben minden héten volt egy klubunk. Akkoriban már mi megismerkedtünk a cigány önszerveződésben dolgozó emberekkel, és akkor már láttam én speciál, mert hogy ugye ott dolgoztam, meg helyben voltam, a cigány politikai önszerveződést, tehát láttam a Lungodrom megalakulását, láttam, amikor Farkas Lórián kivált a Pralipéből, láttam, hogy a Zsigó Jenő létrehozza a Roma parlamentet, tehát minden ilyen fontos cigány politikai történelem eseményen én videóztam, és ott voltam. Emellett meg táborokba jártunk, és klubokba jártunk, és ott alakítottunk egy icike-picike zenekart, aminek még igazából nem volt tétje, csak amikor az önkormányzatban dolgoztam a 11-ben, 93 év végén, nem, 92 év végén, akkor mi leadtunk így teljesen véletlenül egy jelentkezés lapot, aki mit tudra, és nem is tudom már kinek az ötlete volt, de így azt tudom, hogy az utolsó nap utolsó órájának az utolsó perceiben, az utolsó, már be volt kötve is a Marika nénit, mondtam, hogy jaj Marika nén, ne izéljen, mert tudja, milyen lusta vagyok, tessék meg berakni.
0: De ez inkább egy baráti társaság volt, aki zenélgetett.
2: Ez egy baráti társaság volt, aki énekeltünk Andodrom és Kályag dalokat, mert ugye Kályag 87-ben megjelentette az első lemezét, ami egy, most már tudjuk, hogy egy forradalmi történelmi fordulópont a magyarországi cigányzene mindenféle szegletében, hiszen akkor egy korszak zárult le, az előző korszak, amit nagyon híres és nagyon neves előadók fémjeleznek, és egy politikai korszak is lezárult egyben, a cigány önszerveződés is öntudatra
0: kezdetében,
2: és ugye ezeket a dalokat énekeltünk, és ez tényleg nem volt tétje, tehát nem volt jó kedvből, csak mert szerettük énekelni, mert szerettük a dalokat, mert olyan jó volt együtt lenni, olyan fiatalok voltunk, és most is azok vagyunk. Úgyhogy így teljesen egy baráti, jó hangulatú, tét nélküli kezdeményezés volt, és amikor beadtuk a kimintudó jelentkezést, el is felejtettük, és talán egyszer volt egy fellépésünk, mondom, hogy az is egy táborban talán, vagy valami ilyesmi, de hát fellépés volt, tehát végig rögtük az egészet, és végig énekeltük, de mégis volt egy műsor jellege. Utána 93-ban tavaszán így elkezdtük a selejtezőket végigjárni. És ahogy így mentünk előre, azt vettük észre, hogy akárhol zenélünk, ott mindenkit megverünk, de ilyen magasan. Tehát, hogy így elámult az ember. Ez mindegy, hogy tudom én, Dunaújvárosban voltunk, Szekszárdon, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol, mert egy országos ki mit tud volt, ugye? És azt vettük magunkat észre, hogy egyszer csak a televízióban vagyunk, és akkor selejtező ott is nyerünk ilyen elődöntő, másik elődöntő, harmadik elődöntő, negyedik elődöntő, középdöntő, döntő, és a döntőt is.
0: Ez milyen kategória volt?
2: Ez a népzene kategóriában
0: volt. Tehát ebben volt
2: magyar népzene, cigány népzene, szlovák, görög, nem tudom még milyen nép, tót, sváb zenekarok, citera zenekarok,
0: és ezt még Antal Imre vezette.
2: Nagyon sokféle cigány zenekar természetesen, és egyszerűen, én nem is tudom, de végigvertük tényleg az országot, és egyszer csak minket hirdettek ki győztesnek, de ott is tényleg magasan.
0: És mit nyertetek?
2: Nyertünk egy csomó ilyen apró cseprű díjat, nyertünk 260 ezer forintot, ami akkoriban nagyon nagy pénznek számított, ugye hát így akkoriban havi fizetésen volt 12 ezer forint, vagy valami ilyesmi. De tényleg a havi fizetés 30-szorosát, 20-szorosát, nem tudom, valami ilyesmi. Meg kaptunk egy tájföldi utat, és 93 novemberében életem első ilyen hosszabb külföldi útja, mert ugye a cigánytelepés Budapest is külföldnek számított. Kimentünk tájföldre Bangkokba, és utána meg le a tengerpartra is. És akkor ez volt a nagy élmény.
0: Okay. Na, innen folytatjuk, mert úgy zenéljünk egy kicsit. Istvánt megkértem, hogy hozzon nekünk a saját zenéjéből, ezre valamiért nem nyílt módja, úgyhogy most akkor megkérdezem, hogy akarsz nekünk énekelni valamit helyette?
2: Nagyon szívesen, ki is találtam a Tilos Rádiósoknak egy dalt, mivel a Tilos Rádió eléggé alternatív, úgyhogy hoztam egy alternatív bio állatvédő cigány dalt engedelmetekkel.
0: Halljuk.
2: Úgyhogy nem is hoztam, hanem most jutott eszembe, ez az új lemezünkön lesz rajta, ami remélhetőleg májusig elkészül, vagy április végéig. Úgyhogy annyit kell még a dalról tudni, hogy ez egy beást cigány dalgyűjtés, gerdényből gyűjtöttem, és egy nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas kis dal, a dal címe Csibe.
0: Oké.
2: Ladies and gentlemen,

0: Menyhárt Jenő vagyok, ez a, az Ócsigamez meg a Fuzsiamet, DJ Sztyep szolgáltatja a zenét, és itt van velünk, és van vendégünk, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. És hát te mesélted nekem, hogy egy tanulmány írásán is fáradozol, ez, a, ez miről szól ez a tanulmány?
1: Mivel a zenei pályafutásom most már gyakorlatilag majd 20 éves, és gyakorlatilag részét képezzük azon most már kevésnek mondott cigányzenekarok, akik képesek voltak mondjuk így tényleg hosszú időn keresztül megmaradni ezen a folklór mesdjén, és illetve a cigány zenében. Úgyhogy Pulai Gergő barátommal, aki most Angliában tartózkodik jelen pillanatban, és ott írja a doktori disszertációját, ő kulturális antropológus, elkezdtük egyszerűen kutatni azt, meg megnézni azt, hogy egy-egy dal hogyan hat egymásra. Tehát, hogyha bejön mostanában mondjuk egy gucca szám, azt feldolgozza a Váradi Roma Café, akkor a magyarországi cigányság átvesz egy másik ország, másik zenei stílusából, zenei kultúrájából, már egy feldolgozott dalt, ami beépül a mindennapok szintjén, tehát magát a folklort képezi, mondjuk. És ez ugyanúgy van azokkal a zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenékkel is, hogy gyakorlatilag mi vagyunk most az a

0: van egy ilyen történeti áttekintés is, és egy földrajzi kitekintés
1: is. Így van. És hát nyilván kikerülhetetlen volt, hogy honnan is jött ez az egész, és hogy hova fejlődött, vagy hova fejlődik, vagy milyen lehetőségek vannak még, vagy milyen olyan világokat fog még a cigányzene magába fogadni, illetve a cigányzene újra kitalálni, újra kitalálni magát, ez most mindegy, ezt most belezavarodtam, de nem is ezt akartam mondani, hanem az időrendi kitekintést is át kellett nézzük. Tehát megnéztük azt, hogy a rendszerváltás előtt, illetve a Kályeg első lemeze előtt, a 70-es, 60-as, 80-as években milyen olyan fő vonala volt a magyarországi cigány zenének, ami meghatározta az akkori, meghatározta magát a cigány kultúrát, a cigány zenei kultúrát.
0: És milyen volt ez a rendszerváltás?
1: Nagyon sok neves és nagyon fontos előadói voltak, illetve szereplői voltak az akkori cigány zenének. Azt is 3-4-féle kategóriában lehet sorolni. Egyszerűen az énekesek mondták, vagy az akkori sztár énekesek vitték gyakorlatilag a cigányzene vezető szálát. Gondolok itt Horváth Istvánra, Horváth Pistára, gondolok itt Bangó Margitra, gondolok itt Gál Gabriellára, Kovács Apollóniára, azokra a híres cigány primásokra, akiknek a zenekara gyakorlatilag az országban a legjobbak között voltak, Járóka Sándor,
0: Lakatos
1: Sándor, Déki Lakatos, ugye, Csócsi, Józsi, Berki család, hagyd mondjam, Kökény család, ugyanúgy volt, Lukács családra gondolok itt. Illetve arra a közegre, ami akkoriban a magyarságnak is és a cigányságnak is a szórakoztatását jelentette, tehát a budapesti éjszakai zenész élet, kávéházak, éttermek.
0: De ez mondjuk a televízióban leginkább a jó ebédhez szólalmi
1: notában jelent. Jó ebédhez szólalmi notában, illetve televíziós vonalmesdjén mentek ezek. És hát az országban gyakorlatilag majd mindenhol volt egy cigányzenekar. Tehát a Debrecenbe lementél, akkor ott az Aranykakasban biztos, hogy volt cigányzenekar, és ott nagy dolog volt.
0: De ez félig meddig a magyarok szórakoztatására alapult.
1: Így van, és most már így tudjuk, meg hát így azért ezt mindig is tudtuk, volt egy másik ilyen vezetőszál, ami a Zulát cigány zenei kultúrát jelentette, de ez nem volt nyilvános és nem volt ilyen populáris, mint most, hanem ezek családokban belül a maga kultúra élt. Tehát volt egy ilyen népi, családi, belső, kulturális alap, amiből most is táplálkoznak azon folklórzenekarok, akik most jelen pillanatban a cigány zenei, folk zenei piacon vannak. Illetve ugyanez a folklór a magyar cigányoknál is megvolt, tehát volt egy ilyen látható, mindenki számára elérhető fogyasztói zene, a magyar cigány zene mentén, akire a magyarok is mulattak, és a magyarság is ezzel szórakozott, vagy ezen szórakozott, és illetve volt egy ilyen családi belső értékeket felvonultató zenei háttér és hagyomány. Aha. Így van.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a magyar cigányok és az olá cigányok, tehát hogy ez hogyan különbözik, tehát ezek ennyire távol vannak egymástól, hogy nem, nincs annyira rálátás, vagy távol voltak?
1: Távol is vannak, mai napig is azt tudom állítani. Ma már mondjuk a zenének köszönhető sokkal árnyaltabb és sokkal összetartóbb most már akár a két népcsoport is, hiszen nagyon sok minden a demokrácia bejövetele az országban az lehetővé tette, hogy a népek közel legyenek egymáshoz, vagy népcsoportok. De amiért az olasz cigányokról és magyar cigányokról el lehet mondani, az mindenképpen az, hogy van egy fő különbség, hogy a magyar cigányság nem beszél cigányul, illetve csak Észak-Magyarországon egy kárpáti cigány nyelvjárást használnak ezek a zenész muzsikus cigányok, de főleg nem beszélnek cigányul, az olá cigányok meg beszélnek cigányul. Ennek az az oka, hogy más vándorlási hullámban érkeztek Magyarországra, és azt az asszimilációs folyamatot, amit évszázadokon keresztül az akkori cigányságnak el kellett viselni, gondolok itt Mária Terézia, II. József,

0: szabadságharc és a hosszú évszázadokon keresztül elvesztették a nyelvüket, viszont megmaradtak cigányok, és a zenét fejlesztették ki, a magyar cigány zenét fejlesztették ki. Ők a magyar cigányok, az olá cigányok viszont a 1848-as szabadságharc előtt, a kiegyezés után érkeztek, ők egy másik vándorlási hullámba jöttek be, ők viszont olá cigány, azért olá, mert hogy Erdélyből, Transzilvániából, tehát Románia területéről érkeztek, olá országból, ahogy mondják, és ők az olá cigányok, akik más hagyománnyal vannak, nyelvet beszélnek, más az öltözködési, a viselkedési, a társalgási és más szokásokkal bírnak. És ez a két népcsoport, illetve van még egy harmadik bevándorolt népcsoport, aki a világháború előtt és a két világháború között érkezett Magyarországra, az a beás cigányok, akik óromány nyelvet beszélnek, és ők főleg Zala, Vas, Tolna megyében van, Pécs környékén nagyon sok ilyen beás cigány falu van. Ők óromány nyelvet beszélnek, de az ő lélekszámuk 25-30 ezer fő maximum tehető, míg a magyar cigányokból jelen pillanatban az én állításom szerint 5-600 ezer cigány él Magyarországon, illetve az olá cigányok plusz 150-200 ezeren vannak, és így tevődik össze magyarországi cigányság hogy is mondjam képe. Tehát itt óriási különbségek vannak, és a két a magyar cigányok és az olá cigányok nem fogadták el egymás társadalmi szokásait, illetve egymás szokásrendszerét, és nem is nagyon volt ilyen kapcsolódási pont. Ezen egyébként nagyon, de nagyon-nagyon sokat változtatott a zene, amikor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már a olá cigány zenekarok hoztak be magyar cigány zenészeket az olá cigány zenébe, és így sokkal színesebb, sokkal profibb és érdekesebb lett a zene, mert hogy rájöttek arra, hogy az olá cigány zene az általában énekekre alapuló zene, a magyar cigány meg hangszerekre épít. Tehát ott a hangszeres tudás sokkal nagyobb, mint az ének tudás, és másik csoportnál meg fordítva, inkább az archaikusabb énekes tudás erősebb, mint sem a hangszeres.
1: És akkor ugye a szocializmus alatt akkor lényegében tehát ez a szórakoztató zene volt, nem nagyon volt roma folklór.
0: Így van,
1: ez van szó. És ezen változtatottak a megjelenő kaiak lemez.
0: Így van, ők voltak azok, akik először kiadtak egy lemezt, és az a lemez forradalmasította úgymond a cigányzenét Magyarországon, illetve hogy 89 után, a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy lemezeket, kazettákat adjanak ki emberek, és ez volt az első hanghordozó, ami országos szinten elterjedt, és ez épült be mai napig is olyan szinten a kultúrába, hogy mindegyik dal gyakorlatilag ma már egy kisgyerek számára is ismerős, és ismert, és tudják játszani.
1: És ez inspirált téged is annó.
0: Igen,
1: eléggé.
0: Így van. Mellette még volt a másik zenekar, akik ugyancsak így a Kályaggal együtt jöttek föl, illetve alakultak, és akkor tájt kezdődött, ő az Andodrom zenekar, aki ugyancsak történelmet írt a meglétükkel, és mivel mi andodromosok voltunk, hiszen a Zsigó Jenő, Kovács Zoltán, és Balogh János, Csányi János, Daróczi Gyula, Daróczi Ágér, és a régi nagyok mentén nevelkedtünk föl, úgyhogy mi inkább andodromosok voltunk, de a Kályagot ugyanúgy, csak nem volt velük olyan nagyon-nagyon kapcsolat, tehát úgy nem életszerűen éltünk együtt velük.
1: És ez megmozgatta a roma közösséget, zenészeket, sok ilyen zenekar követett?
0: Olyan szinten megmozgatta, hogy a rendszerváltás után nagyon átalakult minden gazdasági, főleg a zenében is ugye a gazdasági környezet az átalakult. A magyar cigány zenére már nem volt olyan igény, és jött ugye az olá cigány zene, ami viszont már színpadi előadó művészetet is magával hozta, tehát hogy koncert jellegűen adják elő a tudományukat, illetve a zenéjüket, nem csak étteremben, hogy valaki oda megy és húzat egy nótát, vagy stb. Tehát ez a világ meghalt, a magyar cigány zenei világ elkopóba látszott, és itt jött ugye az olá cigány zenei világ, ami meg feljövőben volt, és a Kályak hatására, meg az Andodom hatására rengeteg olyan cigányzenekart alakult, az országban új cigány zenekar, aki a folklort választotta és folklort akart játszani, és ebből több mint 100 volt, 140 volt akkor tájt. És közben ugye a cigány önszerveződés és a politikai szerveződés is megtette a jótékony hatását, hogy volt egy ilyen rendszerezett budapesti fellépés sorozat, amit a Cigány Művelődés és Módszertani Központ csinált az Almási téren, illetve mi 94-től az önkormányzatban a 8. keletben Humorom is van címmel rendeztünk, és a 94-ben megalakult a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát a cigány kisebbségi önkormányzatok, és ők voltak még, akik életben tartottak ugye nagyon, de nagyon-nagyon sok cigány zenekart országos szinten. Uh-huh. És ez volt az első, ami a kultúrákat kezdte összehozni, tehát az magyar cigány kultúrát és az olasz cigány kultúrát is.
1: És ez ment egy pár évig, gondolom aztán az történt ugye, hogy sok zenekar így nem tudott fennmaradni.
0: Igen, mert azért ez egy ilyen fellángolás szintjén ment, tehát hogy éveken át lehet, de azért, hogyha nincs kitartás, és nincs egy rendszeres támogatás, és nincs egy összefogó erő, akkor ezek így
1: egy idővel
0: elmúlnak. Meg hát aki meg végképp, mi meg annyira szerettünk zenélni, hogy nem érdekelt semmi. Uh-huh. Én általában szerencsés voltam mondjuk a munkahelyeimmel, mert a nyarat sohasem dolgoztam végig. Meg hogyha így akartam, akkor kirúgattam magam májusban, hogy egész nyáron tudjak menni. Uh-huh. Mert szeptemberben újra elhelyezkedtem, ha akartam.
1: Mikor lett a Szilvási zenekar?
0: Ahogy megnyertük 93-ban a Románok Lászlóval, aki mit tudott, utána 4,5 évig
1: egy pár évig
0: a Románok László zenekart vezettem, és nagyon, de nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, hiszen a nulla koncertből, illetve a nulla előéletből 94-ben már 94 koncertünk volt, és iszonyú nagy sztároknak számítottunk az országba, és mi is olyan hatással voltunk általában a cigány zenére, meg a közösségek sokaságára, hogy mi általunk is újabb hullám keletkezett, és zenekarok tucatjai alakultak. Akkor tehát erre volt egy ilyen számítás, meg így tudtuk is, hogy kik vannak az országban természetesen. Több mint 90 zenekar alakult, és az is mindenféle néven, de és volt, akik sokszor ugyanúgy Románok László nevet adtak az ő saját zenekaraiknak, csak azt mondták, hogy Tiszalöki
1: Románok László.
0: Igen, vagy Palacsintok László.
2: Mit jelent a glasszó? Nem lehet, hogy nem
0: figyeltem. A glasszó hangot jelent cigányul, cigány hangnak lehetett nevezni. Egyébként érdekes, mert ez a cigány, a Románok László cigány hangzenekar a 70-es évek végén volt egy ilyen zenekar, és ennek a zenekarnak a tiszteletére adtuk mi is saját magunknak ezt a hangot, vagyis ezt a együttes nevet. Tehát, hogy így volt egy, csak így hallottuk, hogy akkoriban volt egy ilyen zenekar, és régi cigányok játszottak benne, és akkor így mi tiszteletből adtuk ezt a nevet, akkor tájt.
1: És a folk után, ezután a folk fellángolás után lettek fordulatok a roma
0: zenében. Igen, mert ahogyan a 90-es évek elején ugye a társadalmi mobilitásnak köszönhetően, meg a gazdasági változásoknak köszönhetően rengeteg cigány jött föl Budapestről. És az egyik ilyen fészek, ahonnan feljöttek a legjobb, leghíresebb és mai napig is sztár zenészek, énekesek, például a Bódi Guszték, onnan jöttek. Ők megcsinálták a Nagyecsedi Fekete Szemeket a Balogh Feriékkel, és majd ők is egy év után egy lemezt adtak ki, egy kazettát adtak ki, szétváltak, lett a Rományi Róta, lett a Lindri tánc együttes, és nagyon, de nagyon, nagyon sok zenekar, uh-huh. akik most például a Stefano egy híres énekes, ő is a zenekarban járt, a Vojakesáve, a Ternesáve, a Jagalo Vurdon, a Rőzsetűz, a Fehér Kígyó, a Fraciról, uh-huh. zenekar, a Kanizsa Csillagai, aminek a szünetben hallható amerikai énekes, ő dolgozta fel az egyik dalukat.
1: És most megjelent szalon zene, illetve rap formájában.
0: Igen, és ez a Pulai Gergővel végzett kutatásunk, illetve tanulmányunk egyik ilyen fontos mondani bele, hogy a pont az, hogy kronológiában is meg lehet mutatni, hogy egy-egy új zenekar milyen új irányvonalakat hozott. Tehát volt a K.I.A. Gandodrom, Nagy Esedi Fekete Szemek, Szilvási, nevesi Románok László, utána megalakult a Szilvási Gypsy Folk Band, és ezekben az években, a 90-es évek végén jött egy új generáció, amelynek az egyik legnagyobb képviselője a Fekete Vonat együttes, amelyből ma LL Junior, illetve Fatima a leghíresebb előadók. A Fekete Vonat adta ki az első lemezt, nem tudom, talán 98-ban, ha jól tudom. Ott volt egy történelmi változás, amikor a cigány zenének és a cigány folk szövegeknek és a cigány nyelvnek és a modern zenének egy olyan ötvözése rap és funky formájában előkerült, ami újabb lökést adott a zenének, és ők egy ilyen történelmi pont, a Fekete Vonat lemezei egy történelmi pont még, ahonnan egy újabb irányvonalat, újabb színesedik a paletta című történet van, egy új szín jelenik meg a cigány zenében, és utána 2001-ben megjelenik a Szilvási Gypsy Folk Band, mi tartottuk ugye a folk vonalat, és talán 2002-ben megjelenik a Váradi Roma Kafénak az első lemeze, ami újabb egy történelmi fordulópont, mert az megint adott az országnak, illetve a cigányzenének egy olyan lökést, ami egy új szint vitt megint a cigányzenében, tehát a Váradi Roma Kafé zenei stílusa az ötvözte a balkáni, nem, román Nikolaj Guca stílust, a magyarországi éjszakai bárzenét játszó zenekarok stílusát, illetve a dal szövegekben a cigány nyelvet a magyar nyelven. És amikről szóltak a dalok, az újabb történelmi pont volt, hogy cigány vagy, ne tagad, vállald bátran önmagad. Így lehetsz csak büszke s önmagad. Tehát ezek olyan mondatok voltak, hogy amikor egy pécsien sétálsz mondjuk a főutcán, és egy háziliban szól a Fekete Vonat meg a Váradi Roma Kafé, és magyarok buliznak erre, akkor ez sokkal többet ért, mint bármilyen
2: én
0: politikus.
2: Én is többször voltam Fekete Vonat koncerten annak idején.
0: Tehát az többet segített, mint a politika addig összes vívmánya. Uh-huh. És ez szól a toleranciáról, az elfogadásról, az egymás megbecsüléséről, tehát ezer ilyen dolgot bele lehet vinni, mert hogy tényleg ezt is jelentette nekünk. Tehát ezek a történelmi jelentőségű lemezek és együttesek, és a zenében is olyan nívót hoztak ezek a zenekarok, amely olyan magasra rakta a mércét, hogy mindenki más, aki ezeket a zenekarokat utánozták, és akarták, meg ilyen típusú zenét akartak játszani, az olyan magas zenei műveltséget igényelt, hogy az egy pozitív lökést adott a Zolá cigányzenének is, a magyar cigányzenének is, úgy általában cigányságnak. Tehát, hogy ők ezek mind nagyon, nagyon jó muzsikusok és zenészek. És persze, ahogy a K.I.A.G. mondjuk megszűnt, lett belőle az Etnorom, ahogy a, mit tudom én, az egyik zenekar megszűnt, lett belőle a Stefano, a Notár Méri, ahogy Bódi Guszti felkarolta. De például, ha Bódi Gusztit megnézzük, ő is folklórral indított, volt neki egy rockos, funkis korszaka egy lemez erejéig, majd még Pánsipot is alkalmaztak, és utána kezdett el a pop világában, a könnyű tenzene pop irányába menni, fogyasztható pop irányába menni. Tehát ez is egy paletta. Ahogy a Notár Méri hozta az új dalokat, ahogy a Stefano Junior, ahogy a Románnyi Róta elkezdett egy másik folklort játszani, az is beépült, de ők is már a romániai zenéből hoztak, ami nekünk romániai, de közben kiderült, a kutatásunk az bebizonyítja, hogy ez gyakorlatilag egytőről fakadnak a dalok. Uh-huh. Hogy mind a családokban is megvan. És a másik nagyon fontos állítása ennek a tanulmánynak, hogy a magyar cigány kultúra, énekes és dalos kultúrában szereplő magyarul és cigányul elhangzott dalok rengeteg hasonlóság, majd és sok esetben ugyanaz a dal is megszerepel a magyar népzenének a tárházában.
1: Tehát egy kölcsönösen hatottak egymásra.
0: Van, tehát, hogy itt van egy ilyen, tehát a kultúrák egymás mellettisége, és ugyanaz a kultúra máshogyan nevezve című dolog. Tehát egy dalnak megvannak a helyei, hogy énekelik Miskolcon, egy magyar cigány családban, énekelik az olasz cigányok is, és énekelik Erdélyben is az erdélyi magyarság cigányzenészekkel.
2: Hát cigányzenészek játszottak mindenhol Erdélyben is.
0: Igen.
1: És hogy változik ma a helyzet? Milyen ma játszani ahhoz képest, amilyen 10 évvel ezelőtt volt?
0: Hát nekünk például a szilvánsi Gypsy Folkband esetében a közönségünkben látszik meg, hogy mi egy olyan pályát választottunk, ami a fesztiválok és a pubok irányába is elment, illetve konferenciák és a cigány kisebbség önkormányzatok, illetve iskolák irányába is elmentünk. Például mi közönségünk egy normál hétköznap budapesti szórakozó helyen rengeteg külföldi van, rengeteg magyar és rengeteg cigány. Tehát, hogy mi egy ilyen multikulturális jelleget öltöttünk, és természetesen azok a dalok, amelyeket mi játszunk, az egyrésztől a régi hagyományos folklór elemeit használja, de már én is kiegészítettem, ugye én mivel én akkor tehát az első zenész voltam, aki kijelentette, hogy halló, én nem csak magyar cigány vagyok, hanem olasz cigány is vagyok, hiszen apámat sem tagadom meg, sem anyámat. Én voltam az első olyan olasz cigány zenét játszó, de mégis magyar cigány zenész értékeket felsorakoztató együttes vezető, aki képes volt a gitárkanna mandolin mellett cimbalmot, klarnétot, nagybőgőt behozni, vagy tangóharmonikát behozni, vagy szaxofont behozni a zenébe. Uh-huh. És akkoriban ez egy ilyen nagyon furcsa volt, hogy tele volt olasz cigány zenekarra mindenki, és a Szilvási meg nem játszott olasz cigány zenét már így, hanem mi voltunk egy ilyen innovatív, változtató zenekar.
1: Mikor láthatunk legközelebb benneteket?
0: Legközelebb ma játszunk a Bírlak Táncházban, a Dob utca 101-ben egy táncház lesz gyakorlatilag. Cigánytáncokat fognak, lehet nálunk majd tanulni, balokkat, ez Babos Tamás és a Szilvási Gypsy Folk Band fog utána, meg közben is táncházos dalokat játszani, illetve utána egy fantasztikus bulit csapni. Úgyhogy ma este én játszom, hogyha van kedvetes tilos rádiósok, nyalom a sóhajtásatokat, gyertek oda.
1: Na hát köszönjük, hogy eljöttél, ennyi fért bele, egy hét múlva újra itt leszünk. Köszönöm mindenkinek, és megyünk.
2: Igen, én még elmondom, hogy 1%-os kampány van itt a Tilos Rádióban, úgyhogy ne feledkezzetek meg róla.
0: Én is csak szerettem volna köszönni, köszönöm szépen, szervusztok, Tilos Rádiósok.
2: A telefonnal sajnos a következő műsor fogja fölvenni, hello.

0: Áldasség zsírkutya neve.
1: Áldasség.
0: Áldasség zsírkutya neve, most tesszük, amit küld Kuala Lumpurból, vagy Hongkongból, vagy valonnan messziről.
1: Nagyon messziről áldott meg minket egy kis élelemmel.
2: És feltétlen pillanatokat okozott nekünk most itt.
1: Megmentőként, igen, megmentőként megjelent a színen, és küldött nekünk egy kis elemúzsiát, ugye 24 órának csírt.
3: Miután kihálálkodtuk magunkat, akkor megérkezett a vendégünk is, Bodrogi Bea, jogász, a civil média jogásza. Hello, Bea!
4: Sziasztok!
0: Hello, Bea!
3: Hello! Hát köszönjük, hogy ezen a késői órán is bejöttél hozzánk mindenféle komoly témákról beszélgetni, és te... Hát,
4: mutatkozzak be.
3: Nem mutatkozz. Ez egy mindezen túl Ibrahim. De kezdjük az első témával. Például az, hogy
0: a második témával kezded, nekem az is jó, de folytasd.
3: Tudom, ti most zsírkutyának áldoztok.
0: Igen?
4: Mi a második témánk?
3: Ne, baki mond mindenféle második témát, de jön az magától.
0: A hadseregben volt az, hogy azt mondta egyszer a hadnagy, pro primo először, pro primo másodszor, és pro primo harmadszor. Tessék, hogy tudom. Itt az első témánk mi is?
2: A téma az asztalon heve.
3: Egyre nehezebb követni, hogy hol találok én itt rendőrfotót az asztalon. Nem, hogy ez az a téma. Ugye, hogy most ki kell takarni, vagy nem kell kitakarni a rendőrök arcát. És mondhatjuk, hogy te nem csak szorosan követted az ezzel kapcsolatos eseményeket, hanem így részese is vagy az eljárásoknak, illetve hát résztvevője vagy jogászként. És ugye volt a Húriának korábban egy jogegységi határozata, ami szerint, meg hát ez, erről mindjárt el fogsz részletesebben beszélni, ami szerint ki kell takarni az intézkedő rendőrök arcát, és ezt a döntést egy alkotmányi bírósági határozat nem régiben felülírta. Hiszen majd ezek után beszélünk arról is, hogy mi történt még azóta, de akkor hogy alakult ki egyáltalán ez a gyakorlat, hogy például a rendőrök kártérítést kaphatnak azért, hogyha az arcuk felismerhető egy fotón, egy sajtófotón?
4: Hát körülbelül 10 évvel, hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a pereskedési gyakorlat, hogy a rendőrök rájöttek, hogy bíróságra mehetnek azért, hogy a médiában megjelenik a fotójuk, és kemény kártérítési összegeket kérhetnek. Ez egy ilyen nagyon...
3: De milyen törvény volt az alapja?
4: Ez a törvény most is él, ugyanis az az alapszabály, ami egy valós és egy teljesen jó jogszabály, hogy a hang és a kép más elkészítéséhez és a felhasználásához hozzájárulást kell kérni az érintett személytől. És ezzel két kivétel van, a közszereplő és a tömegfelvétel esetén. Tehát a közszereplő esetén nem kell hozzájárulást kérni a kép elkészítéséhez és felhasználásához. És most már az új PTK-ba egyébként belefoglalták azt a bírói gyakorlatot, hogy a tömegfelvétel esetén sem kell engedélyt kérni. És akkor erre rákaptak a rendőrök, azt mondva, hogy ők nem közszereplők, és ki kell kérni az ő engedélyüket is, hogyha az engedélyüket nem kérték ki a felvétel készítéshez és a felhasználásához, a közzétételéhez, akkor tulajdonképpen az ő jó hírnév sérelmük történik, tehát magán személyhez fűződő joguk sérül, és ez kártérítést van maguk után, maga után. És a bíróság erre rábólintott, és erre igazat is adtak, és tulajdonképpen ezt követte, hogy ügyvédi irodák erre ráadtak.
2: Arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, ezért az
4: arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, így van, és ezt a bíróság el is fogadta, hogy ők nem közszereplők. És elég kemény kártérítési összegeket ítéltek meg. Az utóbbi időben egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a bírói gyakorlat eléggé tehát reagált erre a helyzetre, észrevették, hogy ilyen visszaérésszerű pereskedés zajlik, és azért a megítélt kártérítési összegek már nem olyan nagyok lettek, és azért kicsit vissza is esett a pereskedési kedv, mert most már nem 300-400 ezeret lehetett perkálni, hanem mondjuk 50 ezer vagy 100 ezer forint, és mondjuk ez már nem annyira érte meg, mert az ügyvédi díj meg mindent, tehát nem érte meg a pereskedés. De hogy ez volt az egésznek az alapja, hogy ők nem közszereplők, és kihasználva ezt a bírói gyakorlatot, ők elindították ezt a pereskedési hullámot. És akkor ebbe álltunk bele, ez egy indexes ügy volt, amikor 2007 vagy 2008-ban a rendőrszak, nem is, ez később volt, bocsánat, a rendőrszakszervezeti tüntetéskor készítettek sok felvételt, teljesen részben tömegfelvétel, részben 3-4 rendőr valóban felismerhető képét közzétették, és akkor ezen az ügyön keresztül először az Index járta végig a hazai eljárást, első másodfokon mind bukta volt, harmadfokon is a Eötvös Károly Intézet majtényiek elvitték az Alkotmánybírósághoz.
3: De előtte még ugye Lábadi Tamás professzor úrnak, vagy hát akkor még bíró úrnak volt egy a gyakorlata szöges ellentétben álló ítélet.
4: Az hozta be a gyakorlatba azt, hogy tömegfelvétel esetén nem kell kikérni a rendőröknek a hozzájárulását a kép felhasználásához és a készítéséhez, de ez tulajdonképpen egy egyedi ügy volt, és teljesen káosz volt a bírói gyakorlatban. Arra felé ment a bírói gyakorlat, hogy általában megítélte ezeket a kártérítési összegeket.
2: De miért
4: hivatkozva, arra hivatkozva, hogy ők nem közszereplők, kvázi magánszemélyként definiálták de őket.
2: Azt, hogy mint tömegfelvételt, ezt nem vették
4: ki. A tömegfelvétel, ez egy egyedi ítélet volt a Lábadinak, amit az Aranka most mondott, ez egy egyedi ítélet.
3: Igen,
4: volt, de ez nem...
3: Igen, olyan régen interjúztam vele, és akkor, akkor így megemlítettem neki, és én nagy boldogság töltött el az ő drága szívét, hogy hát igen, ez volt az ő bírói karrierjének a hattyúdal, hogy egy ilyen ítéletet hozott.
4: Hát mert mindenki erre hivatkozott, nyilván ebbe próbálták beleszuszakolni azt, hogy mégis lehessen.
3: Igen. Vagy mégis.
4: És akkor ezt a rossz bírói gyakorlatot megerősítette a kúrai kúriának a jogegységi határozata, amely tulajdonképpen kötelezővé és irányadóvá tette, hogy milyen, minden ilyen ügyben alkalmazni kell ezt a jogegységi határozatot. Tehát nem közszereplő a rendőr, és meg kell ítélni kvázi, hogyha
3: igazából
4: ilyen esetben van.
3: Tehát ez volt az alapállás. Jók se nagyon
4: igen,
3: volt,
4: akkor mert... ez már ilyen... kaptafára mentett, tényleg a médiumok igyekeztek megegyezni peren kívül, mert nem nagyon érte meg, hogy beleálljanak a perbe, úgyis tudták, hogy bukni fognak a végén, úgyhogy megérte, hogy peren kívül megegyezzenek, úgyhogy erre is ment a játszma, és akkor nyilván volt egy olyan ügy, még mindenki tudta, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni, érdemes lenne Strasbourgba is elvinni, meg az AB-hoz is, és első körben az AB-nál futott meg ez az ügy, az Alkotmánybíróság előtt ezt készítették el a Majtényiek, az EKINT, én pedig párhuzamosan a strasbourgi beadványt készítettem elő a emberi jogi bírósághoz. A határidőkre való tekintettem, mert el kellett menni Strasbourghoz, hogy ezt az ügyet, tulajdonképpen ez egy jó stratégiai ügy volt, mindenki tudta, hogy ez egy nonsens, és hogy ez baromság. Jogilag tulajdonképpen itt két alapjogról van szó, az egyik a magánélethez fűződő jog, a másik pedig a sajtószabadság, tehát ez a két alapjog, amit állandóan vitatnak, hogy melyik élvez elsőbséget. És tulajdonképpen amit mi mondunk, hogy a rendőröknek a megítélését a magánszemélyekhez hasonlította a bíróság végig, közben pedig ez azért badarság, mert a rendőr nem összehasonlítható a magánszeméllyel, hiszen ő egy közhatalmat gyakorló személy, aki olyan jogosítványokkal rendelkezik, amilyen egy magánszemély nem. Tehát egy magánszemély nem vezethet elő, nem bilincselhet, nem foganatosíthat olyan intézkedéseket, amit a rendőr. Tehát nem lehet összehasonlítani a két...
0: Hogy Strasbourgig kellett menni ebbe, amit belátható itt?
3: Majd még most jön a történet most, folytatása, de egyébként a rendőr úgy fogalmaztatok, vagy nem tudom, valami hasonló rémlik, hogy közfeladatot ellátó
4: Gyakorló személy, és a közhatalmat gyakorló személy az egy nagyobb skála mondjuk, mint egy közszereplő. Tehát a strasbourgi bíróságnak van egy mércéje, egy ilyen nagyon tiszta, letisztult mércéje, hogy vannak közszereplők, közhatalmat gyakorlók, és a magán szférájuk ezeknek az embereknek jóval kisebb, mint a nem közhatalmat gyakorló egyszerű magánszemélyeknek, személyekhez
2: a
4: képest.
2: Analógiát mondta, a közszereplő és a közhatalmat gyakorló személyek között, ugye?
4: Igen.
2: Ez a lényeg,
4: hogy a Strasbourg beadvány azért egyébként azért fontos, mert muszáj volt ezt a hazai gyakorlatot valahol megtámadni, sehol máshol nem lehet megtámadni, mint nemzetközi fórumon, hogyha ez ennyire beállt, megberögzült, akkor ki kell vinni. Meg is csináltuk, tehát el is vittük az ügyet a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, viszont megakasztotta a folyamatot az, hogy az AB hozott egy döntést tavaly nyáron, És azt mondta ki, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát, a köz érdeklődésre számot tartó sajtó eseményeken, illetve az olyan nagy rendezvényeken, amely a köz érdeklődésre számot tart. Úgyhogy ez egy plusz, nem lehet öncélú ez az ilyen fényképnek a felvétele. Tehát ez volt a lényeg az alkotmánybírósági döntésnek, amire a kúriának reagálni kellett, és a kúria sok-sok hónappal később.
3: Igen, mert ott volt egy ellentétes, tehát egy teljesen ellentétes tartalmú jogegységi határozott érvényben, és az alkotmánybíróságnak pedig mindezt ugye felülírta. Tehát, hogy így...
4: Igen, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele a jogászkodásba. Ez tulajdonképpen egy egyedi ügy, tehát az alkotmánybíróság előtt ez egy ilyen egyedi panasz, és akkor sokan vitatják, hogy most a bíróságoknak más ügyekben ez mennyire irányadó. Hát te elvileg irányadónak...
3: Általában az, nem?
4: Hát az alkotmánybíróságnak határozat? Szerintem minden határozata azért irányadó, tehát amit mond az ilyen ügyekben, azért irányadónak kell tekinteni.
2: Na, jogállamban.
4: Abszolút. De hogy most az a helyzet, hogy a kúria hatályon kívül helyezte ezt a jogegységi határozatot, viszont a sajtóközleményben egyébként nem hozott új jogegységi határozatot, hanem a sajtó, csak egy sajtóközlemény van, és a sajtóközleményben még oda bigyeztették, hogy egyébként pedig a közszereplővel kapcsolatos állásfoglalásokat fenntartják. És akkor ezt most itt van a labda, itt az a kérdés, hogy mit fognak dönteni a bírók.
3: Igen, mondjuk így össze is dolgoztatok ugye az Indexen Botolai doktorral, mint Majtényi Nászlóval ezekintől, és mi volt így a közös érveléseteknek a lényege? Tehát, hogy mi az, amit ti kiemeltetek, vagy amit most azért beszélek többes számom, mert lehetne mondani, hogy ugye Majtényi doktorék kiemeltek az alkotmánybírósági panaszban, vagy beadványban, de hát nagyjából ugyanazokat a pontokat hoztátok fel ti is.
4: Persze, hát ez egy ilyen stratégiai ügy volt. Egyébként nem csak mi mondjuk ezeket, tehát ez 10 éve legtöbb jogvédő, médiajogász, újságíró, sajtós, tehát hogy tehát nem annyira bonyolult ez az ügy. Igazából mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a sajtónak, tehát hogy ezekben a közérdeklődésre számot tartó ügyekben, amiben a rendőr fellép, arról a sajtónak tájékoztatnia kell, és hogy egyébként pedig az állampolgároknak meg joguk van tudni a sajtón keresztül, hogy mi történik, hogy hogyan cselekszik, mit csinál a rendőr.
2: Tehát azt mondjuk, hogy a közérdek fölvédi a magánérdekhez
4: abszolút, igen.
2: Jogot.
4: Igen, és hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenység, az a fő érv az tulajdonképpen ez, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni, és ennek része az, hogy a rendőr vállalja az arcát. De egyébként mellékesen nagyon vicces az, hogy ezekben a perekben, amikor kártérítésre mentek a rendőrök, akkor nyilván itt nem vagyoni kártérítést kértek, és azokra arra hivatkoztak, hogy mennyire nagy sérelem érte őket, hogy nem takarták ki az arcukat.
3: Te belegondolsz, akkor az a sérelem, hogy ők rendőrök, tehát...
4: Hát a Garam Völgyinek egyébként volt egy ilyen közleménye, hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy megvan ez,
0: a
4: hogy...
0: József Attila kutatóról beszélsz?
4: A József Attila kutatóról, hogy hát szegény rendőrök, nagyon sok olyan rendőr van Budapesten, aki vidékről jön fel, kicsi, kis közösségekből, és ők nem akarják, hogy megtudják, hogy közösségben, hogy ők rendőrség. Mondja ezt a rendőrségi szóvivő, hogy szégyelje basszus az, hogy ő rendőr. De tárgyaláson azért én is láttam azokat a szemvelgéseket, hogy a piacon másnapon mentek hozzá, és megfenyegették őt.
2: Tényleges piacon?
4: Mert másnap kiment a piacra, mint magánszemély.
0: Szinte látszik rajta, hogy magánember, és most nem közeg.
4: Kiment, és képzeljétek, hogy felismerték, és hogy nagyon megfenyegették, tehát beszóltak neki. Ezt mondta egy rendőr, akinek a feladata...
3: Hát aki magától ment rendőrnek, és egyébként...
4: Hát megtudta, hogy mit vállal.
2: Hát és ezzel vált
0: a kockátokat. Jó, hát ebben van valami bár.
1: Hát ez meg olyan dolog, hogyha ezt nem merik így felvállalni, akkor már az utcán is, hogyha bemennek egy járőrözésre, akkor ott is maszkot akarnak viselni, tehát hogy ez ennyire...
3: Azonosító is kérdés.
4: De ez az egész egy áll. Tehát, persze. Hogy amit zajlik, az egy hülyeség. Tehát, hogy ez csak a pénzről szól, persze, semmi másról. Persze. Mi meg folytatjuk ezt a kis elméleti vitát, hogy miért nem. Tehát, hogy ez nem a rendőrök arcáról szól. Egyébként minden közhatalmat gyakorló, aki nyilvánosan valamilyen eljárást csinál, vagy a közhatalmat gyakorol, azt gondolom, hogy láthatóvá kelljen válni az arcának. A másik érv egyébként pedig emellett az, hogy hogy ott van nekik a azonosító számuk, és ezt mondják a bírák.
3: Igen.
2: És az bármilyen
0: felületen most jelen pillanatban akkor most mi van? Tehát aki nem, tehát ebben a pillanatban mi a jogállapot? Az arc más és a...
4: Hát ebben a pillanatban én azt gondolom, egyébként...
0: Na, azért mondom, nem volt az rossz kérdés, hogy nem lehet tudni, mert ugye éjszakánként egy kis jogot alkotnak,
4: értem. Azt mondja a kúria, hogy esetről esetre a bírák mérlegelésére bízzák, igen, hogy ebben mit döntenek, ami egyébként nem rossz, mert ha én bíró lennék, akkor én ennek tökre örülnék, hogyha rám bízzák, hogy egyébként a korábbi, még a kúriai jogegységi határozat mellett is, hogyha beleállt volna egy bíró, szerintem egyébként a strasburgi mérce alapján simán mondhatta volna azt, hogy felülírja. Tehát az egyezmény, amit Magyarország aláírt, és aminek az eset gyakorlata tulajdonképpen köti a mi ítélkezésünket is, főleg, hogyha mondjuk a ügyvédek ezt felhozzák, akkor simán mondhatta volna eddig is, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát.
3: Tehát nem mondta, tehát hogy azt van ilyesmit is jelent, hogy a Strasbourg nem nagyon húzzák bele.
4: Mert szerintem nehezen félnek elrugaszkodni egyébként. Nyilván az való igaz, hogyha van egy ilyen jogegységi határozat, tehát azért ebből nagyon meg kell ugorni az, hogy ebből kilépjenek, de szerintem simán lehetett volna. És volt egy bíróképzés.
2: Én nem tartom helyesnek ezt a bírósági megközelítést, hogy esetre kell bírálni. Ez olyan egyértelmű tény, hogy egy közfeladatot ellátó személy azt vállalja, hogy nyilvánosságot szerepeltet nekik, és ismerem a mai jogalkalmazó gyakorlatot, sokkal értebb állásfoglalást kellett volna adni. Tehát az én véleményem.
4: A bírák azt mondják, hogy nekik, tehát hogy ők szerintem mereven gondolkodnak ebben, vagy a merev keretek teszik őket azzal, hogy mereven gondolkodjanak. Most nem akarom annyira megítélni őket, mert nyilván azért erős keretek között dolgoznak. És hogy ők azt mondják, hogy jogszabálymódosítás. Nekik az lenne jó, hogyha kimondaná egy jogszabály, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. De ez pedig... Szóval, hogy szerintem meg a szabad mérlegés körében simán megugorhatják ezt a feladatot.
3: Hiányzik nekik, de közben meg félnek tőle, mert hogy nem merik alkalmazni. Ezért hiányzik nekik egy jó jogszabály.
4: Igen, de visszatérve, amit kérdeztél, nem kell ki. Én, hogyha javasolhatnám a médiumoknak, én azt mondanám, hogy ne takarja ki.
0: Lefotózom a zsarut, felrakom.
4: Hát úgy ne fotózz le, tehát hogy az, tehát hogy ne legyen öncélú. Tehát hogyha kimész egy eseményre, nyilvános eseményre, ott szerintem bármikor, bárhogy fényképezheted a helyzetet, ami rajta van a rendőr.
2: Tehát gondolj be, nem fotózol a rendőr, csak a vállapszámot látod, és ott be tudod.
0: Jó, most mind a mai napig, ha jól emlékszem, 444-en még ki van takarva.
4: Igen, mert tényleg valahol van egy bizonytalanság, hogy ez az alkotmánybírósági ügy egy egyedi ügy, nem egy általános érvényű. A kúria ezt mondta egy kicsit, ezt is, azt is, egyrészt, másrészt is, tehát ez az ilyen tipikus fisiposi, bocsánat, a kifejezésért, de hogy így nem nagyon tudják, ami hát, és hát nyilván félnek attól, hogy rájuk a lóvé, amit ki kell fizetni. De szerintem most már, én azt látom, hogy azért egyre több helyen nem takarják ki, illetve hogy van, amit kitakarnak, van, amit nem, de hogyha egy ilyen nyilvános helyen esemény történik, akkor is ott a rendőr a simán le lehet fényképezni kitakarás nélkül. Én legalábbis ezt az álláspontot képviselem.
2: Egyetértek.
3: Igen, és van még egy másik köze is, az infotörvény.
2: Már egy picit miért teszek ebbe a törvényben, mert ez egy más téma. Nem hallgatom meg egy darab számot.
0: Igen, és gondoljuk a rendőr arcára.
2: Puszi-nyuszik,
0: összeállítjuk, szálljatok ki egymásból, halljuk ezt a szexet, és valami... Egy nótát. Azért hagyjuk a rendőröket a büdös francba, mert még B-közepes koromban rájöttünk arra, hogy mit kell mondani a rendőrnek.
3: Húha.
0: És kézzel tényleg, ez nem...
1: Visszalomképes?
0: Persze, ja. Senkik vagytok. Ezt üvöltöztük a tömegben. Igen, mert a rendőr szeretne valami lenni, valaki lenni. Arcmása van, perelhet,
2: meg ezt
0: tudja
2: megcáfolni, nem?
0: És azt kiabálod a fegyveres erőnek, hogy senkik vagytok. De nem csak a rendőrök senkik, hanem mi médiások is. És hadd mondjam el, azt mondja nekem egy média tulajdonos, aki törte a fejét, hogy alkalmazásba vegyen, hogy de figyelj, be fognak perelni. Tehát már ott helyből a paranoia csúcsát futotta, amelyben, ha én kinyitom a számot, annak súlyos jogi következményei vannak. Mert valóban az a helyzet, hogy ezek önköltségvetéses menzáról fizetik a pereket, tehát a Magyar Rádió bármikor, ugye? Ezt mondd el, hogy ez hogy megy, hogy nyomják a paraszt média munkást.
3: Nem, de itt szerintem inkább a nagyobb gond az, nem csak az ugye, hogy perek lesznek, tehát nem az, hogy polgárítás, hanem az, hogy még büntető eljárás volt eled adott esetben.
0: Hát azt mondta,
3: és hát ebből ugye egyre több van.
0: Pénzes ember is, hogy aggódik a pénze miatt.
4: Abszolút, sőt az a jellemző, az utóbbi másfél évben készítettem egy kutatást, amiben megnéztem, hogy hány újságíró ellen indult büntető eljárás, a büntető, főleg a rágalmazásos ügyek érdekelt. Írtunk egy könyvet, most egy kis promó következik a Józsi Kárpáti Józsi kollégámmal, egy médiaszabadság kézikönyve, kifejezetten ügyvédek, bírák, meg újságírók számára, olyan nyelven, hogy most fog megjelenni e-bookban, ingyen letölthető, tök praktikus, tele gyakorlati véleménynyilvánítás, szabadság kézikönyve, és a civil média honlapján lesz ingyen
0: letölthető. Halljátok, jogászok! Nem kötelező, nem?
4: És ingyen hozzáférhető.
0: Hát akkor meg szuper.
4: Abszolút, szuper leteszteltük, kötelező. Bíróképzésen voltunk ezen a héten.
0: Ezt miért csináltuk ilyet? Mert hisztek volt erbe is, mert... szóban vagy... Vagy honnan fakad?
4: Mert én például hiszek a strasburgi bíróságnak a mércéjébe, meg az írás. Hát ez egy nagyon szólásszabadságpárti, a 10-es cikk, ami a véleménynyilvánítás szabadságról szól, az egyik leggazdagabb esetjoggal rendelkező cikk, alapjog.
0: Látod, itt a pátosz, amit egy órával korábban kérdeztél. Igen, mindig van pátosz. Igen.
4: És... én azt tanultam külföldön, meg itthon is, meg az elmúlt 18 évben tulajdonképpen csak én emberi jogokkal foglalkoztam, és azért van egy olyan szellemiség, vagy egy olyan meggyőződésem, hogy ha itthon valami nem javítható meg, akkor azért vannak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy egyezmények, amit próbáljunk ki, vigyünk ki, és mondjuk a Strasbourg elég hatékony az ilyen ügyekben.
2: Már mi bemaradunk bíróságban?
4: Hát ha bemaradunk. És az egyik cél az, egyébként a könyvnek az egyik célja az, hogy a hazai eseteken kívül
0: hogy
4: hozzunk.
0: Kimegyünk Strasbourg alól.
2: Szóval egy nemzetközi szerződést kell letalálni, és mivel most volt egy ilyen botrány aztán Angliába, hogy megpengette azt a urakat, hogy kivonjuk magunkat a Strasbourgi bíróság egyezmény alól, és Orbán is ezt mondja, hogy most Magyarországon is ezt utat kéne követni.
0: Látjátok, hogy nincs semmi? Értitek, hogy nincs semmi?
4: De ezek csak ez szavak. Tehát, hogy ez
2: nem bőgetett. Ez irány, hogy az ország. Most még Strasbourg határolat vagyunk.
4: Meg a Unióból is. Tehát ez hány éve megy ez? Hogy
0: nem, igen, igen.
4: Tehát egy kicsit ez ilyen... Szerintem meg ne üljünk feltétlenül ezekre.
2: Én nem fejlődök
0: fel. Szombatesti pont... beszélgetésekre nyomatja ezt, érted?
2: Nem, akkor... most pont szerintem határolatban van az ország, hogy milyen irányba menjen el. Hogyha egy elmegy, akkor mind a kettő elől kimegy.
4: Ja, ez igaz. Szóval visszatérve én azt látom, hogy amit tökre veszélyes,
0: nem igaz,
4: hogy...
0: Nem fogja leleplezni magát. Kettős játékos, és a kettős játékos nem leplezi le magát.
3: Ez
0: a
3: történelem.
0: Jó, bocsánat. Igen.
4: Újságírók kapcsán, hogy tehát amilyen nagyon aggasztó, hogy az elmúlt sok évben, és ez nem csak az elmúlt 4-5 évre vonatkozik, mondjuk a 10 évet nézzük, a politikusok elkezdték a saját meccseiket és a vitáikat bíróságok előtt lejátszani, a médiumokat felhasználva. Tehát kígyót békát kiabálnak egymásra, vagy pedig nyilván a újságírók, a tényfeltáró újságírók az adott kormányt kritizálják általában.
0: Vagy
4: bloggereket, abszolút. És egyszerűen elindult az a trend, hogy bárki bármit papcsák, mondjuk ki a nevét, bárhol bárki leírt róla valami negatívat, azonnal sajtóhelyre igazítás, személyiségi fel, és büntető eljárás. Tehát egyszerűen ilyen lőttek az újságírókra, meg egymásra is, és hogy, hogy azt néztem, hogy, hogy a büntetőeljárások száma elkezd megnövekedni. Tehát az újságírókkal szemben megkérdeztem.
0: Tudod, miért hatékony eszköz? Mert egyszer beleálltam, mert még tökösnek éreztem magamat, a golymotorosok ügyében elment a Magyar Bíróságra. Figyelj, végül is dorgálással megúsztam. Nem ez a lényeg, másodszor nem csinálod meg. Tehát így elveszi a kedved attól, hogy, hogy nagyon zomboskodj.
2: De mi volt ott? Ezt nem ismerem.
0: Történelmi vitába keveredtem a golymotorosoknak, mindegy, nem akarok belemenni, amelyben egy jelzőt használtam velük szemben, látod, milyen óvatosan fogalmazok? Mert már voltam bíróságon. Holott előtte a fasiszta barátaim kifejezést könnyedén használtam. Tehát nem csak hogy az ítélet, hanem a nyomás.
4: Abszolút, sőt, az az érdekes, hogy a büntető ügyek nagyon nagy része egy-két kivétellel megszüntetik, vagy általában a bírósági szakban, de mondjuk ez azt jelenti, hogy van egy másfél év, amikor néha be kell menni gyanúsítotti kihallgatásra, vagy valami, hát valami az, van, valami zajlik. De hát és ezt láttam az, egyébként újságíróknál, hogy azt kommunikálta, hogy ez úgyse lesz ebből semmi, nem, és két hetente hívogatott, hogy most akkor, tehát tökre lehetett érezni az, hogy igenis hatása alatt van, hogy ellene folyik egy eljárás, persze, és mondtam, persze. Hogy figyelj, ha ebből kassa lesz, akkor is kerül. Mondjuk pénzbüntetés, tehát mondjuk felmérve a jogi helyzetet, meg az eseteket, tehát persze. Hogy ez maximum egy pénzbüntetés, de hogy ott van a para, hogy most még egy éve, de mikor szüntet, mikor lesz vége, tehát hogy így folyamatosan...
3: Azért nem felejtsük, hogy ahhoz, hogy eljusson a bíróságig, ahhoz ugye a rendőrségnek továbbítania kell az ügyészségre. Az ügyészségnek ugye vádat kell emelni, és akkor úgy megy a bíróság, vagy nem?
2: De nem ez a lényeg, hanem a büntetőeljárás megindulásának a pszichikatása már nem magában
0: kafka, a lényeg.
4: Abszolút.
2: Fejtenek hamis,
0: nem az ítélet.
3: Nem, én csak azt mondom, hogy ez maga a folyamat, de ugye, hogyha ez így van, akkor azt meg tudjuk, hogy Magyarországon legalább 98% a vád eredményességi mutató.
2: De ennyi az ügyességem.
4: Amit szerintem érdemes lenne megnézni.
2: 98. Hát mi hogy vádra megy. Azért nagyon sok rendőrségi szakban azért nagyon sok.
0: A Bolt a szupersztár.
2: De ez korábban is így volt, tehát ez az elmúlt években. Ez egy...
3: De bocsánat csak el, hogy jó, bocsánat, valaki meglepődött.
4: De nem mehetünk side vonalakon is. Érdekes.
2: Nem,
4: azt én azon gondolkodom már egy ideje, hogy tök jó lenne egy olyan kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy egy nagy tényfeltáró riportot X esetben követ büntető eljárás. És hogy megnézni, hogy egyébként, amit meg föltárt korrupció, abban mi történik. És ez előfeltetésem az, hogy mondjuk 10 ügyből 8-ban indul büntetőeljárásra a újságíró ellen, amibe beleáll a korrupciós ügy, meg, és a nagy része megszűnik, tehát tényleg úgy korrekt, hogy azt mondom, hogy megszűnik általában.
0: Van egy jogügy, kivéve az egész napügyben úgy tudom, ez az egyetlen ügy.
4: Neverending story.
2: Hát megint van a Juhász Péter ügy, nem? Hát ott is.
4: Hát igen.
2: Őt fogják elmarasztolni, majd azért Rogánt.
4: Hát várjuk ki a végét.
0: Nem lehet,
4: eljárás biztos, hogy indul ellene. Egyébként a nagyon a büntető bírók mellett szólva, most volt egy képzés múlt héten, két héttel ezelőtt, büntetőbíráknak tartottunk, pont ilyen strasburgi esetjog meg 10-es cikk kapcsán, és nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt.
2: Tehát
4: nekik már, ő már csapódik az ügy, tehát hogy ő nekik már eltelik egy év.
2: Értem, az ügyesség nem jut át. Tehát egy ilyen ügyességi rendszerben nem jut, tehát hiába gondolkodnak el, és nem bírák.
3: Hát ott még kiküszöbölhetik hát az ügyességi bakit, ugye ezt a vádemelést. Viszont így említetted, hogy múlt héten is, meg előtte, tehát hogy így tartotok bíróképzéseket.
4: Hát ez most egy kivételes eset, hogy és sikerült elérni ezt a lehetőséget. Hogy finoman
3: fogalmazzak.
0: Hogy képzeljem? Ott ülnek feled szemben a bírák, és te beszélsz hozzá?
4: Igen, eseteket nem. Én abszolút nem vagyok híva az ilyen frontális előadásnak. Jogeseteket vittünk. Tehát ilyen strasburgi jogeseteket, ami hasonló magyar.
0: És mit a szemináriumon ülnénk?
4: És szemináriumokat tartottunk
0: számukra. Jó, nem, nagyon az fordi, hihetetlen, hogy ilyen módszerek vannak Magyarországon.
4: Egy hónapot nem aludtam előtte, mielőtt beléptem a bíróképző akadémiába. akadémiára.
0: Igen, igen, ez érdekes.
4: És tökre működött.
3: Az bírók is
0: emberek. Jó, apám bíró volt. Jó, igen.
4: Milyen bíró?
0: Hát kérdezem, hogy büntető bíró volt, ha arra gondolom, hogy mire emlékszem, egy hosszú szőnyegen megyek hozzá, és egy asztal mögött ül, nagyon messze és magasan van. Ez az első képen róla. De nem nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy ő a törvény, én így leszek az illegalitás. Milyen erős kötés. Apa és fia. Igen. Ja. És a bírók sokat gondolnak magukról, azt tudom. Helyesen, szerintem helyesen, kultúrtörténeti, és ezer oka van annak, hogy a bíró azt gondolja, hogy az igazság, vagy valami pátosz megekite.
3: Na most érted, hogy...
4: De nem csak a bírókon, tehát hogy ezt mi is produkáljuk szerintem a társadalom, hogy a bírók körül van egy olyan, nem is tudom milyen, pátosz, vagy nem pátosz, nem tudom, mi a jó szórász már.
0: Franciaországban szerintem nagyobb hogy... van, vagy Amerikában még nagyobb van.
4: De ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, tehát van egy olyan légkör szerintem, ami ilyen nagyon erős távolságtartó.
0: Mindig nem... hiszek a bíróba, hogy független. Akármilyen politikai rendszer van. Mindig hihetsz a bíróba, hogy független. Miért?
4: Hát elvileg annak kéne lennie.
0: Igen.
3: Hát az, hogy kéne lennie. Tehát így általában kéne lennie. Mert mindig kéne lennie, de nem mindig az.
0: Figyelj, Magyarországon egy bíró azt az ítéletet hozta, hogy ez a Pap Dániel hírhamisítónak lehet.
3: Az nevezet. Teljesen oké.
0: Hogy született ez a döntés? Csodálatos.
3: Hát végre gondolkodnak a bírók. Nem
0: az, hogy gondolkodnak. Ez olyan mondat, nem igaz, hogy a bírók nem gondolkodnak. Egy szinte, hogy is mondjam, óriási jelentőségének tartom, ugyanis bírói ítéletem van arra vonatkozólag, hogy az egész hazugság, az egész túsz hazugság, Pap Dániel a neve, hírhamisító, folyamatosan előre bukik, tudjátok, hogy egyre magasabb poszt. Jó, igen, bocsánat. Tehát, hogy, és így, tényleg akkor arra gondoltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy a bírótól is függ.
4: Nagyon függ a bírótól. Nagyon.
0: Ez a remény. Éppen most abszolút a reményfaktor.
3: Most van remény, igen.
0: Kapirgálom, nem a nem remény.
3: De én azt gondolom, most éppen a van.
2: Én benne pont, hogy nincs remény, mert azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a bíró nem jut el az ügy. Legtöbbször.
3: Dehogy nem. Hát pont ez az, hogy a büntetőügyek jó része eljut, mert hát az ügyesség a sajnos vádat emelt, tehát eljut.
2: Igazán fontos, hogy ebben nem emel vádat.
3: Tessék?
0: Mennyire fontos az ügy, mert azért bírót megvenni a legegyszerűbb. Tehát érted, hogyha megveszed a bírót,
4: de
0: akkor...
4: De hogy veszed meg?
0: Szerintem pénzért.
4: Jó, mondod.
3: Nem mondjuk el.
0: A szocializmusban nem volt pénz, és amikor apám a Vaszali TS perét vitte a Honvédelmi Minisztériummal szemben, az még egyszerű világ volt, mert megmondták apámnak, hogy te idióta a Honvédelmi... Ne nyersz itt magad! És akkor rosszul lett, agyvérzés kapott apám, és megértett, hogy nem nyer. Most pedig több esetet tudok, merem állítani bíróság előtt is apámmal együtt, hogy tudunk arról, hogy bírót megvettek pénzért. Kérdezz tovább, hogyha akarsz, de nem akarok nagyon bíróságra
2: járni. Én is
0: tudok,
2: de nem is az a lényeg, hanem elég a szakértőt megvenni.
0: Elég a szakértőt megvenni, így van. Meg lehet venni, szerintem van olyan bíró, akit nem lehet megvenni. Az
2: de
0: az
2: mindegy,
0: érdekes.
2: Mert a szakértőt megveszik és kész. És bíró
3: alatt jár, jó, hát azért a bíró sem, tehát hogyha megveszek egy szakértőt, tehát...
0: Vezesova ügyre gondolsz például?
3: Hát ott nagyon is kizárhatja.
0: Nagyon sok ügyben veszik meg a szakértőket.
2: Hát a szakértőt mindig megveszik.
3: Igaz, de szerintem azért majd kanyarodjunk vissza az eredeti.
0: Jó,
4: de ez tök érdekes, mert ez igaz, tehát nagyon sok ügyben a szakértő.
2: De mivel a bíró döntését leginkább a szakértő véleményét alapítja, semmilyen más bizonyítás nem tesz, ezért az ítéletek már nem objektívek.
3: Hát ugye erre mondja Lávadi professzor úr, hogy a bíróknak nincsen döntési bátorsága, ezért húzódnak az eljárások, mert hogy mindig újabb meg újabb szakértők, meg izzel, meg minden, de nem tudom, szerintem, hogy egy bírónak gyanús egy szakértői vélemény, bár az is
2: gond,
3: hogy...
2: semmit.
3: Hát nem, kirendel egy újabbat, de hát szerintem mondjuk elég az, hogy így a bírókat, tehát hogy nem mindig
0: te olyan... Te depressziós vagy testvérem.
2: Én is a mai bírókat.
3: Nem csak most nincs itt a pátosz.
0: Eltűnt a pátosz.
2: Én nekem a legrosszabb remény van, hogy jog alkalmazó gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy 30 évesen kineveznek alkalmatlan embereket, tömtelegével bírónak, semmire álltál, semmire, és olyan dolgok vitelkeznek, amiről
3: nem, én szerintem egyébként normális esetben, ha már itt tartunk, ugye, akkor egy...
0: Az öreg bírókat visszahívták?
3: Visszahelt.
0: Visszamentek? Azt nem tudom, hogy visszamentek-e. Nem. Maradtak az idióta fiatalok.
3: Hát igen, de aztán most már az van, hogy ilyen sávosan mennek majd nyugdíj, mert nem tudom, valami érző van.
0: Mindegy, ha elment, érted, egy nagy névet, ne darabszámra gondoljunk ilyenkor. A Csányi elment az etológiáról, Istenem, elment egy ember. Tényleg idióták lettünk.
3: Szerintem mondjuk 50 év alatt nem mehetne, tehát én nem engednék senkit büntetőbírónak.
4: Hát Angliában van ez a rendszer, hogy ügyvédnek is kell lenni, vagy valami olyan kitétel, hogy X tehát, nagyon sok év gyakorlat kell ahhoz, hogy nem, ez, de egyébként ez annyira tetszik az a rendszer, hogy bírónak pontosan
2: de az, nem csak élettapasztalat, de élettapasztalat is. De dolgokba ítélkezik, úgyhogy értében nem volt nője mondjuk, és honnan tudna, hogy működik egyáltalán?
0: Az az egyház, amiről beszélsz, de igen.
2: De hogy ez például, csak 30 évesen még ítélkeznek ilyen házasságfelbontásban.
3: Hát jobbra-balra, de hát ugye erre mondják azt, hogy arra van a másodfok, hogy helyre tegye őket, már ha helyre teszi. De egyébként meg nem nagyon szokták. Szóval mindegy. De térjünk vissza az eredeti témához.
4: Zenéljünk egyet,
0: nem? Igen, nagyon jó. Ez a gyakorló, ez teljes, ez
1: valami nyert el itt.
0: Reméltem, ezeket a csajokat hallgatod, akik itt voltak?
2: Aha, délután. Hát,
4: kreatívak. Tehát, hogy merjenek kreatívak lenni.
3: Közben folytatjuk a beszélgetést.
0: Merjenek a magyar bírók kreatívak lenni. Húzzatok bele, magyar bírók. Helyes. De annak ellenére azért a hatalom az mérhetetlenül visszaél végrehajtó hatalmával.
3: És vendégünk még mindig Bodrogi Bea, civil média jogásza. És hogyha, mivel élő a műsor, tehát egész reggel 8-tól.
0: Civil média jogász? Akkor rád használta a Lázár János a megélhetési civil. Képzeld, ezt a fogalmat alkotta, azen gondolkodok már azóta...
4: Külföldi ügynök vagyok már egy ideje.
0: Hogy azt hittem, hogy
3: a... harmadszor hozod elő, jó. Csak így elmond, de felmondok, nyugodtan folytas, csak így mondanám, hogy 2.15.37.73.
0: Ki a megélhetési civil? Igen.
4: De ez egyébként tökre releváns téma. Tehát a civilként lenni... ügynök. Tehát, hogy ez a fajta agymosás megy, hogy civil az külföldi ügynök, azt szerintem totál elindult az elmúlt egy évben. Igen. Tehát igen. Teljesen rajtunk van.
0: Norvég hadtest.
1: Igen.
3: Ja, miközben ugye a norvégok most azt mondják, hogy az ökotárs működése, meg tevékenysége teljesen rendben van.
4: Sőt, példaszerű az
0: a te jogi kérdéseket. Érted, amikor a Lázár megfogalmazza azt, hogy a megértési civilben, a civil az szerintem annyit jelent, hogy él, mint polgár. Uh-huh. Nincs is más státusza, mint hogy él.
4: És hogy cselekszik.
0: A képviseleti rendszerből fakadóan vannak vezetők, akik elidegenedhetnek a társadalomtól,

0: lehetnek külföldi erők, nem?
1: Szerintem egyértelmű a kormányt kritizáló civilek, vagy nem is a kormányt kritizáló, hanem a tevékenységüket, mert tulajdonképpen mindegy, hogy ki van a kormányon, a civil, legalábbis én emberi jogi aspektusból nézve, az emberi jogásznak, vagy az emberi jogi szervezeteknek az az egyik feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg a mindenkori hatalommal szemben, egyébként hasonlóan, mint a sajtónak is.
0: Tehát ezt a levelét? Mert ugye utána pont ez azzal folytatja, hogy senki nem fogalmazhat meg vádakat a magyar kormány és annak végrehajtó szervei ellen. Esküszöm, ezt mondta a srác.
1: Hát erre mondom, hogy ez kommunikáció, tehát hogy ez ilyen szinten indul.
0: Azt mondod, hogy ez tiszta kommunikáció, amivel nem. Egyszerűen csak engem kábít, és egyébként nincsenek semmi jelentősége?
1: Ez ennél sokkal több, mert nem csak a kommunikáció szinten zajlik, hanem büntetőeljárás is indul civil ellen, meg NAV-eljárás. Tehát a szó mögött azért vannak olyan cselekedetek, meg olyan tettek, meg olyan lépések, ami szerintem nagyon veszélyes, meg abszolút félelmet keltő. De hogy ezt, hogy bedobták X idővel ezelőtt a megélhetési civilt, meg az ügynököt, ez szerintem tök nehéz helyzetbe hozza a civileket, mert védekezni kell.
0: Tehát, hogy
1: tehát annyira tipikus fogás, kommunikációs fogás, hogy bedobnak, mondanak egy erős mondatot, és akkor a rágjuk közben pedig megy a különböző fajta eljárása a különböző civilek ellen. És elég egy nap eljárás, elég egy...
0: Nem kommunikációban visszaszorítani az ilyen aljasságokat? Tehát amikor ez a lézeres rác mondja ezt, akkor egyszer ráront a jog, a média, mindenki erre a kifejezésre, és mint a sakálok szétszedi. De mert nekem az a bajom, hogy beépülnek ezek a fogalmak szép lassan a közéletbe.
1: Hát ebben szerintem mindenkinek felelőssége van, egyébként a sajtónak is felelőssége van, hogy mennyire nagyítja föl ezeket, tehát mennyire ugrik rá a kormánynak ezekre az ilyen kijelentésekre, mennyire veszi komolyan. Tehát hogyha minél többet belekerül, az a céljuk, minél többet rágjuk, minél többen beleüljön az embereknek a fejébe, hogy civil, na
0: tehát
1: akkor az vagy ügynök, vagy... Nem én mondtam.
0: Azzal, hogy pörgetem a fogalmat.
1: Hát, hogyha jól ki tudjuk beszélni, akkor nyilván nem.
0: Akkor nem, akkor de egyébként igen.
1: Egyébként én nem használnám ezeket.
0: Egyszer képzeld, a Fidesz átbaszta a fejemet, és megkérdezte, hogy mi a véleményem a Demszkiről. És volt egy magyar bizlanövű kiadványuk. És elmondtam a véleményem, és akkor nem volt jó véleményem a Demszkiről, és lehozták a választás előtt. És az volt a probléma, hogy ezt ők nem mondták, hogy ők azok, hanem azt mondták, hogy egy 15. kerületi önkormányzati lap, és én azt hittem, hogy önkormányzati lapnak nyilatkozott. Amikor ez kiderült, akkor megkérdeztem a srácokat, hogy ezt miért csináltátok? Mert bementem az ATV-be, és ott is mondtam, hogy természetesen megtévesztettek az interjú készítés közben, hisz elfedték fog. Szóval, jaj, baki! Figyelj, hányan látták az ATV-t? Hát mondom, 200 ezer. Tudod, mennyit nyomtunk a Magyar Vizslából? Tényleg valami 2 milliós példányba telítették az országba. Tehát gyakorlatilag tényleg, mint vaka poharat úgy levernek. Ugye így van, fiúk? Nem csak, hogy közös nyári emlékek.
2: Ja. Tényleg, ez a simicskázás még nem volt.
0: Tényleg, még simicskázás nem is volt, ja. De nem hívott föl.
2: Lajos, egyikünk se keresett meg.
0: Nagyon szomorúak vagyok, igen. Mi van a Gajdics Ottóval, Istenem? Szegény, remélem jól van az egészsége, nem?
2: És a lelke is a drága Ottónak.
3: A lelkiismerete, igen.
0: Képzeld el, majd tényleg egyébként én jóban voltam, és én még 95-ben még minden alkalommal bemondtam, hogy semmi szükség a média hatóságra, meg a Marira. Ezt tök komolyan gondoltam. És kézzel néha-néha látom, hogy néha még mindig fölbukkan. Úgyhogy tényleg semmi szükség. Tehát az ügyvéd srácok kapják meg a pénzt, nem azt akarom elvenni, akik hallgatják az adást, hanem hogy ez agyrém, hogy van egy a média felett álló jogi
1: hát hatóság.
0: Jogi hatóság, ugye? Ja. A magyarokat egyáltalán nem zavarja. Zavarja? Nem zavarja őket szerintem.
1: Hát szerintem az a lényeg, hogy mi van a tartalomban.
0: A média

0: felügyeletbe. Nem beletörődtek alapvetően a média szereplői a média felügyeletbe?
1: Hát milyen választásuk, más választásuk lehetett volna szerinted?
2: Tiltakoznak, és azt mondják, hogy...
1: Hát szerintem a média, 2010-es média törvény volt az egyik legnagyobb olyan téma, amit szerintem
0: széljel. Jó, nem tudod összefogni. Jó, bocsánat, igen, jó, nem tudod.
1: Szerintem, ebbe beleállt a sajtó abszolút...
0: Jó, bocsánat, nem áll össze, igen, jó.
2: Jó. Azokról beszéltél itt az elején, nem is tudom, mennyi idővel ezelőtt, hogy ezek az újságíró perek, ugye, hogy azt említed, hogy vegyünk egy X embert, ha őt valahol negatívan megemlítették.
0: Miért állapolgári engedetlenséggel kérdésben miért nem működhetett volna? Érted? Tehát innentől azt mondjuk, hogy egy jogalkotó által hozott rossz jogszabály örök időre sanyargatni fogja a magyar média életét.
3: Na jó, de...
0: Ezzel a defetizmussal, amiben azt mondjuk, hogy gyerekek, hát már így
3: van. És akkor egyedül leszel engedetlen, vagy akkor mindenki... Tehát ki áll melléd? Már megint, tehát hogy összefogás kérdése.
2: Na és amíg ezen gondolkodsz, én felteszem a kérdésemet, igen. Arra lennék csak kíváncsi, hogy van-e esetleg ebben határ, tehát hogyha én most csúnyát mondok valakiről, akár rádióban, újságban, tehát hol van ez a határ, ahol mondjuk elindulhat jogilag ez a per, tehát van egy ilyen skála,
1: hát hogy ne lenne
2: mennyitől függ, tehát hogy mennyi mehetnék én át?
1: Nem mindegy, hogy mit állítasz, tehát hogy egy tényt állítasz valamit valakiről, uh-huh. vagy pedig egy véleményt fogalmazol meg.
0: A geci az melyikbe tartozik? Hogy
1: Hát a geci az egy erős értékítélet.
0: Igen.
2: Tehát ez bőven
0: perelhető. Én azt hittem főnév.
3: Ebben az esetben a...
1: Hát egyébként kontextus kérdése, hogy most így jogászkodja, okay, de tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben mondod azt, hogy geci. De a kérdésedre visszatérve azért a nagy határ az, hogy valakiről állítasz egy olyan tényt, ami valótlan, akkor azt nyilván védi a jog, és az ellen lehet fellépni. A vélemény pedig...
2: Szabad.
1: A vélemény szabad, igen. Tehát tulajdonképpen ez de egyébként a gyakorlatban pedig ez a legnehezebb elhatárolás, hogy mi a tény, meg mi a vélemény.
2: Igen, ezt a megszertem, hogy ez igazából kíváncsi, mert ugye amit én így legtöbbet hallok, akár tehát a szabad szférából, vagy ugye a szakmai emberektől, hogy ott kezdődik el, amikor már tényleg a pereskedés meg elég komoly ügyekkel indulhatnak, amikor mondjuk be van bizonyítva, hogy abból, amit én kijelentettem véleményemből, neki mit tudom, milyen negatívuma származott, tehát hogy abból ő mennyit károsult, ugye abból az én kijelentésemből mondjuk, most egy nagyon hülye példa, nagyon sokan diszlájkolták a Facebookon, vagy valamit, tehát valamilyen tényleges kára keletkezett ebből az én véleményemből.
1: Hát attól függ, hogy kivel szemben fogalmazod meg a véleményedet, tehát itt is van egy fontos mérce, vagy egy fontos skála, hogy közszereplő, közhatalomgyakorlóval szemben a vélemény nagyon tág, tehát egészen túlzó lehet, provokatív, nem lehet öncélúan bántó, de nagyon tág lehet, és ezeknek a szereplőknek, a közélet szereplőinek ezeket tűrnie kell. Tehát a magánszférájuk jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát ez tulajdonképpen ez az egyik fő mérce, hogy kivel szemben fogalmazod meg a erős véleményedet, erős kritikát. Nem mindegy, hogy a szomszédodra mondod nagy körben, nagy nyilvánosság előtt valamilyen negatív értékíteletet, vagy pedig egy politikusra, vagy pedig művészre, aki magát, tehát valamilyen formában nyilvánosságot vállal. De ez egyébként nagyobb a metszet, hogy ne. Tehát, hogy ez a magyar jog is azért ebben következetes, hogy a véleményt, értékíteletet azért lehet egészen tágan megfogalmazni meg.
0: De azért annyira tágan nem, mint ahogy én fogalmaztam meg a véleményemet, hogy szerintem ők fasiszták, mert a Magyar Bíróság megállapította, hogy ők nem fasiszták.
1: Egyébként ez is kontextus függő, mert a fasiszta lehet értékítélet, például a Strasbourg, én mindig erre szoktam támaszkodni, mert az egy fontos mérce, van olyan kontextus, ahol a fasiszta belefér. tehát belefér egy politikus lefasisztázása, vagy lekommunistázása eszme, például védi az a egyezménynek a gyakorlata, meg hazai szinten is szerintem már elindult egy olyan trend, hogy egész ilyen...
0: Fantasztikus, képzeljétek a fasisztákat,
1: hogy valami jót is mondjunk, igen.
0: Nevezheted, fantasztikus.
1: Nem, meg a kontextus is számít, tehát nem mindegy, hogy melyik, milyen országban, meg milyen kulturális történelmi háttérrel, és milyen kontextusban mondod azt, hogy fasiszta. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az erős kritikát, azt milyen kontextusban fogalmazod meg. De a határ az nyilván a tény, meg a véleménynek a elhatárolása. Tehát, hogyha valakiről komoly tényt állítasz, ami valótlan, akkor az ellen teljesen jogos és célszerű, hogy van olyan jogi eszköz, amivel fel lehet lépni, és ez ellen megvédheted magad.
2: Igen, mert nagyon sok ilyen van, ugye, hogy most meddig, tehát most itt vegyük a mi kis példánkat itt a rádióban, tehát hogy főleg a Bakács azért szokta szépen elereszteni a száját, és például én ezen szoktam filózni, mert ez, ami még mondjuk beleférhet. Oké, mi egy elég szabadabb rádió vagyunk, de azért tehát van ez a határ.
1: Hát meg, hogy...
3: Szerintem, hogy erre már figyelmerül, már volt bíróság előtt.
2: Persze.
0: A problémát mindig az dönt el, hogy kinek engedelmeskedsz a benned lévő belső igazságmutatójának, a lelkismeretetnek, Jézus Krisztusnak, vagy a törvénynek.
2: Jó, tehát ez szerepel minden második
0: nem arról van szó. Igen, ezért az ember hallgat, különböző technikákat dolgoz ki vonatkozólag, de nagyon gyorsan le lehet ám szokni arról, hogy szabadon beszélj.
1: Szerintem arra, ami még fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen témában, tehát hogy maga a tartalom sem mindegy. Tehát nem csak az, hogy kivel szemben fogalmazod meg, tehát hogy ha mondjuk egy olyan témában fogalmazom meg erős kritikát, ami a közérdeklődésre számú, tehát hogy ami érdekli a közvéleményt, van olyan társadalmi relevanciája, jelentősége politikai kérdésben, amit foglalkoztatja mondjuk a társadalmat, akkor ebben nagyon sok olyan téma van, ami tehát a témához kapcsolódóan lehet erős véleményt megfogalmazni. Tehát nem csak az számít, hogy kivel szemben, hanem hogy milyen kontextusban, milyen témához kapcsolódóan nyilvánítasz véleményt. Nem annyira bonyolult, nem kell megvizsgálni szerintem, hogyha például egy rádió műsorban politikai ügyekben nagyon el lehet engedni szerintem az embernek a száját. Figyelni kell arra, hogy ne legyenek ezek a kijelentések vagy a vélemények nagyon öncélúak, és hogy ne bántsa teljesen öncélúan azt a illetőt. Tehát nyilván ezeknek az embereknek, közszereplőknek, politikusoknak, közhatalmoknak is van magánszférájuk, csak az sokkal jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát lehet elég keményen szidni bármelyik politikust csúnya szóval is, hogyha abban a kontextusban belefér, ha mondjuk az ő tevékenységéről fogalmazol meg kritikát. És nem arról, hogy néz ki a Balatonfüredi, láttad a Balatonfüredi strandon, nem tudom milyen gatyában. Tehát hogy nyilván van egy határ, igen, tehát nem korlátlan a véleménynyilvánítás szabadsága sem, de hogy ez vannak ezek a kritériumok, hogy nem mindegy, hogy kivel szemben fogalmazod, meg hogy milyen tém, milyen körben. Tehát körülbelül ez a két szempont nagyon leegyszerűsítve.
2: Ő is megmutat, és ami munkája van, és amit feltesz mondjuk nyilvánosságra, és amit nem tesz fel, de mondjuk pont láttad a Balaton,
1: igen, ide például mondok egy más esetet, most csak a politikusokról, meg közhatalom gyakorlókról beszélünk, de hogyha bárki, aki nem közszereplő, ismeretlen, viszont vállalja a közszereplést, például van egy ilyen ügy, egy ilyen jogeset, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy iskolai farsangon az egyik tanító beöltözött piroskának, vagy hófehérkének, és utána a helyi szinten azt mondták, hogy a hókefe, meg mindenfajta trágár jellegű szóval illették a tanítót, és hogy az első fokon megállapították a becsületsértést, és ez egészen, tehát ez a Pitiáner ügy elment egészen az ítélőtábláig, és az ítélőtábla azt mondta, hogy ez a tanítónő önmaga vállalta a szereplést, abban a körben kiállt, vállalta a kritikát, ez zseniális ez az ügy, imádtam. Tehát, hogy ha kiáll
0: egy farsangi beszólást,
1: képzeld el, és ez egy ilyen ügy négy évig tart, hogy hókefének
0: hókefe és a
1: szólították. És ebbe azt mondták, ez szerintem tök fontos ítélet, egyébként vicces a példa, de azért fontos, hogy ha én úgy döntök, hogy egy hogy szereplést vállalok, akár egy farsangi vállon, ahol ott van 15 ember, akkor én magamat vállalom a kritikát, igen. És hogyha én hófehérkeként ráugrok a nem tudom kire, és ott nyíltan simogatom és szeretkezek vele, vagy azt imitálom, akkor igenis vállaljam annak a kritikáját, hogy utána lekurváznak.
2: Minden, volt egy ilyen
1: performance, amiben le is kurvázták, és azt mondták, hogy ez belefér, hogyha ő ezt maga vállalta mindenki előtt, akkor lehet
0: ez
1: a kritika.
0: Ez gyönyörű.
1: Tehát visszatérve a határhoz, hogy ha te kiállsz, vállalod a véleményedet, vagy valamilyen formában vélemény nyilvánítasz, akkor vállalod azt is, hogy téged kritika érhet elég tágan. És itt is ugyanaz a tág mérce érvényesül.
2: Igen, és mondjuk itt...
0: Mit gondoljak édes Ráherről? Hisz Ráher folyamatosan közli különböző felületeken, hogy ő nem közszereplő. Egy. Képzeld, ha nem közszereplő, miért kell folyamatosan mindenféle felületen közölni? Kettő. Amikor viszont látom, mint nem közszereplőt, akkor éppen a királyi páholyban ül az operában a barátaival. Tehát azt is mondta,
3: hogy... Svájci iskolatársak.
0: Svájci iskolatársaival. Tulajdonképpen, ha én elmondanám, hogy mi kell Ráhelhez, és most nem használom Simicska kifejezését, akkor én jogot sértenék Ráhellel szemben? Tehát ő mi?
1: Attól függ, hogy milyen kontextusban kritizálod őt. Azért kritizálod, hogyha mondjuk az operaház páholyába elvitte a barátait, akkor ebben a körben erős véleményt megfogalmazhatsz, mert ő kilépett a nyilvánosság elé. Hogy ez egy olyan...
0: Ne
1: olyan
0: ugass a magyaroknak Svájcból, mert egyszerűen undorító. Ha ezt megírnám jól, hogy fog már be a pofát, hisz felháborítő miniszterelnök lányaként állandóan oktatod itt a magyar népet, akkor is Viktor megsértődne, hisz apa figuraként tökéletesen ezt értem, és beperelne, akkor ő közszereplő valahol?
1: Hát már. A Viktor nem perelhet be téged, csak a Ráhel.
0: De hogyha
1: hát hogyha abban a körben fogalmazod meg a kritikát, hogy tehát ahhoz kapcsolódóan, amiben ő valami ilyen formában megnyilatkozott, akkor igen, akkor közszereplő. Tehát akkor őt nekik akkor lehet.
0: Mondom,
1: tehát a fő elhatárolása saját... szerintem inkább azt mondom, hogy amikor az operaházas történetben szerintem egészen, tehát az egy egyértelmű, hogy ott ők közszereplői státuszban lehet kritizálni
0: de
1: és bírálni.
0: Nem van, hogy
1: és nem azt bírálod, hogy egyébként...
0: Néha nem. Ugyan nincs, ugye?
1: De...
0: Van olyan, hogy ugrál a két szereplő között?
1: Hát például egy közszereplő, tehát például egy politikusnak az, hogy a saját kertjében mit csinál, milyen bulit tart, te a magánszférájában és azt kilesed és lefényképezed, ott ő abban a szférában magánszereplő.
0: A státusza nem változik a közszereplőnek akkor, hogyha eltűnik a térből. Tehát, érted, ha bizonyítható, hogy Ráhel közszereplő ott az operában, akkor ő akkor is közszereplő, ugye, ha kimegy az opera épületében.
1: Nem.
0: Miért?
1: Azért, mert önmagában valaki nem lesz végtelenségig, és az élet minden pillanatában közszereplő. Mert neki is van egy magánszférája, és ez a magánszférája van olyan... pont, ahol már a magánszférája igenis védettséget élvez. Például szerintem az belefér, hogy az operaházban tehát az nagyon tág kritikát bírhat vagy kaphat, hogy ő az operaházban hogyan és milyen formában is mit csinált,
0: de
1: hogyan vitte be a barátait. De az hogy hogyan bulizik és hogyan lóg le a ruhája a nem tudom milyen strandon, és azt ki... Tehát inkább ez nekem ilyen sajtóetikai dolog, egyébként nem is annyira jogi... Nem csak jogi kérdés, de hogy a Ráhának is van magánszférája, de hogy igazából a tevékenységhez kapcsolódóan válik valaki közszereplővé.
3: Mondjuk nekem az jutott eszembe, és még lehet, hogy rossz a példa, csak tényleg az, amikor ugye nyáron a szigeten Ráhát és testvérét, azt hiszem Sárát lefotózták, így fiúkkal, lehet, hogy mondjuk akkor már a vőlegénye volt, de hogy fiúkkal mondjuk azt, hogy...
1: Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele.
3: Annak ellenére sem, ugye, hogy pont a...
1: Szerintem nem fér bele, inkább
2: így mondom. De az...
3: Nem az, hanem az, hogy gyakorlatilag az a kurzus, amit mondjuk az ő édesapja képvisel, az, tehát, hogy... Érted?
1: De ezt önmagában őt nem teszik közszereplővé, hogy az Orbán Viktornak a lánya. Azt teszik közszereplővé, hogy...
0: Nem teszik közszereplővé, de halkan mondom nektek, hogy amikor ellopták a telefonját, DNS alapján nyomoztak. De nem értem, az más a jogigazság, és más az, hogy mi van a valóságban, hisz nyilvánvalóan mérhetetlenül... Jó, érdek.
1: De. Szóval a közszereplőnek szerintem szerencsés, hogy nincsen egy, ez egy dilemma meg vita, jogi vita, hogy legyen-e definiálva, hogy ki a közszereplő, és én örül, és nem tudom, hogy ez jó megfogalmazása, de szerencsés az, hogyha ez nincsen lefektetve jogszabályba, mert az csak merev lehet egy definíció. Közben pedig tényleg esetről esetre változik, hogy ki közszereplő. Nyilván vannak szempontok, amiket mondtam is, hogyha maga szereplést vállal önként, vagy pedig vannak ezek a foglalkozások, hogy a művész, a bizonyos tisztségeket betöltő személy, tehát aki nyilvánosan végzi a munkáját, arcát, akkor is mutatja az arcát, az közszereplő, tehát a közszereplő fogalma az nagyon tág, de a példa azért hoztam be a Hókefét, mert hogy én is, te is válhatunk közszereplővé, hogyha úgy döntünk, akár egy kis közösségben is közszereplő lehetek, és akkor rám vonatkoznak azok a tűrési...
0: De abban az magánszférem, akkor helyes,
1: de csak abban a körben, igen.
0: Igen,
1: helyes szerintem
0: szó.
1: Is. Igen, de csak abban a körben vagyok erősebben kritizálható, vagy kell tűrnöm a kritikát, amiben én kiléptem. Tehát az, hogy ebben a iskolai farsangon felléptem így úgy amúgy, én abban a körben vagyok csak kritizálható, és abban a körben kisebb a magánszférához való jogom, de amint én kilépek és elmegyek a két gyerekemmel a boltba, ott már nem vonatkozik rám ez a szabály, tehát a közéleti szereplés a lényeg, és nem a, tehát nem a személyen van a lényeg, hanem a tevékenységen, a közéleti tevékenységen.
0: Jó, igen, ezt nem volt világos. Áj, meglógott rá el a fenegyem.
3: Hát jó, azért nem teljesen, mert hogy nekem meg előlem meglógott, tehát előled nem.
0: De, mert akkor nem. Jog és igazság szerint akkor hadd fusson.
3: Hát az operaházban miért fusson?
4: De az Ókovács Szilveszter, amikor azt mondta, hogy azért adja neki a királyi
3: pályát,
4: mert hogy máshol nincsen hely, akkor ő mint közszereplő mondja ezt, nem?
1: A kicsoda?
4: Az Ókovács Szilveszter, az operaházigazgatója.
0: Máshol nem volt hely.
4: Azt mondta, hogy máshol nem volt hely.
1: Ő, ha operaházigazgatójaként bármit mond, mint operaházigazgatója, közszereplő alapból. Tehát tök mindegy, hogy mit mond, ha mint úgy lép ki, hogy én az operaházigazgatója vagyok.
0: Hogy nem is haragszom rá. Annyira hülye, annyira sötét, hogy nem is haragszom rá. Azt mondja egy páholyra, ami megvan az ordó szerint szabva, miniszterelnök, király, külföldi, tényleg. Nem volt máshol hely. Tényleg, ez a gumicsizmás, anyám kínja, nem érdekel. A Ráhel, figyelj, viszont erre azt mondom, hogy mindig ez van, hogyha ilyen új gazdag uralkodóosztály teszi be a lábát a palotába, akkor az mindig egy kicsit belefekszik ám a sejembe.
3: Tehát a Ráhel... Ez egy sáros
0: csizmás. Hát, figyelj, ez így van. Így van. Ezzel nem akadok fönn, csak uncsi.
3: És ott pesgőzik, érted?
0: Hát tudom, hogy figyelj, tisztára úgy érezte magát, mint a bálkirálynő. Én ezt elhiszem.
3: Hát végül is
0: a perspektíva, figyelj, mindenkit a perspektíva csal meg. Ha te is ott ülsz egy pesgővel a kezedbe, azt hiszed, hogy Ráhel vagy.
3: Miközben nem is Ráhelnek hívnak. Mik vannak, viszont de igen, ez biztos, hogy így lehet valahogy
0: így működik, hogy igen, a hatalom, hogy elhiszed, látod, érzékelet. Figyelj, szerintem...
3: De ebben nem vagyok biztos, mivel nem kerültem még olyan helyzetbe, tehát ezt nem állíthatom teljes bizonyos biztonsággal magamról, hogy valóban nálam is így működne.
0: Nem a politikusoknál, nem nálam. Tehát hát, szerintem Orbán Viktor azért keveri az igeidőket...
3: Most azért Ráhelnek kellett képzelni.
0: Igen, hogy segítek az empátiában.
2: Mi voltam a transzvestitő regasztó, hogy most nem mindegy, hogy most egy Ráhel jön belepér a végében.
3: Ferenc pápa, de akkor mutogatott.
0: De biztos áll Viktor a vadászteremben és nézi az országot. És érzi, hogy az övé az egész problémakör. Látom a az igenyozásából, hogy keveri. És akkor mondják, hogy megoldom a problémát. Ja. Van, amikor egyes szám első szemébe beszél, van, amikor egyes szám több eszembe. És figyeljetek, még most már össze-vissza keveri. Ami nyilvánvalóan a perspektívából fakadhat. Most már biztosan tudja, hogy felépíti ezt az országot.
3: Ez már felépült. Oké. Okay. Viszont Beával még nem beszéltünk.
2: Elég sokat beszéltem szerintem.
3: Arról, hogy... Hát jó, hát de még közel sem beszéltünk így az emberi jogokról, illetve az egyéb jogvédelmi női jogok, illetve még arról is volt szó, hogy beszélgetünk a Direkt 36-ról, mert hogy...
0: Jó részletes volt a Human Rights jelentése, nem? Az emberi jogokról Magyarországon. Ja. Csak úgy mondom.
3: Ja, tényleg, és egyébként nem tudom, mi is volt, hogy hány helyet estünk
0: vissza. Tök pontosan leírták, nem? Az összes esetet.
2: Abszolút.
0: Tök pontosan fölül.
2: Hát sok külföldi ügynök, civil ügynök ad információt azért ezekhez a jelentésekhez, tehát ezek a külföldi vagy nemzetközi jelentéseknek a nagy része azért egy széles kutatáson, meg nagyon sok, tehát a civileknek ez a munkája, hogy adjanak információt, és kvázi egy kontrollt, civil kontrollt biztosítsanak a kormánnyal szemben, vagy a mindenkori hatalommal szemben.
3: Igen, és
0: ahol... Úgyhogy minden fronton buktunk, ugye? Cigányok ügyeket hoztak
2: hát
0: föl.
2: Ez egyébként állandó, tehát a sajtószabadság, meg a diszkrimináció, azért ezek mindig visszatérő, és ez nem az elmúlt 4-5 évnek a problémája. Tehát
0: Origo,
2: az elmúlt
0: RTL, konkrétan sorogatták azon döbbentem meg, hogy nem vagytak ki semmit, az érdekes volt, igen.
2: Jól dolgoztak a ügynökök.
3: Szóval ismét neki futok, beadtam, részt veszel a nemrég indult Direkt 36 oknyomozó tényfeltáró portán, mondjuk azt, hogy munkájában,
2: csapatában,
3: így jogi képviselőként, mert így jogtanácsosként. Így, miért vállaltad el, vagy hogy miért tartod ezt így fontosnak, hogy odállj melléjük?
2: Hát szerintem nagyon fontos az a munka, amit ők csinálnak, vagy amit ők amit fognak csinálni, meg amit az Átlátó is csinál. Szerintem egyre több ilyen csapatra lenne szükség. Nem volt kérdés, főleg az elmúlt 4-5 év médiában, sajtószabadság területén tapasztalt, megdolgozott, vagy az elmúlt 4-5 évben végzett munka, szerintem nagyon szerves következménye, hogy egy ilyen csapat mellé állunk, nagyon szervesen hozta magát ez. Már a kezdetektől fogva segítettünk Józsival, Kárpáti Józsival, kollégámmal együtt, és most úgy néz ki, hogy fogjuk őket hivatalosan is segíteni a munkájukat jogi szempontból.
0: Ahogy Magyarországon az ellenségképzés megy, lesz dolgotok?
2: Lesz, de szerintem nem nekünk van, nekünk támaszt, meg segítséget kell nyújtani számukra, tehát hogy itt nem is a jogászok a fő, tehát a jogászoknak jónak kell lenniük nyilván, hogy megfelelő hátteret biztosítsanak, de szerintem a kirakatban és a fronton azért ezek az újságírók vannak, akiknek a céljuk a korrupciós ügyeknek a részben a korrupciós ügyeknek a feltárása, és hát nyilván kell mögéjük olyan jogi csapat, aki ezeket a szövegeket, meg ezeket a cikkeket elolvassa, pontosan olyan szemmel, hogy minél kevésbé legyen támadható és minél biztosabb alapon álljon az ilyen munka, meg az ilyen írások.
0: Mert Ildikó azt, hogy bepenel. Mondta.
5: Bizony. Azért nevetek.
0: Mi van? Ildikó azt, hogy Simicska...
3: Nem, én tudom, csak hogy
0: kit perelnem,
3: vagy a good friend.
2: Mindenki.
0: Mindenki. Hogy nyilatkozott, hogyha valaki azt mondja az APEC-ről, vagy a NAV-ról, vagy mi, bocs, hogy akarsz beperli.
3: Na jó, de hát a NAV-nak, mint szervezetnek van be, tehát hogy az...
1: Hát van jó hírneve, lehet a, egy...
0: Ez nagyon vicces.
1: Igen, tehát simán indíthat jogi eljárást, tehát egy szervezetnek is van jó hírneve.
4: Egyszer hallottam Kollár György alkotmányjogászt a televízióban nagyon régen, aki azt mondta, hogy ha csúnyán beszélni ebben az órában, hogy előre fel...
0: Nem tudom, a Simicska utta teljesen meg vagyok zavarva.
4: Nem fogok geszűzni, szóval, hogyha azt mondják egy prostituált fiának, hogy a kurva anyád, akkor az ugyanúgy becsületsértés, mint hogyha egy apáca fiának mondanák, szóval, hogy... Jó, ez nem volt jó példa.
0: Meg is akasztottál, de kérdezte a Polgár Juditot, néha miért győztél? Azt mondja, hogy olyat léptem, magam sem értettem, miért van ez, ezért mondom, ez olyan volt, ez egy Polgár Judit lépés volt. Jó, figyelj, szerintem annyira fontos a munkátok, én azért nézem ezeket az átlátszóni, majdnem a civil társadalom iránti felelősségérzetet jelenti számomra, hogy annyiszor is bebizonyítják ezeknek a kutyáknak, hogy igen, ki kell adni az adatot, igen, nem titkos, igen.
1: Hát meg a civilekre szerintem egy ilyen extra teher hárul, azért az utóbbi években ez tényleg így van, hogy egy olyan munkát is ellátunk, amit mondjuk az ellenzéknek kéne látnia, tehát egy olyan kontrollt látunk el, ami több szinte, mint amit a civil szervezetnek el kéne látnia. És nyilván ezzel a támadások keresztüzébe is áll. Szerintem a civil szféra nagyon, nagyon nehéz helyzetben van most, és nagyon, nagyon kell a támogatása. Úgyhogy mondom is, itt ebben a minél többen hallják, hogy az 1%-ot mindenképpen adják. Nem tudom, hány milliárd forint marad az adófizetők zsebében, illetve bennem, nem is az adófizetők zsebében, hanem az államnál, mert nem rendelkeznek az 1%-ról. Tehát tényleg mindenki, aki teheti, az rendelkezzen az 1%-ról. Nézzen körül, tájékozódjon, és aki számára fontos, és akinek a tevékenysége fontos, tolja az 1%-ot. Tizenvalahány milliárd marad.
0: Toljátok a megjelentési civilekbe.
3: Igen,
0: hogy megéljünk.
3: Most egy gyors közérdekű közlemény, hogy ezek a megélhetési civilek, akár a Tilos Rádió is lehet az 1%-ban támogassátok.
4: Be tudjuk mondani a számot?
0: Hogyne.
4: Akkor mondjuk be a számot.
0: 180 0 2 4 5 4 így nem lehet megjegyezni, ugye? 2 43
4: akkor még egyszer, most másképp
0: 18 0 0 ez már egy jobb, ez már világosabb.
4: Én is szoktam. 0-0-24-54 kötőjel 2 kötőjel.
0: De nem szeretettel mond a szavakat. 18-0-0-24 pénz jön rá, pénz 2-43 a vége.
4: Kötőjel 2, kötőjel 43.
0: Jó, a kötőjel tegyük hozzá.
3: Hát közérdekű közleményt hallottatok, és hát Bea, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ezen a késői órán, és beszélgettünk így mindenféle komoly témákról.
0: Küzdjél és legyél szívós. Kérlek.
3: És nagyon sok sikert, és hát várjuk.
4: Éljen a szabadság.
1: Éljen a haza.
0: Éljen a jog.
4: Ilyen a jog. Jobb lenne, hogyha csak úgy lenne méltányosság, de ha ki kell kényszerülteni, akkor legyen jog.
3: Hát akkor ilyen a szabadság is.
4: Akkor legyen jog, szóval.
0: Ilyenek a szabadságjogok.
6: Nos, hát szép jó reggelt mindenkinek itt a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, és most pedig kezdetét veszi az a hatalmas nagy-nagy tematikus nap, ami igazából már két napja zajlik, csak az éteren kívül, most itt az éterben is a rádió történetével, illetve a rádiózás történetével fog foglalkozni ez a nap. Négyig archív felvételek és meghívott vendégek társaságában, 4-től 6-ig pedig egy érdekes körkapcsolásos játékot fogunk játszani. Szimpla Kertből, a Kőlevesből, a Millenáris Parkból és a Tűzraktárból fog bejelentkezni 4 műsor, akik itt a rádióban amúgy hetente hallhatóak, és ők készítenek egy ilyen produkciót, majd pedig 6-tól 8-ig a Radio Territories című programot hallhatjátok itt a Tilosban. Most az elején réges-régi 95-96-97-es természethangja műsorokkal kezdjük a napot. Kellemes további szombatot.
7: Most az elkövetkezendő egy órában egy 1998. március 17-ei természethangja felvételt fogunk hallani, illetve hát egy természethangja nevű műsornak a újrajátszását, amit Végső Zolival csináltunk a Tilos Rádióban egy keddesti napon, olyan 11 óra tájban.

0: Jó estét kívánok! Természet hangja, Tilos Rádió, és elérkeztünk egy olyan matematikai estéhez, amikor ketten vagyunk itt a Rudival. Rudi, hány kilók vagyunk szerinted ketten együtt? Úgy, hogy nem mondjuk meg se te se én, hogy mennyi vagyok ketten együtt. 200?
1: Hát szerintem pontosan 200.
0: Pontosan 200 ketten együtt. És először keverünk együtt, ugye?
1: Én eddig azt hittem, hogy a Cabánnal mi vagyunk a legfajsúlyosabb műsorkészítők, de most szerintem így mi ketten.
0: Ezért aztán ma este természethangja gigamix lesz. 200 kiló remegő kocsonya a keverőpult mellett, ugyanis hát meglátjuk, mi gömbölyödik ki az egészből. Ma este is tulajdonképpen az alaptéma az a Szigetköz, tehát nem esik olyan messze a természet a hangjától, csak az lesz a különbség, hogy most mind a ketten a pult másik oldalán vagyunk, és ígérem, hogy közben élő dolgok is lesznek, mert a matematikát itt ma esteire nem fog szabad abba hagyni, már csak azért is, mert egy barátom azt is kiszámolta, hogy hány méter vagy hosszú lesz az az aranyhíd, amit a 600 milliárdból a Sziget közre, illetve a Bős-Nagymarosra költött következő összegből lehetne aranyhidat építeni. Hú, de szép mondat volt, és de szépen belebonyolódtam. Na, ez várható ma este, tehát mikrofonnál
1: legyünk a DJ 200 kiló.
0: DJ, igen, 200 kiló, nehéz estére nézünk elébe. Tartsatok velünk!

Ugyan minek fáradozott az Úristen, kedves kollégám, hogy betegségeket teremtsen nekünk, halandóknak? Ha akadnának olyan emberek, akik meg tudnák azokat szüntetni.

Tilos rádió.

Szóval 200 kiló kocsonya kever ma este nektek, és az első matematikai művelet az a az Bárdos Deák Pétertől, a híres szigetközi tájkép és csatafotóstól származik, akinek, hogyha a képei valamennyire is képbe vannak számotokra, ő az, aki mindig lefotózott egy helyszínt, akkor, amikor kiszáradva hevertek egymás nyakán az ágak hegyén hátán, és amikor még annak idején víz volt benne. Ez az a fotós fiú, akinek az anyag aztán a hágai peranyagba is próbálta érzelmileg meggyőzni a nem igazán érzelmileg meggyőzhető hágai bírákat. És ő azt mondta, hogy vegyük akkor ezt a 600 milliárdot, és számoljunk vele egyet. Ugye az a 600 milliárd, hogy tudják, hogy emberek, hogy miről beszélünk itt ma este, az az a plusz költség, amit még a bős nagymarosi vízlépcsőbe szeretnének belepumpálni azok az emberek, akiknek az az érdeke, hogy ezt majd ők el is tudják valamikor költeni. Vette a arany világpiaci árát, és azt mondta, hogy 2000 forint belőle egy gram. Akkor egy tonna arany az 2 milliárd forintba kerül. Most itt nekem egy 15,5 köbméter van a következő szám, egy pillanat, hogy jöhetett az ki. Ja igen, hogy akkor a véve az arany fajsúlyát a 600 milliárd forintnyi arany, az 15,5 köbméter arany. Ez a, mondjad, Rudi, hogyha nem érted a eszmefuttatást. Szóval Nagymarosnál 250 méter hosszú hidat kéne verni. Ugye ez a 600 milliárd egyik fő adóásza, hogy egyszer majd híd is lesz ott, ahol ezt elszórják. Na hát mekkora hidat lehet abból csinálni? Ha 250 méter hosszú hidat megpróbálunk készíteni aranyból, színaranyból, amelyik másfél méter széles, ugyan nem olyan nagy gyaloghíd, és 24 karátos aranyból indulunk ki, akkor mintegy 4 cm vastag hidat lehetne verni Nagymaros és Visegrád között. Itt van egy fakszám is, ami valószínűleg nem azért van, hogy további információkat lehessen belőle nyerni, de tény az, hogy akkor ezek szerint föl lehet értelmesebben is használni a 600 milliárdot, például a Bárdos féle 250 méter hosszú, másfél méter széles és 4 cm vastag, 24 karátos aranyból készült hídra. És mivel Rudi már rántaná föl a pótmétert, és mennénk tovább a verbálisból a muzikálisba, így hát ne legyünk restek, hajrá tovább!

0: Revidune közösen
1: napoljait. Szent és halhatatlan Úristen, kinyegyő műrajtjön. Hőtre fel, lefattam, lefattam,
2: hőtre fel. Kérlek, át az emti néktek a műrő.

megyének Tordacsnevű helységében lakik egy Hornyák Mihály nevű ember, aki 1672-ben lépett be a világra. Következőképpen már most életének 117. esztendejét számlálja. Leopold és első József császárok alatt együtt kurucoskodott Tököli és Rákóczi követőivel. Annak utána pedig a törökökkel való hadakozások alkalmatosságával az uralkodó házat szolgálta fegyverével. Jól bírja magát még most is ez az ember. Lát mindkét szemével derekasan. Mindkét szemével.

aki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam. Amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így, a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom. Mi célja volt ennek a nagy háborúságnak? Mikor hatalommal, anyaggal terheltem, a mennyországba úgy se juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a

0: ve evde durmakta mene çok memnunla koştur. Santa bak ve lavo ve teze ve mehennim ve Ben maste luçlarla mira sembelli. İde egészségesenbe nem engednek, amivel meg saját torsz testük szembe szökő voltából látott, hogy igen, dicsekednek.
1: Pedig nem a természet hozta ezt így, hanem a szóbeszéd szerint az újszülött csecsemőket maguk a szülők vagy megvakítják, vagy csontjaikat és végtagjaik ízületeit, hogy ne üssenek el testi rúdságban, kificamítják.
0: Ezek, ugye mint testük állapotában, úgy nyelvükben is különböznek a többiektől. Kezdettől fogva saját nyelvet kóltak maguknak. Hogy azon beszéljenek egymással, s ez senki másnak ne legyen érthető, csak az odavalós kipolgárnak. Ezt a miénk bak nyelvnek nevezi. Azt a kiváltságot élvezi, hogy a többi magyar vállára nehezedő tehertől mentesek, és az országban mindenfelé koldus énekeikkel megélhetést és hasznot szereznek maguknak és övéiknek. Ocsmány emberfajta, hírhet és méltó minden büntetésre, hiszen az emberi természet szépségét torzítja el gaztettével, melytől fejedelmény eddig nem

Hát az országban eddig még nem eszik őket észre. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen bélyeget. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott, a 6 idősebb leány is férhez ment. Csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, s a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt, a király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elaludnak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt s itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öregember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csudadoktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, s alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó aranypaszomántos gúnyában, mint ő. S a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt, drága szép selyemköntösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvére. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújdosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek, te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak, a leány sem különben a királynak, mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya. De ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. Na, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja Kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányával, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. El a dajkája is. És ekkor szép csendesen kibújt a királyfi,

tudott onnét elmozdulni. Mintha csak oda cövekedték volna. Hanem amit nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkán akadt a sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. Na te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár, így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi, mondta neki. Hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2-szer elvédheted. De ha 3-szor sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, 2. nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, és a fekete király egyszeribe átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozást!

0: vitézszőcs. Egy szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puriszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puriszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puriszkát is felfaltak volna. Megharagszik a szőcs, hogy még a légy is őt koldúsítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én. Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát, keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, ríttak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a szőcsöt, s a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a szős nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Gyünnyögte a szőcs.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitézszőcs kezet csapott, s azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia, ebb aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Ó, szegény feje, töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csinálja. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt szegény, hogy már most mi vele. Nagy ijegységében, hogy mit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért.
1: Hát te mit csinálsz, vitéz szőcs? Én bizony,
0: felelte a szőcs. Azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat.
1: Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vak az anyám, ez még belé találna esni, inkább én hordok vizet helyetted.
0: Hát hiszen úgy jól van, mondta a szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldötték a szőcsöt, de egyszerre éppen 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon. De csak hiába törte, nem került ki abból okosság. unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami le volt vágva az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, és megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért oda, amikor a szőcs kötözgette a fákat.
1: Hát te mit csinálsz?
0: Kérdi az ördög. Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
2: Olyan nagy haraggal mondotta, hogy a szegény ördög csak úgy meghőkölt a nagy ijegységtől.
0: Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként. Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézszőcs.
2: Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát.
0: Amint húzza, elkiáltja magát.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Szia, elszakadt!
2: De ezt már nem tagadhatta meg a szőcs. Megfogta a fahegyét, hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szitta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni. Nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostor és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög: na te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadlám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én? Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondotta a szőcs, mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól. Hát, forduljon, kötekedett az ördög. Csak a rikkents előbb te, biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta: no, ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon. Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek fele sem tréfas, befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitéz szőcsnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. Na, mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He? Jaj, te! Nyöszörgött az ördög keservesen. Most csak menjünk haza, Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák. De már azt nem teszem, pattogott a vitéz szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a 3 esztendő ki nem telik. De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz szőcs előre ment, hamarabb hazaért, mint az ördög,
1: ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pólyvával, és éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, és mondja: nézze, édes uram, tiszta színaranyjal van tere. Addig szolgáltam, míg kent oda jár. Az asszony csak ugyan úgy tett, ahogy az ura mondotta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle:
0: hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, felbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza a Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember.
0: Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól félt, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, tejékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához.
1: Ott éppen javában játszottak a Szőcs fiai is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jöjj a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát: néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja: az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elöl neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorította a farkas: ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallotta semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész ház népével a temérdek.

0: galaxiás tengeren túl, hetet hét országon innék, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Felfaltak ezek mindent. Már nem volt a háznál egy B-faló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre facsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. B-járt országot, világot senki lélek fel nem volt. Haj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveti a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel, mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyeked még bucsálódnék magába, csak elébe tappan az ördög. Megkérdezi ezt. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember! Gyere velem, én felfogadlak! Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok? Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez. Vesz egy nagy kötelet, s azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: szörnyen megijed az ört. Elkapja a zsákot, s viszi a szegényedet. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkorát püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátra szökik, vagy 12 lépésre. Kérdi tőle az ördög.
0: Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el,
1: feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött, vagy 50 lépésre. Kérdi az ördög.
0: Mi bajod, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat,
1: feleli a szegény ember.
0: Jól van.
1: Tovább mennek, és estére kelve megérkeznek a szegény ember házához.
0: Teremtő szent Istenem, egy egész ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy rongyosan az apjuk elé.
1: Meglátja az ördög azt a teménytelen sok gyermeket, s elkiáltja magát.
0: Gyű, aki áldója van, ennyi még nekem sincs.
1: S azzal nagy szörnyűködve ledobja a zsákot, s úgy elfutott, mintha a szemét vették volna. A szegény ember pedig boldogul élt a sok pénzből, s máig is élnek, ha meg nem halnak.

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren, túl a kurta falka malasztúr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az inge ujjába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig duruzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben, a koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, és elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leányt, asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leánnyá serdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig férjhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, és kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, és nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egy nap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbálok. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettőt. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt,

annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt, de nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényen a világra. Ment, mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet-hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg a tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnét egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettén. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajó, s úgy vágta egy sziklához, hogy miszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillag az égen. Éppen javában gyakorlatoztak. A király is ott ült egy dombon, aranytrónján, nagy füstöket eregetett hosszú szárú pipájából, s úgy nézte szívbéli gyönyörűséggel a katonáit. Nézi a királyfi a gyakorlatozást, és egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba, gyakorlatozz te is. Sorba áll a királyfi, a király meg mind őt nézte, úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy oda kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz. Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz, kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Ho-ho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ez órától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is. Na, várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Beül a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legeslegvígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a király,

elkérte a citelát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettős. Mondjam, ne mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el. Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek. Megtetszett a király kisasszonynak erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt. Hagy tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta. Hogy nem marasztotta volna. És a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony. De csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony, nem mondta meg, mi bújja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfit. Hallod-e, fiam? A leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ? Mondta a királyfi, ismerte felséged a napkeleti királyt? Hát, hogy ne ismertem volna, jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta, hát ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta köpenyegét, hát ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellé, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom-dánom, lakodalom. 7 nap, 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap, 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas vasok. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta arasszal, túl, volt egyszer egy gazdag pásztorlegény. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a királynyájába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döklenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Egy endegén terelgeti elém-elém a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy húsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás, de akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te ember izénk? Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék kiet, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
2: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, s egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltak.
0: Mit csináljon szegény feje? Meg kell, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Elékenyít az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. Óriás? Akár hiszitek, akár nem. Csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-falú falásig B-hem mentette a fáintos tokányt. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állított. No, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát. Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
2: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
0: Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
0: Mit volt, mit nem tenni?
2: Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kostis utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagyvegyesen.
1: Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk néz. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
2: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megöld valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé?
1: Mondá a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhányja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyedvődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing! Kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közének erőj, mert erősen megkeserülöd.
1: Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes-mázos beszélekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg egy gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyon tapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára ragadt, hogy semmi letteképpen nem tudál lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a bicskáját. Lenyisszentette az ujját. Ott a közelibe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegbe. Amint benne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapta feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szóval. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, és kérni az asszony, hogy mi járatban van.
3: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
1: feleli a legény.
0: Az özvegy asszonynak megtetszik a legény, és befogadja szolgának.
1: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegy asszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, és megkérte a kezét az özvegy asszonytól.
0: Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
1: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény.
3: No, ez bizonyosan a medve?
1: Az, Isten Krisztus útsegén. Cammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
3: Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtja errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól.
1: De hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bújtosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott.
0: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
1: Megy a legény hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi házat. B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a télig lejt. Köszön neki.
3: Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
1: Szerencséd, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár? Elé mondja a legény, minden búját baját. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy. Azt mondja az őszemben. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy mit adtam, talán ő is áll valami. Megköszöni a legény a gyűrű, és tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
0: Áldott szerencséd, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
1: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
0: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűni. Csak ettel jól, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat. Abban még nálamnál is öreg ember. Majd át az is valam.
1: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem jött. Ott ült a góc alatt. Ősz ember. Az ölibe egy nagy biblia volt, és abból olvasgat. Köszön a legjobb. Az őszember kinéz a góccaló, és azt mondja.
0: No, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
1: Mondja a legény, hogy mibe jár.
0: Jól van, édes fiam, ne húsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez, aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb, a három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, s el ne mozdulj reggeli, aludj ott egész éjjel.
4: amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, s a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
3: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapod. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevire. A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik. Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s élt egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s bészegődik a hosszor. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legény nem látott még.
4: Te, biz igen,
3: mondta a boszorkány.
4: Nálam van szolgálatban.
3: Noha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, s a minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, s a másik két kutyával be akar menni, de amint tudó nem mozdult el a küszöb. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó. Ami tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Itt volt, mit nem tenni, az ablakon kellett, hogy bemászik. Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, és a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Gyanis ölhetné meg, mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
5: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda. És mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
3: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a gócalás, a medve belé fekszik. De a minden tudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az odmét. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában medvekomra. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
5: Jól van, nem bánom!
3: Esküdözött a boszorkány.
5: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelen! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugorj ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz!
3: Elment a legény harmadnak. A kutyák is vele mennek, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a minden tudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak. Aj, megrugaszkodik erre, a föld nehezes, hazáig meg sem állunk.
1: befut a házba, és egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedik az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, és a legény békességesen megsütheti a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
6: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
5: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment a ház. Jő haza este felé. A medve csak elejébe toppant. Haj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének. De a medve mindcsak azt kiabálta. Szállj le onné, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
6: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
1: Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy. Kiállt a legény, amúgy csak a torkán kifért.
6: Nye, minden tudó, nye!
1: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta a világon átallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
6: Nye, világon átallátó, nye!
1: Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
6: Nye! Föld neheze! Nye!
1: Most a föld neheze hallotta a kiáltást, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úr segén hallám az én nevemet szólítani, mondta a föld neheze. Igen, szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
6: Aj, megrugaszkodnak!
1: De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik a világon átallátós, az felszökött a fának a fele magasságára, szökik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ehhez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló, neki leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány. Szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak. És a boszorkány is összeszaggatta.
6: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat.
1: Gondolja, már nincs rájuk több szükség.

megérkezik a legöregebb bűzemberhez. Elmondja, hol járt, merre járt, miken mene által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

köszöni a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a domb. Ott lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment álma, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár bor. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, azt mondta. Legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, s azt mondja. Ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának, s a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elém mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélem. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz?

pásztó. Hol volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel főztek, bottal rearántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának, édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kicsi egérkes asszonyja. Hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a pogásából, éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegél. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elibe, s ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele, csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuba sült fogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért. Bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérkes, igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja. No te szegény legény, jót étel helyébe jót vár. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el,
mondd el az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király. Mit keres itt, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kül. Előrántja. Belé fuvint. Hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul. Úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. Na, megállj!

0: Kis technikai probléma, de már is megoldjuk.
1: Jó reggelt.
0: Addig beszél a...
1: Kicsoda?
0: DJ.
1: És szól a zene. Mindjárt.

0: kívánunk, ez a Tilos Rádió, és abban a Science Fiction nap. Megviccelt minket a technika, legalább megtapasztaltuk, hogy a hétköznapi reggeli műsor készítők mivel szembesülnek minden reggel hétkor. Ez az Agora Consulting nevű műsor, ami amúgy szombatonként szokott jelentkezni minden reggel 9-kor.
1: Nem minden.
0: Illetve minden páros szombaton.
1: De itt van a Tilos Rádiónak a Skifi napja, úgyhogy mi reggel mi vagyunk benne a éterbe. Mikrofonnál Mikolaj Vice Madbal, háttérben az aranykezű spityúzó kezeli a pultot és megoldotta a problémát, úgyhogy álljuk a kezét. Telefonszámunk 215-37-73, hogyha valaki már most ébredezne, és skifi közhelyekről fogunk beszélni.
2: Menjetek rollerezni.
1: Hát ilyen időben feltétlenül.
0: És az SMS számunk pedig 0620, 5 darab 9-es és 03 a vége. Az is működik, lehet SMS-t is küldeni. Én még össze is írtam magamnak, hogy miről akarunk beszélni.
2: Illetve, mert hogy a skifi közhelyekről akarunk beszélni, és ezeket írtad össze?
0: Hát összeírtam mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom mondjuk 8 olyan sablon sémát, és illetve ahhoz per prototípikus filmet. Na jó, nem feltétlenül prototípikus, de az 1-2 példa filmet, illetve könyvet, amely témákat gyakorlatilag folyamatosan reciklálnak a filmkészítők, hogyha
1: tévednek?
0: Hogyha a science fictionről van szó. Hát,
1: mert tévednek. Akinek vannak tippjei, azok szintén küldtet SMS-t, illetőleg.
0: Na, én mondom, jó? Először elmondom,
2: hogy mi van most tehát ezzel a címszóval, hogy skifi közhelyek, most arról akarunk beszélni inkább, hogy a skifiben milyen közhelyek vannak, vagy pedig lehet arról is beszélni, hogy a jó népben, akiknek fogalmunk sincs a skifiről, valójában milyen ezek, milyen kép él a skifiről. Nem is közhely, hanem inkább ilyen tévhit, mondjuk.
1: Amit megerősítenek a filmek.
0: Igen, de én nem tévhitekre gondoltam, hanem sémákra inkább, de elmondom, jó?
1: Sokkal világosan. Ez az egyik.
0: Mondjuk a virtuális és alternatív valóságok, mint téma, mint egy ilyen témacsoport.
2: Hát ez talán
1: a percepció.
2: Ez kevésbé közhely, szerintem.
0: Mert hát olyan értelemben közhely, hogy ez a téma, ez szerintem már 20 évvel ezelőtt is le volt rágva, csontig. Uh-huh. Ettől függetlenül még mindig jönnek újabb és újabb alkotások, amik semmit sem adnak.
1: Konkrét példát kérünk.
0: Dolgokhoz. Hát mit tudom, amiket felírtam, az a Matrix, ugye nyilván ez ami leginkább adja magát a virtuális valóság témával kapcsolatban. Aztán ennek a szerintem testvére az a Dark City, az Open Your Eyes mondjuk.
1: Nyisd ki a szemed, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez
0: az existence.
1: Az általam megélt valóság, és mondjuk az a valóság, amit mondjuk ugye belémültetnek a gépek, illetőleg gépek generált valóság.
0: Ja, hát ez a valóság miben létével foglalkozik.
1: Így van, jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt, és mindegyiknek az adja, Isaac Asimov a halhatatlanság hal.
0: Isaac Asimov. Nem olvastam.
1: Halhatatlanság
2: hal. Nem olvastam, mit szeretnél ezzel kapcsolatban?
3: Az ennek az egésznek az atya, ennek a virtuális valóság.
2: A virtuális valóságnak a halhatatlanság halálon? Mi az ennek?
3: Hát az, hogy ott van az, hogy milyen valóságot csinálnak, nem csinálnak.
2: Jó, az inkább az alternatív realitás, nem? Tehát a valóság megváltoztatása.
3: Igen.
2: Tehát a történelem más utakra terelése.
3: Igen, és a Matrixnak az alapja az a William Gibsonnak a Neuromanc című könyve, ugye.
2: Hát a Matrixnak azért sok alapja van, tehát azon túl, hogy jó, a neurománc is így biztos, bár az inkább csak a coolness, nem? Tehát ilyen napszemüvegek, meg a hosszú bőrkabátok, meg ilyenek, nem?
3: Nem, abba pont ugye nem.
2: Már egy kis hekkelés is van benne, ha úgy vesszük.
3: Na, hát igen.
2: Ja.
3: Aha. Na, úgyhogy halhatatlanság halála, úgyhogy nem 20 éve lerágott csont, hanem 50.
0: Jó. Ebben megállapodhatunk.
1: Szerintem
2: ennek a halhatatlanság halála, ez nem is 50 éve. Nem, ez... volt az 70 is kb. Nem? Tehát ez Asimov az marha régi.
0: Asimov az a 50-es években kezdett el.
1: Én szerintem ez az egész a...
2: Szerintem 40-es, de lehet, hogy keverem.
1: Ez sokkal régebbi. Lehet, amikor tehát egyfajta Descartes-i filozófia, hogy mi az, amit én fölfogok, és mi az, amit én fogok, az én szubjektív
0: valóságom. Nyilván a filozófiai alapjai a dolognak azok
1: a
0: bűködébe vésznek.
1: Jó, hát és hogy ezeknek hol van a hibája?
2: Hát mi az, hogy hol van a hibája? Hát az, hogy nem igaz, az vagy pedig, hogyha igaz is, akkor nem tudod ez bizonyítani.
0: Nem, én akit felírtam, mint írót,
2: a Philip K. Dicket,
0: akinek rendszeresen feldolgozzák novelláit, amik általában ezzel foglalkoznak. Most ez
2: és általában nagyon elrontják a film mesmegvalósításban.
0: De még így sem olyan rosszak ezek a filmek. Rosszak, ugye,
2: csak ezzel, csak semmi közük ahhoz, amit ő eredetileg
0: Nem mondom el most ezeket a filmcímeket, mert azokat máshova írtam föl. Na mindegy, de hogy a Philip K. Dick az köztudottan elég komolyan élt szintet, illetve pszichedelikus kábítószerekkel, és szerintem ez az alternatív valóságok, virtuális valóságok témája szorosan összekapcsolódik a pszichedelikus kábítószerek témájával.

0: Ehhez kapcsolódik a robotok, illetve a mesterséges intelligencia témája, ami a másik ilyen jól bejáratott, hát jól bejáratott séma.
1: Ez is egy szintű.
2: Nekem kezdjük ott, hogy ezért, nekem a kedvenc skifi közhelyem az maga az, hogy a skifi az micsoda. És tehát mondjuk, hogyha valakit megkérdezi, hogy mi a skifi, ez egy robotos, űrös, jövőben játszódós, mit tudom én, és hogyha mondjuk megnézel egy Galaktika című, hogy hoztam galaktikákat, gyerünk és veszem őket, és meg lehet nézni a borítókat, mert szerintem egyébként, hogyha egy grafikus azt mondják, hogy rajzoljál valami skifiset, akkor jön neki legjobban az ezek.
0: Ja.
1: Nagy ízeltlábúakból kreált, igen, hatalmas szörnyeteget.
2: Jó, tehát ezért, tehát a skifi, hogyha egy grafikus szemével nézzük, akkor a következő. Tehát mindenképpen van rajta valamilyen sivatagos táj egyrészt, háttérben esetleg ilyen gombaszerű képződményekkel. Mindenképpen van benne valami nagyon furcsa idegen lény, ami lehetőleg lovagolnak, ezért félmeztelen harcosok. Az előtérben mindenképpen
0: muszáj lenni. Ez inkább a fantazi.
2: Nem feltétlenül, mert hogyha azok a lények azok nem így ezért lovag, hanem mondjuk ezért óriási ízeltlábú rovarok, akkor az nem fantasy, hanem skifi, valamilyen. És mondjuk, hogyha a harcosnak a fején van valami, ezért valami elektronikusnak tűnő kütyű, akkor már ezért. Akkor
0: nem tudom, nekem a science fiction az hozzátartozik a science része is, nem csak a fiction.
2: Persze, most nem is erről beszélek, hogy mi tartozik hozzá, hanem nem, az, hogy mi az, ami
0: egy közhelyes sci-fi borító, az inkább egy űrbéli táj. Szóval inkább elképzelek egy bolygót, amikor ilyen gyűrűrendszer van, mint a Szaturnusz körül, és akkor egy űrhajó éppen.
2: Igen, tehát mondjuk nézzük például ezt az űrös közhelyet. Tehát hogyha valaki, nem tudom, hogy hallgattátok-e múlt pénteken a Haza és Haladást.
0: Nem.
2: Mert ott már előjött erről a skifi nap kapcsán, így egyből elkezdtek a skifiről beszélni, mert azért valamiért úgy látszik, hogy egy fájt nekik, hogy ők nem lehetnek ezen a napon, amikor mi vagyunk. És egyébként egy hallhatóan ezért, tehát ott olyan emberek beszéltek, akik ezért szeretik a skifi, tehát hogy olvastak skifi könyveket, meg ezért megnéztek skifi
1: filmeket,
2: és így rögtön azzal kezdődik náluk, hogy ezért, hogy valahogy így megemlítik, ez így valahogy vagy ezért, vagy direktben, vagy burkoltam valahogy megjelenik, hogy a skifi és az irodalom szembeállítása, tehát hogy ez skifi, és akkor így ez már nem skifi, ez irodalom, tehát ez nem skifi, irodalom, érted? Tehát így ezért,
1: hogy a skifi, hogyha a skifinek ismerve, hogy ponyva, hogy...
2: Igen, tehát ez az alapvető közhely a skifivel kapcsolatban, hogy ez nem ezért, tehát ez nem lehet magas irodalom, vagy nem
1: képviselt nem magas értékeket?
2: Igen, és akkor ezzel, akkor hogyha már erről beszélünk, akkor egyből azt mondjuk, jó, és akkor jön okos emberek, akkor jönnek a kivételek, hogy igen, Vonnegut, igen, meg ezért, meg Arthur C. Clarke, meg lehet még ezért mondani, Asimovot nem mondja senki, szerintem. Lemet mondják, meg esetleg ezért Bradbury-t. És hogy, mint tudom, ennyivel el van intéző, és akkor ők magas irodalom, és akkor az összes többi az meg háttén szórakoztató akár.
0: Igen. Igen, mondjuk én olvastam egy Arthur C. Clarke-ot, és én se sorolnám annyira a különlegesen érdekes irodalmi alkotások közé.
2: Mi történt?
1: Semmi.
0: Ez a randevú arámával.
2: Igen. Ezzel az arra akar célozni, hogy akkor az magas irodalom, mert nem érdekes.
0: Jó, nekem az ilyen distinkciók, azok így abszolút nem szoktak érdekesek. Vagy nem tudom, szóval én ezeket nem érzem. Nem érzem úgy, mint a Rock and Roll-t szokás érezni. Nekem... De abban tök igazad van, hogy ez az űrsztereotípja, ez a legelső, ami beúrik egy embernek, és ez a legjellemzőbb.
2: Hát talán. A múlt péntenki műsorban egy betelefonálónak, hogyha nem is az űr, de a jövő. Tehát így ez ugrott be azonnal, tehát így megpróbálta definiálni a skifit, érted? Tehát így azért valaki, tehát mindig van valaki, aki azért feltétlen késztetést ér azon, hogy azért definiálja a skifit, és akkor általában az, hogy hát ez így a jövőben játszódik, és
0: űrben.
2: És az űrben. Igen.
0: De hallgassunk egy zenét, mert a Balázs gutaütést.

0: Sziasztok, ez még mindig itt az Agora Consulting Attilos Rádióban, hogyha valaki ez alatt a fél perc alatt, amíg azért beraktuk ezt a kedves Skifi közhelyzenét, elfelejtette volna.
1: Miért kell a Skifi zenéknek mindig ilyen prüttyögős, terített szintetizátoros vackoknak lenni?
0: Igen, ez nagyon, hát nagyon tetszik nekem, hogy ez mindenképpen hogy valahogy így... Mi ez, hogy ez így, mire hasonlít ez? Ez
2: nem, ennek az a
0: robotok
2: lényege,
0: ilyen hangot adnak
2: az
0: ki?
2: Az a lényeg, hogy futurisztikus, mindenképpen szintetizátorokkal kell csinálják, de erre nagyon jó ellenpélda.
0: A Csillagok háborúja zenéje, ami teljesen
1: szimfonikus.
0: Vonósok, szimfonikus az egész, és ta-ta-ta-ta.
2: Hát vagy a 2001 űrodisszója, az is ilyen közhelyszámba menően érdekes megoldás, hogy ott mit tudom, ilyen Strauss-keringők, meg ilyesmik szólnak az űrhajók dokkolása alatt.
0: Ja, ezért a 2001 űrodisszója, ez egy kedvenc példám arra, hogy mennyire ez, tehát mennyire, nem maga a film, tehát kedvenc példám arra, hogy például mennyire ez, mennyire beleég az emberek fejébe bizonyos fajta kép arról, hogy milyen ez az űrhajós film, és hogy ez mennyire más, milyen. De, mondjuk persze ez egy hülyeség, mert ez mondjuk a Csillagok háborúja volt az, amelyik igazából beleégett az emberek fejébe az, hogy milyen az, amikor tehát egy űrhajós film az milyen. És hát, közben meg a Csillagok háborúja az jóval később készült, mert ez a 2001 űrodisszója az 69, ha jól emlékszem, és ez a Csillagok háborúja az meg talán 10 évvel később.
1: Én azt nem értem, hogy miért kell egy űrjárműnek nagyon-nagyon aerodinamikusnak lennie, tehát légen.
0: Nem kell. Esetleg, hogyha miért hogy leszálljon mondjuk egy bolygóra.
2: De a 2001 űrodisszója az pont erre cáfol rá.
0: Igen, ott repülő óriás kerék az van, meg ez repülő téglalap is van, de minden van, csak éppen olyan dolgok.
1: De amikor kisebb méretű tárgyakról van szó, vagy kisebb méretű repülőeszközökről van szó.
2: A Csillagok háborújában se ügyeltek annyira az áramvonalasságra. Ezek a H betű alakú űrhajók, stb.
1: Na de hát, hogyha hasítasz a térben és időben, akkor sokkal célszerűbb, hogyha neked egy nagy...
0: Dobozod van?
1: Nem, hanem egy X-árnyúd, aminek kicsi a régi ellenállása. Na most, hogyha jól...
2: Nem tudom, szerintem ebben semmi hülyeség nincsen. Ez nyilván olyan járművek áramvonalasak, amik nem csak az űrben, hanem a légkörben.
1: Alapvető közszer még egy, hogy miért kerek az UFO?
2: Hogy miért repülő csészáj alakú?
1: Igen, miért csészáj alakú a repülő csészáj? Amit rengeteg filmben, ugye nekem a klasszikus példája a Csendőr és a Földön kívüliek című Louis de Funès.
0: Klasszikus példa, az jut eszébe, hogy Csendőr és a Földön kívüliek.
2: Nem vagy egy nagy sci-fi rajongó.
1: De annál nagyobb vízi francia.
0: Igen, meg a Zsaru az űrből.
2: Jó, ezt nem tudom, de 2.15.37.73.
1: Miért kerek az UFO?
2: Viszont ami még ilyen visszatérő közhely, az űrfilmeknek a nyitó jelenete, amikor fölöttünk elmegy az űrhajó egy perces beállításban. Tehát áll a kamera az űrben, és akkor...
0: Ez mióta? Ez szerintem
2: az Alien.
0: Csillagok háború, de nem tudom, hogy az Alien első része, ezt a Spityu tudja szerintem, az korábban készült, mint a ezen. Tehát az Alien. Tehát a 8. utolsó halál című film.
3: 79-es
0: film. És az Csillagok háborúja?
3: 77-es.
0: Aha, tehát akkor azt hiszem, hogy az Alienben is már így azzal kezdődik a film maga, hogy...
3: Ott nem felettünk megy el, hát alatt, balra.
0: Hát ja, egy kicsit arrébb, igen.
2: Te hányszor láttad azt a DVD-t?
3: Nagyon sokszor.
2: Azt írja egy SMS az, hogy ne használjuk azt a szót, hogy izé... És nem akar ünneprontó lenni. Hát ne arra, úgy sikerült ünneprontónak.
0: Elrontottad a kedvünket, és egyébként annyiszor használom az ízét, ahányszor akarom. Sziasztok!
4: A másik kedvencem, amikor lövöldöznek az űrben, és hangja van, meg robbanásnak is hangja van, az annyira jó.
0: Jaja, igen.
1: Igen, ez is...
4: Jogos lövöldözős lézerhang az űrben, az is nagyon jó.
2: De ennek volt egy nagyon szép ellenpéldája, szintén a 2001 űrod visszajött. Tehát ott szerintem ez mögött szándék
4: jó,
2: volt.
4: Hát azt neved egy kalappal a többi szkíjön.
1: Igen, mert az nem egy...
2: De ez, látod, ez a szemlélet, amit mondtál, ez ugyanaz a filmekben, mint amit a Bálint említett az előbb a könyvekben, hogy vannak a ponyvascifik, meg vannak a...
4: Hát, persze, hát ugyanúgy, ahogy vannak ponyvakregények, meg vannak irodalmi.
2: Igen, csak szerintem ez nem egy ilyen éles distinkció, hanem egy elég széles spektrum, ahova el lehet helyezni.
4: Hát, én például a Csillagok háborúját már jó idején nem szeretem, de gyerekkoromban én is arról álmodoztam, hogy lézerkarton meg megiszták az udvarba, de azért a színűvé az...
0: Csirkéket azzal fogod kergetni.
4: Nem, azzal mentem volna a suliba, de így utólag gondolva...
0: Volt valami tanár, akit nagyon utáltál?
4: Nem a lézerkarton, az X-árnyúval, de utólag belegond gondolom, a három sarkot szerintem még be se izzott volna a Wolfsburgra odaérhet. De jó.
2: Köszi, hello.
1: Köszi. Te a filmos barátom, pont azon gondolkodtam, hogy, vagy azon gondolkodtunk, hogy, hogy Obi-Wan Kenobi, amikor számüzetésbe vonult, mennyire praktikus lehetett volna neki, hogyha kertésznek áll be, és mondjuk a sövényeket a Tatooine-on mondjuk ő a lézerkardjával vágja, mennyire célszerű szerszám ez erre.
0: Na jó, de hát mi van, hogyha, tehát nem tudom mondjuk a lézerkardal mi a helyzet, tehát hogyha ez, hogyha mondjuk egy ilyen növényhez ér, az nem gyullad fel tőle?
1: Hát a gyorsan
2: csapkodsz. Nem érdekel a lézerkard.
1: Szóval miért terjed a hang az űrbe? Egyébként az jogos kérdés, és pontosan ugyanúgy miért robbannak föl a járművek? Tehát ott nincsen oxidatív légkör.
2: Azért, mert hogyha minden úgy történne az űrben, ahogy valójában történik, akkor egy annyira izgalmas filmet kapunk, mint az Apollo 13 körül.
1: Na de abba voltak emberi érzelmek, ott az volt a lényeg.
2: Igen, de nem
1: ott könnyeztél a végén,
2: eltűnt
1: Tom Hanks.
2: Na de az űrutazáson kívül én még egy csomó mindent felírtam, tehát amit mondtam, volt ez a virtuális valóság, vagy legyen benne robot, legyen benne mesterséges intelligencia, legyenek benne idegenek, ez az idegenekkel való találkozás. Mi az első film, ami eszetekbe jött? Ne is mondjátok, fogadjunk, hogy a harmadik típusú találkozások, hogy az E.T. Igen. Egyébként szerintem igen. Ennek a legszebb megvalósítása az a Kontakt volt a Carl Sagannek.
0: Igen, de idegenek, egyébként, na igen, tehát mivel én mondjuk egy gyerekkoromtól sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy nagyjából van rálátásom arra, hogy milyen azért, tehát milyen közkép alakul ki az emberekben az idegenekkel szemben. Igen, tehát bennem is. Persze ez lehet, hogy attól is függ, hogy az ember milyen, tehát mit tudom én, melyik évben kezd el olvasni sci-fit, mert mondjuk a 50-es években, vagy én korábban, vagy nem is tudom, 30-as években, azt hiszem, amikor így először felfutott a sci-fi hullám, akkor az idegen lények azok még azért, tehát ez egy egyértelműen az volt, hogy az ellenséges ezek.
2: Igen.
0: Ellenséges cuccok, és akkor ugye ellenség, hát nyilván ez egy, nyilván volt Amerikából indult ki is ez a sci-fi mozgalom. Nekik volt tehát egy ezer ilyen jó sok ellenségük, mert tudom, és akkor azoknak a helyébe oda képzelték az idegeneket, vagy akármi.
2: Mondjuk most mindjárt fog valaki telefonálni, hogy Verne Gyula, de mindegy.
0: Hát jó, hát Verne, jó, persze, tehát ezért, tehát végül is persze.
1: Megfoghatatlan ellenségképre kifejezetten.
0: Persze, lehet egyébként, lehet, hogy Vernétől indul ez a idegenek, vagy marslakók, mint olyanok támadják a földet, és akkor onnantól kezdve ez.
1: Hát ez így
0: ez egy jó kis közhely.
2: Igen, az így Wells a speciál pont Amerika tényleg, de az a legemblematikus.
0: Jaj, hülye voltam, te, bocsánat.
2: Nem, én a Vernét, mert te azt mondtad, hogy az egész sci-fi Amerikából ered, ami nyilván ilyet nem lehet kijelenteni.
0: Nem, hát azt mondom, hogy ez, hogy a sci-fi mozgalom jellegű, tehát az, ahol ez, tehát egy tömegesen jelentkeztek ezek.
2: Ja. De az, amit mondasz viszont, ez az ellenség, a megfoghatatlan ellenség idegenek formájában manifesztálódása, erre nagyon jó vicces példa a Vissza a jövőben című filmben, amikor a srác visszamegy az időgéppel, és megérkezik az 50-es években a pajtába, és akkor rögtön sikerül beazonosítani valami képregényből, nem tudom milyen ellenséggel, és benne kiegyenesített kaszával.
0: Igen, tehát akkor hogyha úgy vesszük, akkor valószínűleg igen, az 50-es években akkor ugye a Szovjetunió volt a nagy ellenség, és ő neki volt valószínűleg a metaforája sokáig az idegen lények, akik jönnek a föld, és akkor így feltétlenül ezért. Tehát az idegen lényeknek a kultúrája az egyébként abban nyilvánul meg, hogy az egész bolygón egy nyelven beszélnek, teljesen egyformán néznek ki, és elvárják mindenkit, hogy teljesen egyformán viselkedjenek.
1: Igen. Valamint még egy vörös csillag is feltöltött.
2: Igen, de az a furcsa, hogy még a 90-es években is sikerült olyan filmet készíteni, az Independence Day-t, ami abszolút nem lép túl ezeken az 50-es években kialakult sémákon.
0: Szerintem az Independence Day ennek pont az a rendkívüli benne, vagy az a különleges benne, hogy az volt talán az első olyan nagy költségvetésű film, amelyik nagyon hosszú idő után visszatért ez az ellenséges idegen lények témához. Mert egyébként, de pont azt akartam elkezdeni mondani, hogy mondjuk én ugye a 70-es években kezdtem el sci-fit olvasni, és mi 70-es évek végén mondjuk, és akkor már ez eléggé divat volt az, hogy az, hogy egy szembehelyezkedéssel a korábbi ellenséges idegen lény közhelyjel, és a helyére viszont odalépett ezért, tehát a minden idegen lény valójában csak más, de valójában ugyanolyan szeretetre méltó, és azért is kedves, és jó. És
2: illetve, hogy sokkal intelligensebbek hát és fejlettebbek nálunk, de
0: igen,
2: azért
0: és erkölcsileg magasabb rendűek, és az egyetlen céljuk az, hogy az emberiségnek jót tegyenek.
1: Hát ez mondjuk Spielbergnek Alien.
2: Alien. Más Alien. Jó, de ez
1: más, mert
2: a...
1: Alien soká.
0: Na jó, de az Alien az nem egy intelligens lény, hanem az csak egy ilyen...
2: Meg az űrlények, űrlények egyébként igen. Az űrlények ellenségessége aztán végül a 70-es, 80-es, 90-es években inkább ebbe a horror és a sci-fi közti szférába kanalizálódott.
1: Nem feltétlenül,
2: ezek a szörnyes filmek nem, vették át.
1: Nem feltétlenül kötném ezt érához, illetve korszakhoz. Ez egyetemen rendezőnek a látás mondja, hogy Spielberg úgy látja, hogy az emberiség megjavítható, és jobbra érdemes, és
2: nem, ez nem a Spielberg,
0: és a Spielberg úgy látja, hogy a gyerekek azok szélesebb közönség, és ezért jobban el lehet adni neki a műanyag, ez egy IT bábút, akkor olyan azért filmet rendez, amiben azért...
2: Nem, de ez nem az IT-ből származik, hanem ez a legklasszikusabb science fiction attitűd, ez tényleg a klasszikus tudományos, fantasztikus hozzáállás, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy a különböző civilizációk azok morálisan is úgymond fejlődnek. Tehát egyrészt van egy alapvető fejlődésbe vetett hit, ami természetesen megkérdőjelezhető, de a sci-fibe szerintem klasszikusan van egy ilyen, illetve van egy nem tudom miből fakadó morális fejlődésbe vetett feltétlen hit is.
0: Tehát, ilyen utopisztikus, akkor... optimista igen. hozzáállás az, ami... De mondjuk általában az kifírók, akik mondjuk kevés, tehát akik nem arra koncentrálnak, hogy ez, hogy mennyire nagy mellő a főhősnő, meg mennyire erős a lézersugár, azok általában ilyen hiperhumanista
2: igen.
0: figurák.
2: Igen,
0: tehát, igen. Ezért, tehát például Asimovot lehet említeni.
2: Igen, vagy az Arthur C. Clarke.
0: Igen.
2: De ennek volt talán az ellenpontja, amikor megjelent a Cyberpunk. Egyébként a Cyberpunkról már lesz külön egy műsor délután 6-kor, a Magas Lesben beszélnek róla. Ami viszont gondolom, hogy ezt ellenpontozva inkább a közeljövővel foglalkozik, inkább a jelenlegi társadalmi realitásokból indul ki, illetve a jelenlegi társadalmi visszásságokat próbálja kisarkítani, mindez felturbozza egy ilyen...
0: Igen, tulajdonképpen a Cyberpunk az egy ilyen, tehát hát hogyha nem is teljesen realistának, de azért így közel realistának nevezhető vonulat.
2: Tehát egy ilyen sarkosabb.
0: Valójában azért, tehát az emberiség nem javul meg, ugyanolyan szemét marad, mint volt 1000 évvel ezelőtt, mint amilyen most is, és amilyen majd itt ilyen lesz a jövőben is, és ugyanúgy ez az önzés irányítja.
1: Volt nektek IT babátok? Én csak ezt akartam kérdezni.
2: Nem, soha, de egyébként az első film talán, amit életemben moziba láttam, az is cifi volt, bocs, az nem az IT volt, hanem az Alien volt, amire az anyám még elvittek.
0: Ez volt a életedben az első film, amit láttam.
2: Igen, de minden ötödik percben befogták a szememet, és akkor az IT maradt meg még ilyen nagyon korai mozi emléknek nekem, amikor az első öt percben nem mertem ránézni a vászonra, szerintem ez minden második IT nézőnek meg volt.
1: Ez szintén, de ugyanakkor a végén már együtt sírtál az Eliottal, hogy IT elutazik,
2: biztos.
1: És hát én az IT az a film, amin lehet sírni.
2: Amire a Cyberpunkra akartam még példának hozni a betelefonáló, nem tudom, kisember mondta a Gibsont, meg az ő Neuromancerét, meg az ő Bridge című novellájából csinálták ugye ezt a fantasztikus Johnny Mnemonicot, amiben a Keanu Reeves játszott, biztos ez volt a Neo előképe. Meg,
1: hát az egy borzasztó film volt.
2: Hát filmnek borzasztó, de a novella nem olyan rossz egyébként. Meg én azon kívül még az Iderút olvastam tőle, és az...
1: 13. emelet úgy hívták azt a filmet, ami még nagyon hasonlított erre.
2: Igen, ezt fel is írtam ide az alternatív realitásokhoz a 13. emelet, de szerintem rettenetesen rossz volt. Meg az Avalont írtam fel, az Avalonnak az az érdekessége, hogy a Ghost in the Shell rendezőjének, annak a japán rendezőnek egy nem rajzfilmje, és japán-lengyel koprodukció, és Varsóban forgatták. Illetve volt a Nirvana, ami pedig egy kicsit ilyen ezoterikus mázzal leöntött virtuális valóságos
1: film. Akkor nem baj,
2: hogy
1: nem láttam.
2: Nem olyan rossz egyébként, vannak benne érdekes dolgok. Akkor van ez a jellemző közhely, ez a tudomány, a gonosz és a világuralom szolgálatában.
0: Várj, tehát volt ez, hogy virtuális valóság, mondjuk szerintem feleslegesen, vagy, tehát így nem igazán jó érzékkel ezért, tehát vontad egy kategória alá virtuális és alternatív valóságokat. Tehát
2: ez nem egy borzasztó exakt ilyen masszív tudományos alapokon álló taxonómia akar lenni, hanem csak valami sorvezető, amivel amivel felturbozzuk a hallgatókat.
0: Ne legyen, szóval tehát a virtuális valósággal kapcsolatos, ezért, tehát tehát már maga, tehát azon túlmenően, hogy mondjuk a virtuális valóság az egy már közhelyszámban menő történet, hiszen ez főleg már nyilván az internet miatt itt ez mindenki ezen izgul. Az pontosan az, hogy a virtuális valóságból, amikor kitörünk és meglátjuk ezzel a valóságot, akkor kiderül utána egy kis idővel, hogy az se a valóság.
2: Ja, ez volt a 13.
0: És ez gyakorlatilag mindenhol ez, tehát és nagyon nagy szerencse, egyébként ez óriási spekulációk voltak a Matrix befejezése előtt, tehát még a harmadik rész kijövetele előtt, hogy mi lesz, és mindenki lemerte volna fogadni, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezzel, hogy a valóság se a valóság.
4: A 13. emelettel egy időben volt az Existence című.
2: Azt akartam pont most mondani, ez a Cronenberg.
4: Igen, tehát a Cronenberg az azért kicsit más látásmódot vitt ebbe a világ a világban, ami egy másik világban van benne.
2: Szerintem azt lehet nyugodtan, illetve bátran mondani, hogy ez volt az a film, ami eddig a legjobban összefoglalta ezt az egész témát.
4: Bizony, ezt akartam éppen fényezni, hogy a 13. emeletet nem tudom, hogy miért hoztatok az elsőnek, amikor az Existence nagyságrendben.
0: Mert az számmal kezdődik, és tőled, amikor is sorrendben rakjuk a dolgokat.
1: Az E betűnél van. Utána lett volna még az Alien.
4: Aha. Hát akkor valami más sort ordert rakjatok benne, ABC szerint.
2: Oké, köszi szépen.
4: Oké, sziasztok.
2: Hello.
1: Jó,
2: szerintem hagyjuk ezt. Az időutazást akartam következőnek felhozni.
1: Egy kis muzsika után.
2: Jaj, oké.

0: Azon rögzségetünk a szünetből, hogy hogyan néz ki egy tipikus cifi rajongó, és akkor annyit vágott rá Bálint, hogy mi egyetemist, és azon gondolkodtam, hogy te műszaki végzettségű vagy, én programozó vagyok.
1: Én is. Tehát is én
2: meg nagyon szeretem. Sci-fi rajongó.
1: De hogy nem, én szeretem. Én meg az űrlényes filmeket szeretem, meg az X-aktákat, mert abban mindig vannak valami biológiai csodák.
0: Biológus. Csak a spityuló ki a sorban. Na, az időutazásra akartam rámenni. Oda olyanokat írtam fel, hogy Donnie Darko, 12 majom. Egyébként a Donnie Darkot vetteni fogják ma a kultiban. Hát mindjárt megkeresem, hogy hánykor. De hogy ma a kultiban lesznek ilyen sci-fi.
2: Azt hiszem, 6-kor lesz a Donnie Darko, és 8-kor meg az Orion űrhajónak a film változata.
0: Igen. Szóval Donnie Darko, 12 majom, a gömböt írtam fel, ami szerintem egy rettenetesen rossz film volt, az időgép, ami a abból a híres regényből
1: készült. E.G. Wells.
2: Hát abból több ilyen.
1: Kettő volt. Az egyik az 1960-as feldolgozás. Pál György rendezte egy magyar filmrendezőművel, aki tudja, szerezze meg DVD-n, kölcsönözze ki, mert egy nagyon-nagyon vidám filmről van szó, ami egyébként Oscar-díjat is nyert a különleges effektjei miatt.
2: Gondolom, a legvidámabb rész az volt, amikor tehát az idők végezetére eljut, és azért szembesül a világ pusztulásával.
1: Nem, visszatér.
2: Még előtte visszatért, hogy visszatér, ne rontsák el a hangulatot.
1: És utána mégiscsak visszamegy a jövőbe, mert ott meg fogja találni a boldogságot.
0: De ebben az új verzióban szerintem van egy nagyszerű jelenet, amikor először elkezd utazni, és így kinőnek a toronyházak a semmiből.
1: Egyébként a 2002-es feldolgozása is nagyon jó. Egyébként abban meg az a különlegesség, hogy azt meg az E.G. Wells-nek az ükunokája rendezte.
0: Komolyan.
1: Tehát azért nagyszerű, mert egyrészt nagyon hozzányújtak a forgatókönyvhöz is, de amennyire furcsán hangzik...
2: Amennyire hallottam, egyáltalán nem nagyszerű az a film.
1: Én nagyon...
0: Szerintem nem. Jó, hát mindegy. Visszajövő.
2: Kinőnek a házak a földből, ez a Futurama című rajzfilm sorozat megvan?
0: Nem.
2: Azt azok készítették, akik a Simpsons-t, és nagyon jó az eleje, az első részben az van, hogy a srác beleesik egy ilyen fogyasztó kamrába, amelyik hibernálja, és mondta, 1000 évre hibernálódik, és mellette egy elkezdenek kinőni a házak. És akkor egyszer csak jönnek ilyen ufók, szétlövik minden. Ha megint elkezdenek kinőni másmilyen házak, akkor megint jönnek az ufók, akkor ezzel akkor kinőnek ilyen várak, tehát ilyen ezért középkori várak nőnek ki, akkor jönnek az ufók, szétlövik, és utána felnőnek a futurisztikus házak, és akkor ott vagyunk 3000-ben.
0: A tipikus gomba alakú,
2: Jetson-szerű. Abszolút, és a gomba alakú házak között természetesen ilyen utak húzódnak, amiknek semmi funkciók nincsen, hiszen minden autó tud repülni.
1: Magyar közhely szkifi még egyébként kiváló módon a Mikrobi, azt ne felejtsük ki ugye Mikrobit.
0: Ja, igen.
1: Illetőleg Nézgaladár űrutazása.
0: De ha már az idétlenségeknél tartunk, meg az előbb akartam ezt mondani, hogy a szkifi az mindig kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy mint metaforát használják valamilyen burkolt politikai mondani való csomagolására, és van ez a lengyel film, a Sex Misszió, ami ugye arról szól, hogy két férfit hibernálnak, illetve akkor még nincs jelentőség, hogy férfiak, hanem amikor felébrednek, akkor derül ki, hogy kitört egy háború a férfiak és a nők között, és valami...
1: a partenogenetikus elosztódó nők
2: nem a férfiak és nők között, egyszerűen volt egy háború, amiben a férfiak elpusztultak valamilyen
0: az bombának
2: a mellékhatása
0: között. Igen, és akkor a nők világa, és aztán ugye annak az a vége, hogy ja, és a föld alatt élnek, és akkor ennek a két férfinek sikerül kiszökni a föld fölé, és kiderül, hogy egyáltalán nincsen nukleáris tél a földnek a felszínen, hanem minden tök rendben van, és valami iszonyat nagy villában él
2: egy posi, aki nőnek
0: átszázza magát. Igen, és kiderül, hogy a vezér az igazából férfi, csak női ruhában van. És akkor erre mondták, hogy ez egy lengyel film volt, még az előző rendszerbe készült, és akkor erre mondták, hogy ez a rendszernek a burkolt kritikája igazából, tehát hogy a mi vezetőink is valójában
2: undorítva. Valójában férfiak. Pedig úgy néznek ki, mint öreg nők.
0: Nem, hanem valójában gonosz imperialista kapitalisták. Na mindegy, lehet, hogy hülyeség ez az egész magyarázat.
2: Hát én mondjuk nem láttam bele ezt, de mondjuk én gyerek voltam, és inkább arra koncentráltam, hogy milyen mellek ugráltak a filmben.
1: Miért kell egy időgébe kerék?
2: Kerék?
1: Nem kerék. Kell. Nem hát kell. Minden időgépnél van egy nagy kerék. Tehát mind az AG Wells, tehát a 60-as, mind a 2002-es feldolgozásban, mind a visszajövőben ugye autóról van szó, mindig egy járműről van szó. Miért kell
2: ez azért nagyon erőltetett párhuzam, hogy autó és akkor ott is van egy kerék.
0: Az esztori meg arról szól, hogy fekete lyukba zuhannak, mert hogy ugye van egy ilyen teória, vagy nem tudom, hipotézis, hogy esetleg az időutazás nem mond ellent a fizika törvényeinek, és esetleg valamilyen speciális fekete lyuk, valamilyen ilyen speciális matematikai konstruktumnak köszönhetően meg is valósulhat.
2: Az időutazásról nekünk volt egy műsorunk, az Agora Consulting, szerintem az még fenn is van a szájton.
0: Igen, nem? Az agora.underground.hu-ról lehet letölteni. De inkább szerintem az időutazás filmekben az az érdekes, hogy hogyan oldják föl az időparadoxon, mert ugye az időutazásnak az a legnagyobb problémája, hogy visszautazok a múltba, megölöm az anyámat, és akkor mi van, akkor nem utazok vissza az útba.
1: Akkor mi történik velem, igen. Egyébként pont erről szól az 1900, tehát mind a klasszikus időgépfeldolgozások pont arról szólnak, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, tehát jó, mondjuk az eredeti novellában ugye arról szól, hogy ő azért nem kíván a múltba utazni, mert ott mindig csúnya, gonosz dolgok történtek, és ő egy olyan kort keres a jövőben, a távoli jövőben, amikor az emberiség már boldogan él. Jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, nem tudom, meddig zaklathatlak még itt.
2: Csak nyolcán.
3: Végső visszaszállás.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: A vihar követ minket, kapitány.
3: Igen.
0: És annak igen. Volt a folytatása a Philadelphia-i kísérlet?
3: Azt nem.
0: Vagy nem?
3: Ez a végső visszaszámolást látom.
1: De a végső visszaszámolásban sem tudták megváltoztatni a múltat.
3: Nem.
1: Egyedül csak egy kutyát raktak le, aki egyébként nem érte túl, mert ő rövid életű volt, viszont a végére melyik színész öregedett meg rettenetes módon? Mert ugye aki aztán belőle szenátor lett.
0: Most nagyon akadozik. Most
1: gyerek ki a WC-ből, tehát...
0: Nem hallunk.
1: Nagyon
2: mindegy, köszönjük.
1: Jó, oké.
0: De ez mindenképpen egy visszatérő közhely az időutazásos történetekben, hogy megpróbálni megváltoztatni a múltat. Ugye ez még a visszajövőben is volt, ugye ott az időparadoxont úgy oldották föl, hogy minden egyes változtatásra egy alternatív idővonalat indítottál el, és akkor ezzel oldották fel ezt az ellentmondást, de ott is ugye ez volt, hogy mindig visszamenni, mindig visszacsinálni, vagy volt ez a film, ami nem került be a magyar mozikba, ami hangulatában nagyon hasonlít a Donnie Darkhoz, ez a Butterfly Effect, nem egy olyan régi film, azt hiszem tavaly.
2: Igen, ami mindmáig nem sikerült megnéznem, mert egyetlen példányban van meg a Odeon videótékában, és mindig kiveszi valaki.
0: Nem annyira nagy ívű alkotás egyébként, abszolút Donnie Darko utánérzés, bár kicsit más a témája, ott a főszereplő vissza tud menni a saját múltjába, és ennek
2: és
0: ezt felhasználva
2: elrontja.
0: Tudja igen, megváltoztatni, és mindig elrontja. De ha valaki meg akarja nézni, akkor viszont mindenképpen a rendezői változatot nézze meg. Teljesen más a vége, tehát konkrétan a befejezését változtatta meg a rendező. Azt nem mondom el.
2: Örültség, időutazás, idétlen időkig.
0: Ja, igen.
2: Megvan?
0: Igen.
2: Mondjuk annyira, nem alternatív valóság, az konkrétan az időutazás, de csak olyan szinten, hogy a csávó minden nap ugyanazon a reggelen kell fel, tehát ugyanazt a napot éli végig.
0: Igen.
2: És tehát azt a filmet, amellett, hogy ugye Bill Murray a főszereplő, és mint ilyen teljes mértékben kötelező, mint az összes Bill Murray film, másrészt viszont fontos. Tehát az a film az tökéletesen végigveszi az összes lehetséges aspektusát annak, hogy milyen az, amikor az ember megváltoztathatja a már megtörtént dolgokat.
0: Igen.
2: És hogyan kezd el először hülyéskedni, hogyan rémül meg először, aztán hogyan kezd el visszaélni vele, aztán hogyan esik depresszióba, és végül hogyan használja jó dolgokra ezt a lehetőséget.
0: Hello.
4: Sziasztok! Én szerintem még ide lehetne besorolni a Lén meg a Lolát is, ahol szintén háromszor éli át a csaj azt az esetet.
2: Na azt viszont inkább alternatív valóságnak nevezném. Tehát ott a csaj az nem tudta arról, hogy ő egyszer már végigélte ezeket a...
4: Szerintem vannak a utalások, hogy emlékszik bizonyos dolgokra, hogy a bankőr is már ismerősnek kell lenni, vagy tud valamit arról, hogy Tehát valahogy olyan, mintha mégis lennének közte átfedések.
2: Ja, vagy mintha tényleg, mintha néha így nézne úgy, hogy ez, hogy mintha ezt már látta volna egyszer.
0: Ha? Hát lehet, nem tudom. Köszi!
4: Hello!
1: Németek egyébként amúgy is nagyon erősek a sci-fi vonalban.
0: Mondjuk nekem ebből az alternatív valóság témából inkább a Sliders ugrott be, ez a sorozat, az nem német, de az...
1: Nem, nekem viszont a Science Fiction című német film jutott, de szerintem mi a egy
2: egyszer vetítettek a Titanicon, egyébként nagyon kis helyes film, de senki nem látta, szerintem.
1: Igen, úgyhogy ezzel ugorhatunk is.
0: Én a 12 majom felett nem akarok átsiklani, szerintem, ahogy a virtuális valóságoknál azt mondtuk, hogy az existence, az esszencia, akkor én a... Nem tudom, az időutazásra 12 majmot mondanám. Bár lehet, hogy hülyeség.
2: Nem olyan rossz az, tehát nem olyan rossz példa ez, mert a 12 majom az tényleg...
0: Csak az nem annyira prototipikus, és nem annyira letisztult, mert az átfedésben van a posztapokaliptikus sémával. Ugye van ez a másik, hogy az apokalipszis utáni helyzet kicsit abba is beletartozik, de ott van talán a legérdekesebben megcsavarva ez az egész. Uh-huh. Vagy a Terminátorban, nem tudom, ott is jól összekeverték a szálakat. Azért a Terminátort ne felejtsük el. Illetve csak ezt én a robotosokhoz írtam, mert az inkább arról szól.
2: Robotosokhoz írtam. Nehéz kategorizálni. Igen, azért az kifinket, hiszen van amelyikben időutazás is van, meg robotok, és mint olyan, mint a búcsúban.
0: Igen.
1: És mi van a világvége kategória? Ugye?
0: A világvége kategóriába írtam nyilván a Mad Max-et, ami alap.
1: A világvége kategóriának ugye az a lényege, hogy
2: valamilyen háború elpusztítja a Földet.
0: Ez a Kevin Costner, mint rendező kedvenc témája, és ugye...
1: Sose sikerült neki.
2: Sose sikerült neki, kivéve Robin Hoodban. Ja, várjál, az nem arról szól.
0: De beszélgetések visszatérő és kedvel témája, hogy melyik kínosabb a postás,
1: vagy a vízi világ.
0: Vagy pedig a vízi világ.
2: Ez két különböző.
0: Annyira vége a műsorunknak, hogy én még gyorsan megemlítem az én kedvenc kategóriámat, amire azt írtam, hogy zárójelben negatív, de egyébként utópiák, illetve víziók, és akkor ide írtam fel a Brazilt, meg a Gattakát, meg a...
1: Pedig ezek között kiválóan lettek volna különböző biológusos szkifik, amik ugye szintén egy külön kategóriát kell képviselni, illetve... ami a biológiai katasztrófa utáni.
0: Igen, de a biológiai katasztrófa az van a mutánsos szörnyesben is, meg van a gonosz tudósosban, meg a világuralom.
1: Kezdesz olyan, mint ez a tyúkos ember. Na, Flash Gordon kérdezik. Kérdezik, hogy a Flash Gordon tényleg, aminek ugye a Queen készítette kiváló zenéjét. Nekem onnan van, meg fogalmam nincs, hogy melyik az a Flash Gordon, csak azt tudom, hogy a Queen csinálja ez a Flash, tará!
0: Meg ami még visszatérő motívum ezekben a science fictionökben, az szerintem, és most lehet, hogy ez ilyen fellengzősen hangzik, de ez a kafkai szorongás a rendszertől, mint olyantól, és szerintem ennek egy eszenciális manifestuma a kocka című film. De tényleg, tehát, hogy a barátnőm szokta nagyon fikázni ezt a filmet, hogy
1: a kockát ezt lehet rendesen.
0: Hogy iszonyatosan sematikus, és hogy papírmasé figurák vannak benne. De szerintem az tipikusan az a film, ami...
2: A második része az már
0: jó,
2: hát unalmas, de...
0: De hogy ez az a film, ami egy modellhelyzet. Tehát éppen ezért nyilván csak váz van benne, és éppen ezért kétdimenziósak a karakterek. De az biztos, hogy a végtelen emberi ostobaságnak a mementója.
1: Amen. Sziasztok, ez volt az Agora Consulting. Most egy rövidített kiadásban a Skiffy napon a Tilos Rádióban. Maradjatok velünk. A reklám után következik a Nemzeti
0: Fájnál. Nem, várj, először még a Galaxis Uti Kalauszból készítettek. Nem. Rádiósok. Igen, de nem az a számít, ami ide van írva a papírra, hanem van egy hangjátékunk a Galaxis Uti Kalauszból. Az fog most adásba kerülni 8-kor, és akkor utána következik a Nemzeti Felkelés.
1: Igen, és egyébként maradjatok tovább is velünk, mert a Szakástól Vajban jönnek Orion és Alpha Hold bázis rajongók, utána Titus következik egy Skiffy Mixben, majd Hortobágyi László, Tóth Szabi és Kanada Káosz Lemről
2: fog beszélni. És az igazi fantasztikumról, hogy egy ilyen ellenszenves snob.
0: De nem Hortobágyi László lesz a vendég, hanem valaki más, ez tegnap.
1: Jó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy Lemről is fognak még beszélgetni, de ez még csak a délután pedig.
2: És a többit majd bemondják később.
1: Később, úgyhogy sziasztok!

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó. Jó.
0: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt hallgatóság! Mondta Sába, és távolról két-három lövés dördült. A mai előadásunkat a főszereplő váratlan megbetegedése következtében befejezzük, és a szomorú körülmény megakadályoz bennünket abban, hogy további közvetítésre szolgálhassunk. És rohadt! Mire kiért a többiekhez, már valóságos párbaj folyt Gorcsev és a bivajerős Bengusz között. Mint később kiderült, amikor Gorcsev kiment a sétálgató Manuelt megkeresni, az utolsó pillanatban érkezett. Manuel meggondolatlanul, a gyűlölettől eltorzult arccal szitkozódva és várlóan Bengusz után vetette magát, és a török a bajonettjével súlyosan megsebesítette az öreget. De Gorcsevben emberére akadt a török óriás. A sziklák felé menekült, Gorcsev utána. Utolért a törököt. Megragadták egymást, és a földre zuhantak. Hemperegtek a keskeny, meredek lejtő. A török ugrott talpra először, és szúrásra rendült kezében a bajonett. Gorcsev megsebesült, de akarat ereje nem hagyta el. Előre vetette magát fektében, és egyszerre elrántotta a török mindkét lábát. Senki sem fogja elfelejteni azt az idegbe markoló sikolyt, amellyel a török a mély szakadékba zuhant. Közben a kaszbában lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy hihetetlenül fontos volt éppen a 12. órában leszámolni Zaiddal és embereivel. Erre a kaszbára támaszkodott volna a rövidesen felkelő hegyvidék és környező oázisok támadó szárnya. Modern fegyver, muníció ládaszámra, telefon, távíró, rádióadó, összeküttetés valamennyi lázadó főnökkel és első rangú megfigyelések a közeli nagy gyakorlatokról. Pontos rajzok, adatok, kidolgozott tervek. És az első rangúan berendezett titkos lakrészeiben a kaszbának, amelyek messze benyúltak a hegy belsejébe, 8 lázadó törzsfőt találtak azok közül, akiket már régen kerestek. Ezek szabadon közlekedtek a kaszba oltalmát élvezve a hegyek és az oázisok lázadói között. Ha még egy percig tétováznak, fél éves hadjárat kezdődik mészárlással, vérveszteséggel és hihetetlen anyagi kárral, mondta az alezredes a vizsgálat végén. Most csak meglepetésszerűen üsselek rajta Zerzen oázison, mert itt már folyamatban van a lázadó csapatok összevonása. Nyomban érintkezésbe lépett a főhadiszállással, és megbeszélte Sábával, hogy azonnal útnak indítják a helyőrség egy részét a kaszbától Zerzen felé, másik részét a foglyokkal, Kolomb és Árba küldik. Az ezredes a tisztekkel, így intézkedett Sába, tartson mindent a legnagyobb titokban. Ürítse ki a kaszbát, és anélkül, hogy útközben bárhol is jelentést tenne, jelentkezzék tisztjeivel egyenesen a párizsi hadügyben, ahonnan most jött értesítés, hogy a jelen volt tisztek és az alezredes sürgősen közöljenek minden személyesen. Gorcsev önkívületben feküdt a sebláztól. De Manuel sem bírta tovább. A vörös keresztes szekér két beteget szállított. Az öreg spanyol már csak csont és bőr volt. Fáradtan bunyódott a szeme, időnként átpillantott Gorcsevre, aki gyengéden ápolta idáig, és aki most félre beszélt. Észak felé haladtak. 50-en kísérték a beduinokat. Vagy 100-an teljes rendben a Zaid munícióját vitték pompás felszereléssel, kocsikkal, tevékkel, fényszórókkal, élelemmel, vízzel, utánpótlással. Szóval Zaid raktáraiból felfrissítve alakulatokat, igazán iridlésre méltó kis hadsereget alkottak. Most már rendszeres őrjáratokkal szedték össze a szökevényeket, és nyomban szabályszerű felszereléssel látták el valamennyit. A terv az volt. Zerzen környékén a nagy sós mocsáron túl letáboroznak. Nyugodtan tehették, mivel a 63-asok még mindig egy távoli oázisban várták a parancsukat, és ők a mozgó alakulat nevében szélhámoskodhattak, amíg az alezredes nem ér Párizsba. És ki nem tör a nagy botrány. Hihetőleg az öreg úr örül majd, hogy néhány napot a fővárosban tölthet rokonai és barátai körében. Hiába, Sábának van szíve. Ez kétségtelen. Hogy a fiatalabb korosztályú hadnagy és főhadnagy a derék ezredorvossal együtt valahogy csak elvegetálnak a csendes, kihalt Párizsban, a Szahara szokott lármás élete helyett, ez is valószínűleg látszott. Addig leszállítják a kincstárnak ezeket a csirkefogókat. Csába szerez járművet, és megkísérli valahol biztonságba helyezni Gorcsevet és Manuelt. Remélhetőleg, mire kitör az általános gyalázat, és megvadult osztagok futkározzák majd össze-vissza a sivatagot, hogy élve vagy halva, szőröstül vagy bőrösül elfogják, felfalják, lelőjék ezt a mindenre képes szélhámos alakulatot, a foglyokat leadva folytatják útjukat, szabadalmaztatható módszerükkel, mely szerint ha egész erődöket, ütegeket és vonatosztagokat lopnak el, ez kisebb feltűnést okoz, mint ha valaki egymagában elcsen 25 deka jutórót egy oázisban, amely esetben menthetetlenül elkapják, de odáig el sem jut, mert ha megjelenik egy magányos legionista, nyomban igazoltatja a csendőr és minden arab. Viszont kinek jutna eszébe egy menetoszlopot megállítani, hogy legyen szíves és igazolja magát? Na és mondjuk, hogy eszébe jut, hogy ezt az őrültséget a fejébe veszi valaki, meg kérik, hogy verje ki belőle. És a lusta ehhez, kiverik a fejéből ők maguk. Szóval ez nem gond. Ilyesmikbe idővel belejön az ember. Amikor hirtelen nekivágnak délkeletnek vagy délnyugatnak, persze üldözi őket egy egész gyarmati hadsereg, de az ilyesmit idővel úgy, ahogy megszokja az ember. Aztán majd valahol spanyol vagy angol területen megszállnak egy hajó, és kész. Schmidtnek volt valami buta terve, hogy átvágják magukat a Kongó vidékén. Kiverik arról a vidékről a portugálokat, és Sába lesz az autonóm katona szökevények gyarmat birodalmának részvénytársasági elnöke. Még forra terv, csak hagyják őt békén, majd kialakul rövidesen. A fő, hogy átvágnak a Csádtónál Francia Kongóba. Onnan vagy tovább jutnak az angolokon át, vagy kiverik az angolokat is. De esetleg nem is kell olyan messzi menni, mert ott a belga Kongó, ahonnan a belgákat verik ki. És ezek legfeljebb majd Egyiptomban meghúzzák magukat átmenetileg. Szóval még nem kialakult a terv, de már érik. Valakinek csak egy szavába került volna, és ezek megkísérlik, hogy valamiféle megszállási tervvel foglalkozzanak Brazíliát illetően, akiket esetleg kivernek megerősített állásaikból. Most a lényeg az, hogy oda csördítsenek annak a néhány száz csirkefogónak Zerzentáján, mert itten arabok ne kezdjenek hetszet, hogy sok a legionárius. Hiszen ők csupa rendes fiú, és ne tudjanak tisztességesen aludni ebéd után, amikor a meleg évszakban ehhez joguk van, hanem öldököljék őket. Ez kis ügy. Persze a fere szeret ennyi csörömpölő bacakkal, fényszórókkal, és tarackokkal és öntözőkocsikkal, ahogy a tankokat nevezték, verekedni. Az addig szép, amíg fel alá sétálnak játszadozva, és elől a Schmidt lovon, főhadnagyi uniformisban, de Caid aranyforgós tollas turbánjával, amit az Istennek sebet le, úgy tetszik neki. És ki látja itt? Hát véletlenül volt egy kínos eset. Egy sivatagi felderítőgép egész alacsonyan elszállt mellettük, úgyhogy látták a pilótát vagy a mechanikust látcsövezni. A gép kis hián felbillent, amikor a pilóta megpillantotta a lovas tisztet arab turbánban. Ez a sok csörömpölő izé, ez jó, ha az ember sétálgat az oázisokban és csodálják. De Zerzen előtt ott hagyták az egész kacatot. Már úgyis mindenki unta, nem tisztogatják, nem hurcolják a háromlábú messzelátókat, fényszórókat, gázosítókat és páncéltörővel ellátott gyors tüzelőket. Roham esetén az ember meghúzza a nadrág szíját, és nem hurcolkodik egész berendezési tárgyakkal cepekedve. Ezek mind új dolgok. És állítólag ezek nélkül is egész jól verekedtek itt már legionárisok, anélkül, hogy futtában falakat, páncélt és orr- és hűvédőt, kilesült és rakétalövőt cipeltek volna magukkal. Az ember vagy rohamoz, vagy hurcolkodik. Ezért a pénzért egy könyvállványt vagy egy íróasztalt is vihetnének mindjárt. Márion mégiscsak ki akart osztani rohamsisakokat és a géppuskásoknak napszemüveget, de majdnem megverték. Mindenki egy rumoló gépet keresett, amiből roham előtt jót húz az ember. Na, aztán kiderült, hogy szerencsére az aknavető helyett volt annyi esze a nagy orrunak, hogy egy hordó robot hozott a ponyva alatt. Á, ez igen. Ezt nevezik ők harcászatnak. Jót húztak belőle, aztán egy csomó cigaretta, majd egy pár kézigránát, fel a szuronyt, és aminden segít neki, gyerünk odasózni egyet. Egy részük nagy hívben oldalt megkerülte az oázist.
1: azokat a zörgős vacakokat leszették a gyors tüzelőről. Senki sem komandírozott, mindenki énekelt, és szép szabályosan négy állásból köpködtek a géppuskák az oázisra. Aztán egy ordítással hajrá, neki a kis helységnek. Röpködnek a kézigránátok. Lebukva, felemelkedve, tüzelve futnak a lövöldöző hordák felé. Oldalról már betörtek. Mi ránk se mondják, hogy nyaralunk itt, mondja Schmidt, és felemelkedik. Futnak. És a próféta büntetése nem maradt el a turbánért, mert az arabok felismerik a holmit, és szegény Schmidt sok golyót kap egyszerre a turbánba. Már 3-4 helyen ég az oázis. Alig van már ellenállás. A készülő lázadást csirájában elfojtották. Most már senki sem énekel, nem szeretik az ilyesmit. Az 50 katona Sábával és a szekérrel megérkezik Bumalembe. Sába átadja a foglyokat és jelenti, hogy az alezredes majd intézkedik elszállításukról. Korcsev és Manuel orvosi vizsgálatban részesülnek, Manuelen nem lehet segíteni. Korcsev sebe nagyon súlyos. Sürgősen Kolombezsárba kell juttatni őket. Itt nincs műszer, nincs műtő. A doktor ellátja őket kötéssel, injekciót ad. Éjszakára letáboroznak a helyőrség körül, Sába sokáig ül Manuel ágya szélén. Nézi a másik ágyon Korcsevet, aki félrebeszél. Kártyáról. Mindig kártyáról. Súgja Manuel, és egy nevet említ. Nehéz nekem. Szegény Bradieu. És szegény... Pojác. Te!
2: Ne erőltesd a beszédet.
1: Muszáj. Veled most muszáj beszélni. Téged küldött a sors.
2: Írd majd fel, amit mondok.
1: Sok embernek fontos lehet.
2: Gorcsev félhangosan suttogott, jobbra-balra dobta a fejét, lihegett, és Sába ott ült közöttük, ebben az afrikai erődben szomorúan. Ő is állandóan haldoklott, Balázs Anna miatt, de nem volt esélye rá, hogy valóban meghalljon.
1: Jegyezd fel, amit mondok.
2: Most megszólalt Gorcsev, majdnem érthetően tisztán és nyitott szemmel, csak az üveges tekintet, amellyel a mennyezetre bámult, jelezte, hogy önkívületben van.
1: Az apámat is megölte az 5. flösh.
2: Manuel felült.
1: Hát mégis az apja. Ó, Istenem! Én, Uram Istenem!
2: Sába döbbenten és tehetetlenül ült egy titokzatos, idegen, távoli tragédia közepén.
1: De újra ez az 5. flösh.
2: Bengúz is erre halványodott el, és emberhalál lett.
1: Mi ez? Éjjel. Az ő apja. Akkor írd. Gyorsan írd, Sába.
2: Volt egy piros füzet nála, leltárszerű feljegyzések részére, amit zsebre tett a műszakiaknál, és feljegyzett mindent, ami eddig történt. Majd Almási megírja. Visszájára fordította a füzetet, és az utolsó lapnál kezdte jegyezni Manuel vallomását. Hajnalban a spanyol erősen megszorította a kezét, és ez a kéz lassan, érezhetően kihűlt. Egy óra múlva úton voltak, a műút felé meneteltek. A szekéren vitték Gorcsevet. Már feltűnt a hosszú, fehér kígyó, amikor Sába megállította őket.
3: Ide hallgassatok, fiúk, mondta. Észak felé úgy sem tudunk kijutni a körből.
2: Azt ajánlom tehát, hogy kanyarodjatok el, és a sós mocsár mögött a völgyben várjatok ránk. Megkísérlem kórházba juttatni a pojácot.
3: Majd mi segítünk, mondta a kövér Trobacek. Nevetséges! Miért mennél te egyedül a katonáktól hemzsegő veszélyes vidéken? Mert akkor van remény, hogy eljutok valahogy Kolombesárba, és talán szerzek egy autót is, mert ez a rázás a szekére megöli. Viszont ehhez túl sokan vagyunk. Egy embernek sikerülhet valami csellel keresztül

különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez, és az öszvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorogoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdan lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a Sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő partölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Soha sem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bal kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenatták, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ez súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trovacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akar

0: Várják, hogy bekísérjük őket valahová. Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt. Bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd vagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őrnagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsáss, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
2: Egy igen fontos...
0: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a vörös kereszt...
3: Letartóztatom, mondta az őrnagy.
0: A kardját. Sába egy pillanatig döbbenten áll.
3: Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját.
0: Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában?
3: Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionárisok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborám meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte.
4: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége?
3: Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr.
4: Igen. Bólogatott, és előhúzta a cigaretta tárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga?
3: Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istálló és börtöntisztításba.
2: Szóval?
3: Igen, erről hallottam. Tehát maguk?
4: Nem fejezte be, gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának.
3: Köszönöm, őrnagy úr.
4: Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt.
3: Köszönöm, őrnagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral?
4: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először.
3: Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál, francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé?
4: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést.
3: Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt.
5: Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruf Marshall személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok.
4: Mi van?
3: Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes.
5: Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen.
4: Odakint szaj, trombita, szörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és dermed csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen.
5: Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam.
3: És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót.
5: A leszvenes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges.
3: Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény, tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került.
5: Lefolyattuk a gyakorlatot.
3: Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel, akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátukba kerül.
5: Ha most háború van, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok.
3: Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával.
1: Érthetetlen.
5: Érthetetlen, hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik.
3: Az őrnagy úr könyvében ez előfordul?
5: Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy.
3: Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet.
5: Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, de egy tehetséges ember szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagyul intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
6: Parancsolsz, kérlek!
5: Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta.
4: Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé.
5: És elsietett.
4: Sába délután elolvasta Poyatz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait.
5: Este érkezett meg.
4: Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat.
5: Óriási zaj támadt.
6: Megőrültél, ezért jöttünk idáig.
5: Igen, igen, hallgassatok meg.
4: A Poyatz nem volt közlegény.
5: A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy.
6: Csendet kérek!
4: Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely fogjul ejtette a gyarmati hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett.
3: Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető.
4: Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a Kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt.
1: Hegebek Ervin, lépjen ki!
4: Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó.
1: Ön, kérem szépen,
4: mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat.
1: Ön, kérem,
2: Levélhordó?
3: Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt.
2: Ön orvos?
3: Igenis.
2: Hát kérem.
3: Az ön munkáját a háborús sebészet, vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni.
4: Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pajác még sokáig feküdt élet-halál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták. És ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ön fotóriporter, mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária, feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből, lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jó hiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemben nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam.
7: Halló!
8: Kiáltom vidoran.
7: Szervusz!
8: Feleli részvéttel.
7: Van lakásod?
8: Mai nappal lezárólag, feleltem.
7: Hát, te mit csinálsz?
8: Beszélgetek veled. Feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyeskedsz?
7: Vele jár néha a beszélgetéssel.
8: Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom 1/2 éve.
7: Elkészültél?
8: Teljesen.
7: Egy vasam sincs.
8: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
7: Sajna kissé cinikus.
8: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal barotválkozik más taponként.
4: Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna.
8: Nekem, mutatom az áromat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
7: Jó lesz, majd eszünk belőle.
8: Felel bólogatva.
7: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
8: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
7: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
8: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk.
7: És neked van lakásod? Kérdezem.
8: Egy 8/rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta.
7: Sír Lajossal, Kárpáttal, Zamborival és társaikkal lakom, a Rue Royal Sicily 54 alatt.
8: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam.
7: És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem. Közel harc kérdése az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük 1 évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
8: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, s eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, s akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
7: Nincs okod rá, bőgésre,
8: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
7: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok,
8: de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy 2 ház jön szembe.
7: Micsoda karambol!
8: Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
7: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes.
8: Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság konszernje leszerződtette, mint hírlapírót.
7: Olyan szépet írt Sábáról.
8: Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem.
7: És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam.
8: Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá Hó című kislágert. Sába! Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt, és Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a Röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És Röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovaglia című operettet, ahol én, a második szubrett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gondolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Én meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Én meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbentve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rámutatva elordítsa magát.
9: Nézzétek, megjött Almási!
8: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát soványult és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E két intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bárlom, te azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét.
1: Igazat írt, sajnos,
8: szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikont kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe.
1: Na mindegy,
8: legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampós bottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát, szóltam bádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt.
10: Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az almás és szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz!
7: Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek.
10: Na, jobb is.
7: Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt.
10: Mindenki röhögött az almási szürkén.
7: Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom.
4: Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyel statisztálhatunk, és itt közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sápának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami.
10: Úgy van, szükségünk van rá.
7: Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz.
10: Hát, az az övé lehetett.
7: Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja.
11: Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságomnál csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és Csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt.
10: Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy Csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla.
7: Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vet.
11: Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek, egyszer fenn, egyszer lenn. Így mégsem lettem fogtechnikus.
7: Bocsánat, régen ülünk itt.
11: Önkisé becsípett ma, és figyelmeztetem, hogy az alkoholos italok élvezete káros. Egy unoka fivérem elitta a földszintes házát. Ön is költekező volt, meghívott vacsorára. Közben rosszul lettem, és így kerültünk ide.
7: Lemutatott az erkéről a fákra. Kellemes táj, ha bár zavar kissé, hogy amikor autóba ültetett, önnek még szakálla volt és szemüvege, amitől időközben bizonyára az ellenségei megfosztották. Aha! Szóval valaki egymás mellé helyezett bennünket. Ez az illető rendelkezik lakája, perzsaszőnyegekkel és csempével. És ki ez a harmadik úr itt mellettünk? Kérdeztem. E talpazat főbérlője a szobor. Ugyanis talpazaton vagyunk jelenleg. Nem mászunk le? Tudunk. Minden esetre pihentünk még kissé. Utána sikerült lemásznunk, és megindultunk a hajnalban. Figyelmeztetem önt, közöltem, hogy ellenségeim szakállammal és szemüvegemmel együtt szobáimat, csempéimet és perzsáimat is eltávolították. Heted magammal lakom egy nyomortanyán. Mindegy, nem fognak zavarni. Nekem ugyanis muszáj önnél aludnom, nem vitás. 3 napja nem aludtam, és ma valahogyan ettem. Szóval önt nem Henri Brissonnak hívják? És miután megmondtam a nevemet, az előkelő hajléktalan úr átnyújtott egy kartonlapot. Elegáns kis kártya volt. Névjegy. Vamek B. Eduard. Magántitkár és házfelügyelő, leszerelt legionárius, a becsületrend tulajdonosa és nyugalmazott levelező. Boulevard Saint-Honoré 27, főlépcsőház bal. Cselédeknek és kihordóknak a melléklépcsőn. Jöjjön most előbb oda. Egy rácsos kapu elé értünk. Nagyon régi módi, finom barokk stílusban épített úri ház látszott a dús park mögött. Vanek úr kulcsot húzott elő a zsebéből, és kizárta a rácsos kaput. Lesz szíves megvárni. Hozom a hálóingemet. Azt hittem, kedves Kvarek úr, Vanek vagyok, teleri kissé döjfösen. Kedves Vanek barátom, Vanek úr vagyok. Ha reggelig nem tanít meg, hogy kell beszélni magával, itt hagyom. Nem mondta, hogy a szállásért cserébe sérelmeket kell eltűrnöm? Nem is kell, teleltem, és amennyire lehet, visszafojtottam a nevetést, mivel új ismerősöm méltóság teljessége és polgári önérzete a komikum ellenállhatatlan erejével hatott. De nem értem, hogy ön most bemegy a hálóingért a házba, holott azt hittem, nincs lakása. Lakásom nincs, felelte előkelően, de hálóingem van. Borotva készletem és bizonyos fokig gardróbom is van. Egy úr nem csak a pokolban, hanem hajléktalanul is úr. Ne vegye rossz néven, szívesen látom önt a népgyűlésszerűen zsúfolt baráti társaságból álló albérletünkben, barátaim között, de miért nem tűrhetik meg ott, ahol a holmiai vannak? Lakik már valaki azon a helyen, amely amúgy is kényelmetlen. Tisztelt uram, figyelmeztettem kisé aggódva, mégis úgy látszik illúziói vannak albérletünk felől, ahová szerénységem meghívta. Annál kényelmetlenebb hely csak a fakíroknál létezik, és kizárólag mutatványai közben, midőn szögekkel kiver derékaljon állnak. Még mindig jobb. Hát várjon, fiatalember, vagy ahogy mondják, Juventus Ventus. Türelem rózsát terem. Egyedül maradtam a kapu előtt. A csendes ház egyik földszinti ablakán most kigyúlt egy másodpercre a villany. Aztán sötét lett. Majd egy másik szobában gyúlt ki a villany, mintha járkálna valaki a szobákon keresztül. Végül az emeleten lett világos egy másodpercre, majd ott is elsötétedett. Egy távoli kocsmából citera szó hallatszott, nagyon halkan, talán csak addig, amíg az ajtót kinyitotta valaki. Most léptek csikorogtak a kerti úton, és megjelent Vanek úr, akit végül szemtől szembe láthattam az utcalámpa fényében. Igen, zilált volt, de még így is meglátszott, hogy sokat ad a külsejére, és mostani állapota csupán a mulatozó nyárspolgár pillanatnyi hanyagsága, melyért másnap bizonyára megrója önmagát. Ezt bizonyította a karjára vetett esernyő, mely rendesen bele volt szorítva húzatjába. Jobb kezében most kis táska is volt. Ismét bezárta a kaput, és csatlakozott hozzám. Mehetünk, fiatal úr. Mire a néptelen Concordra értünk, már reggel volt. Mondja, Vanek úr,
12: Kérdeztem, csak épp hogy érdeklődjem. Ki lakik abban a házban, hová bement az imént?
13: Senki. Két éve lakatlan. Egy szoba kivételével az összes szoba lezárva. A kulcsok nálam letétben vannak. Nem is tudom, miért hatott ez rám olyan kísértetiesen. Mi közöm ehhez a házhoz? Semmi. De az bizonyos, hogy nagyon furcsa egy lakatlan villában ez a szobáról szobára bolygó fény. Miért nem laknak most benne a tulajdonosok?
12: A tulajdonos Afrikába utazott, de ő nem is lakott itt, csak az apja. Annak pedig jó oka van, hogy nem lakik itt.
13: Meghalt.
12: 4 év előtt főbelőtte magát. Nem kérdeztem többet semmit. Hideg émelygé szorította össze a torkomat. Szótlanul imbolyogtunk hazafelé. Nem kérdeztem kísérőmet a furcsa fényről. Tud róla és titkolja, vagy tájékozatlan. Később már én is tudtam, hogy Vanek úr semmit sem tud, és a világot egy ártalmatlan, kedélyes bolygónak képzeli. Így történt, hogy hajnalban megjelentem a lakásban, és mellettem bezuhant Vanek úr. Vanek úr, aki már éjjel némi rosszallással látta, hogy nincs gardrób szekrény a ruhájának, meglepődött, hogy itt nem pucolnak cipőt, és annyira ideges volt, hogy megevett egy fél palacsintát valahonnan, az asztalon nem akart aludni. Ezt a legerélyesebben kikérte magának. Szerencsére az egyik ágyban még volt hely, mivel itt csak 3-an aludtak. Tehát befeküdt Ribári mellé, aki felmordult.
13: Na!
12: Bocsánat, nevem Vanek B. Edward.
13: Örvendek, mondta dühösen, és Sír Lajost Bükk Ivánhoz sajtolva tovább aludt.
12: Még ennyit hallottam Vanek úr éjszakai szerepléséből. Maguk nagyon ideges emberek. Ez a neurasztéliától lehet. Volt egy nagy bácsim, az abba halt meg, hogy zsábája lett. Sírba vitte a sok kiadás.
13: Ja! Manapság villanyoztatni. Na, jó éjszakát!
12: Ki ez a marha? Kérdezte egy bágyat hang, mire Vanek úr már hortyogásával válaszolt. Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. És tiszteletet parancsolt a személye, amely metszően utasított vissza minden bizalmaskodást. Reggel derekára kötötte a hálóingét, és a roppant mosdásával valamilyen rejtélyes módon mindent lefröcskölt, még a szekrény tetején lévő holmikat is. Aztán olyan hangon gargalizált, hogy a szomszéd közlekedési alkalmazott mindig úgy említette, az az opera énekes úr. Mikor a mosdással elkészült, levetette és összegöngyölte hajlekötőjét, és teljes 2 percig bajuszkefejével időzött a tükör megmaradt szilánkjai előtt. Azután a lepedő alól elővette nadrágját, amely miatt hálótársaival sűrű nézeteltérése volt, mivel ezek illetményt követelnek, hogy álmukban is dolgoztatja őket a nadrágvasalás bajtán. Vanek úr mindenhez hozzászólt, igen megfontoltam, általában figyelmeztetően, mint aki előre látja, hogy elhamarkodjuk a dolgot. Ilyenkor felemelte kezét, hátrahúzta a vállához, és komor ráncok képződtek ortövében. Maguk még nagyon tapasztalatlanok. A művészet komoly dolog, de szerintem mellékfoglalkozás. Nem járja, hogy a színészek délig alszanak, és úgy hallottam egyes írókról, hogy többször is megnősülnek. Rossz szokás, és a maguk viselkedése ilyesmire enged következtetni. Az érdekes az volt, hogy Vanek urat, aki bizonyos fensőbbséggel élt közöttünk, mégis tisztelni kellett. Hogy miből öltözködik, rejtély volt. Sohasem beszélt magánügyeiről. Tudtuk róla, hogy házfelügyelő, és naponta felkeresi hivatalát. Láttuk is bemenni a Bulvár Szent Honoré 27-es számú házába, mert ha lakását el is vesztette időközben, állása megmaradt. Erről azonban sohasem beszélt velünk. Ha nem volt pénzünk, napokig nem evett. De kétes tisztaságú vagy gyűrött ingben nem látta senki. Egyszer 2 napig betegen feküdt, mert elveszítette esernyőjének húzatát.
14: Minden este menetrendszerű pontossággal zajlott Vanek úr lefekvés előtti szertartása. Elsősorban letette a kabátját, aztán háta mögé dobta a nadrágtartó szárait, leült az ágy szélére, ásított, meghúzta a cipőzsinórját, majd így szólt. Nézd csak, szinte elfelejtettem, és felhúzta az óráját. Utána a füléhez tette, onnan az ágyhoz készített székre, és bólintott. Az óra mellé elhelyezte zsebkendőjét, csavarironnyát és egyéb tárgyait. Most felállt és folytatta a vetkőzést. Levetett ruhadarabjaival is ugyanúgy tett nap, mint nap. Kabátját, mellényét a széktámlájára borította. Nadrágjának összeillesztette alsó felhajtását, álcsontjával mellkasára szorította, majd hat ujjal két oldalt összecsíptette középen a négy vasalást, aztán felemelte az állát, amitől a ruhadarab két rét zuhant. Azt is a támlára helyezte. Ekkor, szintén menetrendszerű pontossággal, kihullott Vanek úr egyik kézelőgombja, vetkőzésének első számú közellensége, és gúnyos gördüléssel az ágy alá távozott. Vanek úr búsan megfogta az üres gombjukakat, feje félkörben fel és alá cirkált a padló felett, majd ezt mondta. Na, most jól nézek ki. És körülbelül negyed órára elkallódott az ágyak alatt, amíg végre meglett a gomb. Most Vanek úr befeküdt a dunyha alá, jól elhelyezkedett, lehújta a szemét, aztán nyomban kiszállt az ágyból, és a következő megjegyzést tette. Ez a bajusz kötő a sírba visz. Feltette a bajusz kötőt, ami egyben fültágító is volt, mivel két oldalt a zsinórja Vanek úr fülét 45 fokos síkban feszítette a töve iránt merőlegesen. Most aztán lefeküdt végre, visszavonhatatlanul, karjaival megveregette a dunyhát, kétszer csámcsogott is, és mert nézete szerint minden tökéletes rendben volt végre, e szókkal fejezte be misztikus szertartását. Na, és most tegyük el magunkat holnapra. Egy este, azután váratlanul megjelent közöttünk egy rendkívül szép fiatal hölgyel, aki kosztümöt hordott, lovaglócsizmát, diáksapkát és kutyakorbácsot. Karonfogva vezette Vanek úr, mint valami vőfély. Miután kiismertem magukat, és nagyjában tisztességes egyéneknek látszanak, mert az ember ne adjon manapság rögtön a látszatra, bemutatom önöknek a háznak, melyben felügyelő vagyok, egyetlen lakóját, Nedda Harloffot, ki orvos növendék és sajnos hisztérikus. Ez az éjszakai tanulástól jön. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérrel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, ivott a söréből, vagy másnak a söréből,
15: és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok.
16: Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlott.

0: Nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a Sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
1: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
0: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt, leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlő, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker,
1: Jól meg kell ragadni.

adni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a rotomba és a dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert. Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ezt most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utánad szaladna a világ végére? Lehet, mondta vállat vonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utána. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükk kíván. Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta, és ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangulat minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag. Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Mert átfigyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, ami...

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak, és rajtuk túl nem nyúlhatok. Tokkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott Szeppi ura. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, Ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály! Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallét. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat, pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhő. Felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik mindent.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvénytől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket hiszen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ős. Hát éltek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak

Vítnek napjaink a forró sortüzek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, belőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, és a mi dolgunk ezt bevallani, és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani, újra kezdeni mindent a világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor.

Valmiko reigel, negnu syötet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä pärsikit mariskaunki. No te, a fiatal ember nem nagyon szeretta pöldmest munkaal foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21 kaartja annyi vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanszbizből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, valamikor úgy szakad két fülés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőrözzel fülesztél. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vigyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj be onnan, hogy máj, valami máj lesz vele, elvisz világnak, vagy viszi a krájcart, menj sírani. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszélyet a kérdés. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ugye malomban, meg is őrök, ha el is hiszi neked a véka búzat is. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úsz, hogy majd elintézik az most. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elindítik. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mind a fűri mondjuk, puty-puruty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát el volt szomorodva. Tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. És mi még nem foglalkozott még olyan. Tanulhoz kidek, ahol káplanyúrral. Mariska, amhol jár. Hát, káplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozd a zsalkot! Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, ma két véka búza volt, meg liszt Mariska. Krájcart még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcart. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra nyúlva, megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van, kaplany úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplany úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza ajánlva. Jó, Mariska, rendben, az hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmek, mint a kaplany úr. Én fél meg a felső végére búzának. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske felsőbe, hogy bevet. A kaplan úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este lennél, szóval. Egyet is terendő úr kidéjült a búzának a felső végére. Elhelyezkedik. Kaprony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a lánsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendőr a felső végén vár valamit, Kaprony úr meg az alsó végére. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy őnek kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet. Bevet! Kaprony úr az alsó végére. Puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé.
a hangra, hogy neve Pütyi. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi. Karponyi úr, meg mit keresít? Én, amit a tisztelendő úr. Tisztelendő, mit keresít? Jó, egyen meg a fenekor, gyerünk haza.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez, én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagy. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, mindjárt mondom. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyomont a tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdezd meg a Csirmegyi bácsit, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga a Csirmegyi bácsit. Legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híveknek, hogy ne sértegessék magad, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írat, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

Ma vidám jó polkát játszon, hegedű és bombardol. Csuda jó kedvem lett tőle, ha erikmus hallhatom. Klarinét is szóljon benne, ma meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű táncig, nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy. Ma vidám jó polkát játszon.

vidám jó polkát játszol, hegedű és bombardon. Tudom, jó kedvem lesz tőle, ha erikmus hallhatom, larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy szó. Ha vidám jó polkát játszol,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta a füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldalt csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelen egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejával üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főt gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon két agát, másik fülében lógjon öt narancs, és ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelne, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna, én már mostanám nem játszom. Én már nagy fiúnak látszom, mosta nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom, mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, ajjaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam. Nincsen játékom nekem most.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki. És a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Hogyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Kivéd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakott közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megtöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvénykő tábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezet, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Isten. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút, énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyboljút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram!
3: Éppen ezt akarom. Mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, Indulj, fogd kőtábláidat, vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az

0: Törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtölje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden fény.

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen. Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Aval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származású,
1: most Svájcban él. Éppen hazakésült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem sem volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségei szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végezetben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elvei, az egész szerkezetet. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentett, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni, de aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam. Az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdezik, hogy meg kell tudni, hogy ez anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. és az a különbség, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez még redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin. Ugye?
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderül?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszer az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvér. Szeged a paprika termelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sose próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezred gramm mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez az emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából és elfedezés.
0: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezem, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az az életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központként együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron, ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy marslakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van.
0: És ez nem feltétlenül a DNS?
1: Nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell
0: vagy lemenni. Más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológ, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük meg.
1: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés. Ugye, És a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen.

0: tartozik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdése égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, egy nesze semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ez úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást ítve. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni, az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És evel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesznek, mert megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejéből belemegy,

0: Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségét, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak.
1: És ezzel meg is bénítják, ez egy...
2: Mert mi lesz ezután? Kert akarom.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kert akarom.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
5: 2 vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Hiába a üstökös. Anya minden halálhírt a kertben, gugolva közölt, mint valami esőben gubbasztó veréb. Innentől mindig én voltam, aki hátrafele sétált a moszkvai csempék öleléséből a szobájába, ahol kifakultak a színek a kifestőkönyvből. Megdörzsölöm a szemem, és évekkel fiatalabban apa mágnes tenyerébe érkezem a négykerekű biciklivel. A kiesteledéssel lekül az internetről a Hale-Bob büstökös, meglövi a nap a fekete erdőt, mint csúzlis gyermek az ablakot. Belefúrom a lábam anyába, felpuffad és izzadni kezd. Hazaküldik a kórházból, kanalanként köpik ki a borsólevest. Nyújtózom, mint egyszer majd a meteorra ért, de visszahúzom a kezem, megszilárdulok. Ősszel sötét árnyalatok kontúrozzák a brókerek arcát, és minden kérésem ellenére a Lehel nevű bojler mellett kötök ki. Követem a párát, ahogy takargatja előttem anya melleit. A meteor kiszakad a nap vonzásából, kimondásra kerülnek a biztosak, földet dobnak a szárazakra. Megáll egy kicsit minden, aztán nagyobb sebességre kapcsol. A Mars benépesítése. Unokám az első között fog jelentkezni a Mars benépesítésére. Pontosan tudja majd melyik földrészen keresse nagyanyját egy űrsétán. Ha nagyon figyel, látni fogja, részek sofőrök és bandaháborúk szakítják félbe az egyéni sorsokat. A nyarak addigra átlagosan 5 fokkal lesznek melegebbek, és a NASA több kísérleten is túl lesz. Panther van. Ez a misszió kudarcba fullad. A hajó felrobban, mielőtt átlapokodhatna a légkörön. Csillogó oázisok nőnek, amikből az egzotikus állatok ugrálnak elő. Fémhasú párducokon múlik a jövő, felfalják az astronautákat. Nostradamus. Egyszer megálmodtam egy tunéziai mészárlást. Másnap közölték barátaim a hírt, a sajtó gyászba borult. Azóta is szeretném tudni, kinek a bőrében láttam a vérontást. Ilyen megmagyarázhatatlan jelenségeknek állít emléket az űrhajó, ami el fog érni a holdig, hogy ott eltűnjön a szemünk elől. Orion. Ezen fog ülni az unokám, akit soha többé nem látok viszont. A hajó elindul, a növényszigetek kigyulladnak. Menekülő állatok lepik el a síkokat. Ahogy a kormányon és a pisztolyon, az éghalati gyufán is a miújunk feszül. Törpe skorpióvá zsugorodunk, és megmarjuk a felszálló vadászokat. Lenin arca. A fehér bőr akár az egyetlen kitartó hópehely az aszfalton. 37-es számú anyajegy. Ha összekötnénk a névuszokat, Lenin rajzlódna ki, és a vakító csempék mögötte, amik a szerveket óvják. 50-es naptáj, kalap, hogy lassítsák Csernobilt, és végül mégis betonszarkofágban ülsz, miután csillagszeművé válik az orosz a hátadom. A bőr, ha kiterítjük, épp olyan szabás minta, mint a szoknyájé. Valahogy így batikolhat a genetika. Mérgező festékfoltokat csepegtet az anyagra, és összecsomóz, miután szétterjednek a síkon. 43-as számú anyajegy. Tűzveszélyes anyagként lopakodsz árnyékokban, hogy belenézzenek Lenin szemébe, és éjfélkor szúnyogok kilapított tetemei között kívánsz magadnak semleges születésnapot. 51-es számú anyajegy. Lenin megerősödik, és a térbe löki magát. Szemben ültök egymással a váróban, elszíneződve, akár az űrkorszak székei alattatok. Elégedetlenül néz körbe. Nincsenek forradalmi viszonyok, csak megfáradt hámsejtek a falakon, zsírszöveten. A fehér bőr, akár a fegyverszünetért könyörgő ponyva.

0: что такое советская власть.
1: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных
2: странах, советская власть не будет. Egy régi magnetofonszalagon Kemény Jolán akkori fiatal tanítónő beszél a szocialista forradalom hazai fogadtatásáról. Igaz, ez visszaemlékezés, mégis hitelesebbnek hat, mint a kor dokumentumai.
3: 1917. november 7-e úgy kezdődött, mint minden más háborús nap. Nagy sorok álltak a boltok előtt, és minden hideg és rideg volt. Este felé már jöttek a külön kiadások az oroszországi eseményekről. Forradalom, forradalom zúgott az utca. Besiettem a Galilei körbe, amelyet a rendőrség akkor már igen szemmel tartott. A Galilei kör zúgott, mint egy kaptár. Forradalom van, kitört a forradalom Oroszországban, kiabálták mindenfelől. Már megint, hiszen csak februárban volt forradalom, micsoda forradalom az. Előzte ugyan a cár, de ugyanazt folytatta, amit a cárizmus kezdett. Ezért kellett új forradalom, mondta a másik. Ezt a forradalmat a fronton kezdték. Nem, a matrózok kezdték, a kronstadti matrózok lőtték Pétervárt. Így állt az újságban is. Egy olvasott okos fiú kérdezte, ki olvasta az áprilisi téziseket? Ez volt a forradalom programja, a proletár forradalom. Éljen Lenin, éljen a proletár állam, éljen a béke. Újabb tömegek jöttek, kiabáltak, hallottad, rádión szólt Lenin a világhoz, békét ajánlott mindenkinek. Nekünk volt egy kis illegális csoportunk, amely pár hónapja háború ellenes röpiratok készítésével és terjesztésével foglalkozott. A következő röpiratban azt írtuk, az orosz katonák már rájöttek arra, hogy a föld, amelyet meg kell hódítani, a saját országukban van. Hogy a földes grófot és az iparbárót kell legyőzni, hogy visszafelé kell fordítani a fegyvereket. Mint ahogy az oroszok tették. Kaszárnyába dobáltuk be ezeket a röpiratokat, menetszázadok vagonjaiba helyeztük el. November 25-én olyan látványban volt részem, amilyet még elképzelni sem tudtam. A Városliget körüli utcák csak úgy ontották a népet. Az iparcsarnokban hirdetett népgyűlést az iparcsarnok előtti téren, az egész ligetben kellett megtartani. Hat helyen állított szónokot a szociáldemokrata párt, de a legtöbb ember Bokányi Dezső körül szorongott. Beszélt, az oroszok nyújtotta békejobbról, és fenyegetően tanácsolta a kormánynak, fogadja el ezt a becsületes munkástenyeret, mert ha nem, tudunk mi is oroszul beszélni.
2: Az, hogy tudunk mi is oroszul beszélni, jelszóvá vált magyar.

Cirkadiánia. A Föld minden pontján ugyanolyan tempóban lassul a kollagén termelés. Egyedül a magmában visszafogottabb a halál vonzása. Ő 2 nappal fiatalabb, mint saját bőre. Bizonyos pontokon mégis ki lehet játszani az időt. Törzs például egész életed repülőgépen vagy az űrben. Ha 100 évig ekként teszel, 1 másodpercet spórolhatsz. Így szinte Szergej Krikaljov, aki 1 sejtelemnyivel később huny majd el. Bizonyos dolgok sosem változnak. Például a számok törvénye, miszerint minden tömegközlekedési eszközre, ami szörnyűséges balesetet fog szenvedni, furcsa mód töredékannyi utas száll fel, mint amennyi jegyet foglalt. Vagy a játszótér, ahol a hinta 40 éve fogadja rendíthetetlenül a kilövésre várókat. A opció. Felszállsz egy tragédiába döcögő járatra. Tegyük fel. De lehet ez egy füstbe ment kilövés is a mászók a fején. Tehát felérsz egy túlvilági hegyre, vagy Krikaljov képzelt karjaiba. A cirkadián ritmus viselkedésében határozza meg az élővilágot. Minden 24. órában újra képződnek a hatások, és sem a játszóteret, sem a lebegő orosz nem akasztja meg öregedésében kilökődésed. B opció. Felfordul a gyomrod. Vagy nem férsz bele a szkafanderbe. Szóval életben maradsz. Tekinted ezt kiszámítható következménynek, vagy leírhatatlan csodának? Én mindkettőt javasolom. A hátra levő pillanatok ugyanúgy cirkadiában fogannak, mint a most következő árapályok munkája arcodon. Feküdj le, kelj fel 1 nappal közelebb az elmúlásodhoz.

Tilos Rádió. A Kelta Korót hallgatjátok. És vendégünk Borda Réka.

Mimikri. Érkezik a metró. A széken ülve vársz, mintha a vacsorát hoznák nyers szövetekkel és veszélyes baktériumokkal. Keresed az első falatot, előveszed a kést. Milyen lehet vele olyan térbe hatolni, amit senki nem látott még belülről? Az életvonalad elemzed, egyenes, ha erősen figyeled. Pedig darabokra szakadt ez is a millenniummal, ahogy vastapssal köszöntötted az új állomásokat. A te igen nagy bűnöd. Utasok rajzanak a csőkaptárból, ebédre elfogyasztott gondjai 2 m/s lebegnek a kijárat felé. Semmiben nem különbözöl azoktól, akik műsejen pulóverben leheltek ugyanígy a Sztálin barokk oszlopokra, mindössze a frizurátok és a tartásotok más. Ha minden nap felvésel tenyeredre egy térképet, talán tervekké csomósodnak a vonalak. Érkezik a metró. A széken ülve vársz. Disztópia. Talpainál panelmezők virágzanak. Szürke pixelkockák, amikkel elvtársak tetriszeztek. Innen ellátok disztópia tövéig, ahol gyárkémények takarják be leheletükkel a paradicsomot kertjeinkben. Néha rejtélyes áramkimaradásoktól indulnak újra a térmátrixok, és szolgálati autók cövekelnek rajtuk, mint a gombos tűfejek. Van egy széle a képzelt világoknak, amin túl körüljárható testek rezonálnak. Ha elég nagyra növünk, körömkefévé válnak a kódok alá rejtett nyaralók. Láttam vezetőinket. Motto, kik tüzet kajáltak betintázott szállodákban, Ellen Ginsberg. Láttam vezetőinket csókolózni és fogdosni egymást a nyakkendők alatt. Úgy hűltek el a forró levesek, hogy leragasztották nyájuk száját, mielőtt palotáikban hemperegtek. Néhányuk gyapjóban lépett utána a konferenciaterem teraszára, és mintha tudnám, melyikük szivarozott pucéran a redőnyök mögött. Láttam vezetőinket, ahogy kedvükre reszelték a pilléreket délutánonként, és sugárzó betonpiromisokat emeltettek munkásaikkal. A falakat idővel hieroglifákkal fújták be a fiatalok. Úgy tartja a legenda, hogy elátkozottak az épületek, amikbe időről időre betörnek a sírrablók. Láttam vezetőinket tortulni nagyapám tüdeje felett, amibe homokot szórtak, és láttam a kórházakban terpeszkedő sivatagot a torkokba és vesékbe gyökeret verő kaktuszokkal. Időnként viharfelhők nőnek a villanykörték között, és megöntözik azokat, akik amúgy is elpusztulnak, Láttam vezetőinket.

0: bíróságából a hanglemezen Lenin hangja győzelmes hangulatú gyűléseket, megnyert ügyeket és megnyert tömegeket. Képes Géza versében milliók mennyörgők igenlését is hallani vélik. Pedig a valóságban sokszor nem igenlő, hanem kétkedő százak állták körül a szónokot. S Lenin gyakran polemizált, vitatkozott hallgatóságával. Ma már legfeljebb a beszéd némelyik fordulatán érezzük, hogy egy nemrég elhangzott érvelésre válaszolt. Ha a korabeli magyar újságokat olvassuk, azok sem az élő Leninhez visznek közelebb, inkább a korabeli Magyarországhoz, ahol alig ismerték Lenint. Fegyelmezett célra törését fanatizmusnak hitték, s távoli proféciás embernek képzelték. A Szegedi Újság 1917-ben így írt róla.
1: Emlékezzünk a Leninre, akit üldöztek, aki eltűnt, akit halálra kerestek, aki az országból megszökött. Leninre, akinek nyughatatlan és forrongó szelleme titokban dolgozott most is, akárcsak a cár idejéért. Aki fanatizmusával hónapok alatt évek munkáját végezte el, hogy a te is koszorús Leninek életét
2: pontosítással teljes felszabadításával
1: beteképzett,
2: és ugyanakkor a népek
1: legsóvárabb
2: álmának
1: tárgyát, a békét, a beteljesedéshez közelít. Lenin 1917-ben
0: először a békét jelentett Magyarországon. Akkor már 3 éve tartott a világháború. November 7-én a keleti fronton töredékesen felfogott szikra távirat szerint Pétervárot győzött a szocialista forradalom. Ennek a világrengető eseménynek a nyomát az akkori Magyarországon számtalanszor kerestük már. Hogyan fogadta Magyarország a hírt? Az újságok nem vezetnek meg biztosan.

ki tudja, hol áll meg. Az események logikátlansága ránevelt bennünket arra, hogy szédítő események előtt se legyünk vakok, s hallásunkat ne tompítsák el a világot dübörgető változások sem. A hitünk virága, amiből a vérünk...

Sziasztok! Én Borda Réka vagyok, és nagyon szépen köszönöm a FISZ-nek, a Tilos Rádiónak és nem másleg Sanyéknak a lehetőséget, hogy itt lehetek. Eddig, ha már itt voltatok velünk, akkor olyan verseimet hallhattátok, amik inkább ilyen pszichedelikus, elszállós, űrös és szoci hangulatú szövegek. Most hát egy kicsit maradunk ennél a vonalnál, de most belemegyünk a társadalom kritikába, és hát nem véletlenül a madárhang, mert egy madaras verssel fogom folytatni a felolvasást, és utána pedig két rendkívül gyönyörű, virágos verset fogtok hallani. Madár metamorfózis. A gyarlóság madárképében kering évszázadok óta a fejünk felett. A templomok fénykorában gólya képében jelent meg, hosszú csőrében gyógynövények illatoztak. A macskakövek érszemekkel figyelték lépéseit, ahogy minden végrendeleten otthagyta lábnyomát. Az Urál északi részén pedig titkos katonai gépként repkedett. Hatalmas szárnyai alól szaktalan tollakat engedett ki, amik kivégezték Gyatlov professzort és társait. Annyira összezavarta a kutatókat, hogy a mai napig találgatják, mi történhetett velük. Nem sokkal később egy üstökös pár képébe bújt. Érthetetlen szavakkal csicsergette egy teleszkópba, amitől egy elkábult fiú csak ennyit tudott leírni. Hűha. Legutóbb pedig péntek 13-án jelent meg fekete sas formájában, hogy a szólamok lombjai mögül belemarjon közönségébe. Anyátlan jelenünk, apátlan jövünk héjából bújik elő. Trópusi mese. Egy könnyező pálma sétál az utcán. A szürkületi ablakok szentképként keretezik a házak lakóit. Paradicsommadarak keringenek a szobák bibeszála körül, fiatal havai orhideák inognak kedvenc zenéikre. Van egzotikuma a lakóházak tövében gyökeret vert piszkos oleandereknek. Éjszaka ormányos szalgák lopakodnak Ohauba, de mint a lehulló termés, épp csak a dinnyefa leveleket zavarják fel. Egy könnyező pálma áll a téren, várja a buszt, aminek végállomása Mililaniról Csájabinszkra vált. Hajnalra elfelejti, mi történt egyszer, mikor hasonló járatra szállt.

ha kicserélnénk virágokra. A virágok, amiket a mellkasodra szerelsz, pár órán belül elhervadnak. Ha most látna valaki, minden bizonnyal megijedne, ahogy beszállsz a taxiba, és egy forgalmas csomópontra viteted magad. Az ibolya a metamorfózist jelképezi, hogy háromszor mosod meg a csuklót, háromszor az orrüreget és az arcot, majd a bokát, aztán egyszer, csak egyetlen egyszer ráteszed kezed a szívedre, és hámszirmokban esel a váró csempére. A kamilla segít visszatalálni a borzongás folyamához. Ahhoz, amelyikbe többször bele lehet lépni. Azt mondják, Mária lakik benne, aki kigyógyít a kontinensből. A bőr sárga rózsa a ruhák alatt. Barátságot mutatod a térnek, őszintétlen bocsánat kérésed, hogy rálépsz a metró újságra, amiben a neved nyomtatják holnap. Aztán a tulipán, amit ha nyugat felé fordítunk, megerősödik a hatalma. Sokat gondolkodom azon, milyen virággá válsz ezután. Ne felejtsd, képzellek, pipacsok között.

az akropoliszi kagyló. A kagyló őrzi szülőhelye morajlását. Azt mondják. A füledhez emeled, elkaphatod a delfinek társalgását és egy repülőgép becsapódását. Megrázod, felsistereg az adóvevő. Fiatalok hangja keveredik az éterben, az eszköz megöleli, mégis elengedi, mint rája a prédának vélt palackot. A torkok dobolása egyszer csak elmasztatolódik, amikor bombák és forradalmak robbannak mellettük. Megint megrázod. Most kitartó utasszállítók zsongnak a kert felett. Hátadon fekve követed a fehér uszonyosok nyomvonalait. Lefotózod, ahogy belehuppannak a párapárnákba, amik vízi szörnyek alakjait veszik fel. Ha eltartod a kagylót, marad a fülzúgás. Annyi ideje indulnak útjukra zavaró hullámok, hogy partokat romboltak hallójáratodban. Alamuszi áramlatok koccannak össze egy roncsokból épült akropolisz felett.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok, abban is a Kert a Karót, és vendégünk fél kettő óta Borda Réka, és most egy kis programajánlót is hallottok, mert ez egy ilyen élő próba volt a holnapi Refuge-os fellépésünkre, ahol hát hasonlóan, nem ugyanezt, hanem hasonlóan freestyle fogjuk valószínűleg játszani és olvasni a Szöveg alá festő nevű sorozathoz. Készülünk ugyanis.
1: Igen. Majd hozok verseket nektek. Most október végén jelenik meg az első kötetem, és igazából aki szeretné előre elolvasni, az jöjjön el, mert igen, ez lesz egy ilyen előpróba a kötetnek is.
0: És Hawks néven jelenik meg, ugye melyik kiadónál?
1: Szkolár kiadó.
0: És mikortól lehet majd beszerezni?
1: Október 25-én jön ki a nyomdából. Uh-huh. A hivatalos bemutató az valószínűleg november elején lesz, de ha minden igaz, akkor 25-től már lehet keresni a kis boltokban.
0: Uh-huh. És ez egy elég vaskos kötet, nem? Vagy a képen láttam.
1: A látványterv szerint vaskos, de amúgy hát egy majd 100 oldal lesz, tehát ez alapvetően nem olyan sok. 36 vers lesz benne, plusz 4 blackout vers, ami egy kicsit egy ilyen interaktívabb fajtája a költészetnek, vagy a verseknek.
0: Mesélj erről a blackoutról.
1: Hát ez egy olyan alkotási módszer lényegében, amikor van egy szöveged, vagy egy talált szöveged, akár mondjuk egy cikk egy újságban, és fogsz egy fekete filztollat, vagy akár egy zsírkrétet, vagy akár egyébként a gépeden is megcsinálhatod, hogyha van valamilyen programod, és elkezded kisatírozni az egész szöveget, és csak azokat a szavakat hagyod benne, ami kiadnak egy új verset. Tehát ez azért nagyon érdekes számomra, mert teljesen hétköznapi szövegekből ki lehet hozni lírai részleteket.
0: És milyen hosszúak ezek?
1: Ezek általában A4-esek, de akármilyen formátumban lehet csinálni. És hát eredetileg ezek egyébként az FBI aktákra íródtak, tehát ez egy amerikai származású módszer, és amikor kiszivárogtak FBI akták, 2009-10 környékén, akkor fogta magát egy amerikai költő, és a filztollával elkezdte kisatírozni ezeket, mert brutálisan fel volt háborodva, és ebből ő végül készített egy kötetet is, ami nagyon-nagyon ütős, és tök érdekes, mert kiderült, hogy aki csinálta a kötetem borító tervét, ő egyébként már ennek a kiadónak, a Szkolár kiadónak már csinált egy blackout borítót.
0: És megnevezett, hogy kiről van szó?
1: Az a helyzet, hogy most nem jut eszembe a neve a pasinak, egy kicsit szerintem ilyen sokba vagyok, hogy most beszélnem kell élőben.
0: Persze, akkor nyugodtan
1: De nagyon szívesen, ha bárki rám ír Facebookon, akkor el fogom küldeni neki, mert már jelent meg egy ilyen publikáció, és ott benne van a neve a pasasnak, szóval azt el tudom küldeni.
0: Igen, a múltkor arra nem emlékeztünk, hogy hánykor kezdődik a refugiumban. Ez a program.
1: Ismerős.
0: Igen, lehet jönni egyébként 6-7-től, de talán 8-tól fogunk kezdeni.
1: Igen, valószínű. Igen.
0: Ez nagyon érdekes. Ugye, mikor jelent meg ez a blackout, mit mondtál?
1: Az első, 2010.
0: 10, aha.
1: Igen.
0: Ugye itt John Lennon is, akit idéztünk hanglemezről, és a különféle generációkról beszélt, hogy ő itt kifejezetten azt mondta, hogy ő a saját generációnak ír, annak nagyon örül, hogyha 15-16 éveseknek is tetszik, de hogy ő nem nekik szól tulajdonképpen. És arról beszélgettünk, hogy te tulajdonképpen fiatalabb vagy, mint a Tilos Rádió maga. Tehát itt is különféle generációk találkoznak, most ebben a műsorban is. Te mit tudsz valamit a közönségedről, vagy szoktál velük találkozni, vagy hogy van, vagy inkább e-mailen, és tartjátok a kapcsolatot.
1: Igen, mint az új generációban. Hát én azt sejtem, hogy ha van is olvasó közönségem, bár igazából ezt el se tudom képzelni, tehát hogy annyira furcsa, amikor az ember ír, és teljesen random emberek ráírnak. Nem, mint a sokszor történne ez meg, de van, hogy hát ráír egy random
0: lehet,
1: ember.
0: Egyre többször.
1: Hát,
0: reméljük a rádió műsor hatására.
1: Igen, hogy özzel lennek majd a rajongó. Szóval, hogy az is nagyon meglepő, amikor így írnak, és igazából azt látom, hogy nagyon fiatalok is, idősebbek is, de hogy azt realizálni egyáltalán, hogy vannak olvasóim, az nagyon furcsa. De hogyha én elképzelném ezt a, mit tudom én, bázist, aki olvas, vagy ami olvas engem, az mondjuk egy ilyen kamasz és 20-as, 30-as, 30-ig bezárólag inkább korosztályú egyén lenne.
0: És te mióta vagy fiszes?
1: Én fiszes konkrétan szerintem egy éve, oda csak most léptem be, egyszerűen elkezdett hiányozni ez a közeg. Nagyon sok barátom már régóta fisztag volt, és úgy döntöttem, hogy akkor ideje lesz belépni. És
0: ugye ez a Fiatal Írók Szövetsége.
1: Igen. És hát azóta igazából sok jó programba belehúztak, és nagyon élvezem, hogy ott lehetek.
0: Ugye te momés vagy most, vagy vagy...
1: Hát júniusban végeztem, igen.
0: Művészetelmélet, vagy milyen szakon?
1: Igen, a BA az dizájn és művészetelmélet volt, és aztán mentem tovább dizájnelméletmesterre.
0: Tehát nem csak verseket írsz.
1: Nem, ez egy ilyen titkos élet. Szóval, hát én hivatalosan dizájnelmélész vagyok, azt hiszem ez szerepel a diplomámban, ami elég ködösen hangzik, mert általában azt hiszik az emberek, hogy akkor én valami tervező vagyok, vagy tehát, hogy biztos, hogy gyakorlati szférából érkezem.
0: Az elmélet sem.
1: De hogy nem, valahogy ez így nem szokott összeállni. Nem, hát én hivatalosan írhatok rengeteg sok tudományos szöveget és eszét, vagy akár kritikát a dizájnról. Lehetek akár ezen a területen újságíró, lehetek akár galériában kurátor, sokfelé elmehetek, viszont mondjuk ennek a szakmának pont ez a neheze, hogy kell, hogy legyen már referenciál és tapasztalatod, mire
0: lediplomázol. Nem csak ennek a szakmának.
1: Igen. Ez főleg a bölcsészebb irányú szakmáknak. Igen.
0: És merre visz téged most?
1: Most pont jövő héten kezdek szövegíróként egy kis cégnél, szóval én inkább maradtam a szövegeknél, úgy néz ki. Gondolkodtam, hogy végül beteljesítem a sorsomat a diplomával, és kurátor leszek, de nem, végül nem arra sodortam.
0: Megtem. Hát nem tudom, mesélsz még a versekről, vagy... Még felolvasol valamit,
1: bármit. Hát szívesen mesélek még a kötetről akár.
0: Jó, mesélj egy kicsit.
1: Hát igazából nem véletlenül hallhattak azok, akik már eddig is figyeltek minket, olyan verseket, amik főleg az űrben játszódnak, vagy kicsit ilyen pszichedelikusabb hangot ütnek meg, vagy sok szoci tárgyat, környezetet, hangulatot tartalmaz. Mert alapvetően szerettem volna azt a környezetet, és azt a akár jövőképet, nevezzük utópiának vagy disztópiának, megragadni, ami körülvesz engem, mint egy 25 éves fiatalt, mondjuk úgy. És alapvetően, hogyha szétnéztem a kortársak között, akkor nagyon sokan írtak már ezekről a témákról, bizonyos pontokban, viszont így összeszedve még nem éreztem azt, hogy bárki is foglalkozott volna ezzel. Nyilván azért is, mert az én korosztályom csak most kezdi el kiadni a köteteit. És maga a cím egyébként, a Hoax, az hát egyrészt egy vers címemből származik, de maga az egész kötet arról fog szólni, hogy milyen becsapásokkal találkozik az ember élete során, akár lírai, vagy nagyon egyéni szinten, akár társadalmi szinten, és akár globális, vagy univerzális szinten, mint mit tudom én, fizikai dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, vagy az emberiség történetében mik azok a dolgok, amik a mai napig megmagyarázatlanok. És szerettem volna néhány, ennek mentén néhány konteóelméletet is feldolgozni, amikben én nem hiszek, viszont viccesnek, és igen, és nagyon, nagyon aktuálisnak érzek. Nem véletlen az se, hogy végül egy dínó lett a borítóképem. Nem csak azért, mert egy versenyben szerepel, hanem konkrétan a Velociraptor, hanem azért is, mert egyre többen vannak olyan Conteo hívők, akik azt gondolják, hogy nem voltak dinók, és csak a múzeumok szeretnének ebből meggazdagodni, és ezeket ilyen nagyon, nagyon emberi dolgoknak tartom, és nagyon, nagyon valahol kedves, valahol megbosszantó dolognak, és hát nagyjából igazából ezek szerepelnek majd a kötetben. Igen.
0: És felolvasom még valamit. A foghintelek az volt?
1: Nem, az nem volt. Jó, megkeresem.

Foghítelek. Rettegek elképzelni a közös házunkat. Téged viszont jobban nyugtalanítanak éjszakáim, amikor kitérő mozdulatai cunamivel tornyosulnak vállamon. Csak azt szeretném, ha megtisztítanál. Ha lenyalnád a szempillámra kiült sót, aztán, mint egy hallgatást, megtörnél a gangon. Reggelente az ablakon keresztül figyellek, ahogy hideg vízzel surulod a szagom a falakról, és a saját nevet suttogod magad elé, hogy az enyémet elfelejtsd. A lakás délre csúsztatod alólam, a bejárattól jobbra álljak, amerre ritkán fordulsz. Alattam foghítelek, partra mosott kora az átony tűzfal.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban. S hasztalan reméltem, hogy kiélek az igazság előtt. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lila fák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy

öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel, kutamban már vadrózsák alszanak. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, és mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, spihenj, aludj csak, elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpotok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegény. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás.

0: ha csízzé válnál. Máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? S amint az ősz már közelít a dombon galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holton a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny szafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó balást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé. Mégis beszélj hozzám. Tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed. Annyi rögeszméd. Persze nekem is. Két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem fele, segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. győznöd se lehet, veszned se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül. Piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rádkúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könny csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled, kívánsz-e búcsúzni, mond, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücskök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyla nyomát. Lehelletét szilverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ijett fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövögett napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten bukdos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabotont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

0: végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasad bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holtat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhő karcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme, mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, a végül kalaplevéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó agyába, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe lésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.
1: Reskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga. Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba.
0: Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, s a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon, derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. S angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. mi vagyunk.

0: mi vagyok. Mi vagyok a vérmes balkon alatt. Két zászló között. Gondolat.
1: Madár.
2: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
3: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámnak úgy én, meg ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világban. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedveselnek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételünk tudják, hogy őrzi a házat, csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszké máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus fiú, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy elaművészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben ma teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a felitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Rahóti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen
4: nem vagyok. Nem hittem, Kassák Mester, az az ember, az a
1: az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránitcika, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjába véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mind ahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elérte, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesterembéret írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évekről követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesterembéret. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év, és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, Vilis Liánba emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékosz a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát de nekem körülbelül ötször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai verseny például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet nekünk.

meséltek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi patikát.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkora hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel torony, a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellette lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezett élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel. Körséta. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek. Ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végletekig tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime
2: saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok házai, erdők fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolsóbb. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehúltak rólam. Az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költő művészek Tolstójjal az élükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a Tolstoji magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki bent van a folyó közepén. Amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedékünk, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, hogy az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell gondolom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajjuk, bőrszi, arcilük miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyódnak.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre ki nevezett, vagy ki szemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti, humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Franciaországba a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikában nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott valami községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valójában az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista. Nacionalista szót még tisztázni kell, mert ez a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni,
Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami orgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számot ad. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teremt, és ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam át, dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Ireg puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan újjasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait. Ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, mondjuk családomnak, a falujától összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre, azt hiszem, nagyon nagy jó.

vallási leckék alá fogtak, és megismertettek a katolikus vallásnak minden érdekes, majdnem azt lehet mondani, rituáléjával. Öreg asszonyok gyűltek össze nagyanyám sötét konyhájába, hogy megtakarítsák a petrólombot, még meg se gyújtották a lámpát. Őszi és téli estéken órák számra 6-7 asszony ott gubbasztott, kukoricát morzsoltak, szóval olyan munkát, amit ülve is, sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karban mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit, azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című versen például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságnak.

0: Enyedina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám, miért nézegeted magad a tükörben? Ugye azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled? Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu, nyáu.
0: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
1: Nyáu.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tüll-tükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
2: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.

0: leskelődhetnek ránk?
1: Nyáu. Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
2: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz. Ott állnak.
1: Kicsodák? Senkit se látok.
2: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
3: Gyermekhangokat hallok.
4: Képzelőd. Fel kell jutnunk az asztalra.
2: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
1: Miért ne? Odavalók.
4: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
2: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
1: Mert fordítva látod, tükörírás.
2: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
1: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
2: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
1: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
2: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bolyhos bokormozó.
0: Dina, oda nézd, milyen szép virágok! Rózsa, lilió, árvácska.
1: Nyáu! Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágok.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szár. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
1: Alice, tényleg, mintha zsugorodnánk.
2: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés? Pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok. Szirom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág áll ki a törzséből.
0: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
6: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
0: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
7: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
6: Ne szólj közbe, árvácska! Ha még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
7: Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
1: Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
7: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
0: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek talállak. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
7: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábai.
0: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
7: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
0: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág.
1: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
6: Hoho, elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak.
0: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább.
5: Kihúzta a gyökereit a talajból.
6: Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy.
7: Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon.
0: A
2: Az árvácska volt a legkedvesebb.
1: Nyáum. Mégsem áldugálhattunk ott egész délelőtt.
2: Nézd, ott jön a sok királynő. Mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra.
1: Mi zsugorodtunk össze? Aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
2: Talán mert megérintettük a virágokat.
1: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
2: Remélem.
3: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
2: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirály?
3: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
2: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
3: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
2: Hát,
3: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
2: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
3: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
2: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
3: A kertünk valójában óriási sakktábla.
2: Felmehetünk a domboldalra?
3: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
1: A domboldal tulajdonképpen völgy?
3: Hozzá tartozik ez a neveletlen macska.
2: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
3: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
2: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
3: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakkjáték szabályait?
2: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
3: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tarts kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
2: A nővérem is ezt mondja.
3: Indulás! Utánam!
2: Jó, olyan sebesen! Álljunk már meg!
3: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam!
2: Eltűnt.
1: Szerencsédre! Egy helyben futottatok!
2: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevez egy gyalognak.
1: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
2: Dehogy maradunk.

0: Megérkezett a sakbirodalom kis vonata. Beszállunk.
1: Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást!
0: Bocsánat, szabad ez a hely?
2: Ha leülsz, foglalt lesz.
3: Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót.
0: Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be.
3: Emeld fel.
0: Szívesen. Habár elég udvariatlan vagy.
2: Mindig leesik a szemüvege, ha utazik.
0: Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
3: Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
3: Mi?
0: A sakkirálynő hangjára emlékeztet.
3: Mi?
0: Talán te vagy a sakkirálynő álruhában.
3: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája.
4: Ja! A jegyeket kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
4: Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
4: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
4: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazol.
4: Ja, és nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
0: Igenis, ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
4: Mozdonycsere!
0: Akkor én leszállok. További jó utat!
2: Meg lesz.
0: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
5: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
0: Tudom.
5: Az erdei úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
0: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
5: Pedig nem vagyok árvácska. Őzike a nevem. A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
0: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sakkirálynő meg kinevezett gyalognak.
5: Így most gyalog vagy?
0: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
5: Az erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
0: Hallod, Őzike?
5: Az erdőszéli ikrek összevesznek.
0: Miért veszekszenek?
5: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának élni.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Elfáradt szívét ezentúl pihenteti ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

0: itt az idő, uram. Nagy volt a nyár. A napórákra árnyékot bocsássad, s a szeleket ereszd a földre már. Parancsolt, a gyümölcsök érjenek be. Adj még két déli napot nekik. Add, hogy beteljesedjék minden. S a mézet gyűjtsd a túlszőlő szemekre. Kinek most sincs még háza, sose lesz. S ki most maga van, már marad magára. Éjszaka olvas, folyton levelez, s a ligetben bolyg, valakit keres, mikor a lombok őszi tánca járja.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des gens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux, ces chansons. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon és fájon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkor, s elém a sok tűnt kéhi kél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt avar

természettan. Zenét, Mirék. Csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amin cikázik szerteszét. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, s a kétes olvadó anyag. Fátlak mögött tüzes szemek, és déli reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz át koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr. Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, skongatja a szegény bolond. Zenét mi nékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az ideges szélben nem fogjön, észrevétlen. A többi csak irodalom.

foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a verseny. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a élők közé tartozók. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánok 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petli után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre. Tanácskős, akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk a már hírneves írók figyelemre sem értettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon, soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. Ma a regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most oldalát...

búcsúzónyá. Egy kéz emel fel tengermély homályból, forrás fakacs taszít maga előtt. Sodornak gátat nem tudó erők, ébredsz, a felderengő látomástól alakot ölt az ismerős világ, de megszokásán más rend sejlik át, kérdez, jelent, ítélet s vágyódás szól. A friss víz illatú reggelt épp, hogy érett ízek, szivárvány, színek, fűszere köszönti benned emlékezve, nem az első hajnalra, mely szúrós pengékkel ömlött a koránkkel didergő kisfiúra, ijesztő volt, csak az iskolában lett értelmetlenül rózsaújjú. Lám, most friss vért pezsdít hűs lehellete a tegnap ájult forrósága után. Érz kérdést, amivel fogad a nap, te szíveddel figyelő, a gyengétség s az erő jeleit, ahogy az agyagvilág leveti héját, s újulva lépsz ki te is, hős, vagy ahogy a fiatalok neveznek, pátriárka, más vagy-e, mint azok, akik fegyverrel gyűrik le népek hadait, nőit, birtokát. Lehetsz-e olyan, ki bölcsen osztja szét magát, s a kemény derű közösségében válik, mint amennyi a nábok s koldus összege? Szótlan is öröm ének tölcsönbe, hogy itt lehetsz még, telve a lét viszonzott javaival, mert ajándék a villó kert, szél, madár, játék, a magány, mely várakozás valami új beteljesedésre. Magadban dörmög, vagy némán tárt kiszíved. A nyár búcsúzik, légy hálás a közelgő gyönyörű őszén. Az égre révedsz, és magadba némán, mint gyümölcsben a gondolat, a teljesülő termő pillanat kibomlik benned, keserű, édes, vér, árny, csak ülsz, ámulsz, nem tudsz mit kezdeni magaddal, s ez így emberi. Sodróc sorsod tisztuló hordalékán. Jó szemlélődni gyümölcsös fák közt, valami emlék ifjúságban, mely azért szebb a réginél, mert telve tapasztalattal, s a vágy forró hűvös képzelődésével. Együtt akár az álom s a halál éber szédületében, hatalmasabban az öntelt tudásnál, nehéz szerelemnél, mely sodrát cserélve kínból könnyű lesz. Bár öl, ami él, ez a rend, fogad el. Volt társak, ó, hogyan egybekuszál a sejtelem. Onnét jöttök, ahol a félhomály sötétbe vész, nem tudni még, hol a tenger, part, szikla, örvény, hüllők, polipok, foszforeszkáló lények, sellők, vénuszok otthona, feltűnnek egymással viaskodva, tán ők dönt, mikor még alig, ha sejtjük, mi készül. Gyanúval fertőznek meg, hogy aki szeret is önmagát, mert börtönre rácsainál szólna csak az ember. Összeszokott barátok, egy élet részesei. Nézhetek benneteket azt közönös kívülállóként, kit teremtve sejt szívetek. Hogy adta volna különben e dús ragyogást? Hisz a szél is vad híreket hoz. Földrészeket falt és darabokra hult birodalmak miszlitjei, sárkányfog vetemény, támolyognak fel már szabadon, és ölni dühötten egymásba marni élednek, új ligák, mafiák. Dombhajlatban bár mély magasság épül, szálas orom, tarajló hullám visz, szárnyra dob, hogy visszahullván minden tudón szédülve buki le végül. A szellem testé változik, hányadik alak omlik, hányadik lép ki a lét vajudó tengeréből. S a dél. A kegyetlen otthonosság halottaiddal itat, kart-karba öltve sétáltatja veled arany fénykévéinek susogó nád rengetegét,
amit a zuhogó nap támaszt a mezőn, stán szebb életre kelti érzéseik tüzében a holtakat. Az emléknél nagyobb hatalommal te is, mintha oda vegyülnél, hol egy az idő tér. Ó, az az elmúlt őszelei születésnap, mely már a tiéd lett, téged őriz a jóra vigyázó gond, az öröm. Gyümölcsöt jó színén, izén is érzed, a magvakat el kell vetned, vagy őrizned tavaszig, tudod, valaki téged is óvott, épp maradtál, érzés, gondolat, tett, nem fásult benned avas bölcsességé. Tudsz egy kockáztatni, mint ifjan, bár nem a régi kéz szorítja már a kantárt, vagy csak a változásra érlelődsz, végsőkig telítődve. Hosszan érik a jó gyümölcs, míg de az élet erői. Ugyan miért késlekedett a tiéd? Volt elég jó szándék, verőfény, gyökereken szívódó, táplálni gazdag nedv, nyírkos légáramok is viharok edzeni, súlyos éj, jég, csendje. Tudod, mi a szorongás? Hogyan lesz zamat a kínból? Földrengés dúzott, edzett a másuló égaj. Folyamok sodornak magukkal, mint borra lepke szárnyakat, vagy mint pihenő madarak okosan fürdesz áramukban. Akaratodba véve sorsod, mindegy, vermek várnak vagy ormok, némaságodban nő az új dal. A füst a völgyet behömpölygi lomhán, érik az eső. A megállt levegőben túlzó színnel izzik minden virág, főként a pirosak, sárgák, bársonylilák. Már harmadjár nyílik a rózsa, hólyagosul a szőlő, megnyitja keserű héját a dió, a lámpák szinte szemedben fénylenek. Jó így pihenve figyelni, hogyan árad a tücskök éteri éneke, hogyan szól egymással s veled az összes elem. Mi itt él része csak valami folytatódásnak. A kő, az ég, a szél, a fény, a sötét is. Érthetetlen, idegen, s mégis oly testvéri. Megéled a voltak és jövendők varázsával, mely ott áramlik a reggel, az este szikrázó vakságában, telve a bizonyossággal, hogy egy a lét, bár mindig átalakul, s a te értelmed is az őrző változás. Ki tudja, hol van pályád vége, gyümölcsszedő szüret idején, vagy tavasszal, mikor megmozdul az újbor. Az éj nem felel, akár néma, akár üvöltő szeletét. Jó vagy rossz, elnyel, elfejt, tán újra sző, ő is része az özönlésnek. Vakon is érlelődni vett ki a nappal fényviharába. Mi szed hát, félve szükölni, vagy csírával telten hallgatni, mint a föld. Tán, mert nem vagy elég magadnak, jönnek éne túlcsordulásai, mindig a félhomályból valami. Hívják rajta túli hatalmak, vagy taszítja a megfeszülő szív, a világszél ivó tüdő, erők, míg féktelen tovarok.

rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csaták. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stilt. Rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. S ím a békéltető agnő, holmi zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tűnt. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolnál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn topzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött kóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhaj tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak feldúlt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája Isten itt! Suttam tömören s fellengzőn. Pofája! Pofája Isten itt! Hát még meddig tart magának? S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpan bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonagyanánt. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem régés rozsdás lepények fenekén. Lábfíz. Tessék várni, hangzott hörgőn s belülről s ismételten, s visongós ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az agnő felé fordultam, ki biztatva, s mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlt s révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályokba hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen s szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacom. S holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben zajongva végbe ment, sajgó csodálkozással figyelte, mint süllyeszti vissza kezeim finom és díszes hajója, mint ír hercegnő a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarabot. És inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimentem. Ám a nap könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, ki holmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől.

Simonyi Imre pár pohár rizling egy régi bormérésben. Néhai Tímár József színművész emlékezetére. Utoljára még Krúdiról beszéltünk. Meg arról, hogy a rizling általában úgy harmadfél, négy esztendős korában éli legduhajabb legénykorát. S hogy kalapot nem visel okos ember, sértődések elkerülése véget. Bartók rég halott. Hát ki előtt emelné meg. És hogy meglehetősen elgondolkoztató az emberi tehetség természete. A rögtön mérgező mérgeket már felfedeztük, ám a rögtön gyógyító gyógymódokat még nem. És hogy vajon a gazember, tudja-e, hogy gazember, akár kasszafúró, akár messiás? És érdekes, hogy közös ismerősünk ott Tolcsván, az a veres bajszó pincemester. A pubertás pedig pontosan a bölcsőben kezdődik, és még a koporsó fedelét is lerúgja 80. évünkkel egyetemben. Ebben megegyeztünk. És különös, a harmadik pohár után már sejti az ember, hogy a szerelem mindig magánügy. Egy ember ügye. Azé, aki szeret. Bűnt pedig csak a hazugság, a gyávaság, az árulás. Fele barátod feleségét, ha megkívánod, vagy ő a bűnös, vagy ő sem. És ezen kívül ne lopj, ne ölj. Rendben van. Na de hát teljesen rokontalanul mégsem élhet az ember. De aztán színházról egy szót sem. De aztán irodalomról egy szót sem. De hát X színház már rég nem színház. De hát Z író sosem volt író. Tehát színházról meg irodalomról egy szót sem beszéltünk. Csak arról, hogy okos fejjel nehéz boldogan megöregedni. Meg arról, hogy a legszebb magyar szó talán mégiscsak az, hogy szerető. Meg arról, hogy mégiscsak rettenetes. Pirandello csupán egy komédiás lányról jut olykor eszembe, aki 6 szerepből egyet játszott a színpadon s az idegeimben. Meg arról, hogy a hurkot a gyilkosnak és a hősnek ugyanabból a kenderből fonják, ám mi lesz, ha egy napon a gyilkosok kikérik ezt maguknak. Meg arról, hogy az újság szívhasgatóan írja, egy disszidensnek se éjjele, se nappal a honvágytól. Hán furcsa, de akkor a honvágy is akadt, amitől az ember egyszerűen itthon maradt. És hogy így 40 felé már illő a legvégső dolgokról gondolkodni. Úgy, mint Jéger tanár úr találmányáról, a lakbér hátralékról, a szeptember végi falevelekről, valamint anyai nagyapámról, aki bölcsen nyilatkozott egy görbelábú asszonyságról. Ágyban nem kell gyalogolni. És hogy van-e annál iszonyúbb, hogy anyáink tulajdonképpen nem is minket szeretnek, akik vagyunk, hanem a fiaikat hivatalból. Jónak lenni pedig csak előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan és többrendben lehetséges. Voltak a kopaszra beretvált fegyencek. És aztán bármibe is kerül. Hazádnak. Hazádnak rendületlenül. És aztán a pohár alján, a lélek mélyén, a nehezülő nyelvek hegyén, staccatóban ilyen kategóriák. Emberség, tisztesség, becsület. És erről, vagy másról eszünkbe jutott, vajon mit csinálhat most Németh László? És mint végső felismerés csurran az üvegből a maradék. Tisztességes ember nem gondol asszonyra, és nem olvassa hadvezérek emlékiratait halála órájában. És végül fokozás. Fokozása ennek, annak,
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lómanról, és hogy iható volt ez a bor, de elmenőben, ahogy már mondtam, már megint valamit krókiról.

egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik környezetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lett. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhán, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős pribék. És ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működők, a haladókat, harcolókat vallom, a terep fölverőket, a legkülönbözőbbeket. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazi. Fütyülj tovább két hangon mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet te teljesen.
ne pihentesse karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

annyira hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Hogy eljön valami, valamikor,

Íj és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rágy szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan bergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban. Ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban. Ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medre, követed és teremted, kémlelődsz ki-e körből? Ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár,
dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál. S nem érzed már, mi élni. Hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, kürben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övéled. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kimpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zábor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe,
Héznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked, neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Pritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat!

Ioan Alexandru, statiszta. Jancsik Pál fordítás. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemesze. Az első felvonásban mind föllép. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztvetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a fordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindult. Román Szlivonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillest. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának. Váci Mihály,

0: kísérnénk, hogy áldottnak éltetek egy arcot. S hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. S hol vagytok fogaim ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak. S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás. S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holni rejtelmekül, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgass rám, hogy volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobors az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni, félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztott lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnő sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. S egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terengés.
1: Tavaszi dalváros.

A kő és az ember. Amerikai Major Spiritual Song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, faágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, kút békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, kút cseppje cseppek, csengő csöndje csönd, cseppje fény. Kút habja kő, lombja fény, csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még sohatán, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se! Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kint álló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Leon? Kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát? A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház, vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek talán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadóüzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monkswell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Viktória korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyenben nőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútor tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni? Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni. Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, és persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket.
és kivégezné el az ezzel járó munkát. Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mi csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját. Ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Times-ba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsi úton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lepték el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly, és a férje nevetve kérdezi majd. Még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb doboz ételekre vadásztak. Mostanra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az ínséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az ínséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyle a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyé a kék szoba a tölgyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyedül, akár több napon át? Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölyde cselédlány, és az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t

Mulli gépiesen fölszedte a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a tölgyfakomódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol? Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf főrnagynak és Mr. Wrennek még ma itt kellene lennie. Metcalf főrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor, ha újságpapírba csomagolt kövek vannak bennük? Az igazság az, Molly, hogy halvány fogalmunk sincs róla, mit is ró ránk ez a vállalkozás. Remélem nem tűnik föl nekik, mennyire kezdők vagyunk. Mrs. Boyle-nak egész biztosan föltűnik, mondta Molly. Az a fajta nő. Honnan tudod, hiszen nem is láttad, ugye? Molly elfordult. Újságpapírt terített az asztalra, elővett egy darab sajtot, hogy lereszelje. Mi készül? Érdeklődött a férje. Sajtos krumpli, tájékoztatta Molly. Kenyérbél, tört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleménye szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná. Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom, és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra tej a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtárszobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen, milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, hogy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt. Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási részbefőző lábasokat, tele házi szamócalekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki. Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve. Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket. A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról. Mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat.

0: mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig. És egészen más hangon folytatta. Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak? Mrs. Leon? Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg, és miért? Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt. Mikor azt mondják, a rendőrség mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfit, akit a környéken láttak, azt jelenti, ő a gyilkos? Szerintem általában igen. Csak éppen udvarias megfogalmazásban. A csengő éles hangjára mindketten felugrottak. A bejárati ajtó az, mondta Giles. Lépjen be, a gyilkos, tette hozzá tréfálkozva. Úgy is lenne egy színdarabban, persze. Siessünk, ez biztosan Mr. Rell lesz. Most meglátjuk, melyikünknek van igaza vele kapcsolatban, neked vagy nekem. Mr. Wren, akárcsak az őt kísérő hózápor rohamszerűen érkezett. A könyvtár ajtajában állva, Molly csak a hófehér háttérből kirajzolódó árnyát látta a jövevénynek. Milyen egyformák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban. Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, és közben még beszélt is. Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, s ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszitta hajú, zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg. Ez igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél. Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wales-től egészen idáig. Ön, Mrs. Davis? Há, és milyen elragadó! Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord és olyan memsahib, és olyan penaresi miaszösz, egy igazi viktoriánus miaszösz. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is, én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a belaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak? Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett, visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van. Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van. Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkezőajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly, a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat csikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé. Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé? Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly. Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik. Szigorú, jó kiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik! Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles.
1: Keleti szoba?
0: Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Brenn ismét a halban termett.
2: Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal?
0: Nem, nincs, mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban.
2: Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem, mondta Mr. Brenn.
0: Hol szolgált? A tengerészetnél?
2: Igen. Gondoltam. Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél.
0: Mióta házasok? Nagyon szerelmes belé?
2: Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját.
0: Igen, ez pimasság volt a részemről, de komolyan szeretném tudni. Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak.
2: Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Wren?
0: A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta.
2: Igazán rémes, sosem a legfontosabbból kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok, most ne nevessen.
0: A szüleim romantikus hajlamúak voltak, azt remélték építész lesz belőlem, így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek.
2: Azt gondolták, ez már tulajdonképpen fél siker.
0: És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát.
2: Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan. Legalábbis majdnem az.
0: A képzésem még nem fejeződött be, de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak.
2: Jegyezze meg!
0: A név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren. Azért a Chris Wren-féle előregyártott építőelemek még sikert arathatnak.
2: Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt.
0: Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren. Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle.
1: Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés?
2: Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki.
0: Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc.
2: Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled Mr. Brent, akár nem.
0: Nem kedvelem, szólt közbe Giles.
2: Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít.
0: Mármint, ha kifizeti.
2: Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele.
1: Te hurcoltad át a bőröngyét a rózsaszín szobába?
2: Természetesen ő vitte át.
0: Roppant gáláns.
2: De nem szakadtál volna bele.
0: Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne.
1: Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne.
2: Csitt, itt jön, figyelmeztette Molly.
0: Christopher Brent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Brent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül.
2: Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki?
0: Készíthetnék omlettet, ha szeretik, ajánlotta föl barátságosan.
2: A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja. Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész.
0: Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt. Holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz.
2: Sötéteget és havat hozott a reggel. Giles komornak tűnt, Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hóláncol ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
3: Estére hófúvások várhatók.
2: Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot.
0: Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A
2: természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
1: Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide,
2: jelentette ki.
1: Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
2: Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
1: Valóban nem. Ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
2: Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét.
1: Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért, tette hozzá.
2: Mrs. Boyle élesen rápillantott.
1: Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
2: Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
0: Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
1: A nagyszájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
0: Ó, egek, kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
1: Sehogy.
2: És tényleg, Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában.
0: Rendkívül furcsa fiatalember.
2: A pék úgy festett akár egy sarkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő két nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
3: Minden akadozik, közölte. Remélem van bőségesen élelmiszerük, ugye?
0: Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet.
2: Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szódakenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni. A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
3: Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben.
0: Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt.
3: Ó!
2: Mr. Wren mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, s odafordult felé.
3: Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár?
0: Semmi efélét nem állítottam, Mr. Wren.
3: De hiszen megfojtották, nem?
0: Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit?
1: No de, Mr. Wren!
2: Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját.
0: Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
1: No de, Mr. Wren!
2: Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, középmagas és gyapjú sál volt rajta.
3: Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
0: Igen, helyeselt Molly, pont úgy, mint akárki más.
2: Parminter felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozó őrmesterhez.
3: Jöjjön az a két munkás.
0: Igenis, uram.
3: Milyenek?
0: Tisztességes munkás emberek, kisé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
3: Rendben,
2: bólintott Parminter felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték. Parminter gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
3: Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Leon üggyel kapcsolatban, mondta.
2: Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta? Megvártam, míg elfogadták és rágyújtottak.
3: Szörnyű az idő odakint.
4: Úgy van, uram.
2: Nos, hát akkor vágjunk bele. A két férfi összenézett, és most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
3: Kezdjed el, Joe,
2: mondta kettejük közül a nagyobbik. Joe neki kezdett.
3: Nézze, az úgy volt. Nem volt gyufánk.
1: Hol történt ez?
3: A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
2: Pármünter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
3: Nem volt gyufájuk, ismételte meg bátorítólag. Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött. És akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sok a mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
2: Pármintőr ismét bólintott.
3: Szóval gyufát azt adott. Nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte. Az bizony. Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram!
2: Mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam.
3: Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit!
2: De mintha nem hallaná,
3: begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill? Igaz hát,
1: helyeselt Bill.
3: Iskolt, mint a nyúl. A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utol ott se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca vagy ilyesmi, bár nem is volt fontos. Fura pofa, mondok. Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfiszkók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill? Ezt mondtad,
2: helyeselt Bill.
3: Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ő vele. Nem akármi hideg voltám. Nem akármi,
2: helyeselt Bill.
3: Szóval, mondok a Billnek, nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e. Nos, uram, én megnéztem. Csak egy csomó cím, mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami istenverte udvarház. Puccos,
1: horkantott föl rosszallóan Bill.
2: Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
3: Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
2: És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
3: Hát ez meg mi, mondok a Billnek. Erre elveszi és felolvassa. Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent, mondja, és ebben a pillanatban, igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság.
2: Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
3: Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e? Folytatta. Nosza, mondok a Billnek, szaladjál már oda. Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és azt kiáltott rendőrér is. Hol volt ez?
2: Mondok neki.
3: A Carver Street-en, mondja. Hanyas szám? Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen.
2: Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg minden tőle telhetőt.
3: Szóval, mondok, elnézünk arra, hogy megtudjuk. És amikor megtaláljuk, hogy a 74-es szám az, megbeszéljük a dolgot, és a Bill azt mondja. Lehet ám, hogy a címnek a noteszban nincs is semmi köze hozzá. És én mondok, hogy mi van, ha igen? És amúgy is, miután megbeszéltük és halljuk, hogy a rendőrség ki akarja hallgatni azt a férfit, aki abban az időben jött ki a házból, no, akkor eljöttünk és megkérdeztük, hogy nem találkozhatnánk-e azzal az úriemberrel, aki az üggyel foglalkozik. És hogy biztosan nem tartjuk föl hiába. Vagyis hát, remélem.
2: Nagyon jól tették, mondta Pármintől elismerően. Elhozták magukkal a noteszt?
3: Köszönöm.
2: Most akkor kérdéseit fürgén és szakszerűen tette föl. Birtokában voltak immár az időpontokra és a helyszínekre vonatkozó adatok. Az egyetlen, ami nem volt még a birtokában, annak a férfinak a személy leírása, aki elejtette a jegyzetfüzetet. Ehelyett megkapta ugyanazt a leírást, amit a kiborult házi néni adott róla. Szemébe húzott kalap, begombolt kabát, a fél arcot eltakaró sál, jóformán csak suttogó hang, kesztyűs kéz. Mikor a férfiak eltávoztak, a felügyelő még mindig az íróasztalán fekvő nyitott könyvecskét bámulta. Most majd az ezzel foglalkozó ügyosztály is megvizsgálja, kinek az új lenyomata van rajta, ha van rajta egyáltalán, ami kézzel fogható bizonyítékul szolgálna. Azonban most a két cím kötötte le a figyelmét, valamint fölötte, a lap tetején, azaz apró betűkkel írt sor. Fejét a belépő Kén őrmester felé fordította.
3: Jöjjön ide, Kén! Nézze meg ezt!
2: Kén megállt mögötte, s miután elolvasta, halkan füttyentett egyet.
3: Három vakegér! Hát ez döbbenetes!
2: Az! Pármintőr kihúzta az egyik fiókot, és kivette egy fél levélpapírt, amit lerakott az asztalán lévő jegyzetfüzet mellé. A cédulát a meggyilkolt asszonyra gondosan rátűzve találták meg. A következő állt rajta.
3: Ez az első.
2: Alatta a három egeret ábrázoló gyerekes ábra, és egy ütem nyikotta. Kane elfütyülte a dallamot.
3: Rendben, ez az. A gyilkos szignálja.
4: Őrült, nem de uram?
3: Az.
2: Pármintőr összevonta a szemöldökét.
3: A nő személy azonossága biztosan helytálló?
4: Igen, uram. Itt van a jelentés az új lenyomat vizsgáló részlektől. Mrs. Leon, ahogy nevezte magát, valójában nem más, mint Maureen Gregg. Két hónapja szabadult a Holloway-ből, mint hogy letöltötte a büntetését.
2: Pármintőr hangosan gondolkodott.
3: Maureen Leon néven lakott a Carver Street 74-ben. Alkalmanként iszogatott, és hébe-hóba egy férfit vitt föl magához. Nem mutatta, hogy félne bármitől vagy bárkitől. Nincs okunk feltételezni, hogy veszélyben érezte magát. Ez a férfi becsönget, őt keresi, és a házi néni azt mondja neki, menjen föl a második emeletre. Nem tud pontos leírást adni róla, csupán annyit, hogy középmagas volt, és úgy tűnt, nagyon meghűlt és berekedt. Visszament az alaksorba, és semmi gyanús természetű dolgot nem észlelt. Nem hallotta elmenni a férfit. 10 perccel, vagy valamivel később teát vitt föl a bérlőjének, és fölfedezte, hogy megfojtották. Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságként. Alaposan kitervelték.
2: Szünetet tartott, majd váratlanul folytatta.
3: Vajon hány házat hívnak Angliában Monkswell udvarháznak?
4: Valószínűleg csak egyetlen egyet, uram.
3: Nem lehet ilyen szerencsénk, de igyekezzünk. Nincs vesztegetni való időnk.
2: Az őrmester elismerően nyugtatta tekintetét a jegyzetfüzet két bejegyzésén. Carver Street 74, Monkswell udvarház. Megszólalt.
4: Tehát azt hiszi...
2: Pármintőr nyomban rávágta. Azt, maga nem?
4: Lehetséges. Monkswell udvarház, na, hol is... Tudja, uram, a fejemet teszem rá, hogy láttam valahol ezt a nevet mostanában.
3: Hol?
4: Hát éppen erre próbálok visszaemlékezni. Várjon egy percet. Újság. Times. Hátsó oldal. Várjon egy percet. Szállodák és panziók.
3: Fél pillanat, uram.
4: Egy régebbi szám. Keresztrejtvényt fejtettem benne.
2: Kirohant a szobából, és diadalmasan tért vissza. A felügyelő követte szemével az őrmester mutató ujját. Monksfell udvarház, Harpleden, Berkshire megye. Magához húzta a telefont. Kapcsolja a Berkshire-i megyei kapitányságot. Metcalf őrnagy megérkeztével a Monksfell udvarház rutinszerűen működő vállalkozássá vált. Metcalf őrnagy nem volt félelmetes, mint Mrs. Boyle, sem szeszélyes, mint Christopher Wren. Egy katonáson elegáns, egykedvű, középkorú férfi volt, aki nagyrészt Indiában szolgált. Úgy látszott, elégedett a szobájával és a berendezéssel, és bár Mrs. Boyle-al nem bukkantak közös barátokra, ismert néhányat a hölgy barátainak unokatestvérei közül. Yorkshire-i ágon, kint Poonában. Podgyásza, két súlyos disznó bőrkoffer, míg Giles eredendő gyanakvását is elaltatta. Az igazat megvalva, Molly és Giles nem igen ért rá morfondírozni a vendégeken. Ők ketten főzték meg és szolgálták föl a vacsorát, s miután mindenki evett, el is mosogattak mindent. Metcalf őrnagy megdicsérte a kávét, Giles és Molly fáradtan, de győzedelmesen nyugovóra tért. Ám hajnali kettőtájt szűnni nem akaró csöngetés verte föl őket. A fene egye meg, mondta Giles. A bejárati ajtó az. Mi a csuda? Siess, mondta Molly. Eredj és nézd meg! Giles szemrehányóan pillantott rá, majd belebújt a hálóköntösébe, és lement a lépcsőn. Molly hallotta a zár kattanását, meg a sutyorgást a hall felől. A kíváncsiságtól vezérelve azonnyomban kimászott az ágyból, és odament leskelődni a lépcső tetejéhez. Lent a hallban Giles egy szakállas idegenről segítette le a hóborította kabátot. Mollyhoz csak beszédfoszlányok jutottak el. Brrr. Ilyen ropogósan csak külföldi ejthette ki. Annyira hidegek az ujjaim, hogy nem is érzem őket. A lábam pedig... dobbantást lehetett hallani.
5: Jöjjön be ide! Giles kitárta a könyvtárszoba ajtaját. Itt meleg van. Jobban teszi, ha itt várja meg, míg előkészítek önnek egy szobát.
6: Tényleg szerencsés vagyok, mondta udvariasan az idegen.
2: Molly mohó érdeklődéssel kandikált ki a korlát mögül. Kis, fekete szakált viselő, mefisztói szemöldökű, idősebb férfit látott. Egy őszülő halántékát meghazudtolóan fiatalos és könnyed járású férfit. Giles becsukta mögötte a könyvtárszoba ajtaját, és sietve fölment a lépcsőn. Molly fölemelkedett a guggolásból.
0: Ki az? Kérdezte türelmetlenül.
2: Giles elvigyorodott.
5: A fogadó újabb vendége. A kocsija fölborult egy hóbuckán. Kikászálódott belőle, és minden erejét összeszedve elindult az úton. Hallgass csak, még mindig őrítő a hóvihar, amikor megpillantotta a hirdető táblánkat. Azt mondta, úgy érezte, az imája meghallgattatott.
0: Gondolod, hogy minden rendben van körülötte?
5: Drágám, a betörők nem az ilyen éjszakákon teszik meg szokásos körútjukat.
0: Külföldi, ugye?
5: Igen. Paravicininek hívják. Láttam a pénztárcáját, szerintem szándékosan mutatta meg. Egyszerűen tömve volt bankjegyekkel.
0: Melyik szobát adjuk neki? A zöldet. Rend van benne és készen áll. Csak az ágyat kell fölhúzni.
5: Gondolom, kölcsön kell adnom neki az egyik pizsamámat. Mindenhol mi a kocsiban maradt. Azt mondta, az ablakon kellett kimásznia.
2: Molly lepedőket, párnahúzatokat és törülközőket szedett elő. Míg sietve megágyaztak, Giles azt mondta.
5: Egyre sűrűbben esik. Ki se látszunk majd a hóból, Molly. Teljesen el leszünk vágva a világtól. Valamiképpen még izgalmas is, nem?
0: Nem is tudom, mondta Molly bizonytalanul. Szerinted tudok én szóda kenyeret sütni, Giles?
5: Persze, hogy tudsz. El tudsz te bármit készíteni, mondta a lojális férj.
0: Még soha nem próbáltam kenyeret sütni. Az ember természetesnek veszi, hogy van. Lehet friss, vagy lehet száraz, de a pék hozza, az biztos. Ám ha belep minket a hó, akkor pék se lesz.
5: Se hentes, se postás, se hírlapok, sőt, lehet, hogy telefon se.
0: Kizárólag a rádióból értesülünk majd róla, hogy mi a teendő.
5: Bármi történjék is, saját magunk is tudunk villannyal világítani.
0: Holnap újra be kell indítanod a generátort, és a kazánt is jól meg kell rakni.
5: Gyanítom, a következő szénszállítmányunk nem fog megérkezni, pedig már igen fogytán van.
0: Ó, a csutába, Giles! Úgy érzem, rettenetes idők várnak ránk. Siess és keresd meg para... hogy is hívják ott. Én megyek és visszafekszem.
2: A reggel igazolta Giles bal sejtelmeit. Kint 5 láb magasnyira tornyosult a hó, eltorlaszolta az ajtókat és az ablakokat is. Még mindig havazott. A világ fehér volt, csendes, és valami megmagyarázhatatlan módon fenyegető. Mrs. Boyle leült, hogy megreggelizzen. Rajta kívül nem tartózkodott más az étkezőben. A szomszédos asztalt, Metcalf főrnagyét már leszették. Mr. Wren asztala még reggelihez volt terítve. Alig, ha nem egy korán és egy későn kelő. Mrs. Boyle tisztában volt vele, hogy a reggeli elfogyasztásának egyetlen alkalmas időpontja létezik. A 9 óra. Mrs. Boyle végzett pompás omlettjével, és erős fehér fogai közt pirítóst ropogtatott. Haragos, ugyanakkor bizonytalan volt. A Monkswell udvarház egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek szerinte lennie kellett volna. Azt remélte lesz Bridge, meg néhány roskatag vénkisasszony, akiket elkápráztathat társadalmi rangja és kapcsolatai révén, s akik előtt célozgathat titkos és fontos háborús működésére. A háború befejeződése úgy érintette Mrs. Boyle-t, akárha kitették volna egy lakatlan szigetre. Mindig is tevékeny asszony volt, aki egyfolytában hatékonyságról és szervezésről papolt. Erélyes és energikus természete miatt az emberek meg sem kérdőjelezték, hogy csak ugyan jó vagy hatékony szervezője. A háborús ténykedés tökéletesen illett az egyéniségéhez. Irányította az embereket és zsarnokoskodott fölöttük, zaklatta az osztályvezetőket, ám azt el kell ismerni, soha nem kímélte magát. A szolgálatában lévő nők föl-alá rohangáltak, és már attól megrémültek, ha alig észrevehetően összeráncolta a homlokát. És ennek az izgalmas, sürgő, forgó életnek egyszeriben vége szakadt. Újra magánemberként élt, ám a korábbi életének nyoma sem volt már. Háza, amelyet kisajátított a hadsereg, alapos javításra és átalakításra szorult. Ez a tény és a személyzet hiánya mindenféleképpen lehetetlenné tette az azonnali visszaköltözést. Barátai jó részt szétszélettek, szétszóródtak. Idővel meg fogja találni az őt jogosan megillető helyet, erről azonban még várnia kell. Egy szálloda vagy panzió jelenthette a megoldást. Ő pedig a Monkswell udvarházat választotta. Lekicsinylően pillantott körbe. A legtisztességtelenebb az, mondta magában, hogy nem közölték velem, hogy még csak most nyitottak. Eltolta maga elől a tányérját. A tény, hogy a reggeliét remekül készítették el, stálalták föl, nem is szólva a kitűnő kávéról és a házi narancslekvárról, valami furcsa módon még jobban bosszantotta. Ugyanis megfosztotta attól, hogy jogos panasszal hozakodjon elő. Ráadásul az ágya a hímzett ágyneművel és a puha párnával rendkívül kényelmes volt. Mrs. Boyle szerette a kényelmet, csak hogy szeretett gáncsoskodni is. A kettő közül az utóbbi szenvedélye bizonyult erősebbnek. Méltóság teljesen fölemelkedett, és elhagyta az étkezőt. Az ajtóban amellett a nagyon különös, vöröshajú fiatalember mellett haladt el, aki ezen a reggelen epezöld kockás nyakkendőt, gyapjú nyakkendőt viselt. Nevetséges, mondta magában Mrs. Boyle, kifejezetten nevetséges. És az sem tetszett neki, ahogy ránézett. Oldalvást azzal a fakó szemével. Volt valami zavaró, valami szokatlan abban az enyhén gunyoros pillantásban. Egyáltalán nem lepődnék meg rajta, ha kissé zavarodott lenne az elméje, gondolta Mrs. Boyle. A férfi cikornyás meghajlását kis fejbólintással viszonozta, és bevonult a nagy szalomba. Itt kényelmesek a székek, különösen az a széles rózsaszínű. Jobban teszi, ha mindenkinek értésére adja, ez az ő széke. Óvintézkedés gyanánt rárakta a kötését, és odasétált a fűtőtesthez, hogy rátegye a kezét. Amint az gyanította, csak meleg volt, nem forró. Mrs. Boyle szeme harciasan fölvillant. Ezt feltétlenül meg kell említenie. Kitekintett az ablakon. Rémes idő, kifejezetten rémes. Nos, úgysem marad itt sokáig, ha csak nem érkeznek új emberek, akik szórakoztatóvá varázsolják ezt a helyet. Némi hó csúszott le a tetőről, halk, surrogó hang kíséretében. Mrs. Boyle fölpattant.
7: Nem, mondta hangosan, nem maradok itt sokáig.
2: Valaki nevetett, erőtlen, magas hangon kuncogva. Mrs. Boyle hirtelen megfordította a fejét. Az ifjú Wren állt az ajtóban, s őt nézte azzal a talányos kifejezéssel az arcán.
7: Nem, mondta. Én is úgy sejtem, hogy nem.
2: Metcalf őrnagy segített Gilesnak ellapátolni a havat a hátsó ajtó elől. Nagy hatásfokkal dolgozott, és Giles hangot is adott hálájának.
7: Remek torna gyakorlat, mondta Metcalf őrnagy. Muszáj minden nap tornáznom, hogy megmaradjon a kondícióm, tudja.
2: Tehát az őrnagy a testgyakorlás megszállottja volt. Giles aggódott is emiatt, ugyanis 7:30-ra kérte a reggeliét. Az őrnagy, mintha csak olvasott volna Giles gondolataiban, így szólt.
7: Nagyon kedves a feleségétől, hogy ilyen korán elkészítette a reggelimet. És az is jól esett, hogy frissen tojt tojást kaptam.
2: Giles a szállodavezetés követelményeinek megfelelően 7 óra előttre időzítette a fölkelést. Ő és Molly főtt tojást tettek és teát ittak hozzá, aztán nekiláttak a nappali szobák rendbehozásának. Minden tökéletes volt. Gilesnak akaratlanul is az járt a fejében, hogyha vendég volna a saját fogadójában, amíg csak tehetné, nem kelne föl senki kedvéért egy ilyen reggelen, mint a mai. Ezzel szemben az őrnagy már fönn volt, megreggelizett és a ház körül kószált. Nyilván rengeteg energiáját próbálta levezetni.
7: Rendben, gondolta Giles, hó akad bőven, amit ellapátolhat.
2: Oldalról rápillantott a társára. Nem igazán tudta, hova tegye. Kemény kötésű, középkorúnak már rég nem mondható, s a szemében valami szokatlan éberség tükröződött. Egy olyan ember, aki semmit nem árul el magáról. Giles azon tűnődött, vajon miért jött a Monkswell udvarházba. Alig hanem leszerelt katona, és nincs munkahelye, ahová bejárjon. Mr. Paravicini későn jött le. Kávét és egy szelet pirítóst, szerény kontinentális reggelit fogyasztott. Egy kissé zavarba hozta Mollyt, mert fölállt, amikor az bevitte neki a tálcát. Eltúlzott hajbókolással üdvözölte, és így kiáltott föl.
7: Az én bűbájos háziasszonyom? Eltaláltam, vagy nem találtam el?
2: Molly meglehetősen kurtán közölte vele, hogy eltalálta. Ezen a korai órán nem volt ínyére az udvariaskodás. És miért van az, mondta, miközben oda se figyelve bepakolta az edényeket a mosogatóba, hogy mindenki más időpontban reggelizik, azért ez így elég nehéz. Rádobálta a tányérokat a tartóállványra, és fölsietett, hogy rendbe tegye az ágyakat. Ma reggel nem várhat segítséget Giles-tól. Neki a kazánházhoz és a tyúkólakhoz vezető utakról kell lepucolnia a havat. Molly villámgyorsan és, valljuk be, fölöttébb hanyag mozdulatokkal vetette be az ágyakat. Elsimította a lepedőket, és amilyen sebesen csak tudta, elrendezte az ágytakarókat. A fürdőszobát takarította éppen, amikor megcsördült a telefon. Molly először szentségelt, hogy megzavarták, ám egy kicsit megkönnyebbült attól, hogy a telefon még mindig működik, és lerohant, hogy fölvegye. Kifulladt kissé, mire leért a könyvtárszobába, és fölemelte a kagylót.
8: Igen?
2: Egy erőteljes hang, enyhe, de ízes tájszólással azt kérdezte.
7: Ez a Monkswell udvarház?
8: Monkswell udvarház vendégfogadó.
7: Beszélhetnék kérem Davis parancsnokkal?
8: Attól tartok, most nem tud a telefonhoz jönni, mondta Molly. Mrs. Davis vagyok, ki beszél kérem?
7: Hagben, főfelügyelő, a Berkshire-i rendőrkapitányságtól.
2: Mollynak egy pillanatra elakadt a lélegzete. Aztán megszólalt.
8: Igen?
7: Mrs. Davis, meglehetősen sürgős ügyről van szó. Telefonon nem szeretnék sokat mondani róla, de leküldtem önökhöz Trattor detektív őrmestert. Most már bármelyik percben ott kell lennie.
8: Csak hogy nem fog eljutni idáig. Beborított mindent a hó. Tökéletesen beborított mindent. Az utak járhatatlanok.
2: A hang magabiztossága mit sem csökkent a vonal túlsó végén.
7: Trattor rendben eljut önökhöz, mondta. És kérem, emlékeztesse arra a férjét, hogy nagyon figyelmesen hallgassa meg Trattor mondandóját, és fenntartás nélkül kövesse az utasításait. Ennyi az egész.
8: De hát, Hogben főfelügyelő, mi...
2: Határozott kattanás hallatszott. Hogben világosan elmondta azt, amit akart, és letette. Molly megrázta még párszor a telefonkagyló villáját, aztán feladta.
8: Az ajtónyitódásra megfordult. Ó, Giles, drágám, hát itt vagy?
4: Giles haját belepte a hó, az arca pedig jócskán össze volt kenve korommal. Fölhevültnek látszott.
8: Mi az, édesem? Föltöltöttem a szenes vödröt és behoztam a fát. Aztán enni adok a tyúkoknak és megnézem a kazánt. Jó lesz így?
4: Mi a baj, Molly? Riadnak látszol.
8: Giles, a rendőrség volt az.
4: A rendőrség? Hitetlenkedett Giles.
8: Igen, ide küldenek egy felügyelőt, vagy őrmestert, vagy mit.
4: De miért? Mit követtünk el?
8: Nem tudom. Gondolod, hogy amiatt a 2 font vaj miatt lehet, amit Írországból kaptunk?
4: Giles összevonta a szemöldökét.
8: Úgy emlékszem, megkaptam az engedélyt a rádióra. Vagy lehet, hogy mégsem?
4: De, igen, ott van az íróasztal fiókban.
8: Giles, az öreg Mrs. Bidlack 5 élelmiszerjegyet adott azért az ózsdi tweed kabátomért. Gyanítom, hogy ez nem helyes, ám abszolút méltányos. Egy kabáttal szegényebb lettem, hát miért ne tarthatnám meg a jegyeket? Te jó ég, akkor hát mit csinálhattunk?
4: A minap kis híján koccantam a kocsival, de vitán felül a másik fickó volt a hibás. Vitán felül.
8: Valamit elkövettünk, nyöszörögte Molly.
4: Az a baj, hogy manapság voltak éppen minden illegális, amit tesz az ember. Ezért van örökösen bűntudata, mondta Giles komoran. Egyébként szerintem azzal kapcsolatos, hogy fönn tartjuk ezt a helyet. A panzió vezetés feltehetőleg rengeteg olyan buktatót rejt, amiről életünkben sem hallottunk.
8: Azt hittem, hogy az alkohol az egyetlen, ami számít. De mi senkit nem kínáltunk ilyesmivel. Máskülönben miért is nevezethetnénk úgy a panziónkat, ahogy nekünk tetszik?
4: Tudom, ez így is jól hangzik. De ahogy mondtam, többé-kevésbé minden tiltott mostanában.
8: Ó, jaj, sóhajtotta Molly. Bárcsak sose fogtunk volna bele.
4: Napokra be fog temetni bennünket a hó. Mindenki ingerült lesz, és megeszik az összes tartalék konzervünket.
7: Föl a fejjel, édesem, mondta Giles. Most rossz idők járnak ránk, ám a végén minden jóra fordul.
4: Kissé szórakozottan megcsókolta a felesége fejebúbját, és miután elengedte, más hangon folytatta.
8: Tudod, Molly, gondolj csak bele, ennek valami egészen komoly dolognak kell lennie, ha egy rendőrőrmestert küldenek ide, aki ilyen körülmények közt kénytelen megtenni ezt a nagy utat. És a kinti hóesésre mutatott. Majd hozzátette, nagyon sürgős dolognak kell lennie.
4: Miközben egymást bámulták, kinyílt az ajtó, és bejött Mrs. Boyle.
9: Ah, megvan végre, Mr. Davis, mondta Mrs. Boyle. Tud róla, hogy a szalomban a fűtőtest tulajdonképpen jéghideg?
4: Sajnálom, Mrs. Boyle. Igencsak fogytán van a szenünk, és Mrs. Boyle könyörtelenül közbevágott.
9: Heti 7 guineát fizetek. 7 guineát. És ezért elvárom, hogy ne fagyjak meg.
4: Giles elvörösödött.
8: Megyek, és megrakom a kazánt, vetette oda szűkszavúan. Kiment a szobából, Mrs. Boyle pedig odafordult Mollyhoz.
9: Ha nem bánja, hogy ilyet mondok, Mrs. Davis, lakik itt maguknál egy fölötté furcsa fiatalember. A szokásai és a nyakkendői, és soha nem fésülködik.
8: Nagyon kiváló építész, mondta Molly.
9: Hogy mondta?
8: Christopher Wren, építész, és...
9: Kedves asszonyom, csattant föl Mrs. Boyle, természetesen hallottam Sir Christopher Wrenről. Hát persze, hogy építész volt. Ő építette a Szent Pál katedrálist. Úgy tűnik, maguk fiatalok azt hiszik, hogy műveltség kizárólag a tankötelezettség bevezetése óta létezik.
8: Úgy értem, ez a Wren. Christophernek hívják. A szülei azért adták neki ezt a nevet, mert azt remélték, építész lesz belőle. És az is lett. Vagyis majdnem. Úgyhogy jól sült el a dolog.
4: Horkantott Mrs. Boyle.
9: Meglehetősen zavarosnak találom ezt a történetet. Ha a maga helyében volnék, tudakozódnék felőle. Mit tud róla?
8: Éppen annyit, amennyit örről, Mrs. Boyle. Mindketten 7 guineát fizetnek hetente. Igazából ez minden, amit tudnom kell, nem? Ugyanakkor ez minden, ami rám tartozik. Nem számít, hogy kedvelem-e a vendégeimet, Molly nem vette le a szemét Mrs. Boyle-ról, vagy sem. Mrs. Boyle mérgesen kifakadt.
10: Maga fiatal és tapasztalatlan, és meg kellene fogadnia egy olyan ember tanácsát, aki több ismerettel rendelkezik magánál. És mi van azzal a fura külföldivel? Ő mikor érkezett?
2: Az éjszaka kellős közepén.
11: Igazán roppant különös, nem éppen szokványos időpont.
2: A tisztességes utazók elküldése törvénybe ütköző cselekedetnek minősül, és még kedvesen hozzátette, erről talán nem volt tudomása.
11: Nem mondhatok mást, ez a Paravicini, vagy minek nevezi magát, olyan, mintha...
10: Óvatosan! Csak óvatosan, drága hölgyem! Farra festi az ördögöt, és...
2: Mrs. Boyle úgy hátrahőkölt, mintha csak ugyan maga a sátán szólította volna meg. Mr. Paravicini, aki oly nesztelenül tipegett be, hogy a két nő közül egyik sem vette észre, nevetett és közben dörzsölte a tenyerét. Egy öregedő ördög vigadhat így.
11: Megijesztett,
2: mondta Mrs. Boyle.
10: Nem hallottam, hogy bejött.
2: Lábujjhegyen jövök be azért, világosította föl Mr. Paravicini.
10: Soha senki nem hallja meg, ahogy járok kelek. Ez nagyon szórakoztató.
2: Néha meghallok dolgokat. Ez szintén szórakoztat. És diszkréten hozzátette. Azonban sohasem felejtem el azt, amit hallok. Mrs. Boyle erélyét vesztve csak ennyit mondott.
11: Igazán?
10: A szalomba hagytam a kötésem. Érte kell mennem.
2: Sietve távozott. Molly ott állt és tanástalanul tekintett Mr. Paravicinire, aki jóformán odaszökelt mellé.
10: Az én bűbájos háziasszonyom zaklatottnak látszik,
2: és mielőtt az elháríthatta volna, megfogta a kezét és megcsókolta.
10: Mi a baj, drága hölgy?
2: Molly hátrébb húzódott egy lépésnyire. Nem volt meggyőződve róla, hogy kedveli Mr. Paravicinit. A férfi úgy fixírozta őt, akár egy kivénhet szatír. Ma reggel minden olyan nehéz, mondta Molly, a havazás miatt.
10: Igen.
2: Mr. Paravicini megfordította a fejét, hogy kinézzen az ablakon.
10: A hó annyira megnehezít mindent, nem de?
2: De meg is könnyítheti a dolgokat. Nem tudom, mire céloz.
10: Nagyon sok minden van, amit nem tud. Például okáért úgy látom, nem tud túl sokat a vendégfogadó vezetésről.
2: Molly harciasan felszegte az állát.
10: Kétségkívül nem, de feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk.
12: Bravo! Bravo!
2: Végtére is, Molly hangja izgatottságról árulkodott, nem is vagyok olyan rossz szakácsnő.
10: Kétség nem fér ahhoz, hogy ön elbűvölő szakácsnő, mondta Mr. Paravicini.
11: Jaj, de kellemetlenek ezek a külföldiek, gondolta Molly.
2: Lehet, hogy Mr. Paravicini olvasott a gondolataiban, minden esetre megváltozott a viselkedése. Halkan és meglehetősen komolyan beszélt.
11: Elfogadna tőlem egy aprócska figyelmeztetést, Mrs. Davis? Önnek és a férjének nem szabad túlságosan jóhiszeműnek lennie, tudja. Informálódott a vendégeiről?
2: Ez a szokás? Molly nyugtalannak látszott.
11: Azt hittem, a vendégek csak úgy jönnek.
10: Mindig ajánlott egyet és más tudni azokról, akikkel az ember megosztja a hajlékát.
2: Előrehajolt, és fenyegetőleg megveregette Molly vállát.
11: Vegyünk például engem. Megjelenek az éjszaka közepén. Azt mondom, az autóm fölborult egy hótorlaszon. Mit tud ön rólam?
2: Egyáltalában semmit.
10: Talán a többi vendégéről sem tud semmit.
11: Mrs. Boyle...
2: Kezdte Molly, de nem folytatta, mivel maga a hölgy lépett be újfent a szobába, kötésével a kezében.
11: A szalomban túl hideg van. Itt telepszem le.
2: És elvonult a kandalló irányába. Mr. Paravicini fürgén elé perdült.
11: Engedje meg, hogy fölpiszkáljam önnek a tüzet.
2: Molly akárcsak előző este megütközött a férfi lépteinek fiatalos könnyedségén. Föltűnt neki, hogy a férfi ügyel rá, hogy mindig háttal legyen a fénynek, és most, ahogy ott térdelt, hogy megkotorja a tüzet, úgy érezte, rájött, hogy miért. Mr. Paravicini arca ügyesen, de határozottan ki volt készítve. Ezek szerint a vén bolond megpróbálta fiatalabbnak álcázni magát, mint amilyen, igaz?
10: Hát nem sikerült neki. Annyinak néz ki, amennyi, vagy még többnek.
2: Csupán ez a ruganyos járás volt megtévesztő. Tehát az is a gondos szerep játszás része. Mollit töprengéséből a rideg valóságba a mozgékony Metcalf főrnagy belépése rángatta vissza.
13: Mrs. Davis, attól félek a lenti mellékhelyiségben,
2: valamelyest lejjebb vette a hangját,
13: befagytak a vízcsövek.
2: Ó, jaj, nyögött föl Molly. Micsoda szörnyű nap, először a rendőrség, aztán a vízcsövek.
14: Mr. Paravicini nagy csörömpöléssel ráejtette a piszkavasat a tűzrostéra. Mrs. Boyle abbahagyta a kötést.
2: Molly ránézett Metcalf főrnagyra, és egészen összezavarodott annak dermet mozdulatlanságát és leírhatatlan tekintetét látván. Nem tudta, mire vélni ezt az arckifejezést. Mintha minden érzelem elszállt volna belőle, és csak a faszobor merevsége maradt utána. Az őrnagyból egészen rövid, staccato hangok törtek elő.
13: Azt mondta rendőrség?
2: Molly rádöbbent, hogy a férfi viselkedésének e dermet mozdulatlansága mögött heves érzelmek dúltak. Az mindegy, félelem, óvatosság vagy izgatottság, de biztos, hogy volt valami. Ez az ember, mondta magában, veszélyes lehet. Az őrnagy újra megkérdezte, ám ezúttal csak árnyalatnyi kíváncsiság hallatszott a hangjában.
13: Mi van a rendőrséggel?
2: Telefonáltak, mondta Molly, az imént, hogy közöljék, egy őrmestert küldenek ide. Az ablakra tekintett. De el sem tudom képzelni, hogy valaha is ide ér, tette hozzá reménykedve.
13: Miért küldik ide a rendőrséget?
2: Az őrnagy tett egy lépést Molly felé, ám mire az válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Giles rontott be.
13: Ennek a nyamvat Coxnak több, mint a fele kő,
2: mondta dühösen. Aztán hirtelen megkérdezte.
13: Valami baj van?
2: Metcalf őrnagy odafordult hozzá.
13: Hallom, ide tart a rendőrség, mondta. Miért?
2: Ó, minden rendben lesz, válaszolta Giles.
13: Senki sem képes átvergődni ezen, mármint az öt lábnyi hóbuckákon. Eltorlaszolták az utat. Ide ma nem jön senki.
2: És ebben a pillanatban, jól kivehetően, három kopogás hallatszott az ablak felől. Mindannyian megdöbbentek. Egy-két másodpercig nem tudták eldönteni, honnan jön a hang. Olyan volt, mint egy kísérteties jelzés, amely nyomatékosan fölhívja figyelmüket a veszélyre. És ekkor Molly fölkiáltott, és a francia ablakra mutatott. Egy férfi állt ott az ablaküveget veregetve. Érkezésének rejtélyére fényderített az a tény, miszerint sílécet viselt. Giles kiáltott egyet, miközben áthaladt a szobán, ügyetlenkedett a zárral, majd kinyitotta a francia ablak mindkét szárnyát.
13: Köszönöm, uram, szólt az újonnan érkező.
2: Némiképp közönséges, vidám hangja és alaposan lebarnult arca volt.
13: Trotter, detektív őrmester,
2: mutatkozott be. Mrs. Boyle rosszallóan méregette a kötése mögül.
13: Maga nem lehet őrmester,
2: adott hangot nem tetszésének.
13: Túl fiatal hozzá.
2: A férfi, aki valóban roppant fiatal volt, sértődöttnek látszott egy kritika hallatán, és valamelyest bosszús hangnemben válaszolt.
13: Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszom, hölgyem.
2: Végigjáratta tekintetét az ott lévőkön, és Giles-t szemelte ki.
13: Ön, Mr. Davis? Levehetném a sílécemet, és berakhatnám valahová?
2: Természetesen. Jöjjön velem. Amint becsukódott mögöttük a hall ajtaja, Mrs. Boyle rosszmájúan megjegyezte.
13: Feltételezem, ezért fizetjük manapság a rendőrségünket, hogy utazgassanak, és mindeközben a téli sportoknak is hódolhassanak.
2: Paravicini közelépett Mollyhoz. Szinte sziszegett, amint halkan és gyorsan megkérdezte.
15: Miért szólt a rendőrségnek, Mrs. Davis?
2: Molly egy kissé távolabb húzódott tőle, látván a szeméből sütő gyűlöletet. Ez egy új Paravicini volt. Mollyt egy pillanatra hatalmába kerítette a félelem. Kétségbe esetten így szólt.
15: Én nem szóltam. Én nem.
2: Ekkor Christopher Wren zaklatottan belépett az ajtón, és magas éles hangján azt suttogta.
15: Ki az a férfi a halban? Honnan érkezett? Olyan szörnyen erős és tiszta hó.
2: Mrs. Boyle hangja a kötőtűi csattogásán is átzengett.
15: Ha hiszik, ha nem, ez az ember rendőr, egy síelő rendőr.
4: Ahogy ezt mondta, mintha csak arra gondolt volna, hogy ezzel végképp elérkezett az alsóbb néposztályok széthullásának ideje.
11: Metcalf őrnagy odasúgta Mollynak. Bocsásson meg, Mrs. Davis, de használhatnám a telefonjukat? Anyjukat?
4: Hát hogyne, Metcalf őrnagy. Amint odament a készülékhez,

Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle. Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől. Ez az én különbejáratú viccem, mondta. Csitt! És az ujját a szája elé tette. Jön a hekus! Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát. Molly, mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani. Molly kiment utánuk a hallból. A dolgozószobába megyünk, jelentette ki Giles. Bementek a hall mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót. Mit követtünk el, őrmester? Kérdezte Molly siránkozva. Hogy mit követtek el? Trotter őrmester nagy szemeket meresztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott. Ó, mondta, semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem. Sajnálom, ha bármifajta félreértés történt. Nem, Mrs. Davis, valami egész más az, amiről szó van. A dolog inkább a rendőri védelemmel függ össze, ha értik, mire gondolok. A legkevésbé sem értették. Mindketten érdeklődő tekintettel néztek rá. Trotter őrmester folyékonyan beszélt tovább. Mrs. Leon, Mrs. Morin Leon halálával kapcsolatos, akit két napja Londonban gyilkoltak meg. Talán olvastak az ügyről? Igen, mondta Molly. Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Leont? Sose hallottunk róla, válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott. Hát, tulajdonképpen erre számítottunk. De ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Leon volt. Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani. A valódi neve? Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott. Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről. A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem hogy vészjósló volt. Trotter folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és két hónappal ezelőtt kiengedték. És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolnak, ki tette? Ám Trotter őrmester nem hagyta magát sürgetni. Emlékszik az esetre, uram? Kérdezte. Giles megrázta a fejét. 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren. Trotter átpillantott Mollyra. Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehez? A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis. Veszélyben? Kérdezte Giles kétkedően. Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. Két cím volt beleírva. Az első a Calvert Street 74. Ahol az asszonyt megölték? Vetette közbe Molly. Igen, Mrs. Davis. A másik cím a Monkswell udvarház volt. Micsoda? Molly hangja hitetlenkedést árult el. De hát ez elképesztő. Az. Hogben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge farm ügy között. Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles. Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.

0: Trattörőrmester óvatosan így szólt. Hogben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés. Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévők biztonságát. Giles élesen megjegyezte. Biztonságát? Te jó égember, csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni? Trattőr mentegetőzve válaszolt. Nem akartam fölzaklatni a hölgyet, de igen, Hogben főfelügyelő is éppen így gondolja. Mégis mi az ördög lehet az oka? Giles hirtelen abba hagyta, Trattőr pedig így szólt. Ezért vagyok itt, hogy kiderítsem. De úgy, ahogy van, őrültség az egész. Igen, uram, ám éppen mert, hogy őrültség, azért veszélyes. Móli azt kérdezte. Ugye, van még valami, amit eddig nem mondott el, őrmester? Igen, hölgyem. A jegyzetfüzetben a lap tetejére az volt fölírva. 3 vakegér. Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal. Ez az első. És alatta egy rajz volt a 3 egérről, meg egy ütemnyi kotta. A 3 vakegér kezdetű mondóka dallama volt. Molly lágyon énekelni kezdett. La, la, la, la, la. 3 vakegér, nézd csak, hogy szalad. Futottak a gazdasszonyka után, le... Félbehagyta. Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. 3 gyerek volt, igaz? Igen, Mrs. Davis. Egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt. Mi történt a többiekkel? A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált, azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális. Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont? Kérdezte Giles. És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat? Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk. Na most, azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz. És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis? Én... Hát persze. Igen. Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban? Megadták a neveket. Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini. Beírta őket a noteszébe. Alkalmazottak? Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly. Jó is, hogy eszembe jut. Muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit. Se szó, se beszéd. Elhagyta a dolgozószobát. Trattor Gileshoz fordult. Mit tud ezekről az emberekről, uram? Giles megakadt. Aztán így szólt csöndesen. Voltaképpen semmit se tudunk róluk, Trattor őrmester. Mrs. Boyle egy Bournemouthi szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy Dél-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak mind derült égből, még inkább borult égből, villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyigazolványuk, élelmiszerjegy, füzetük meg hasonlók, ugye? Természetesen minden ilyesminek utána nézek. Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye? Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis. Hogy érti ezt? Trattor őrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta. azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van. Giles rámerett. Hogy érti ezt? Mrs. Greggett 2 nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis. Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban. Kivéve Paravicinit. Trattőrőrmester felsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja. Ezeket a büntényeket előre kitervelték.
1: Büntényeket?
0: De eddig még csak egy büntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő? Meg fog történni. Vagyis nem. Remélem, meg tudom akadályozni. De meg fogják kísérelni.
1: De hát akkor, ha igaz, amit mond,
0: Giles izgatottan beszélt,
1: csak is egyetlen személy lehet az. Csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgattátok, és benne Agatha Christie, a három vakegér című krimiét, amit a jövő héten folytatunk. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

elsőszülött fiamnak, Igornak. Gülvi király kalandjai. A király útnak indul. Réges-régen Gülvi király uralkodott azon a földön, amelyet ma Svédországnak neveznek. Ez a Gülvi nagyon bölcs uralkodó volt, és híres varázsló hírében állott. Sokat elmélkedett arról, hogyan keletkezett a világ, s hogy az istenek, akik az emberek sorsát intézik, honnan veszik erejüket, hogy jutottak hatalomra. Öreg embernek öltözött tehát, és elindult, hogy felkeresse az isteneket, és megszerezze tőlük a titkos tudományt. Az istenek hamarosan hírt szereztek Gülvi szándékáról, és eleinte nem akarták beavatni titkaiba. Ezért cselteszeltek ki. Isteni palotájukat elvarázsolták, s maguk is álöltözetben jelentek meg előtte. Gülvi tehát, mikor az istenek lakhelyéhez ért, először egy hatalmas terembe jutott. Akkora volt a terem, hogy nem is látta a tetejét, csak sejtette, hogy a tetőt egymásra helyezett aranypajzsok borítják. Az előcsarnokban egyetlen élőlénnyel találkozott, aki azzal szórakozott, hogy késeket dobált a levegőbe, olyan ügyesen, hogy egyszerre 7 kés is suhogott a magasban. Ez az ismeretlen megkérdezte a látogató nevét, csak hogy Gülvi sem akarta elárulni, hogy kicsoda, s ezért Gangerlinnek, azaz a vadon vándorának nevezte magát. Gülvi éjjeli szállást kért az idegentől. Erre sok termen keresztül vezették, ahol a vitézi nép egy része harci játékokat játszott, mások az asztaloknál lakomáztak. Gülvi azonban sejtette, hogy amit lát, az csak varázslat. Végül egy olyan terembe jutott, ahol 3 trónszék állott egymás felett, s mindháromban egy-egy királyi személy ült. Mikor a nevük iránt tudakozódott, azt felelték, hogy ez magas, épp oly magas, és a harmadik. Gülvi azonban tudta, hogy nem ez az igazi nevük. A 3 király beszédbe elegyedett Gülvivel, aki nem sokat habozott, hanem rögtön megkérdezte tőlük, hogyan keletkezett a világ. Erre Magas elmondotta, hogy a völuszpa énekben egy jósnő elmesélte már, amit a világ keletkezéséről tudunk. A világ keletkezése. A régi időkben semmi sem volt, nem volt sem homok, sem tenger, sem sós habok, nem volt len föld, nem volt fenn ég, nem zöldült a fű még, ásított a semmi. A határtalan semmiben élt a titokzatos világszellem, akit soha élő ember szeme még nem pillantott. Ő teremtette messze északon a ködök birodalmát, és délen Muspelt, a tűzországát. A ködök birodalmában kút keletkezett, s ebből 12 folyam eredt. Hűvös, harci vágy, rohanó, s a többiek. Ezek a folyamok jéggé váltak, s lassan kitöltötték a mély szakadékokat. A tűzbirodalmából pedig forró lég és tüzes szikra áradt. Ott, ahol a forró levegő a fagyos folyamokkal összetalálkozott, megolvadt a jég, és az olvadó cseppekből egy óriás keletkezett, Ímír. Ez az Ímír a délóriások ősatja, gonosz, félelmes teremtmény volt. Gülvi király most arról érdeklődött, hogy mit evett ez az Ímír, mivel táplálkozott. Megtudta, hogy a köd birodalmából áradó dér és a tűzországából jövő meleg levegő találkozásánál egy óriási tehén is keletkezett, ennek a tejéből lakott jól Ímír és népe. Az óriás tehén nyalogatta a sós dérsziklákat, s íme a sziklák emberi formát öltöttek, kilépett belőlük a fenségesen szép Búristen. Búristen gyermekei óriás lányokkal házasodtak össze, s isteni gyermekeket hoztak világra. Az első gyermek
Odin volt, a legbölcsebb, leghatalmasabb az istenek között. Később harc támadt az istenek és a déróriások között. Az istenek győzedelmeskedtek, s csak egyetlen óriás pár menekült meg a csatából. Tőlük származtak a későbbi óriások. Ezután az istenek Ymirből, az ősi jégóriásból megalkották a földet. Koponyájából lett az ég, négy sarkán négy törpe állott. Kelet, nyugat, észak és dél. Csontjából keletkeztek a hegyek, véréből a tenger és a tavak, hajából a fák és a bokrok, fogából a kőgörgetegek és a sziklák. Szemöldökei falat alkottak, s ez választotta el a száraz földet a tengerektől. Az északi szigeten telepedtek le az óriások. A száraz földet Midgardnak nevezték el, ez lett az emberek lakóhelye, az istenek pedig Asgardban építettek maguknak palotát.

Az ember teremtése. Ég és föld, felhők és tengerek már elváltak egymástól, de még sötét volt mindenütt. Ekkor Odin így szólt fivéreihez. Menjünk el Muspelbe, a tűz országába, ahol Surt kivont karddal áll őrt. Fogjunk el néhány szikrát, s tegyük fel az égre. Úgy is tettek, ahogy Odin mondta. A tűz országából felfogott szikrákból lett a nap, a hold és a csillagok. Csak hogy ezek eleinte nem tudták még, hogy milyen úton kell járniuk, egészen addig, amíg az istenek pályát nem szabtak nekik. Gülvi király figyelmesen hallgatta mindezt, majd így szólt. Nagy dolog volt, hogy földet és eget teremtettetek, és megszabták a nap és az éj idejét, de vajon hogy keletkeztek az emberek? Erre a következő választ kapta. Egy napon három isteni fivér a tengerparton haladva két fatörzset talált. Ezekből lettek az első emberek. Odin isten életét lehelt beléjük, Hönir isten értelmet adott nekik, és járni tanította őket, Loki isten pedig kiformálta arcukat, s megtanította őket látni, hallani és beszélni. Ezután ruhát készítettek az embereknek, s elnevezték a férfit Asknak, a nőt pedig Emblának. Tőlük származik minden ember. Ezek után az istenek várat építettek maguknak a világ közepén, ez az Asgard. Ott laknak az istenek és ivadékaik. A főisten Odin, felesége Frigg, gyermekeik az Ázok. A legerősebb közöttük Thor isten, a földfia, erősebb minden más élőlénynél. Gülvi király azután is érdeklődött, hogyan irányítják a nap és a hold járását. Megtudta, hogy egyszer régen egy embernek két gyönyörű gyermeke volt. Apjuk annyira büszke volt a két szép szőke gyermekre, hogy napnak és holdnak nevezte el őket. Az istenek végül is megunták állandó kérkedését, a fiút elvitték, hogy a nap lovait, hajnalt és alkonyatot hajtsa. A leány viszont a hold lovait hajtja, s ő idézi elő a hold alakjának változását. Arcát ma is láthatja az, aki a holdba néz.

Arról is kérdezősködött Gülvi király, hogy vezet-e út a földről az égre. Ez okos kérdés volt, szólt a felelet. Az istenek hidat építettek ég és föld között, ezt az emberek szivárványnak hívják. Ezen a hídon szállnak le az ázok az emberekhez, és a földön harcban elhullott férfiakat, a valkürtündérek ezen a hídon át viszik száguldó lovukon a Valhallába, az istenek várába. Háromszínű ez a híd. A közepe piros és tüzes vasból van, hogy csak az mehessen át rajta, akit az istenek átengednek. Az óriások és a szörnyek megostromolnák az istenek várát, ha átmehetnének a hídon. Erős ez a híd nagyon, csak akkor törik majd el, ha a világ vége bekövetkezik, és Súrt a tüzes óriás lángoló hadával keresztül vágtat rajta. Sok csodálatos dolgot tudott meg a király az istenek lakásáról is. Az Asgard tróntermében 12 szék van, itt ülnek az ázok. A várbeli műhelyben készítik az aranyeszközöket, mert az istenek honában minden aranyból van. Az istenek honában van egy óriási kőrisfa, az Yggdrasil. Koronáján fellegek fészkelnek, innen hull a harmat hegyre és völgyre. Törzse alatt egy tágas terem, itt lakik a három sorsistennő. Ők szabják meg az emberek születését és halálát. Ezek a sorsistennők reggeltől estig rólják a fába a titokzatos írásjeleket, a rúnákat. A fa egyik gyökere az istenek honába nyúlik, a másik az óriások honába, a harmadik pedig a törpék honába vezet. Az óriások országában a fa gyökere alatt van Mimir óriás kútja. Aki ebből iszik, az a legbölcsebb az istenek és emberek között. Mondják, hogy csak Odinnak, a főistennek sikerült ebből a kútból innia, de cserébe zárogul adta egyik szemét. A fa törzse alatt egy másik kút is van, oda járnak inni az istenek lovai. Odin főisten 8 lábú lova, a Sleipnir vezeti őket. Sok csodálatos dolgot hallott még a király erről a kőrisfáról. Koronájában bölcs sas ül, a sas két szeme közt pedig egy vércse. Mókus fut fel és alá a kőrisfa törzsén. Ágai közt csodálatos szarvasok legelnek. Annyi kígyó van a fa gyökerei között, hogy nem is lehet megszámolni őket. A gyökereket a sorsistennők öntözik, hogy nehogy kiszáradjanak. A víz, amellyel öntöznek, olyan szent, hogy aki csak hozzáér, hófehérré válik. A fa mézet harmatozik, méhecskék szívják az édes nedűt. A fa alatt lévő csodakútban két hattyú úszik, ezektől származik minden hattyú a vizekben. Tündérekről is hallott a király. A világosság tündérei olyan szépek, mint a nap, kastélyukban aranyból vannak a falak, ezüstből a háztetők. Az éjszaka tündérei viszont feketék, mint a szurok. Vajon honnan jön a szél? Kérdezte a király. Az istenek ekkor elmondták, hogy az ég északi határán ül egy óriás sashoz hasonló. Ha meglebegteti szárnyát, hatalmas szél támad. Végül az istenek felől tudakozódott a király. Megtudta, hogy az ázok 12-en vannak. Királyuk Odin, felesége Frigg, az ő fiúk az erős Thor, akinek házában 540 szoba van, ez a legnagyobb ház a világon. Thor fogatát két kecskebak húzza. Sok kincse is van Thor istennek. Övé a csodakalapács, a morzsoló, amellyel az istenek a jégóriások ellen küzdenek. Ha erős kalapácsát megforgatja, az emberek azt mondják, dörög az ég. Egy csoda öve is van ám Thornak. Ha azt felveszi, az ereje 7-szeresére nő.
kesztyűje vasból van, ezt húzza kezére, ha a kalapáccsal ütni akar. Az istenek között a legjobb és a legszebb a szőke Baldr, a napisten. Ő a legokosabb az ázok között, fenn az égen lakik, s nem tűri maga körül a szennyet és a sötétséget. Sok érdekes történetet hallott még a király az istenekről. Njörd uralkodik a szél és a tengerek fölött, ő irányítja a hajók útját. Két gyermeke van, Freyr és Freyja. Freyr adja az életet adó erőt, ő teszi termékenyé a földet. A szép Freyja istennő macskáktól vont fogaton utazik, ő védi a házasságot, s az esküvők idején hozzázengenek ifjak és leányok szép énekeket. A háború istene Tyr. Hozzáfohászkodnak a csatában a harcosok. A legravaszabb az istenek között Loki. Minden csel és csalfaság az ő agyában születik meg, bajt hoz istenre és emberre egyaránt, de ravasz cselt teszel ki akkor is, ha az isteneket óriások támadják meg. Az istenek egy másik csoportját vánoknak nevezik. Ezek egyszer harcba keveredtek az ázokkal. Amikor békét kötöttek, felvágták erüket, s a vért egy közös tálba csorgatták. Ehhez azután mézet kevertek, az ázok pedig ebből az isteni italból emberi alakot formáltak ki, és Kvasirnak nevezték. Kvasir mindenre tudott feleletet adni, ami a múltban történt, s a jövőben történni fog. Ezt a Kvasirt két törpe orvul megtámadta és megölte, mert azt hitték, hogy így tudása birtokába jutnak. Vérét egy tálba csorgatták, csak hogy Odin új életre támasztotta Kvasirt, véréből pedig varázsitalt készített, és aki Kvasir véréből iszik, tudós és költő lesz. Az ázok szolgái a törpék, akik a kardokat, aranyékszereket kovácsolják az istenek számára. Szolgáló lányaik, a harc tündérei, a valkűrök, akiket Odin a csatába küld. Ők segítenek elnyerni a győzelmet, ők vezetik a halott harcosokat a szivárványos hídon át a Valhallába. Nem csak törpék és valkűrök állottak az istenek szolgálatában, hanem csodálatos állatok is. Ezekről is érdekes történeteket hallott Gülvi. A leghíresebb isteni állat a nyolclábú Sleipnir volt. Abban az időben, amikor az istenek otthont készítettek maguknak, és a Valhallát építették, megjelent náluk egy óriás, és felajánlotta, hogy fél esztendő alatt olyan várat épít, amelyet a déróriások soha nem tudnak bevenni. Cserébe viszont azt kívánta, hogy Freyja istennő legyen az ő felesége, s hozza magával hozománynak a napot és a holdat is. Összeültek az ázok, és tanakodtak, mit évők legyenek. Végül is Loki tanácsára olyan egyezséget kötöttek az óriással, hogy megkap mindent, amit kíván, ha a várat egyetlen tél ideje alatt felépíti, de ha a nyár első napjáig nem készül el a vár, semmit sem kap. Azt is kikötötték, hogy senki sem segíthet neki a várépítésben. Az óriás hajlott az alkura, csak azt kívánta, hogy a lova hordhassa a köveket az építéshez. Az istenek Loki tanácsára elfogadták az óriás feltételét. Az első téli napon munkához látott az óriás. A köveket éjszaka hordta a ló az építkezéshez, s az istenek csodálkoztak, hogy mekkora kövek ezek, s hogy a ló több munkát végez, mint a gazdája. De semmit sem tehettek, hiszen erős esküvéssel fogadták, hogy nem szegik meg a szerződést. Ahogy múltak a tél napjai, egyre erősebb lett a vár, s hamarosan olyan hatalmas és magas volt már, hogy bevehetetlennek látszott. A nyár kezdetéig már csak 3 nap volt hátra, s a vár csak nem egészen készen állott. Ekkor az istenek tanácskozásra gyűltek össze,
s mindegyik a másikat kérdezte, vajon bölcs dolog volt-e ezt a szerződést megkötni, s mi lesz, ha az óriás időre elkészül a várral, feleségül veszi a szép Freyja istennőt, és eltűnik vele a nap és a hold is. Végre valakinek eszébe jutott, hogy Loki tanácsa szerint cselekedtek, aki minden rossz szülőatya. Körülvették hát Lokit, s szörnyű halállal fenyegették, ha nem talál kiutat a veszélyből. Megijedt Loki, s megesküdött, hogy cselt teszel ki, s az óriás nem fog idejében elkészülni munkájával. Este az óriás építőmester befogta ménnyét, hogy kövekért induljanak az erdőbe. S ím egyszerre az erdőből egy kanca futott ki, s hangos nyerítéssel hívni kezdte a mént. Hiába volt az óriás minden erőlködése. Lova elszakította a hámot, s elfutott az erdőbe a másik ló után. Egész éjjel kergetőzött a két ló az erdőben, s reggelre bizony nem végzett annyi munkát az óriás, mint kellett volna. Borzasztóan megharagudott az építőmester. Átkozta az ázokat, s haragjában felbontotta a szerződést. Ekkor már az ázokat sem kötelezte az eskü, s Thor isten hamarosan elűzte az építőmestert. A csodakancának azonban szürke színű, nyolclábú fia született. Ez a Sleipnir, a legeslegyorsabb ló a világon. Ezen a lovon utazik Odin, az istenek királya. Loki egy óriás lányt vett feleségül. Három gyermekük született, s az istenek joggal féltek a szörnyetegektől, mert anyjuk gonosz volt, s a család Lokitól is volt, mit tanultaniuk. Így hát Odin, a főisten úgy rendelkezett, hogy az egyik gyermeket, a Midgard kígyót dobják a tengerbe, amely az egész földet körülveszi. Azóta ott őrzi a kígyó a tengert, saját farkába harapva fekszik a mélyben. A második gyermeket, Helt, a halottak birodalmába küldte Odin, itt uralkodik. Alattvalói éhség, veszély és szerencsétlenség. Hel színe félig kék, félig vörös, s könnyű megismerni, mert tekintete mindig sötéten a földre mered. A harmadik gyermeket, a Fenrir nevű farkast, az istenek magukhoz vették s felnevelték. Csak Týr istennek volt annyi bátorsága, hogy a vadállathoz közeledjék, s megetesse. Mikor az istenek látták, hogy napról napra növekedik, s nő az ereje is, cselteszeltek ki. Nagyon erős békjót készítettek, s azt ajánlották a farkasnak, tegyen próbát, vajon képes-e eltépni ezt a békjót. A farkas könnyű feladatnak találta, hagyta, hogy megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettőre kiszabadította magát. Ekkor az ázok új békjót készítettek, kétszer olyan erőset, s így szóltak a farkashoz. Ha ezt is széttéped, az egész világon mesélnek majd roppant erődről. A farkas tanakodott magában, a békjó ugyan erősnek látszott, de az ő ereje is egyre csak növekedett. Engedte hát, hogy újra megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettő megint szabad volt. Újra összeültek az istenek, s azon tanakodtak, hogyan szabadulhatnának meg a fenevadtól. Odin titokban követeket küldött a fekete törpékhez, s megbízta őket, hogy új békjót készítsenek. Hat dologból készült ez. A macska lábdobogásából, az asszonyok szakálából, a hegy gyökeréből, a halak leheletéből, a madarak nyálából, s a medve inából. S ha nem hinnéd mindezt, könnyen bebizonyítjuk, mert az asszonynak nincs szakála, a macska nesztelenül jár, s a hegyeknek nincsen gyökere, s mindaz, amit meséltem, épp úgy igaz, mint ez a történet, bár nem tudok mindent ilyen könnyen bizonyítani. No, de messze kalandoztunk el a történettől, s térjünk vissza a farkashoz. A békjót a törpék olyan puhára s olyan simára készítették, mintha csak selyemből lett volna. Az ázok köszönetet mondtak a törpéknek, s a farkassal együtt a tengeri szigetre elvesztek. Itt megmutatták neki az új békjót, s azt mondták, ugyanolyan vastag, mint a régi volt, csak valamivel erősebb.
A farkas a fejét vakarta és így szólt. Hát bizony ez a békjó elég vékonynak látszik, s ha ilyen vékony köteléket szakítok szét, abból nem hárul rám sok dicsőség. Ha azonban csellel készült, akkor nem engedem vele magamat megkötözni. Az ázok erre azt felelték, hogy ha az előbbi vasból készült békjót könnyen szétszaggatta, a sejem békjótól kár visszariadnia. Ravaszul ezt is hozzáfűzték. Ha pedig ezt a sejem békjót sem tudott szétszakítani, akkor igazán nem vagy olyan erős, mint hittük, akkor hát nincs mit félnünk tőled, és rögtön szabadon is engedünk. A farkasnak nem tetszett a dolog, de nem akart gyávának látszani. Ezért azt követelte, tegye valamelyik isten zálogul a kezét a nyitott állkapcsai közé, s ha megcsalják, a kéz az övé. Az ázok egymásra néztek, mert erre az újabb akadályra nem számítottak. Végül Týr isten nekifohászkodott, és jobbját a farkas szájába tette. A farkas pedig engedte magát megkötözni, s azután neki kezdett, hogy széttépje a köteléket, de minél jobban erőlködött, annál erősebb és annál keményebb lett a békjó. Mindenki jót kacagott, csak Týr nem, mert a keze a farkas szájában volt. Csak hogy a farkas erőlködés közben tágra nyitotta a száját, s ekkor az isten gyorsan kihúzta a jobbját. A megkötözött farkast elvitték a föld mélységes mélyébe, egy nagy kőhöz kötözték, s azóta éjjel-nappal ordít, egészen addig, amíg eljön a világ vége, s a farkas elszabadul.

Megtudta Gilvi király azt is, hogy az ázok hatalma nem tart örökké. Eljön az az idő, amikor az óriások szövetkeznek Loki gyermekeivel, a Fenrir farkassal, a Midgard kígyóval és Hellel. A tél győzedelmeskedik a nyár felett, farkasok rabolják el a napot és a tengert, a holdat, a csillagok lehullanak az égről, megremeg a föld, az összes folyó kilép medréből. Ekkor kilovagolnak hazájukból a tűzbirodalmának fiai is. Az ázok is csata sorba gyűlnek, elől lovagol Odin aranysisakjában, 8 lábú lován. A Mimir forráshoz lovagol tanácsot kérni, a bölcsesség forrásának azonban zavaros a vize. Yggdrasil fája megremeg. Fenrir farkas elszakítja béklyóit, és Odinra támad. Hiába veszi elő Thor isten kalapácsát, a Midgard kígyóval való küzdelmében elpusztul. Az egész világ a tűz áldozatává lesz. Mindez nem tart örökké, mert új föld emelkedik ki a tenger habjaiból. Új nap támad az égen, szebb, mint a régi volt. Thor fiai átveszik az uralmat, megtalálják apjuk csodatévő fegyverét, a morzsolót is. Baldr, a szép napisten kiszabadul a Hellből, a holtak országából, s újra megjelenik a földön. Összeülnek az istenek, s visszaemlékeznek az ázok régi harcaira. A fűben haladva aranytáblácskákat találnak, s a rájuk vésett rúnajegyekből megtudják, hogy milyen csatákat vívtak régen az ázok. Új palotája is épül az isteneknek, új emberpár jelenik meg a földön, s ivadékaik újra benépesítik a földet. Ezeket mesélték az istenek Gülvinek, de ennél többet nem árultak el, mert nincs isten vagy halandó, aki ennél is többet tudna az eljövendő dolgokról. Miután Gülvi király a történeteket figyelmesen végighallgatta, egyszerre hatalmas dörgést hallott. Kiszaladt a ház elé, hogy megnézze, mi okozza a szörnyű lármát, s miközben körülnézett, eltűnt a vár, eltűntek a hatalmas termek, eltűntek az istenek, s ő maga kinn ült a szabadban, a mezőn, egyedül. Ekkor megfordult, hazament, s elmesélte népének is, amit hallott. A történetek apáról fiúra szálltak, amíg beírták őket egy nagy könyvbe, az Eddába.

A folyankó glum. Élt régen Izlandban egy Astrid nevű asszony. Norvégiából származott, és mikor férjével együtt Izlandba költözött, szülei Norvégiában maradtak. Hanem férje, aki híres vitéz volt, igen fiatalon halt meg, és Astrid férje halála után kisebbik fiával, Glummal együtt élt izlandi birtokukon. Amikor az apa meghalt, Astrid szomszédja, Sigmund, elhatározta, hogy erőszakkal megszerzi az özvegy birtokát. Astrid idősebb fia nem mert kiállni anyja mellett, a fiatal Glum pedig bizony nem volt nagy segítségére özvegy édesanyjának. Hosszúra nőtt, vékony kamasz volt, haja világos, szemöldöke viszont egész fekete. Kerülte az emberek társaságát, ritkán szólt, és legszívesebben naphosszat heverészett a padon. Dolgozni sem szeretett, és mindenki Fajankó Glumnak hívta. A birtok egyre rosszabb állapotba került, és Sigmund mindent elkövetett, hogy az özvegyet és fiát megrövidítse. Glum egy napon így szólt anyjához. Látom, hogy kettőnknek nincs elég erőnk szembeszállni Sigmunddal. Elmegyek édesapádhoz Norvégiába, és segítséget kérek tőle, te pedig csak arra vigyázz, hogy amíg visszatérek, a földet ne vegyék el tőled. Glum 15 esztendős volt, amikor felkészült az útra. Hajóra szállt, és Norvégiába utazott. Mikor nagyatja Vigfusz házához érkezett, éppen nagy vendégség volt nála, s látni lehetett, hogy a házlakói jómódúak és könnyen élnek. Glum körülnézett, hogy megkeresse nagyatját. Volt a férfiak között egy tekintélyes öregember, kék bundát viselt, kezében arannyal díszített lándzsa. Ez volt Glum nagyatja. Az ifjú odalépett hozzá és üdvözölte. Vigfusz barátságosan kikérdezte. Glum azt felelte, hogy Izlandból jött, az Eyjafjord mellett van az otthona. Vigfusz erre lánya és veje iránt érdeklődött, mire Glum elmondta, hogy Astrid él még, de a férje meghalt. Vigfusz megkérdezte azt is, hogy mi van Astrid gyermekeivel. Ekkor elmondotta Glum, hogy ő Astrid kisebb fia. Ezután a beszélgetés akadozni kezdett. Glum kérte nagyatját, hogy jelöljön ki számára helyet az asztalnál. Vigfusz azt felelte, hogy nem ismeri még vendégét, azt sem tudja, hogy valóban az-e, akinek mondja magát, ezért az asztalt végére ültette le. Glum viselkedése itt is épp oly otromba volt, mint otthon. Amikor a többiek beszélgettek és szórakoztak, ő egyedül feküdt a padon, bundáját a fejére húzta és aludt. Mindenki faragatlan tökfilkónak tartotta. Elérkeztek a téli ünnepek. Vigfusz nagy lakomát rendezett és áldozatot mutatott be a ház védőszellemeinek. A háziak is, a vendégek is ittak a védőszellemek tiszteletére, csak Glum ült egyedül és nem ivott a serlekből. A vacsoránál nagyon rossz volt a hangulat. Mindenki arról beszélt, hogy vasfejű Björn közeleg 11 kísérőjével. Björn félelmes hírű kötekedő férfi volt, és szívesen állított be oda, ahol vendégek voltak. Ott aztán alkalmat keresett, hogy valakibe belekössön és megölje pár viadalban. Vigfusz mindenkit figyelmeztetett, hogy térjenek ki az útjából, mert kisebb baj a sértést eltűrni, mint Björnnel megvívni. A vendégek megígérték, hogy így fognak viselkedni. Belépett Björn a szobába, s rögtön kötekedni kezdett. Először abba a vendégbe kötött bele, aki a főhelyen ült, és megkérdezte, vajon van-e olyan bátor, mint ő, Björn? A férfi azonban azt felelte, hogy erről szó sincs, azután sorban megpróbálkozott Björn a többiekkel is, de mindenki kitért előle, és senki sem volt hajlandó megbirkózni vele. Björn ekkor Vigfusz elé lépett, aki az asztalfőn ült, és azt kérdezte tőle, vajon van-e még olyan előkelő ember a társaságban, mint Björn? A házigazda azt felelte, hogy Björn a legelőkelőbb ebben a teremben, erre Björn is így szólt. Helyes volt a válasz,
s téged mindig igen nagyra becsültelek. Most azonban felelj arra, hogy saját magadat tartod-e olyan bátornak, mint amilyen én vagyok. Vigfusz így felelt. Amikor még fiatal viking voltam, bizony sok említésre méltó tettet vittem véghez. Most azonban megöregedtem, s nem mérkőzhetem meg veled. Björn ezután az asztal végén ülőkhöz is odafordult, és mindenkit megkérdezett, hogy ki a legbátrabb a jelenlevők közül. De ezek a vendégek is vonakodtak civakodni vele. Végre Glumhoz jutott, aki szokása szerint a padon feküdt. Vajon miért fekszik ez a legény, ahelyett, hogy rendesen ülne? Kérdezte Björn. Glum asztal szomszédai menteni akarták a helyzetet, s azt mondották, Glum nem elég talpra esett, s bizonyára nem tud felelni a kérdésre. Erre Björn belerúgott Glumba. Felszólította, hogy üljön egyenesen, és tőle is megkérdezte, hogy ki a legbátrabb a teremben. Erre Glum azt felelte, hogy ami a bátorságot illeti, arról nem nyilatkozhat, mert náluk Izlandban azt, aki úgy viselkedik, mint Björn, nem bátornak, hanem neveletlennek neveznék. Itt azonban Norvégiában úgy látszik, nagyon is elnézőek. Ezzel felugrott, egyik kezével megragadta Björn sisakját, a másik kezével pedig felkapott egy tüzes tuskót a tűzhelyről, s úgy hátba vágta vele Björnt, hogy elterült a földön. Azután addig ütötte és rúgta, amíg Björn kénytelen volt elmenekülni. Glum le akart ülni az asztal végén lévő helyére, de nagyapja hozzálépett, és közölte vele, hogy megállta a próbát, látja, hogy valóban az ő nemzetségéből származik, és méltó családjához. Eleinte nem tetszett a viselkedésed, mondotta. De vártam, hogy mikor teszel valamit, ami méltó hozzánk. Most már látom, hogy bátor legény vagy. Ezzel maga mellé ültette az aszfalfőre. Mindenki dicsérte Glum bátorságát, és Vigfusz felajánlotta, hogy átadja neki a családi birtokot, mert ő már öreg. Glum azonban azt felelte, hogy előbb vissza akar térni Izlandba, és megvédi apai örökségét. Nyáron Vigfusz hajót épített az unokájának, megrakta árúval és arannyal, majd így szólt. Úgy gondolom, hogy Izlandban is hírnevet szerzel majd a családnak. Én öreg vagyok, és úgy sejtem, hogy többé nem látjuk egymást. Neked adom bundámat, lándzsámat és kardomat. Mindhármat nagy becsben tartja a mi nemzetségünk. Amíg ezek birtokodban vannak, addig senki sem vitathatja rangodat és előkelőségedet. Ezzel elváltak. Glum hazahajózott, s hamarosan megérkezett anyjához, ahol Astrid elpanaszolta, hogy mennyi baj érte, mióta egyedül maradt. Sigmund arra használta fel Glum távollétét, hogy megszerezze Astrid legértékesebb szántóföldjét és legelőjét. Ősszel két fiatal tehenet ünt el Sigmundnak, ezért bevádolta Astrid szolgáit, hogy ők lopták el a teheneket. Törvénybe idézte Astridot, aki hiába kért segítséget idősebb fiától, mint hogy nem volt pártfogója, a szántót Sigmundnak ítélték kárpótlásul a tehenekért. Egy idő múlva azonban megtalálták az elveszettnek hitt teheneket egy árokban. A vád tehát hazug volt. Sigmund azonban mégsem adta vissza a földbirtokot, s pénzért akarta megszerezni Astridtól. Astrid mindezt elpanaszolta Glumnak. De Glum továbbra is úgy viselkedett, mint az utazása előtt. Sokat lustálkodott a padon, és délig aludt, amíg a nap a hasára sütött. Egy reggel azzal ébresztette fel anyja, hogy Sigmund állatai ott legelnek az ő házuk előtt, s kérte fiát, hogy segítsen elhajtani őket. Glum erre azt mondta. Eddig sohasem kényszerítettél engem, hogy dolgozzam. Ha azonban hozzákezdek, meglátod, hogy jó munkát fogok végezni. Felkapott hát egy korbácsot, s visszahajtotta Sigmund állatait a vetésbe, s azok nagy kárt tettek, amíg Sigmund észrevette őket. Sigmund erre azt üzente Glumnak. Te éppen olyan fajankó vagy, mint utazásod előtt voltál, s végül is az fog történni, amit én akarok. Mikor Glumnak átadták ezt az üzenetet, nevetni kezdett úgy, hogy egészen elsápadt és könnyek jöttek a szemébe.
Ez történt mindig vele, mikor elöntötte a harag. Telt múlt az idő, s úgy látszott, valóban az történik, amit Sigmund kitervelt. Egy őszi reggelen Astrid megkérte Glumot, hogy menjen szénát kaszálni, s elmondotta azt is, hogy Sigmund azon a réten kaszál már, amit Astridtól elorrozott. Erre Glum feltápászkodott, felvette a nagyatyától kapott bundát, és kezébe vette az aranyos lándzsát. Astrid úgy vélte, hogy a fia túl díszesen öltözött fel a kaszáláshoz, de Glum azt felelte, hogy jó munkához díszes öltözet jár. Elindult hát a rétre, odalépett Sigmundhoz, s úgy fejbeverte aranyos lándzsájával, hogy annak rögtön vége lett. Ezután nem ment haza, hanem fivéréhez látogatott, és egy szóval sem árult el neki, hogy otthon mi történt. Sigmund felesége hazarohant, fellármázta a rokonságot, és bosszúállásra szólította fel őket. Csak hogy a rokonok tudták, hogy az igazság az özvegy és az árva oldalán volt. Ne csodálkozz, hogy Glum így viselkedett, mondották. Az apja is vitézember volt, és Glum felnőtt, és most követi példáját. Sokáig hevert a patkán, de most már saját lábára állt. Ezután Glumot Viga Glumnak, azaz harcias Glumnak nevezték mindenféle Izlandban. Néhány holnap múlva, azt álmodta Viga Glum, hogy hatalmas, fényes asszony érkezett hát.

Azt tartják a jeges medvéről, valójában ember, csak egy varázslat állattá változtatta. Mikor az anyamedvének utódai születnek, azok nem is bocsok még, hanem emberformájúak. Csak akkor változnak át, ha az anyjuknak sikerül mancsával a fejük felett elsuhintania. Grimsey, kis sziget Izland északkeleti partvidékén. Ott mesélték, hogy egyszer régen a sziget egyik öblében egy ember látott egy vemhes jeges medvét. Gyenge volt, alig vonszolta magát. Az ember adott neki tehéntejet, így on, amennyi jól esik. Később, úgy este felé kiment, hogy körbejárja a szénát, látja ám, hogy eközben az anyamedve már lefialt. Ott feküdt a szénabogja kellős közepén két újszülött kicsinyével. Nagyot nézett az ember, amikor észrevette, hogy az egyik csemete igazi ember csecsemő. Magával vitte, hogy úgy nevelje föl, mint ahogy embert illik. A gyermek szépen cseperedett, de mihelyt megtanult járni, szüntelenül a szabadba kívánkozott. Egyre csak a tenger kékjén csüggött. Végül sikerült kiszöknie. Kiúszott a nyílt tengerre, s felkapaszkodott egy úszó jégtáblára. Ott már várta az anyja, s amint mancsával elsuhintott a gyermek feje fölött, az menten medvebocsá változott.

Ha túl akarsz járni valakinek az eszén, tépj ki egy tollat a sas bal szárnyából, s tedd a székpárna alá, amelyen ülni szokott. Azt mondják, hogy ha kicsin gyermekkel tejet úgy itatnak, hogy sasból kitépett tollat csepegtetik a nyelvére, az a gyermek jó eszű lesz. Ha a kovács műhelyben a fújtató karjának végébe saskarmát ütik be, a műhely nem fog leégni. Ha az ember azt akarja, hogy ne lopják el azt, amihez nagyon ragaszkodik, akkor a következőket kell tennie. Először is élő sas sarkantyúja fölött sebet kell ejteni, és a kiserkenő vért fel kell fogni. Ebbe bele kell mártani egy varázserejű szerencsekövet, és azt egy tiszta üvegbe kell tenni. Az üveget tele kell tölteni miseborral, álljon benne 7 hétig. A 7. hét leteltével abban az órában kell az üveget felbontani, amelyik órában annak idején lezárták, majd egy tollat a borba mártva be kell kenni vele annak tárgynak a tetejét vagy az alját, amelyet meg akarunk védeni az elvesztésétől. Azt mondják, ha aranypénzt tesznek a sas fészkébe, miután már 2 tojás van benne, az egyikből szerencsét hozó kő lesz, a másikból repülő sárkány kell ki. Mesélik, hogy volt egy ember, ki jó vadász hírében állott. Egyszer tréfából aranypénzt dugott egy sasfészekbe, hát ha igaz a sárkányról szóló mendemonda. Társai figyelmeztették, nem lesz ennek jó vége, ez bajt hozhat mindannyiukra. Az ember megígérte, hogy vállalja a felelősséget, ha annak itt lesz az ideje. Majd minden nap megnézte a fészket, de semmi különöset nem látott. Így telt el az egész hónap. Akkor észrevette, hogy egy sárkány fióka kelt ki az egyik tojásból. Nem sokára azt látták, hogy egy sárkány repült ki a sas fészkéből, majd leszállt egy sziklára. Ült egy darabig, aztán elszállt egy tanya felé, majd karmait egy kis csikó hátába mélyeztve azzal együtt elrepült a messzi hegyek felé. Az emberek megrémültek, mindenki a tréfaűző vadászt hibáztatta, miért is cselekedett így. És bizony eljött az idő, hogy állja fogadalmát, amit annak idején tett. Végül is legyűrte a sárkányt, de rendesen golyó nem fogott ám rajta, csak az ezüst gomb, amit a ködmönnyéről metszett le. Kriya a tavaszi keresztmise napján érkezik, és az őszi keresztmise napján távozik. Addig nem kezd el rikácsolni a babona szerint, míg meg nem kóstolja a lazac vagy a pisztráng pikkelyét, ekkor kezd új életet tojásait lerakva. Nem csak idegesítő, erőszakos rikácsolásáról ismert, hanem arról is, hogy nem tűri környezetében a hivatlan látogatókat. Ami élő, a fészke közelében elhalad, annak neki támad. Arról is ismert, hogy képtelen egy helyben megmaradni. Állítólag, ahogy lerakta tojásait, már fel is száll. Ezért mondják az izgőmozgó emberre, izgága akár csér a kövön. A babona szerint, ha valaki egy sarki csér szívét magánál tartja, az mások szemében kedvesnek fog tűnni.

Valaha élt egy pap, akit új helyre neveztek ki lelkipásztornak. Mikor megérkezett, úgy döntött, hogy fölásatja a temetőt, mondván túl kevés már a szabad hely, meg aztán e tetemek úgyis elbomlottak rég. Később, amikor három asszony égette a koporsókat meg a csontokat, a konyha tűzfészkében egy szikra pattant ki onnét, s tüzet fogott az egyik asszony ruhája, majd azon nyomban a másik kettőjé is. Oly erővel tombolt a tűz, hogy mire a házbeliek odaértek, hogy segítsenek eloltani, mindhárom asszony szénné égett. Éjjel azt álmodta a pap, hogy egy ember jön el hozzá, s ezeket mondja. Nem visz jóra, ha a sírjainkat háborgatod. Bosszúból öltem meg érte ezt a három asszonyt, s meglásd, amiért így aládul cselekedtél, még több ember élet szárad majd a lelkeden. És ezzel az ember eltűnt. Mikor a pap felriadt álmából, attól kezdve esze ágában sem volt többé háborgatni a sírok békéjét.

A holló a legfalánkabb rabló madár hírében áll. Nem átalja saját fajtása szemét sem kívánni, ha ínséges idők járnak rá. Régi közmondás szerint addig nincs is kemény tél, míg holló a hollónak ki nem válja a szemét. Köztudott, hogy ha a holló dögre vetemedik, mindig a szemével kezdi lakomáját. Ezért is mondják megvetően szemre éhesnek. De rossz emberre is talál, hogy olyan mohó, akár egy szemre éhes holló. A régiek tudni vélték, hogy a holló a saját tojását is megeszi, ha késik a tavasz. Vagy ha csak kigurulnak a fészekből. A holló tolja legkorábban tojásait a tél vége felé, s ha úgy érzi, a tavasz még nem jött el, inkább megeszi őket, s vár a jobb időkre. Május közepe táján, mire a hó nagyrészt elolvad, s a tala is fölenged, megellenek a birkák. Mivel ilyen tájt alig van eleség, az éhes hollók bizony nem vetik meg a gyenge bárányhúst. A gazdák ezért csak átkozott madárként emlegetik a hollót. A hollókról feljegyezték, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel összegyűlnek. A tavaszi gyűlésen elhatározzák, kinek mi lesz a szerepe a nyár folyamán, majd előkészülnek az őszi nagy gyűlésre. Ősszel egy gyűlésen kialakítják a párokat. Akiknek nem jut társ, azokat kíméletlenül megölik, még akkor is, ha lenne hol élniük. Ezután elhatározzák, hogy melyik pár, melyik ember lakta tanyát kapja téli szállásul. Úgy mondták ezt régen, hogy leültetik őket. Az ilyen leültetett hollókat nevezték aztán otthoni, avagy tanyasi hollóknak a régiek. Ezek nagyon védik területüket a betolakodókkal szemben, minden fajtásukat elüldözik. Megfigyelték, hogy a hollók rendszeresen elhagyják szállásukat, mikor leszáll az est. Elrepülnek messzire, a leendő fészek lelőhelyükre, de amint pirkad, már jönnek is vissza, hogy lássák, van-e addigra valami olyan falat, amit a házbéliek nekik szántak. A babona szerint, ha az ember ének idején hollókárogást hall, tudhatja, hogy a holló teste gonosz szellemet rejt. Sokak szemében az éjjeli, nem várt látogató is csak éjjeli holló, ember képében. Mondják azt is, hogy a holló a tavasz hírhozója. Ha már enged a fagy, veszélyes letérni a kitaposott ösvényről, mert könnyen elmerülhet az ember a fagyos ingoványban. Olyan babona is járta régen, hogy a tanyasi holló úgy köszöni meg az embereknek a téli szállást, hogyha bárány téved az ingoványba, felette körözve hangosan károg. Így adja a gazda tudtára, hol keresse az elveszett jószágot. Hajdanán volt egy tanya. Az emberek az aranyhordók helyének nevezték. Ez a tanya egy nagy hegy tövében húzódott meg. Egyszer nagy sárlavina zúdult alá a hegytetőről, elpusztítva a tanyát és minden falut hetet hét határban. Ezen a tanyán élt egy módos gazda, volt neki egy leánya. Mindig adott a házi hollójuknak egy falatot, mindenből, amit ő evett. Egyik nap a leány, mint máskor is, kitette az ablakba az ennivalót a hollónak, de az furcsa mód nem fogadta el tőle, hanem folyton elugrálva, mintha arra kérte volna a leányt, hogy kövesse ki az udvarba. A lány kiment, újra odadobta az ételt, de a holló megint nem fogadta el, hanem tovább csalta maga után a lányt. Már jócskán eltávolodtak a háztól egy legelőig. Amint odaértek, iszonyatos dübörgés hallatszott, a föld megindult a hegyről, két oldalról lezúdulva maga alá temette a házat, az istálót és minden környező épületet. Arra a helyre, ahol a leány és a holló állt, nem ért el a sárlavina. Azt regélték az emberek, hogy ezt a helyet egy püspök megszentelte, mert kényelmes sátorhelyéül szolgált. A földindulást követő harmadik évben lovaspásztorok terelték a birkákat a hegyekből le a karámokba.
Az egyik ember lova lába alatt egyszer csak beomlott a föld. Leszállt a lóról, hogy megnézze a hasadékot. Iszonyatos bűz tört fel odalentről. Hát ha ez az a tanya, amelyet a földcsuszamlás annak idején elpusztított. Lemenni nem tudott, egyedül nem tudta kiszélesíteni a hasadékot, ezért másnap többet magával visszament, hogy kiássák. Mikor aztán végre lejutottak, látták, hogy ez volt az éléskamra. A ház újonnan épülhetett, mert kibírta a lezúduló kő és iszapáradatot. Egy asszony tengődött odalent a sötétben. Még pislákolt benne az élet, mert a hegyomlás ősszel történt, mikor az éléskamrát már feltöltötték télire.

Egy ember elment halászni. Nem járt valami nagy szerencsével, csak egy kis halat fogott. Mikor látta, hogy nem lesz több, fogta magát s hazalovagolt. A tanyákról mindenki kirajzott. Együtt mentek ki a vízre, meg tavasz lévén tojásokat gyűjteni a sziklaszirtekről. Amint az ember ügetett hazafelé, egy kunyhó mellett vitt el az útja. A tetőn két holló üldögélt, mintha azt hallotta volna, hogy az egyik ennivalót kér tőle. Szabadkozott, hogy nincs, de a holló azt károgta, hogy van bizony hal abban a zsákba. Az embernek is eszébe jutott, hogy tényleg fogott egy kis halat, üssek ő, azt az egyet a madárnak adta. Meg is kérdezte a hollókat, hogy jól megy-e odakint a tengeren a többieknek. A holló azt válaszolta, de mennyire, hogy jól, sőt, még két jókora lepényhalat is fogtak aznap. Hazaérvén az ember elmesélte, hogy mit hallott a hollóktól. De a házbeliek lehúrogták, ugyan már miféle badarságokat hordít össze. Este felé kiment a társai elé segíteni két lóval, és látta, hogy a hollók bizony nem hazudtak. A fiúk gazdag zsákmánnyal tértek haza a tengerről, két termetes lepényhal is a hálójukba akadt. Féld a vizek lakóit. Legelőször is külön kell választani a tenger lakóit, mégpedig természetfeletti lényekre és húsvérállatokra, mert a vizek, a tenger szellemei bármikor képesek állatok testébe öltözni, és gyakran öltenek is állati testet. Ősi babona volt, a legrégebbi időkben az is, hogy minden vízi szörny, akár szellem, akár húsvér állat, tudja a nevét, és nyomban ott terem, ha nevén szólítják. Ezek azok a dolgok, amelyekről hallgatni kell, ha az ember a nyílt tengeren hajózik. Ha valaki mégis meggondolatlanul szájára merné venni a lénynek nevét, meglakul érte. Ha a hajó egyáltalán partot ér, mielőtt a szörny darabukra zúzná, a vigyázatlan halászt akkor is megfosztja természetbeni jussától, mely megilletné. A fő szabály az, hogy odakint, a nyílt tengeren sohasem szabad a bálnát nevén szólítani, csak nagy halként szabad említeni. Máskülönben neve hallatán a szörny tüstént megjelenik, s a hajót könyörtelenül elsüllyeszti. De ez nem mindig sikerül neki, mert az óriás szilászcet egyfajta védőszent. Ő az, aki megvédi a hajót a gonosz bálnák támadásától, vagy úgy, hogy igyekszik elriasztani, vagy olyképpen, hogy egészen egyszerűen ránehezedik és leszorítja. Mesélnek egy történetet régről, már senki sem emlékszik rá, hogy mikor, és különösen, hogy hol történt, hogy egyszer egy szilászcet egész nap egy hajó körül úszott, egyre nyugtalanabbul, mert meg akarta védeni a hajót valamilyen veszélytől. Este felé, amikor a hajó végre a révhez közeledett, az egyik halász tréfából egy követ dobott a cet légzőnyílásába, hogy majdnem szegény állat életébe került. Később aztán a tengerészt különös kór támadta meg, szinte elevenen oszlásnak indult a húsa. Társai ezt a hajót védelmező bálna bosszújának vették társuk gonosz csintevéséért. Vakon hittek abban is a régiek, hogyha szilászcet köröz egy hajó körül, s kétszer, egyesek szerint háromszor, már körbeúszta, és csak azért sem tágít, azonnal el kell onnan hajózni, vagy a part felé kell kormányozni, mert ez azt jelzi, hogy gonosz bálna ólálkodik a hajó körül. Sokan a régi idők halászai közül szívesen követték a nagytestű védelmezőket, mert halban gazdag partvidékek az, ahová a szilászcetek szívesen jártak vissza borjaikat elleni. Mondogatták régen a halászok, hogy könnyű különbséget tenni a gonosz meg a jó bálna között. A gonosztevő bálna, ha feljő levegőért, alig látszik a pára, míg ha jó, a védelmező levegőt vesz, valóságos vízfüggöny emelkedik a magasba. Ezek tehát a szilászcetek, míg a többieknek fogaik vannak. Rebesgették a halászok, hogy a fogascetek milyen vérszomjasak,
félelmetes szájukkal hajókat képesek ízzé porrá törni, és a vízbe esett embereket tüstént felfalják, ha rákapnak az emberhúsa, miután egyszer megízlelték, nehezen mondanak le róla. Ezért arra intenek, hogy ahol egyszer már egy gonosz bálna hajót csülyeztett el, oda jó ideig nem szabad visszatérni. Sokféle gonosz bálna ismert. A lócetről az a hír járja, hogy ló testét ölti, ugyanolyan farkat viser, akárcsak a ló, csapkod is vele, s ha egyszer beéri a hajót, sok ember életet követel. A macskacetről azt regélik, hogy úgy prüszköl, akár a macska, sőt, éppen olyan bajuszt is viszel a szája körül, mint a macska. Az ugróbálnáról tudni vélik, hogy mindkét szeme fölött egy-egy merev lebeny van, amitől semmit sem lát maga előtt, csak akkor, ha kiugrik a vízből. Ugrik is akkorát, hogy nem csak leperdül róla röptébe minden vízcsepp, de még hegyet, völgyet is uszonyai alá vesz ilyenkor. Csak így ugrálva látja maga előtt az utat, ezért is nevezik ugróbálnának. Óva intenek attól, hogy a hajó ellen hergeljék, soha nem szabad kiejteni a nevét, mert elvetemültségében mindennek nekiront, ami a vízen az útjába kerül. Amikor kiugrik a vízből, csak is azért teszi, hogy lássa, van-e valami, amit ízzé porrá zúzhat. Ha az ember ki akarja védeni a veszedelmes szörny támadását, két lehetőség adódik. Az egyik az, hogy üres hordót vagy fadarapot kell a vízbe dobni, mivel addig nem tágít, amíg az tönkre nem teszi. Ez alatt a hajó legénysége időt nyer, hogy elmenekülhessen előle. Egy ilyen úszó hordó sokszor a gonosz bálna végzete, mert minél mélyebbre húzza le a hordót, annál gyorsabban jön föl, míg végül az áldás szörny tobzódásában fel nem fordul. A másik lehetőség pedig az, hogy napiránt kell kormányozni a hajót, mivel a vakító nappal szemben egy gonosz bálna még akkor sem lát, ha kiugrik a vízből. Az ökörcet a legnagyobb fogascetek egyike. Nevét onnan kapta, hogy pont úgy bőg, miképpen a bika, akár kint van a tengeren, akár a parthoz közel úszik. Ha valahol tehénbőgést hall, ő is ugyanúgy bőg, akár a tehenek. Ilyenkor a jámbor jószágok fejvesztve rohannak egyenesen be a vízbe. A füves hátúcet a legnagyobb termetű gonosz bálna. Állítólag akkorára is megnőhet, hogyha a háta kiemelkedik a vízből, kisebb fajta szigetnek nézi az ember, még a fű is benövi. Régi elbeszélésekben az áll, hogy a szörnyetek 3 évente csupán egyszer eszik, de akkor válogatás nélkül mindent, halat, madarat s egyéb tengeri állatokat bekebelez. A gyilkos orka kardhal nevét onnan kapta, hogy melső uszonyai vékonyak és keskenyek, akár a kard. Azt mondják róla, hogy hátulról csap le a kiszemelt hajóra. A tenger csak úgy tajtékzik körülötte, ha támad. A narvál, azaz hulláscet, hatalmas szuronyszerű agyaráról ismert. A régiek azért hívták hulláscetnek, mert szívesen jár rá a tengerbe fújt halászok tetemeire, arról viszont nem tudni, hogy maga hajókat sülyeztene el, állítólag menekül az ember elől, annyira tart tőle. A vörös cet sokak számára tűnt olyannak, mint egy ló, amelynek már megsüllyedt a háta, s úgy halad előre a vízben, akár röptében a sebzett hattyú. Különös ismertetőjegye továbbá, hogy írtózatos bűzt áraszt magából, amint hajó közelbe ér. Mesélték, hogy egyszer 18 hajó vágott neki az útnak jó időben, hogy halászana. Az egyik hajó kapitányának nem akaródzott útra kelni. A legénység már a jussát kezdte követelni az elmaradt haszonért. Mielőtt tengerre kelt volna a legénységével, levette tengerész gúnyáját, és jól bebugyolált vele egy nagyobb bacska farönköt, majd pedig föltette a hajóra. Már késő délután járt, mire odaértek, ahova a többi hajó tartott, de ott már csak roncsok úszkáltak. Élő embernek se híre, se hamva nem volt. Egyszer csak látják, jő a veszedelem egy vörös cet képében. Nyomában a hulláscetekkel, mert azok sem akartak kimaradni a lakomából. A halászokat megszállta a halálfélelem, de a kapitány nem vesztette el a fejét. Oda dobta a bálnának a farönköt, majd baltát ragadott, s a levegőbe emelte, hogy azzal csapja szét annak a fejét, aki nem engedelmeskedik neki, és nem hajlandó evezőt venni a kezébe, hogy a partra jussanak. A legénység engedelmeskedett, így a hajó szerencsésen partot ért. Ez alatt a vörös cet
az elébe vetett farönkkel bajlódott, messzebbről távolbra is a hajót követte, csak akkor hagyott fel vele, amikor a legénység már kijutott a szárazföldre. Állítólag a kapitány ekkor csak annyit mondott, bejó, hogy két váltás gúnyát is hoztam magammal.

a zsugori gazda meg a szőrös pisztrány. Volt egyszer egy ember meg a felesége, akik már régóta hiába vártak gyermekáldásra. A férj az asszonyt hibáztatta érte, s hogy bosszúságának nyomatékát adja, egyre másra elette asszonyától az ételt, így szegény teremtés mind jobban összeaszott, s egyre csak kesergett. Egyszer a gazda elment hazúról, az asszony maga maradt otthon. Kiment a ház mögé, ahol senki sem látja, s bánatába hangosan jajveszékelt, mit évő legyen, hogy gazdúra egy kicsit is jobb legyen hozzá, majd végül keserves zokogásba kezdett azon, ugyan mit vétett, hogy neki nem lehet gyermeke. Ekkor egy szépséges fiatal nő jött elő, s kérdi az zokogó asszonyt, mind bánkódsz, asszonykám? Sanyargat az uram, mondja az asszony, mert nem tudok neki gyermeket szülni. El kell hát tűrnöm bosszúját, hogy bármit is főzök, eleszi előlem, csak egy-két morzsát hagy meg, épp hogy csak éhen ne halljak. Amúgy is olyan nagy étkű, hogy még a fazekat is megenné. Látom, nem megy jól a sorod, mondta az ismeretlen. De egy valamit mégis megtehetsz. Ehol egy patak, a közelben. Ott tered, a tanyátok fölött. Ma este odamész, s látni fogsz ott két pisztrángot, amint föl-fölvetik magukat a patak vizéből. Az egyik szőrös, a másik nem. Addig ne add fel, míg mindkettőt meg nem fogod. Aztán megfőzöd őket, de ügyelj rá, hogy te válaszd a szőröset, és az urad kapja a rendeset, nem pedig fordítva. Az asszony megköszönte a különös tanácsot, és pontosan úgy tett, ahogy a látogató a lelkére kötötte, aznap este kiment a patakhoz, meg is látta rögtön a két fickándozó halat. Nagy nehezen sikerült kifognia mind a kettőt, majd dolga végeztével hazament, föltette a kondért a tűzre, és a két pisztrángot megfőzte vacsorára. Mikor betoppan a gazda, s az asszony tálalja a vacsorát, ráförmed, honnan szerezte a két halat. Az asszony elmondta, hol fogta ki őket. Az ember már fente a fogát a jó vacsorára, de a felesége megkérte, hagyja a szőrös halat, ő beéri azzal is, neki pedig a rendes pisztráng dukál. Gazda leteremtette, ahogy szokta, bízza csak rá, mit eszik vacsorára. És hiába rimánkodott az Isten adta, ha dehesse meg legalább a szőröset, az ember egy falatot se hagyott neki, mind a két pisztrángot ő falta be. Telt múlt az idő, egyszer aztán az ember azt vette észre, hogy puffad a hasa, de nagyon. Nagy rémületére kiderült, hogy így akarja gyermekkel megáldani őket a sors. Mit tehetett volna? Eljött az óra, amikor világra kell hoznia. Iszonyatos kínok gyötörték vajúdás közben, de akárhogy megfeszült, a gyermek csak nem tudott megszületni. Felesége is hiába pátyolta, bátorította az embert. Amikor aztán az asszony úgy vette észre, hogy a gyermek maga is kétszeres erővel törekszik a világra jövetelre, fölvágta az ember hasát, s a gyermek végre felsírt. Gyönyörű, szép kislányuk született hát, s az ember a Szőrike nevet adta neki a pisztráng után, amit ő kebelezett be. Jó időbe telt, mire az ember fel tudott kelni az ágyból. De ettől fogva már jó és tisztelettudó lett asszonyához. Esze ágába sem volt már éheztetéssel sanyargatni, eszébe sem jutott meddőségért kárhoztatni. A lányka fölcseperedvén áldott jószívű teremtés lett, amilyet nem látott még a világ, és mikor eladó sorba jutott, derék férjet választott párjának. Az ember és a felesége pedig boldogan éltek kis kunyhójukban, míg meg nem haltak.

Nidud király udvarában élt Völund kovács fivére, Egil, a híres íjász. Egil gyakran dicsekedett ügyességével, s azt állította, hogy igen nagy távolságból is eltalál egy kicsiny célpontot. Bosszantotta a királyt Egil önhittsége, s előhozatta Egil fiát, akit Runa tudó, a hattyúszűz ajándékozott neki, mielőtt végképp eltávozott volna. A fiúcskának almát tett fejére, és megparancsolta Egilnek, hogy egyetlen nyillal lője le az almát a fiúcska fejéről. Ha nem sikerül a lövés, akkor Egil halállal lakol dicsekvéséért. Egil a fiút háttal állította fel, a fejére tette az almát, és figyelmeztette. Ne mozduljon, ha hallja a nyíl suhogását. Ezután három nyílveszőt vett elő. Kettőt övébe tűzött, a harmadikat pedig kilőtte. A kisfiú mozdulatlanul állt, és amint a nyíl az almába fúródott, az alma két egyenlő darabba hullott le a földre. Mindenki dicsérte Egil ügyességét, s a király megkérdezte tőle. Miért készítettél elő három nyílveszőt, mikor megparancsoltam, hogy egyetlen lövéssel találd el az almát? Egil erre azt felelte. Nem akarok hazudni, uram! Ha az első nyíl a fiút találta volna el az alma helyett, a másodikat és a harmadikat a te szívedbe lőttem volna. Nidud király nem vette rossz néven a bátor szavakat, s ezentúl mindenki tisztelte Egil ügyességét és bátorságát.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok felvételről. Vendégünk Szabó Simon volt. Simi, miből olvastál föl?
1: Germán Kelta regék és mondák, Dömötör Tekla feldolgozása. Ez egy 65-ös kiadás, illetve a Szőrös Pisztráng izlandi regék és mondák Szabó Pál Barna fordításában, ez egy újabb, 2008-as.
0: És hol jelent meg ez az újabb?
1: Az izlandi Szőrös Pisztráng az a Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút kiadó.
0: Oké,
1: és a Germán Kelta.
0: Hát ez már inkább az... antikváriumban lesz.
1: Hát leginkább igen, 65 óta Móra Ferenc.
0: Igen. Na, reméljük, hogy jól szórakoztatok itt. Köszönjük, Simon, hogy bejöttél felolvasni.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És üdvözöljük Igort is.
1: Köszönjük.
0: Családot. Szia, Tilos Rádió!

0: Ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

A világ legutolsó bulija. Reni meg Tamás szakítani készültek, Istenem, már vagy egy éve. Mindig megpróbálták, aztán persze kurvára nem mentek semmire. Nekem akkor még nem jöttek össze a dolgok, így nem érthettem, miért nem bírják eldönteni, hogy menjenek vagy maradjanak. Addig még fogtam, hogy szeretik egymást, de akkor miért akarnak szakítani, miközben meg sülve főve együtt vannak? Egyszer például múlt nyáron átmentem hozzájuk, és Tomi ott ült a WC ajtó előtt egy tetkós újságot lapozgatva. Miért ülsz a klottyó előtt, kérdem, mire ő? Reni. És fel sem nézett az újságból. Ennyire szoros volt a kapcsolatuk. Mégis 2-3 hetente, mint nyuszi a fűből, előjött a szakítós téma. Tudom, mert mindig nekem mondták el, ráfeszültek a témára. Az első időkben Renivel voltam jobban, ő panaszolt el nekem a dolgaikat, utána már a Tomi is. Később, szeptember felé, mikor kezdődött a suli, érettségi para, minden, szóltam nekik, hogy nekem ez tök kínos így. Mindketten a barátaim, és mindketten külön-külön informálnak róla, hogy milyen szar, miközben meg jó. Én meg titkokat őrzök. Folyton csak titkokat. Lassan minden időm, amit velük töltöttem, arról szólt, hogy újabb és újabb titkokat bíztak rám, én meg a titokőrző raktáramban újabb titkoknak próbáltam helyet szorítani, és kezdték kiszorulni a régiek. A végén már azt sem tudtam, mi titok és mi nem. Tominak egy hete nem áll fel. Reni bevallotta, hogy lehet, inkább a lányok érdeklik jobban. Tominak megtetszett, csaj, randizni is fognak titokban. Reni egy hónapja oda van valakiért, akivel csak csetelnek, de még nem találkoztak. Tomi múltkor másra gondolt közben, Reni múltkor másra gondolt közben, és így tovább. Nagyjából annyit tudtam meg róluk, hogy egyik ők se a kormájár, aminek mutatja magát. És mindenki csalná a másikat, de vagy lekoptatják őket, vagy gyávák. A raktár megtelt. Kész. Mondtam nekik, hogy vagy a titok, vagy én, nincs harmadik út, de lett. Mert René, aki amúgy nagy manipulátor volt, Istenem, nagyon értett hozzá, mindig az lett végül, amit ő akar, de azért eléggé szeretem, egy harmadik lehetőséget ajánlott. Csak akkor beszélnek a kapcsolatukról nekem, ha mindketten ott vannak, különben az egész tabu. Hát, eléggé, hogy úgy mondjam, kételkedem, értitek, ugye? Mondtam. Mert az oké, hogy kibeszélő sót játszunk meg minden, de mi a garancia, hogy valamelyik nem ír rám cseten váratlanul, hogy nem hiszem el ennyire szemét, hogy lehet valaki, vagy valami hasonlót, és akkor nekem már muszáj válaszolnom, hogy miért mit csinált, és ennek sosem lesz vége. Megígérték, hogy nem fognak rám írni váratlanul ilyen kapcsolatos dolgokat, én meg persze belementem, mert meg megszakítani a barátságot azért túl mács volna, ezt mindhárman éreztük. Ráadásul akkoriban úgy volt, hogy csak ők voltak nekem. Nem tudom miért, de ez valahogy nem is zavart. Lefettek mindent, ami érdekes volt a világból, és ami nem volt érdekes, az otthon volt. A válás után teljesen magába zárkózott anyám társasága, besötétítő, függönyözött szobáink, a konyha, ahol sose volt kaja, csak por, por mindenütt, az apámra vonatkozó elejtett mondatok. Mai szemmel nézve érzek némi ellentmondást. Anyám meg Reniék is az ambivalens kapcsolataik szemetes ládájának néztek, de valahogy mégis megnyugtató volt, hogy egyáltalán néznek valaminek. Amikor már bőven volt időm gondolkozni ezen, erre jöttem rá. Meg arra, hogy nem emlékszem semmire azokból az órákból, napokból, amit külön töltöttem tőlük. Valószínűleg nem történt velem semmi lényeges olyankor, és így lettem én a barátaim rohadt pártenapautája, vagy milyen. Gáz. Nem akartam, hogy szétmenjenek, mint anyámék, ennyi. Akkoriban amúgy már én sem akartam 16 évesen tök egyedül lenni. Ők persze már ilyen általános 7. óta együtt voltak. Akkor még csak Renit ismertem, ő volt a legjobb barátom. 4. alsóba jött hozzánk, mert az előző súlyában ellehetetlenült a viszonya az ofőjével. Eléggé lázadó típus volt. Mindegy, csak hangosan gondolkozom. Igazából a világ legutolsó buliáról kéne beszélnem, el végre ez a cím is. Ami a világ legutolsó buliát illeti. Nem találtam meg a nagy őt a buli kezdetéig, ők viszont azt hiszem az alatt jöttek rá, hogy egymásnak ők a nagy ők. Sosem érezték olyan jól magukat, mint akkor ott a Vidám Parkban. Szex közben lehet, hogy igen, de abban nem láttam bele közvetlenül. Mindennek van határa. Meg kell mondanom és elnézést a kicsi csapogok, de nagyon cukik voltak. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna vagányok, mert eléggé azok voltak. Tomi szemüvegessége semmit nem volt le a vagányságából. Reninek meg fel volt nyírva oldalt, haja és tetkója volt. Én is akartam, de anyának nem tetszett volna, és nem akartam még közelebb manőverezni szegényt az öngyilkossághoz. Majdnem azt írtam, hogy technója, mert Gimi elsőben technósnak számított. Ez kb. 4 embert jelentett rajta kívül, és később mind hűtlenek lettek a műfajhoz. Akkor kicsit el is távolodtunk. Tamásnak is amúgy lett egy tetkója, azon a helyen, ahol az amatőrök felvágják az ereiket, oda volt bigyeztve egy 42.
a galaxis utikalaus topposokban van, hogy a bölcs elve 7,5 millió évig számolja a végső választ az életet, a világ mindenséget, meg minden térítő kérdésre, és végül ez jön ki, hogy 42. Mennyire menő már? Ha nem Tamásnak jutott volna eszébe először, tudni, hogy magamra teszem, de ő sokkal korábban olvasta, mint én. Később nekem is lett nehintetkom, de nem olyan jók, mint nekik, és ráadásul titkosabb helyeken. A lényeg, karácsonykor eldöntötték, szilveszterkor szakítanak. El már gondoltam, megint egyedül maradok. De nem mondtam semmit. Hogy szép legyen, filózott rendű drámaian a telefonba 23-án. Olyan szépek voltunk, hogy ennyit megérdemünk. Hogy szépen csináljuk, nem mint mások, hogy csak összebasznak és letiltják egymást a csába. Mi nem fogjuk letiltani egymást, mi szeretjük egymást. Már majdnem megkérdeztem, hogy akkor miért akartok szakítani. De még időben meggondoltam magam, és megúsztam egy újabb egy órás monológot a rejtélyes szálakról, ami összeköti az embereket, és mégsem lehet, hogy ők együtt maradjanak. So epic. Ebből úgy tűnhet, hogy eléggé megjátszósak voltak, de egyáltalán nem, sőt, eléggé népszerűnek számítottak. Tomi először Reni miatt volt inkább, az rávetült a fénye, vagy nem tudom, utána már saját jogon is. Tomi például elkezdett önkénteskedni állatos egyesületeknél. Szeressük az állatokat, meg adjatok pénz állatos dolgokra típusú szervezeteknél, elég jó. Reni meg pszichológus akart lenni. Azt mondta, hogy életem végéig ingyen fog terápiát tartani nekem. Ez is elég jó. És akkor a szilveszter, és akkor jött a szilveszter, meg a vidámparki parti nevű buli. Tomi valamelyik ismerőse küldött nekik meghívót, ők meg nekem. Eleinte egyikünk sem akart igazán elmenni. Kicsit ellentmondásosak voltunk, tudom. Csak a Renni látott benne valami soha vissza nem térő lehetőséget. Először azt gondolta, hogy majd ilyen jót tesz nekik, aztán meg, hogy milyen csodálatos helyszín volna a szakításra. Melyik lett a gondolat? Vagy ünnepi körülmények, meg minden? A parti amúgy csak abból állt, hogy szólt a zene, lehetett táncolni, és közben kipróbálni a vidámparkos játékokat. Éjfélkor meg nyilván együtt üvöltözni mindenkivel, mivel rohadt hideg volt, többnyire csak az óriás kerékre volt kereslet, és senkinek se támadt kedve táncolni. Ettől még nagyon jól érezték magukat a barátaink, csak időnként sírtak egymás vállán, mert folyton eszükbe jutott, hogyha vége ennek a bulinak, szakítaniuk kell. Jó volt őket nézni, de kicsit szomorú is. Egy idő után azt sem zavart, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak velem, mert ez csak azt jelentette, hogy jól érzik magukat, szeretik egymást is. Hát lekattannak egy időre a szakítás témáról. Hát én nagyon drukkoltam nekik. Mikor egyszer Tomi kiment vécézni, Reni odajött hozzám könnyed szemekkel, és azt mondta: milyenek látsz minket? Szerinted megvan köztünk még az a valami? Gondolom elkerekedett a szemem, mert megkérdezte, hogy mi van. Hát basszus, eléggé válaszoltam, és próbáltam elrakni valahova a kezeimet, mert kezdjük persze elfelejtettem hozni, és rohadtul fáztak minketten. Szerinted maradjunk együtt? Lehet, hogy csak fejleszteni kéne a szeretett nyelvünket. Ja, lehet, válaszoltam, és arra gondoltam, hogy Tomi visszajön, akkor én is elmegyek pislantani. Amúgy jó este volt, kicsit táncoltunk is. Bár beszélről inkább csak három dőlöngélő kabátnak tűnhettünk. Hullámvas utaztunk, szerenvárkastélyoztunk, tükörpalotáztunk, meg ettünk vattacukrot, és rengeteget rögtünk, ők meg egyre jobban rágyógyultak egymásra. Ki tudja, lehet, hogy tényleg nem szakítottak volna. De akkor történt valami. Nagyon világos lett. Nem tudom, milyen robbanás volt, sajnálom, és azt sem, hogy kirobbantott, miért robbantott, azt sem, hogy egyáltalán ember volt-e, vagy csak valami magából, magától robbant, egyáltalán, hogy innen jött-e a városból, az országból, a földről, vagy az égből, egy eltévedt aszteroida, amit egy sose látott világból adtak postára, direkt azért, hogy itt, a vidámparki partin robbanjon föl szilveszterkor elkésett Halloween-i tréfa gyanán, de egy biztos, messziről jött, és nagyon gyorsan történt. Csak hízott a felhő, először lassított felvételként, aztán hip-hop ott is volt. Úgy emlékszem, felülről hullottak a lángok, nehezen, mint hatalmas paplanok. Közben a másodpercek lelassultak, és élesen láttam mindent. Szegény Reni értetlenül nézett rám, mintha én robbantottam volna föl a bulit, és szegény haja közben felgyulladt. A másodperc egyetlen szilánkjáig arra gondoltam, hogy amúgy is vörösre volt festve. Tomi, ahogy volt, egyben kapott lángra a lángót számban, és a teljes hátulja égett. Csapkodtak körülött a méteres tűznyelvek, ráfolytak az arcára, és hirtelen elvesztette Tomi karakterét. A szemüvegem megolvadt, belefolyt a szemüregébe, és énekelni kezdett, de aztán rájöttem, hogy csak üvölt. Akkor, mikor a legjobb barátaim égtek, észrevettem, vagy inkább kikövetkeztettem, hogy én is.
Ott állunk az óriás kerék mellett, amiről tűzlabdacsokként potyogtak az emberek, vagy ami belőlük maradt, meg még kis idő múlva már nem is éreztük, csak láttuk, hogy elfogy a testünk, rég a bőr, a hús, a minden, de aztán jött valami még durvább. Egy sötét szürke gombolyag rohant felénk, mire észleltük, már fel is kapott minket, és hirtelen az égben találtuk magunkat. Ha lett volna még szám nyelven, biztos megjegyzem, hogy a barátságunk most tényleg csúcsra jutott, vagy valamilyen fanságot, vagy hogy mégse sikerült szakítanotok ehhe. De a tudat icipici szikrája még egyetlen egyszer utoljára kisült. Láttam magunkat az égperemén. Most, mint a pernye, hullunk vissza a földre. Ott az óriás kerék.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és vendégünk Szalai Álmos, aki még kötetben meg nem jelent novelláiból olvas föl. Nem sokára folytatja.

Lélekvesztő. Alcím: A hidegről. 18 évvel azután, hogy sikeresen letettem szakvizsgámat, és én már pszichiáternek mondhattam magam, alig ha akadt bárki, aki megtévesztett volna. Tudtam rögtön, ha bolond. Apró gesztusok, fura kis diszharmóniák, a mozdulatok finom inkongruenciája, a légzés és a szavak észrevétlen megbúvó besugóim voltak. Vilmosról is tudtam minden lényegest az első találkozónk után, sőt. Talán nem veszik nagy képűségnek, ha azt állítom, a bemutatkozó levele után is tisztában voltam a legfontosabb tényekkel. Gazdag és unatkozik. Mi másra gondolhattam volna, miután ezt írta nekem? Beszélgetni szeretnék valakivel. Mint egy akasztott ember a fán, úgy lógott ez az árva mondat a hivatalos formaságok között. Nagy házban élt egy 4-5 fős személyzettel, de roppant magányosan. A házlakói távolságtartó és különösképpen merev viszonyt ápoltak vele. Világos volt, hogy tartanak tőle. Különösen az érintésétől. Alig ha ültek volna levele beszélgetni. Egyetlen lány volt a csapatban, aki más volt, mint a többiek. Ő mind szépségben, mind kedvességben messze felülmúlta őket. Égő vörös haját két fonott szobba kötötte. A többiekkel ellentétben nem sminkelte magát. A szeplői a lehető legjobban helyettesítették ezt, és a szoknyája a szívrohamig rövid volt. Talán vele megpróbált beszélgetni házi úr, talán többet is próbált a beszélgetésnél. A lány nem lehetett több 20 évesnél, de abból a fajtából,

aki mögött sokat látott az életből, de elég volt egy pillantást vetnem Vilmos mozdulataira, azonnal elvetettem ezt a feltételezést. Vilmos lényéből és lényegéből hiányzott minden kapcsolat az erotikához. 60 felé járt, és mégis az volt a benyomásom, hogy még szűz. A felnőtt szűzek frusztrált, infantilis naivitása nélkül. Azon a bajós keddi napon, amit jobb lenne kitörölni az emlékezeti már örökre piszkos szobáiból, egy bénítóan hatalmas angol park elején álltunk. A park végében, a vonatról láttam, egy tó terült el. Állunk pár percig, és nézelődünk. Vártam, hogy mondjon valamit, bármit. És lassú volt, nagyon lassú. A kastély ajtajánál nem jött beljebb az idő, és nem lepődtem meg fél évvel később, mikor konstatáltam, hogy nincsenek órák a házban. Valamikor itt írók tanyáztak. Írók? Kérdeztem zavartan. Igen, modern írók. Évtizedeken át. Itt nyaraltak, tudja. Magánál? Odafordult hozzám, és láttam a szemében, hogy az intelligencia egy másik dobozába helyezett el szempillantás alatt. Nem. Én azután vettem meg, hogy feloszlottak. Furcsa szüneteket tartott a beszédében, különösen kötőszavak előtt állt meg. A könyvtár szobát meghagytam. Milyen könyveket olvas? Nem olvasok könyveket. A könyveket kivettem belőle. Akkor már megbántam. Nem is a könyvek miatt, hanem mert nem értettük egymást, nem voltunk egy hullám hosszon, és jóformán azt sem értettem, mit keresek itt. Kezdtem ideges lenni. Az árban sem állapodtunk meg, de ez már nem az én hibám volt. Néztük az eget, ami cseppet sem volt szívderítő látvány így őszelején. Nézem a madarakat. Ezt mondta. Felállt a hátamon a szőretől a mondattól. Ilyet élő ember száján ki nem mondana, mint a színész lenne egy rossz darabban, amiben a szereplők elmondják, hogy éppen mit csinálnak. Percek alatt cinikussá tett különbsége. Szereti? Tessék. A madarakat. Felsóhajtott és újra az égre nézett. Nem, csak nézem őket. Faszra gondoltam, akkor nézzed. Úgy gondoltam, itt az ideje a tájra térni. Mennyire gondolt? Meglepetten nézett rám, majd lágyan bólintott. A beszélgetésekért. 500 000 naponta. Megfelelő a számára? Megfelelő. Egy pillanatra megszédültem, és arra gondoltam, hogy napok múlva milliómos leszek. Vilmos felmutatott az égre, oda, ahol a madarak sereg lettek. Azért nézem őket. Ők egy állat. Látja, most éppen hullámokat vetnek. Ezzel játszanak napok óta. A parkom felett táncolnak. A parkom szó csapta meg a fülem először. Soha semmi más nem használt birtokos szerkezetben, csak a parkját. Azt hiszem, az a park volt a mindene. Tavaly elhívott egy botanikust, és hozzám hasonlóan neki is milliókat fizetett a szolgálataiért. Jelesül azért, hogy minden fát és bokrot és virágot megnevezzen, listázzon és térképet készítsen róluk. Néhány órás kimerítő áldogálás és kínos beszélgetés foszlányok után elővett egy szövet zsebkendőt a zakója zsebéből, és kifújta az orrát. A zsebkendőt visszatette a zakója másik zsebébe. Nem illett hozzá. Holnap kezdjük. A vacsoráját ma kivételesen a szobájában költi el. Az ifjú Lili majd felviszi magának. Pihenje ki magát. A szobámban nem sok minden volt, de ami volt, roppant jó minőségű. Egy szinte erotikusan finom fényes szövet borította, aminek a színe kísértetiesen hasonlított valami vulkáni kőzethez, melynek azóta sem tudom a nevét. Hűvösen áramvonalas polcrendszerek és éjjeli szekrény és egy üvegasztal, mert olyan tiszta és átlátszó volt, hogy éjjelente rendszeresen nekiütköztem. A hűtőben friss gyümölcsök és bor. Ahogy ígérte, az ifjú Lili pontban 9 órakor kopogott szobám ajtaján.

Második rész. A szobalány. Ha rálép azokra a kavicsokra, fájdalom, de nincs visszaút. Nem hiszi? A pezsgőt, ha kérhetem. Gondolja, hogy elhagyhatja ezt a helyet bármikor. Édes. Csak kisétál a kapun, igaz? Rálép azokra a különös nemevilági kavicsokra, és hopp, kint is van? De tényleg kint lenne? Egyszer már szóltam a pezsgőért, legyen úriember is adja ide. Nem a jól ismert Szigligeti utcakép várja majd elhiheti, hanem az a kurva park. Az ő parkja. Van fogalma róla, mit művel ott? Ha tudná, akkor a híres nevezetes félmillió sem tartaná vissza attól, hogy megszökjön innen. De hiába is tenné, mert a kapun túl megint folytatódik a park. Csak annak egy nagyobb és sötétebb verziója. Aranyos, ahogy ott áll és nézi, milyen megható a csillagokat. És hogy visszanéz rám, és újra a parkra. Így tettem én is valamikor. Csak akkor egy Vittorio nevű férfi feküdt az ágyamon, és olasz akcentussal mondta el nekem mindazt, amit most én akarok magának, és nem tudom, képes leszek-e rá. Nem is a fájdalom, hanem a gyengeség. Vittorio érettségi után költözött Magyarországra, mert úgy tudta, a pesti Dunaparton sokat lehet keresni a hotelekben, pincérként természetesen. Ott találkozott Vilmossal, ő hívta meg. Lehet, hogy a szeretője is volt, nem tudom. Rebesgették persze. A rebesgetés úgy szólván a ház tartozéka, mint a falakról hiányzó órák. Jó lett volna, ha Vittorio vonzó férfi lett volna, elviselhetőbbek lettek volna az első évek. A halála erőt adott volna ahhoz, hogy kisétáljak innen, de helyett Vittorio enyhe ammónia szagot árasztott, a kölniének pedig távolos sem volt köze a romantikához. Ezen kívül a felső fogsor enyhén kitolt a felső ajkát, s talán éppen emiatt ajkai állandóan nedvesek voltak, és bamba a tekintete. Nem buta, inkább csak riadt volt. Estéről estére az ajtó mögött motoszkált. Annyira egyedül voltam, hogy az ágyamba engedtem, de ha egyenesen megmondja, ha egy ez a vágya, akkor igent mondtam volna, de ez a beteges, sunyi motoszkálás. Kugolt az ajtó előtt, piszmogott, szuszogott, hozzáírt az ajtómhoz, rátapasztotta az ujjait és húzta, vonta, csiszatolta, reggel látszott a zsíros nyoma, mintha a combomat képzelte volna oda. Visszajogtam tőle. Mikor meghalt, megkönnyebbültem, és elkezdtem kényelmesen érezni magam itt. Nem zavart az sem, hogy a lámpák csak erre a pislákoló sercegésre képesek. Nem tűnt fel magának? Ne csodálkozzon. Elsőre senkinek nem tűnik fel. Vittorio szaga még sokáig terjengett az emeleti szobákban, aztán az is eltűnt. Gondolom, valahol itt hallhatott meg. És figyelmeztetem, hogy fázni fog. Két nap múlva észreveszi, hogy több nap telt el, mint kettő. Akkor kezd fújni a szél. A szél persze most is fúj, de akkor veszi majd észre. Az ajtórésekből süvít, meglembenti a függönyöket és a törülközőket, az éjjeli szekrényen a terítőt, a szoknyákat is felemeli a hideg. Nem tudom miként, de olyan lesz az idő tőle, mint a méz. Semmi költészet. Ne gondoljon rosszra. Bennem láthatja semmi líra. A házban se. Könyvet itt nem talál, ha nem hozott magával. Kapcsolja le a villanyt, és ne féljen tőlem. Jöjjön ide, és hallgassa. Az ablakot hagyja nyitva. Hallja már? Igyon maga is. Úgy. És csukja be a szemét. Duruzsoló hangot hallunk. A duruzsoló hang a konyhából jön, lentről. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács turmixol. Most abban marad a turmixolás, lépteket hallunk. A lépések közelednek, mert a szakács feljött a lépcsőn. Közeledik felénk. Csak közeledik. Nem akar idejönni. A feljárónál halljuk, irányt vált, és házunk urának szobája felé sétál. Most bekopog, az ajtó kinyílik, és nem halljuk, mit mondanak. Kint a kertben léptek zaja. Egy nő az. Elsétál az ablak alatt, megáll, mert hallja, hogy beszélek. Hallgatózik.
próbál kivenni valamit a hangon búgásán túl is, de nem sikerül neki, csak annyit ért, hogy megáll, és annyit, hogy búgásán. Arra kíváncsi, hogy róla beszélek-e. Tovább megy. Kisétál a füves részig, ott már nem halljuk a lépteit, mert mezit láb van, és a fű minden hangot elnyel. Áll a park szélén, vagy tovább megy? Nem tudjuk. Miért van itt? És miért nem a lefekvéshez készülődik? Én tudom. Mert keresi a kerítést, hogy megszökjön. De ma éjjel sem fogja megtalálni. Fölöttünk némileg keleti irányban Vilmos szobája található, és a hozzátartozó erkély. Most ott áll és figyeli a nőt, aki vagy a park szélén áll, vagy besétált a térdig érő fűbe. Figyeli őt, ő is kíváncsi, meglátja-e végre a kerítést, és most hallgassa a légzést, ami nem a magáé és nem az enyém. Honnan jön? Nem tudjuk. Kintről is jöhet, a falakon túlról is jöhet, belülről is jöhet. Ha a falakba jön, akkor megbolondultunk. A kívülről támadás készülődik ellenünk. Maga fél? Én csak beszélgetni szeretnék valakivel. Itt mindenki csak beszélgetni szeretne valakivel. Vagy beszélni. Nem inném, hogy van bármi keresni valónk odakint. Vilmos tudta, hogy engem se vár senki, ezért aztán leszólított. Azon a partin, ahol magával is találkozott. Nem akarom untatni. Hallgassa, hallgassa csak. Most csukja be gazdánk a szemét, mert a sötét park látványa elálmosította. A pillák halk, csak műszerekkel mérhető pattanó hangot adnak ki, amint összeverődnek. Közben egy nő lép ki a szobájából. Egy másik nő. Nem az, aki odalent bolyong a fűben. Ez a nő sokkal talpra esettebb. A maga szobáját keresi. Azért keresi magát, mert maga még új. Elmondhatja, mi ez a hely, és mire kell vigyáznia, ha nem akarja, hogy bármi is elcsábítsa. Nem akarja. Azóta, hogy meglátta az emeletről lejönni abban a nézzünk a fejébe, indokolatlanul feszesnek ítélt öltözékben, ő közeledik most az ajtaja felé. A főnöke, a házúra arra kérte, 9 órakor pontban 9-kor jelenjen meg önnél, feltállalva 2 ankárói mártásban sütött csirkecombot kókuszos rizssel és viszoásszal. Önnek pedig indokolatlanul feszes gondolatai támadtak e közeledő vacsora képzeletbeli képe láttán. Hallja, milyen egyértelműek és biztosak a léptei? Semmi töprengés, vagy eltérítő, futó gondolat. Ez a lány, akit már annyira vár, hiszen az imént a 8. óra 59. percéig figyelte az óráját, nehéz sorsú. Egy szegény kis faluból jött. Szegény, beteg szülők gyermeke. Ő maga is halálos beteg, amiként szegény, szerencsétlen öccse is az. Autóimmun betegek mindketten, és még bicikliük sincs. Nem is volt soha. No, de ez nem igaz. Maga is tudja. Mi történt vele? Nem tudjuk. De magával beszélni valója van, be akar feküdni az ágyába és beszélni magához, megpróbálni elmondani az életét, a zavarosat, és annak történetét mind került a szigligeti kastélyba, ahol valaha hallottuk ám Vilmos szavait, hallottuk mind, írók tanyáztak. De az írók feloszlottak. Többi már nincsenek írók. És a könyveket elvitték messzire. Elmondom én magának, mi lett azokkal a könyvekkel. Tudja, mi lett vele? Érzi maga is, ugye? Jöjjön. Vigyázzon a lábára, vigyázzon a fejére. Nem kapcsolhatunk fényt, mert meglátnak minket. És mi is a könyvek sorsára jutunk. Halkan. Halkan, csukja be az ajtót, jöjjön. Néhány méter csak, aztán mindjárt lépcső vezet lefelé. Vigyázzon, történtek már itt véres balesetek, igen. Folyt a vér. Ez talán túlzás, igen. Kérünk mindjárt, kérünk a házból, lám? Kértünk. A lány, a talpra esett lány már pillanatok kérdése a szoba előtt áll majd. Hóna alá veszi a pezsgőt, és szabaddá vált kezével kopogni fog 9 óra. Majd visszaveszi a pezsgőt a kopogó kézbe. Még mindig szép, pedig fáradt. Nem aludt napok óta. De mivel fiatal, nem látszik rajta semmi rezdülés. A fáradtság egyetlen szikrája sem. Szikrát vethet a fáradtság? Nem tudjuk. Most ért az ajtó elé, és mindent úgy csinál, ahogy vártuk. Haladjunk az alacsony bokrok irányába. Ne féljen, az csak a szél. Hajnali órákban mindig feltámad. A bokrok felé haladjunk. A bokrok után a tuják felé.
Most következnek a hársfák. A hársfák mögött ott állunk. Nyissa ki a szemét. Látja a könyveket? És melege van? Nincs melege? Nekem nincs. Pedig nyilvánvalóan kéne, hogy legyen. Menjünk közelebb. Most már érzi? Most sincs melegünk. Aki miatt, a lány miatt, most az óráját nézi a szobájában, éppen bekopog az ajtaján. Ki van magával idekint, és ki feküdt maga mellett eddig? És ki van odafent? Ki maga?

A 704-es szobába zárt férfi monológia. Ma éjjel álmomban széltől süketen vezetek egy kietlen és névtelen úton. Mögöttem a sivatag, előttem a sivatag. Dél, Nevada, vakító napsütés. A perzselő forróság száraz illata. Tárcám, táskám és a két liter ásványvíz, meg az a halovány, egynapos szendvics, az 1970-es nyitott tetejű Pontiac Firebird anyósülésén. Ez minden, ami megvéd most a haláltól. Merre tartok? Ismerek pár rém történetet a végtelen hatos útról. Autósokról, akiknek lerobbant a kocsijai, távol mindentől. Kifogyott a benzint, ropára ment a karburátor. 30 mérföldönként egy-egy magára hagyott autó parkol az út szélén, ami sosem volt erre szokatlan. Nem is gondoltam bele, hol lehetnek a gazdáik. Régebben elintéztem azzal, hogy biztosan kiugrottak húgyozni vagy szarni, és megnyugtató volt arra gondolni, hogy nem vagyok egyedül. Még itt sem. Mióta azok az álmok kísértenek a házról és a 704-es szobáról, szemem folyton keresi az elhagyott autó gazdáit. Nyitott ajtók, rozsdás karosszériák, ugyancsak hosszúra nyúlt az az ürítés, nem de? Világos. Az autógazdái itt, pont itt, a körülöttem lévő sivatagban tűntek el. Lelki szemeim előtt látom, amint szorongva és szomjasan indulnak útnak a sivatagon át, a perzselő szúrós kórók között, a vakító fényben. Segítséget kérni, vízhez jutni, megmenekülni. Látom, ahogy állnak a hatos út szélén, és dönteni próbálnak, hogy itt hagyjanak-e csapot, papot, vagy maradjanak és várjanak egy másik autósra, aki talán megáll nekik. És végül megdöglenek mind. Így is, úgy is. Hallottak már a sziklák szeméről? Nem a horrorfilmről, hanem ami a valóságban is létezik. Olyan családokról, akik pont ezekre a szerencsétlen sofőrökre várnak. Ugyan, engem is figyelnek a sziklák szemei. Most ebben a pillanatban is. Követnek a tekintetükkel, nézik az autón, hát ha egy csavar kiugrik, hát ha egy kerék, hát ha egy kő az úton, amit ők tettek oda, egy kifulladó benzintank, vagy az a régi rosszalkodó gyújtás. Órák óta vezettek, de a fáradtság gyanúsan elkerül. Minden tisztán látok és hallok. Közelít a baj, érzem. Ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb leszek, mert tudom, ez nem álom. Nem álom. Az álom, ami valóban álom, egy közép-európai tó melletti kisvárosban játszódik. Ahol csak alszunk és alszunk. Milyen lehet egy közép-európai kisváros? Úgy képzelem, folyton köd van. A Pontiacban ülök, Warm Springsből indultam, és Sherry Creek felé tartok. Ott eltöltök egy éjszakát a Mama Bay pihenőhelyen, és tovább megyek Salt Lake Citybe. Mi dolgom arra? Ha jól számolom, már pedig jól számolom, még 2 óra az út Sherry Creekbe, onnan pedig még 3 óra a város. Milyen cél vezérel? Milyen cél? Órák óta vezetek, és a fény órák óta nem változik. Őszre jár az idő, de a nap üvöltve ég. Nyisd ki a szemed. Hátra kapom a fejem. Elrántom balra a kormány, de sikerül egyenesben tartanom az autót. Itt halsz meg. A visszapillantó tükörbe nézek, nem látok semmit. Suttogó hangocska nevet hátul, az ülések alól. Nincs ott senki. Dél van, üvölt a fény. Sehol senki. A szemed! Hátrafordulok. Pedig tudom, nem látok majd senkit, mert a hang az ülések alól jön. Van valami. A szemeddel. A visszapillantó tükörbe nézek, és a szemem... Nézd ki a szemed végre, hoztam kávét. 1 órája durmolsz. Egyetlen órája? Mit gondoltál, Vittorio, hogy majd hagylak aludni a déli siesta után? Az az 1 óra is szörnyűségesen sok. Az úr kiment a Balatonhoz, és délután érkezik vissza. Azt mondta, Lili, ma beszélnem kell a doktorral. Beszélnem kell vele, érti? Olyan izgatott volt, úgy félek, hogy megint felizgatja magát. Meglátod, meghal, és vér lesz mindenütt. Vér? Kérdezem értetlenül. Felveszem a házi papucsomat, kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom, fogatmosok, felveszem a frissen előkészített fehér neműket, az oknit, a fehér inget, nyakkendőt teszek a nyakamba, ha megkötném, de nem megy. Felveszem a fekete bársonynadrágot és a zakót. Bébi, hogy érted, hogy vér? Segíts megkötni a nyakkendőmet. Vér, mint tavaly, amikor végleg eltűntél. Nem emlékszem, mi volt tavaly, Lili.
Köszi. Mi történt akkor? Lili lehúppal a fotelbe, és megissza a kávémat. Felveszi az asztalról a kis rádiót, és a füléhez emeli. Tedd le, tiszta por! Csavargatja a rádió serceg, oda megyek hozzá, kikapom a kezéből, és beviszem a fürdőszobába. Nincs vétel, állítja csalódottan. Néha van, néha zene szól belőle. Milyen zene? Leülök a másik fotelbe, és én is megiszom a kávémat. Szóval, mi történt tavaly? Le akartál jönni az emeletről, és kopogás. Lili feláll, és kinyitja az ajtót. Valaki odakint folytott hangon, fáradjanak le. Lili rám néz, olyan szép. A tekintete azt mondja, gyere. Felállok, és utána megyek. Este 6 óra 10 perc. Vacsorázunk az étkezőben. Szokatlan, hogy így, mondja a második emeleti szobainas, nagyon zavarban van. Hogy így? Kérdi az úr. A szobainas nagyot nyel. Hogy mind együtt vagyunk. Az úr komoran bólint, és nekiáll a levesnek. Mind nekiállnak a levesnek. Eltelnek a percek. Milyen leves ez vajon? Kérdem. Szója, mondja Lili. A tekintete azt mondja, pofa be. Eltelnek a percek, és az úr megszólal. Vendégünk a professzor hosszú időn át élvezi még vendégszeretetünket. Gondoskodásunkat. Szeretetünket. Óvó figyelmünket. Kedves mafla ember. Érdekes. Szimpatikus. Nagyon kellemes. Gyanakvó. Nehezen veszi a levegőt. Lili, van arra esély, hogy nem sok, mondja Lili. Eltelnek a percek, odahajolok a füléhez, és azt súgom. Nem vagyok valami jól. Egyet a szóját, mondja Lili megnyugtatóan. Az úr folytatja, pedig senki nem figyel rá. Csak homályosan emlékszem, mert rég volt már, és nagyon kicsi volt azon az utolsó napon az a gyerek, a szakácsi, akinek nem tudtuk a valódi nevét, hiszen semmilyen nyelven nem beszélt, de még nevet is miattunk neki, Bicska Maxi. Hát olyan kis fadorzó volt, beüvöltötte ezt az egész házat. Ők is elmentek. De a doktor... Biztosan budai ember, Budán élő. Ti vajon honnan jöhettetek? Te például, Vittorio, nézz rám! Honnan jöttél? Olyan spanyolos vagy nekem. Nem. Biztos, hogy messzebbről származol. Valahonnan a Karib-tenger környékéről. Egy kis városból, amit valami korrupt kövér tábornok irányít. És a tenger és az óceán szeretnél innen elmenni, igaz? Lili megeszi a levest, és érthetően, hangosan azt mondja, a kicsim olasz. Belép a doktor. Lassan jön, bizonytalanul, mindenbe támaszkodnia kell, hogy el ne essen, nem segítünk neki. Rettenetesen fáradt. Leül az úr mellé, és úgy tűnik, mindjárt elájul, vagy elhányja magát. Böfög is egy gyanúsat. Nem vagyok jól. Lili megszólal. Szója leves, egyen. Talán egy pirítós kenyér? Kérdi az úr. Hallal? A doktor nem etint a fejével, és arca eltorzul a hányingertől. Nem vagyok jól. Le kéne feküdnöm. Most vacsorázunk, drága doktorom. Egyen valamit. Nem, ne haragudjon, nem bírom, olyan nincs. Mondja az úr ellentmondás nem tűrő hangon. A jó doktor felpillant. De látom a szemén, hogy nem lát semmit. Te olasz barom, önts az úrnak egy kis kávét tejjel és 6 cukorral, aztán takarodj a szobádba. Lili dühösen és kihívóan nézi az urat, én öntök a doktornak kávét, teszek bele 6 cukrot, és már vissza se ülök a helyemre, elindulok felfelé. Lili dühösen levágja az evőeszközét, és követ. Még hallom a bentről kiszűrődő öklendezést, és az úr fegyelmezett hangját. Igya! Este van, és a kis asztaltársaság teljes titokban a szobámban ült össze. A földön, az ágyon, a szófán, a fotelekben
és az álmainkat meséljük. A szakács, aki semmilyen nyelven nem beszél, azt mondja, én egy házban jártam ma éjjel, üvegből voltak a falai, jó meleg volt bent, néhány könyv, és szép volt. Szép volt minden, de aztán eljött az este, és az erdő körülöttem fáztam is, és az erdő kincs semmi fény. Féltem felkapcsolni az üvegház lámpáit, féltem, hogy lehetséges, hogy van odakint valaki? Az erdőben? A mosogató fiú hátra simítja a loboncos haját, és beleszív a cigarettájába. Minden erdőben jár valaki. De kicsoda? Ki járhat odakint? Érezted, ugye, hogy van ott valaki? Akár tetszik, akár nem. Lili a teáját nézi, hogy a tejszín kavarog benne. Akár tetszik, akár nem. Csend van, kávé illat. Felettünk léptek. Az úr felkelt. Minket keres. Nyugtat meg Lili, és folytatja is. Én azt álmodtam, hogy a doktor megdugott kint az erdőben, ahol ég a tűz, de akkor beléptem a szobájába, és ott feküdt a sötétben. Melléje feküdtem is. És hát, egyszerre voltunk kint is, egyszerre voltunk bent is. Én láttam azt az üvegházat. Mosogató fiú újabb cigarettára gyújt. Láttalak benne, ahogy reszkedtél. Talán én voltam az, akit álmodtál. Aztán már magam sem bírtam tovább, és kimondtam. A Pontiac hátsó ülése alatt volt valaki, esküszöm, és én belenéztem a tükörbe, és a szemem. Édes Istenem! Lili odajött, és megölelt. Hosszan, aztán visszajült az ágyamra, és így szólt. Ez így nem mehet tovább. Fáradtak vagyunk, sosem alszunk eleget, és mégis mindig alszunk. Aztán, ha rápillantunk az órára, hopp, egy óra elrepült, sose több egy. Honnan tudjuk, hány óra repült el? Kérdezte a mosogató fiú, és a füle mögé tűrte a haját. A szakács oldalba bökte, és a szájáról a meg kéne mosni mozdulatot lehetett leolvasni. Valahonnan mindig megtudjuk. Valahonnan mindig. Jól állt Lilinek ez a nyomozó szerep, olyan szép volt. Mi mind mástól hallottuk, de kitől? Én tőled, igaz? Kérdezte, és a mosogató fiúra bökött a mutatójával. Igen, bólintott. Nekem te mondtad, mutatott a szakácsra. A szakács csak a takarító személyzet jelenlévő két tagjára nézett. Nekem ti? Bólogattak, és egyszerre válaszoltak. Milyen különös? Nekünk pedig a gondok. A boros pincében. A pince. Mindenki erre a szóra gondolt hirtelen. Egymásra néztünk. A pincében van az óra. Mondta a szakács, és felállt a helyéről. Mind felálltunk a helyünkről. Lili kezébe nyomtam az elemlámpát, ő pedig az egyből a csapat élére állt. Lehet, hogy sokkal több idő telik el, mint gondoljuk. Mondta. Valahol tehát van egy óra idebent. És valaki látja ezt az órát. Talán éppen a gondok, akit még senki nem látott. Mind megvoltunk, és álmosak, fáradtak is igaz, de elszántak. Lili, én, a szakács, a mosogató fiú, a takarítók. Kiléptünk a szobámból, és elindultunk a folyosón. Lépcsők következtek lépcsők után, emeletek után, folyosók után, ajtók után. És végül hosszú percek múlva leértünk a pince ajtajához. A mosogató fiú odahajolt hozzám, és megkérdezte. Kikaparták a szemét, mi? Elmosolyodtam és bólintottam. Ébredjen fel. Most.

A szobalány. Hajóval indultam útnak, mikor véget ért minden. Az ég izzott, mint Claude Lorrain festményén a kikötők fölött. Narancssárga volt. A szél csak az este kedvéért mozdult, vagy inkább csak folytottan rezgett. Néma csend máskülönben. A kastély szótlanul tűrte végi menetelét. Egészen addig én nem tudtam, mi az a győzelem. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Léptek kopognak messzebb, egyre messzebb, és a mosogató fiú zárja az ajtót. Azt mondta nekem az imént, ébredj fel, és én felébredtem. Újra Nevada. Autóm az országút szélén parkol, nyitott ajtókkal vár rám, az időre és a halálra, ami sose jön el számára. Az országút is várakozik. Én pedig széljárta autómmal a hátam mögött haladok a sivatagban órák óta. Mikor hátat fordítva a sivatagnak összecsípentem két ujjamat, hogy pontosan beleférjen a valaha volt autóm, rosta ette üveg állai maradt belőle, meg sem otszan. Nem mondaná meg senki, mi volt egykor. Mint egy bogár, akkora csak. Már nincs értelme visszafordulni. Órák óta megyek, és mégis olyan lassan távolodik az a kicsike kép. Csak a rozsda eszi egyre gyorsabban, más nem is történik vele. Elfog a rémület, ahogy eszembe jut. Ez az életem. Elmegy az eszetek ide lent a völgyben. A pizsamás férfi éjszak felől érkezett. Csíkos, kinyúlt pizsamában, lomhán és jobb lábára sántikálva, őszülő kusza hajzattal, úgy fest, mint akit órákkal korábban hoztak ki a műtőből. Talán így is történt? Volt nála egy köntös, de úgy látom, 10 méterrel korábban elhagyta, és most ott hever a homokban. Egy üveg pezsgőt tart a kezében, és 2 pezsgős poharat. Most már nagyon biztosan érzem, hogy nem lehet baj, mert ez csak egy álom. A valóságban egy tóparti kastélyban vagyok a többiekkel, és éppen a pince felé tartunk, hogy megtaláljuk a ház egyetlen óráját. Persze nem tudnánk megmondani, hogy mit is akarunk kezdeni az órával, hiszen szegény óra csak egy óra, amennyiben van egyáltalán óra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csupán hipotézis. És nincs senki, aki megmondhatná, hogy ezzel visszatérhetünk-e régi-régi életünkbe, amit azóta porfelt, megöregedett, és nem vár vissza minket senki. Hát miért nem az úton mentek? Kérdezi magából kikelve a kórházi ember, közben meglepően nyugodt kezekkel pezsgőt ölt nekem. Fogja meg! Aztán magának is. Ott van az a hatalmas út. Hát nem gondoltok bele, hogy több esélyetek van eljutni valami lakott területre az úton maradva? Nem, nektek a sivatagba kell ófrálni. És a szegény autók? Mind belehalnak a nagy forróságba. Leülünk egy kőre, pezsgőzünk és tűnődünk, míg meg nem halunk. A szobalány. Az elmúlt évek nyugalma, mint húzattal a por, távozott. Akkor este, amiről sosem beszélünk, mindenki feküdt, mint alvó gyerekek az óvodai csendes pihenőn, és álmodott. Nem ébredt fel senki. Nem ébredtek fel a ruháik sem a szekrényekben. Szegény, mesztelen kis ápoltjaim. És arra gondolok itt a tó közepén, ami még emlékszik a térre, a december első napjaira, hogy úgy féltünk a haláltól bent, mint az óvodások a csendes pihenőtől. Ilyen nagy felismeréseim vannak, mióta a tavon utazom, és a hátamon érzem a kastély melegét, ahogy ég. Az a férfi a 704-ből, akire olyan mokacsul emlékszik a szemhéjem hátulja, szegény nem ébredt fel többé. Összeesett a pince ajtajában, mosolyogva és bólogatva még percekig. Egészen úgy festett, mint az értetlen külföldi turisták, és mi többiek elindultunk lefelé a lépcső, hogy megkeressük az órát. Lisa a mosogató fiú portugál barátnője. Egy cool jazz koktélt légy szíves. Ezt mondta a mixer srác azon a helyen, utoljára voltunk együtt veled, mielőtt ide kerültünk. Istenem, de szar este volt.
Mi volt a neve a helynek? Darius? Diadém? Valamilyen D-betűs. Krisztián volt amúgy, aki a koktélt kérdezte, de Krisznek hívatta magát. Úgy mosolygott mindig, mintha kacsintana. Lehet, hogy kacsintott is. Átnyújtott a koktélt, mivel állandó projektje volt, hogy felszed. Ilyen állandóan ingyen koktélt ihattam. Felén bökött a fejével, mintha beszólni akarna. Szeretted a jazzt? Nincs most kedvem ehhez, annyira, gondoltam. Akkor már észrevettem, hogy a csávó, az a jelentelen kis kopasz kinézett annál a távoli asztalnál. A B612-es asztal volt az, mint a kis hercegnek a bolygója. Így is neveztem el magamban attól fogva, kis herceg. Még gyertyát se raktak elé a pincérek, mert akárki láthatta ezzel, a kutya se fog találkozni ma este, nem azért jött ide. Még a holt idényben, ilyen 3 és 6 között sem fog hazavinni ezt senkit. Kizárt. Ezért esett rá aznap a választásom. Kérdezte újra a mixer, nem válaszoltam, belemerültem a kis hercegbe, akár egy tóba. Mi van? Jazz, szereted? A jazzt? Még mindig értetlenül néztem, mert sehogy sem kapcsoltam össze a koktél nevét a koktéllal. Ja, persze, szeretem. Holnap lesz egy jazz koncert itt amúgy. Megpróbálni se volt erőm úgy tenni, mintha ez kurvára lázba hozna. Én nem szeretem, de ha eljössz, én is elmegyek. Ha lenne erőm, felröhögnék, de nincs. Mióta a kis herceget néztem a sarokban, elhagyott minden erőm. Nagyon fáradt lettem. Talán a 6. koktél már nem kellett volna. Először mindig kedves vagyok Risszelt. A sokadik után már csak a pőre őszintesség maradt. Keresettem volna a kopaszon egy kis zsebpénz, de már, ahogy mondtam is, csak a pőre őszintesség maradt. Ezért, miután közöltem Krisszel, hogy best ever az ajánlata, feltápászkodtam és elindultam a B612 felé, hogy megkérdezzem, mi a faszért néz. Mi a faszért nézel? Kérdeztem. Talán kicsit túlhevesen is, mikor odaértem hozzá. Szeretem az alvó nőket. Azért néztelek. És te különösen szép vagy. Ha részeg vagyok, és nem értem, mit mondanak nekem, állítólag nagyon lelombozó fintot vágok. Mi van? A kopasz feláll, és körbe mutat. Van itt valaki, kicsi? Már éppen mondanám, hogy melyik rokona a kicsie, de van. És egy perc múlva egy álomban találom magam. Portugál vagyok. És egy mosogató fiú a barátom. Akivel folyton folyvást megszökni tervezünk egy kastélyból, amiben évek óta tengődünk. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács. Nem tetszik nekem, hogy ilyen könnyen nyílt ez az ajtó. Mint Vittorio felé fordultunk, de csak a vöröshajú rövid szoknyás pillantására hallgatott el. Csetben haladtunk lefelé a sötétben, a lábunk jéggé fagyott a húzattól, ami a lépcsők alól csapott fel, és szökött ki a nyitott ajtón át az alsó emeletekre. Tehát van lent egy rés, egy kijárat a felszínre. Csak a kertre, gondoltam szomorúan. Igen, válaszoltam oda bennem síri hangon, oda bennem még szomorúbb lettem, mert elhittem magamnak, hogy nincs kiút. Itt halunk meg jókedélyűen, odakint nyári viharok dúltak, és sötét fellegek jártak mindenfelé, vámpírok és boszorkányok, gonosz varázslók járták az utakat, szóval ijesztő és sötét világ várt volna ránk. Én mondtam nekik, hogy ne szökjenek meg, de a kapukat nem zártam le, elmehettek volna. Az elmúlt évek nyugalma után gondolhattam volna, hamarosan szétrepeszti valami a közös világunkat. A biztonsági kamerákon jól látszott, hogy lefelé haladnak. Mint valami ócska kalandfilmben. Teremtő atyám! Úgy félek, mi lesz a vendégünk? A vendég. Időtlen idők óta keresem a választ, hogy kerültem ide, és mi dolgom itt. Válasz nem lévén, az egykori könyvtárszobában tartózkodom és meditálok. Régen nem hittem az ilyesmiben, de itt nyitott lesz az ember. Kénytelen nyitott maradni, ha nem akar a többiek sorsára jutni. Nyitottnak a kreativitásra, jelentsen ez bármit. Az utóbbi napokban például velük nem közösködöm, szavakat találok ki, új és új szavakat. Egyeseknek van értelmük, másoknak azonban nincs, és ez jó így. De mondok mást. Idefent nincsenek könyvek, mint az ismeretes. Az úr nem szívleli őket. Mit tehet hát az ember, ha olvasni akar? Írnia kell? Akkor aztán olvashat, amit akar?
igazán, amit akar. Így kezdtem rajzolni, festeni, írni, és bábszínházat csinálni a magam szórakoztatására. Ezek titkos dolgok, nem tudhatja meg senki. Szörnyű volna, ha kiderülne. Ezért nagyon szigorúan titokban kell tartanom ezeket a bárgyú tevékenységeket. A házi úr. Hány napot is átbolyongtam a falak közt, és odalent a pincében. Volt az egy jó hét is. Igen, igen. Egy hétig bolyongtam odalent. Micsoda csapás. Mire gondol? Szegények elkeveredtek odalent. Ha megkérdeztek volna, mit csinál majd új élete első napján? Megtalálnak még valaha? Persze csak ha. Előkerülnének is, keresnének is. Mit gondol a jövőről? A jövőről? A szobalány. És a halvány őszben elhajóztam. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Aztán évek teltek el. Hosszú évek. És akkor már nem volt a pizsamás ember, és nem voltam én sem. A nevadai sivatag és a balatoni kastély nélkülünk élte tovább szélfúrta napjait. Hogy mi hol járunk ma, az rejtély. A kis csapatot is elfújta a szél. Senkiről nem tudok semmit. Vagy majdnem semmit. Majdnem, mert Lili nemrég küldött egy képeslapot. Ezt írta hátoldalára. É, Vittorio, mi az ábra veled? Én itt vagyok az Andaman szigeteken, az Andaman tengeren. Hallottál te erről? Hát igen, ide kerültem. És most egy Jadita nevű helyen élek. És annyira szép idő van, és olyan jól érzem magam. Hát igen, magányos vagyok. De már nem hiányzik semmi. Lehet, hogy itt halok meg. De lehet, hogy egyszer majd tovább megyek. Puszi. Jól éreztem magát, biztos voltam benne. Aztán sok évvel később kaptam tőle egy fotót. Még mindig a szigeten volt, de már nem éreztem magát olyan jól. Egy ilyet szelfit kísért a rövidke üzenet. Én most elmegyek innen. Megijedtem ettől a különös levélkétől. Sokáig nem hallottam felőle. És ezer év telt el. Akkor már nem volt se kastély, se Balaton. A tó persze megmaradt, de már máshogy hívták, egy másik ország más lakói. Mégis megtaláltam az emelkedőt, ahol valaha éltem egy ködös és komplikált házban. A kilátás segített rábukkanni egykori szobám helyére. Ott most bokrokkal körülvett park áll üresen, ahol művelt polgárok szaratják a kutyáikat. A kellem, a nem szűnő udvariasság és báji birodalmában, ahol soha nem nyugszik le a nap, most a természet végzi dolgát. És már azon a délutánon végig söpört a tájon még ezer év. És pár héttel később egy utolsó képeslap érkezett Lilitől. A világ alig, hanem legjobb szobalányától. A képen egy padon ült a régi tó mellett, és semmit nem vesztett egykori ragyogásából. A fotó hátoldalán töltőtollal írt mondat. Te nem fázol? Másnap útra keltem.

Nagy levegő. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem. És arra a csütörtökre gondolok, az evétszünetre gondolok, az izgulásra gondolok, a csomagokra gondolok, a videóra gondolok. Nem hiszem, hogy maradt volna. Nem volt neki megfelelő ez a munkahely. Önnél kreatívabb volt. Ez amúgy meg lesz vágva? Mert nem készültem fel annyira. Pontosan nem is néztem utána a dolgoknak, szóval az emlékeim csalhatnak, tehát szerintem elment volna. Néha tett is rá célzásokat, hogy egyszer majd úgyis világgá megy és kitalálja magát, azt is mondta, hogy szeret úszni, és ha innen egyszer továbbáll, majd elmegy valami vízpartra, és folyton csak úszkálni fog. Én megmondtam neki, ez jó, de miből fogsz megélni? Azt válaszolta, hogy van valami tartaléka. Mondom, oké, de az nem tart ki örökké. Muszáj lesz valamit dolgoznod. Erre azt mondja, és erre nagyon emlékszem, hogy nem célom sajnáltatni magam. Én nem néztem ki belőle, hogy egy hét múlva tényleg meglép. Na, ennyi. Igazából nem tudok többet mondani. Elég szűkszavú is volt. Azok után, hogy... De jó, szóval elég kegyetlenek tűnhet azok után, de igazából nem érdekelt annyira. Kedves lány volt, olyan egyszerű. Reggel megkérdeztem, Mizu mondta, semmi különös, jóvá, ilyesmi. Elég ennyi? Valamelyik délután láttam utoljára. Kettő körül még itt volt akkor szerdán. Az biztos, hogy szerda volt. Arra emlékszem, vagyis hazudok. Írt egy e-mailt a cégesre. Várjon, megnyitom a naptárt. Kikapcsolhatja, de csak gyorsan megnézem. Március 16-a előtt. Igen. 16-a előtt volt, mert szerdán írta, hogy kettőig kész lesz a havi toborzásos kimutatásokkal. Tehát nem szerdán láttuk utoljára. Amúgy tényleg kész is lett vele. Mindig kész lett mindennel. Határidő előtt 10 perccel elküldte a táblázatokat. Most jut eszembe, hogy szerda volt. Itt is van. Ezt írta. Kedves csapat, életem leghosszabb kapcsolata volt ez a munkahely. Váltanom kell. Tudom, hirtelen jött, de nincs bennem semmi harag. Bennetek se legyen. Üdv, Léna. Na. Hívtam én is. A munkaügy is. Ráadásíp volt. Most már persze tudjuk, hogy nem is volt nála. De akkor az egész elég furán jött ki. Elég furán. Láttam a hölgyet. Sőt, beszéltem is vele. Ez most volt nemrég, igaz? Úgy előttem van. Nálam vett jegyet. Annyiszor visszagondoltam rá, mióta mutatta a tévé is. Sokszor eszembe jut. Kellemes bájos nő volt. Olyan, akivel szívesen kávézna az ember, tudja, hogy úgy inna vele egy kávét. Nem tudom. Mondta, hogy jó napot kívánok. Én is mondtam neki, hogy jó napot kívánok, hogy mit parancsol, ezt kérdeztem, erre mondta, hogy hát, hogy végül is egy jegyet szeretne kérni minél éjszakabbra, Reykjavik. Kérdeztem, Izland, rendben, oda kérek egy jegyet, ezt mondta, próbáltam viccelődni, mert aranyos sajnak tűnt. Hiszen nem tudom, hogy valami ilyesmit, hogy ez hamar megvolt, erre csak vigyorgott, meg mondtam, hogy ja, így kell élni spontánul, tök jól csinálja, kérdeztem, hogy mikor a kéri, hát, hogy azonnal. Az igen, mondom meg, hogyha holnap reggel menne, akkor egy járattal ott is lenne, de nem. Ő neki minél előbb kell indulnia. Hittesen kérdeztem, poénkodtam egy kicsit, hogy csak nem üldözik, de arra már inkább csak mosolygott. Mondtam, hogy tudnia kell, hogyha most akar menni, akkor két átszállással számoljon. Itt van előttem az adatlapja. Most belemutassam a kamerába? Vagy mindegy? Na mindegy. Mondtam neki, hogy a Finnerrel fog utazni. Járatszám AY754. Ez 11:40-kor indul, tehát még van 1 óra 20 perc addig. Egyen valamit, vagy bármi. A gép délután 3-ra van Helsinkiben, amúgy nagyon türelmesen hallgatott végig. Utána pedig ezt mondják, este 8:30-kor indul az AY685-ös járat, szintén Airbus, 21 óra 5 perckor van Kopenhágában, 22:30-kor száll fel az AY6833-as. Most ezt így olvasom magának, és ezzel fog megérkezni Reykjavikba. Kérdezi, hogy és az mikor lesz. Elkezdett értetlenkedni. Mármint mi? Kérdeztem. Hát, hogy mikor érkezik Reykjavikba. Mondom el, hogy 23:40-kor. Na, ezt mondtam. És akkor furát mondott, eléggé furát, mert azt mondta, legalább lesz időm kialudni magam. Na, az ez elég fura, nem? Feszült volt.
mindig feszült volt, bár inkább csak az utolsó hónapokban. Attól még iratott volna valami üzenetet. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Nem akartam elhinni, azt hittem szórakozik megint. Szerette a hülye poénokat. Úgy volt, hogy megkérem a kezét. Kicsúszhattam az időből, megunta a várakozást. Azt mondta előtte, velem akar lenni, ha én is akarom. Hétfőn kértem volna meg a kezét. Ez a lényeg. Azt akartam, hogy a feleségem legyen, mert szerettem. Most is. És az nem múlik el csak úgy. Nem jelenthettem belőle, hogy hétfőn majd meg akarom kérni a kezét. De elfogyott a türelme. Meglepetésnek szántam. Vagy csak megismert valakit titokban. És ez rángatta bele abba a hülyeségbe. Annyira éreztem. Nem tudom konkrétan miből, de éreztem, hogy valami történik. Megérzem az ilyesmit. Valakit megismert. Láttam egy videót a neten. Félálomban hajnali 3:30 felé. Benne maradt a szememben a kontaktlencse, mindent ködlepet, hiába pislogtam, nem lett jobb. Lusta voltam kimenni a fürdőszobába, hogy kivegyem. 6-kor úgyis kelni kell. Igen, már emlékszem. 6-kor kellett kelnem aznap, mert vérvételre mentem. A saját és a céges mobilt is felhúztam 6:05. Pörgettem a Facebookot, minden remény nélkül. Nem bírtam aludni. Egy régi exem osztotta meg a videót, aki valamiért a Szilt-szigetre költözött. Észak-Németországhoz tartozik, de Dánia partjainál fekszik, és olyan, mint egy elnyújtott festékcsepp. Úgy képzeltem, hogy csend van. És a Robi biztos azért költözött oda, a csendért. Előtte Blahán állokott, úgyhogy nem csodálkoznék. De lehet, hogy nem is olyan halk az a hely, nem tudom. Lájkoltam a videót, aztán módosítottam, és küldtem rá egy szívet. Nem lehetett jól látni

0: táblista előtt. Petit bíró, nyitott és kíváncsi. Nem hiszem, hogy ezeknél van fontosabb tulajdonság.
1: Miért?
0: Kérdezi hanyagul és lazán, kezében egy bögre kávéval.
1: Gyakorlás kérdése.
0: Szerinted van realitása?
1: Mármint?
0: Vagy már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy nem hinném, ez nem balett. De nem is lehet belekapni felelőtlenül, főleg ilyen hideg vízben. Nem kell ilyen hidegben kezdeni. Ha te lemennél így a víz alá, ahogy ez a csaj, rendes felszerelés mellett is minimum, hogy felfáznál. Elég durva az a hideg. Alig bírnál mozogni abban a vízben. Ráadásul egy levegővel, pánikba esnél. Ő is azt mondja a videóban, hogy nincs helye a félelemnek, pániknak, kontroll kell. Igen, így van. Először meg kell erősíteni a karizmaidat, aztán a láb. Futnod kéne, napi fél egy órát. Aztán jöhet a búvárkodás. És utána, de csak max utána, a freediving. Tud úszni?
1: Gondolom, hogy tudok.
0: Búvárkodott már? A búvárkodás az más.
1: Tudom.
0: Honnan tudja? Rám néz. Csőbe húzott. Válaszol helyettem. Nem tudja. Ingatja a fejét. A búvárkodás az más. Főleg, amit maga akar.
1: Közben a kulcstartójával babrál.
0: A mutató ujjával lesöpri az asztalról, a hüvelyk ujjával visszacsúsztatja az asztalra, újra lesöpri, újra vissza, és így tovább. Azért fizetek magának, hogy megtanítson.
1: Hát igaz.
0: Úgy, hogy pofa be. Elismerően rám néz. Bejövök neki. Bejön neki ez a stílus. De ez most nem az a nap. Este 80. Kint sötét, bent világos. Sóvárgok. Megnézném a leveleimet, biztos kaptam párat. Petitől, esetleg a csajoktól bent, vagy a friss accentől, nem lehet tudni. Milyen gyorsan kavarta fel az állóvizet nagyszerű eltűnésem. Ubickol bennem egy kérdés. Ez lehetne egy versor is? Valami azt súgja bennem, kérlelhetetlenül, hogy nem nagyon kavartam fel semmit. Sehol, senkiben. Petinek sem tetszem, de megnyugtató, hogy szerintem neki sem tetszik. Senki. Az oktatónak mentővet formázó kulcstartója van. Nem célom sajnáltatni magam. A búvárruha rátapad a testemre minden négyzetcentiméteren. Megszorít. Fullasztó. A víz közelébe sem mentem még, és már is kapkodom a levegőt. Annyira akarom, hogy sikerüljön. Cápaként kerülget a pánik. Fegyelmezetten ülök az öltözőben, előttem a fogasról lógó ruháim. Ebben mentem dolgozni. 2 nappal ezelőtt. Nagy levegő. Nagy levegő. Most meg itt vagyok. Itt vannak a ruháim. Blues, farmer, bugyi, melltartó. A bőrödben mindenből 5-5 darab, kicsit már jobb. A levegő, úgy számolom. 2 naponta fogok mosni. Nem nagy választék. Itt most csend van. A távolban halk, folyamatos dongás. A fülem játszik velem. A fény csak a víz felső rétegeibe hatol be. Lent már teljes a sötét. Először a kék tónusai mélyülnek el, majd egyetlen ütemmel a feketeség előtt vörös vegyül a kékbe. Az éjszaka előtti utolsó árnyalat, az ibolya. Úgy sejtem, ott lehetnek a csend mélyebb színei. Ma még nem merek kimenni oda. Félek, mert lentről felfelé nézve már nem látszik a fény, és elvesztem az irányérzékemet. Egyre mélyebbre úszom ahelyett, hogy a felszín felé közelednék. Ettől félek. A félelem rám gondol. Néz engem. Ott lebegek a sötét határán. Magam alá húzom az egyik, majd a másik lábam. Törökülésben lebegek. Még 1/2 percem maradt. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul veszi, hogy így döntöttem. Egy áramlat most a hátamra fordít. Kiengedem a lábam. Kiengedem a kezem. Az áramlat megragad. Hagyom, hogy magával húzzon. Megpróbálom kivenni azt a sávot, ahol a fény nem úr többé. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanásra tudomásul vesz mindent. Kora reggel van. Zuhanyzom. Játszom. hidegre állítom.

Kibírni akarom, reszketni, vacogni akarok. A hideg lassan összenyom. Reszketés. Még hidegebb vizet akar? De minek? Hát maga tudja. Menjen el Tromszőbe. Onnan indulnak hajók felfelé, de arra már ott nem ajánlom a kalandozást. Később este 10 felé felhívott, hogy bolond vagyok-e. Az emberek, hölgyem, nem akarnak fázni. Általában. Akiket én ismerek. Azok nem akarnak fázni. Jöjjön át hozzám. Inkább, és beszélges. Egyedül vagyok. Nálam meleg van. De akarja, nem fűtök be. Mondjál az életét. Kíváncsi vagyok rá. Holnap Tromsző. Pakolok. Hónapok óta vizek alá merülök. Feléltem a tartalékaim. Itt hidegebb a víz. Hidegebb, mint bármi, amit eddig éreztem. Fölöttem a jégtábla úszik. A levegő kitölt bennem minden helyet, már 1 méter mélyen is sötét van. Lent dong a csend, lassú ütemekben. Megperdülök. Egyetlen elrugaszkodás alattam teljes a vakság. Hullámzik, mint egy perzsaszőnyeg a tenger fenekén. Minden erőt a vállamba és a combomba összpontosítok. A lehető legmélyebbre akarok elrugaszkodni. Nem vettem elég nagy levegőt. Villam be. Csukva tartom a szemem. Újabb lökés. A szívem takarékosan dobog, de minden mozdulás a vízhangzó fájdalommal jár. Újra ellököm magam. Mindenem reszket. Kinyitom a szemem. Sötét. Becsukom. Fel kell jönnöm. A hideg elzsibbaszt, apró tűszúrások maradnak a fájdalomból, ahogy telik az idő. Fönt vagy lent vagy fönt. A reszketéstől nem tudom megmozdítani a lábam. Nem szabad, hogy elfogjon a félelem. Léna, nem foghat el a félelem. Fel kell jönni. A semmiből sírás tör rám, elfojtom. Sötét van. Keresem. Jobbra vagy balra dereng az a fény. Oldalt van? Elfordultam valahogy. Elindulok, kalimpáló falávárok érzem magam, csak tükröződés volt a fény tükörképe. Felfelé rugaszkodom, itt még hidegebb a víz. Rossz irányba megyek. A lábaim könnyűek lettek, nem érzem őket. Tévedés volt felfelé úszni. A másik irányba próbálkozom, itt már nem annyira hideg. Kieresztek egy buboréknyi levegőt. A buborék mindig a felszín felé halad. De nem látom a buborékot. Sötét van. Még 2-szer teltem meg, hogy kiengedek levegőt. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem.

0: Tilos Rádió. A Kárt a Karót hallottátok, és vendégünk Szalai Álmos volt. Hát kifutottunk az műsoridőből, így igazán holnap tudtok meg róla többet. Egy kis programajánló, ugyanis ez a Refuge-ban folytatódik a Kertész utcában este 7 óra után. Akkor várunk titeket szeretettel, és köszönjük Álmos, hogy bejöttél.
1: Köszönöm.
0: Nektek meg további jó rádiózást!

0: Sebők Miklós.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73. Volt egy kis késés, rövidített szignál, tietek a szó.
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm a vendégünket, Földi Andrást, aki az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, professzora, és Fekete Balást, akivel...
0: Sziasztok, most már a Zsolt is itt van, bizony, visszajött a Zsolt.
2: És egy régi álmom teljesült ezzel, hogy most a Földi András itt ül köztünk, mert én régóta terveztem, hogy olyan adásokat fogunk csinálni a politikai kultúráról, illetve a Polkult műsorban, ahol beszélünk egy kicsit történelmi dolgokról is. És az első, amiről szerettem volna beszélgetni, és egy nagyon kompetens emberrel beszélgethetek, és nagyon örülök neki, az ókori rómaiak politikai kultúrája. Nehéz volt rávenni Andrást arra, hogy eljöjjön közénk, és nagyon örülök neki. Szóval a római politikai kultúráról fogunk beszélni, de előtte egy személyes kérdést azért még hagyj tegyek már fel, mert mindig szoktunk egy kis rövid személyes kérdést feltenni, hogy lett belőle római jogász.
3: Jó estét kívánok, szervusztok! Hát valóban sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és nem is meglepő, hogy egy furcsa, ritka foglalkozás. Én tulajdonképpen latin nyelvvel, történelmmel szerettem foglalkozni, de édesapám azt tanácsolta, hogy hasznosabb, hogyha jogi pályára megyek, ezt már gimnazista koromban mondta nekem, hogyha még mindig olyan nagyon fog érdekelni az egyetem során utána a latin, meg a történelem, akkor lehet belem például római jogász, tehát hogy akadva kitalált a harmadikos gimnazista koromban egy római jogász.
0: Micsoda pályakép.
3: Így is alakult, úgy elég könnyen sikerült tulajdonképpen.
2: Mert még azt akartam megkérdezni, amit mindig meg akarok kérdezni, meg római jogászoktól általában meg szoktam kérdezni, hogy lehet a római jogban még újat mondani?
3: Lehet, mert ugye hát változik mindig a világ, és a római joghoz mindig tudunk fordulni a új kérdések. Hát most ugye itt van ez a bevándorlási kérdés. Hát a római jog is, a római birodalom is találkozott ugye a bevándorlással, egy nagyon komoly népvándorlás formájába. Úgyhogy mindig vannak új problémák, amikre a római jog oldaláról új válaszokat lehet adni. Más oldalról meg néha találnak azért forrásszövegeket. Előkerülnek papíruszok, pergamenek, fémtáblák, egyebek, írott emlékek, amik gazdagítják nekünk az ismereteket.
2: Tehát vannak azért új források
3: még mindig
2: is.
3: Vannak, igen.
2: Még mindig találunk
3: igen, új forrásokat. Néha újságban írják, nem tudom, index.hu-n olvastam, meg valami császári rendre gyűjteménynek egy új töredékeit találták meg, és ez néhány évvel ezelőtt volt, 2-3
0: ezek évetlen. Egyébként jelentősen változtatnak azon a képen, amit ti tudtok, vagy inkább csak egy ilyen kiegészítés?
3: Hát, ez inkább csak ilyen egész minimális, hát ismert gyarapodást jelent, amit igazán nagyon várunk, azt mondta 200 évvel ezelőtt megtalált, ugye Veronai, hát Gaius kéziratnak a hiányzó oldalainak a pótlása. 1933-ban volt egy nagy jelentőségű papíruszlevet Egyiptomban, és azóta semmi jelentős hát gyarapodása ennek a forrásnak nincs, tehát hogyha Egyiptom sivatagban, vagy akárhol Jordániában esetleg, ha előkerülne valami ebből a szövegből, akkor ott jelentősen gyarapodhatnának az ismereteink, mert fontos oldalak hiányoznak a könyvből.
2: De ezt üldözik is, tehát én úgy tudom, hogy egy Tridi professzor utazta végig, azt hiszem a Közel-Keletet, és ilyen kolostorokba aludt, mert nem tudom, átvilágított mindenféle régi, mert ugye többször írtak a pergamenekre, letörölték, és többször... Igen, tessék.
3: Igen, köszönjük.
2: És, de nem talált sajnos, tehát hogy üldözik máig, tehát ez egy, vannak projektek, hogy keressik ezeket a forrásokat, de hát most már nehezebb gondolom találni ilyeneket.
3: Igen, de mindig találnak, és még adott esetben Itáliában is találnak, még Rómában is ad abszurdum, valami föld alatti munka során előkerülnek dolgok.
2: Hát ennyit a római jogról. Én olyan témákat vetettem fel neked, amik itt felhívtad a figyelmemet, mi alatt beszélgettünk kint az előtérben, hogy ezek csupa negatív fogalmak. Három fogalmat dobtam be, vagy három dolgot, hogy beszélgessünk már. Egyrészt az erőszakról. Rómában azért az a politika és az erőszak eléggé szépen összefonódott, a másik meg ez az idegenekhez való viszony, aminek ugye van azért aktualitása.
0: Igen, most megmutatjuk, hogy lehet akár még a római jog, illetve a római kultúra aktuális napjainkban.
2: De aztán felhívtad a figyelmemet arra, és szerintem inkább kezdjünk ezzel, hogy hát azért a római politikai kultúrának voltak azért olyan részei, amik hát követendőek és követhetőek, és mintaként szolgálhatnak máig is, és itt ugye nyilván a retorikai hagyományt emlegette. Tehát, hogy azért nem volt ez egy ilyen teljesen erőszakos és véres, és nem tudom milyen csupa negatív dolgokat tartalmazó valami.
3: Hát egyszerre jelen volt természetesen az erőszak és a vér meg mindenféle bűnök, és ugyanakkor a magas szellemi színvonal és komoly erkölcsi hát példák állnak előttünk, akár a köztársasági kort nézzük, akár a császárkort. Ugye azért alapvetően negatívan szokták ábrázolni a képet, ugye Jéring, a híres jogtudós, ugye mindjárt olvastuk a munkáit, ugye a Geist des römischen Rechts, a római jog szelleme cím könyvét, ugye többek között azzal a gondolattal indítja, hogy Rómát rablók, csavargók, kalandorok alapították, ugye akiket máshonnan elkergettek, és ott ugye ők egy hazát tudtak maguknak találni, alapítani. Zlinszky professzor is, ugye.
2: Igen, ő is ezt.
3: Zlinszky János is.
2: Követte, ugye,
3: ezt a könyvében nagyon szépen leírja, és a római jog az valójában ezeknek a vadaknak, ezeknek a vadembereknek a ketrec volt, és tulajdonképpen valóban eléggé borzasztó világ lehetett ez, a római ősi világ, ahol a családapa, ugye a pater familias, a gyermekei fölött az élet és a halál jogával rendelkezett, szabadon megölhette ok nélkül is bármelyik gyermekét, maximum ilyen formai előírásokat kellett ehhez betartani, hogy a rokonok tanácsát összehívta, és akkor össze kellett hívnia, hogyha meg akart ölni a gyereket, és kikért a véleményeket, de ez nem kötelezte őt, tehát ő döntetett, úgyhogy ő mégiscsak megöli a gyermeket. Ha nem
2: hívta, még akkor is le akarták beszélni a
3: igen, ha nem hívta össze ezt a tanácsot, akkor ez emberölésnek számított, ha viszont összehívta a tanácsot, meghallgatta őket, és legyintett egyet, azt mondta, hogy nem érdekel, mit mondtok, én akkor is megölöm a gyereket, akkor ez egy teljesen jogos cselekedet volt, és egészen Hadrianus császár koráig, hát azért gondoljuk el, Krisztus utáni második századig ez így volt, és akkor Hadrianus elé került egy ilyen eset, hogy egy apa a gyermekét azért ölte meg, mert a vadászat során nem tanúsított megfelelő szintű bátorságot, ügyességet, és hát ez az apát fölháborította, hogy milyen nyamvat ez a gyerek, nem is méltó arra, hogy éljen, és megölte, és akkor Hadrianus császár elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát ez még sincs így rendjén, és kell, hogy valami jogos ok legyen az apának.
2: De akkor sem megtiltották, hanem csak azt mondta,
3: igen, hogy legyen egy jogos ok. Méltányolható okra van szükség, és akkor lesz csak a gyermek megölése jogos, és csak valamikor a IV. Században tiltotta meg egy császári rendet apának, hogy a gyermekét megölje, akkor már államnak a büntetőjogi monopóliuma ezen a területen is érvényesült. Attól kezdve. Szóval elég sokáig tartott ez a fejlődés, bele gondolunk, hogy ha csak a 12 táblás törvénytől számítjuk, akkor 800 évig tartott, amíg eljutottak ide, és azért Rómát nem 450-ben Krisztus előtt alapították, hanem a hagyomány szerint ugye 753-ban.
2: Na, de vissza erre, hogy a pozitív elemei a római politikai kultúrának, tehát például a szónokok, a rétorok, hogy a retorika, a meggyőzés azért egy magasabb színvonalon állt, mint
3: hát igen, hát aki Cicerónak a beszédeit olvassa, és ugye nem csak törvényszéki beszédei voltak, amelyeket vádlóként vagy védőként tartott meg, hanem voltak komoly politikai beszédei, Sulla, Cézár és Antonius ellen egyaránt ugye mondott beszédeket, aztán ez az életébe is került, ugye a Cézár elleni beszéde csak számüzetésbe került, és ott ki is békültek aztán, de a Antonius ellen beszédei miatt ugye meg kellett halnia. Ezek rendkívül magas színvonalú szónoki beszédek voltak, és nem tudjuk, hogy...
2: Tényleg így hangzottak el egyébként?
0: Hát, de magutére Catilina paciencia nostra, quam diu etiam furoris tetuos nos eludet.
2: Azt tovább folytatod rá a
0: jaffábit audáció, nihilnéti nocturnum
3: presidium palácii nihil urbis filie nihil timor populin hil concus bonos mamion, és így tovább ezt tudjuk aztán Balázsa egy ideig folytatni, aztán ahol biztos megakadunk.
4: Ha már a retorikai hagyományról beszélünk, ugye akkor
3: csak igen, hát a Catilina elleni első oráció az nekem valóban a szívem csücskébe van, és a latin tanáromat nagyon szerettem, és a latint is.
0: Én nem szeretem, de meg kellett tanulni.
2: De ezek így hangzottak el, vagy igazítottak rajtuk, mikor lerögzítették őket? Tehát tényleg élő szóba ezek ilyen színvonalon?
3: Én nem vagyok klasszika filológus, tehát azt gondolom, hogy azért többé-kevésbé Cicero ezeket el tudtam mondani, ezeket a beszédeket bizonyára fölkészült rájuk, az is biztos, hogy igazított rajtuk, utólag tökéletesített, de hát azért mégis a Démosztenész mellett az ókor legnagyobb szónokaként is hát emlékezünk ő róla, tehát az biztos, hogy nagyon szépen tip-top beszédeket ő meg tudott már ezt a kifejezését tartani, és azért nem csak Ciceróról lehet itt szólni, ugye a Kátónak is a nevezetesek ugye a beszéde, ugye tudjuk ezt a Ceterum censeo Carthaginem esse delendam mondatot, és hát ez most madarossának tűnik, hogy mindig ezzel fejezte be a beszéd, de ezeknek a beszédnek nyilván volt füle farka, tehát volt ennek a római arisztokráciának, vagy a patriciusoknak, szenátoroknak egy nagyon komoly hát kultúrája, műveltsége, ugye, már a Krisztus előtti második századtól az elvárás volt, hogy görögül is ezeknek kellett tudniuk, hogy a görög filozófusokat olvasták, és hát a szónok ki hát beszédnek a törvényeit is, hát a görögöktől nagyon sok minden mással együtt megtanulták, tehát egy nagyon magas kultúrával rendelkező, nagyon igényes arisztokrácia volt, uralkodó osztály volt, és ez meglátszott a római szenátusnak, a vitájnak a szellemi színvonalán, hogy érdekesen ezt összehasonlítani a mai parlamenti.
0: Ez nem fog elmaradni.
3: Szellemi színvonalán.
0: De előtte szeretnék valamit kérdezni, hogy ugye viszonylag sötét képet festettél Róma alapításáról. És hogy jelenik meg itt a kultúra akkor? Tehát mi az a hatás, ami miatt elkezdenek egyszer csak a patriciusok például kulturálódni?
3: Hát ugye ők latin pásztorok és szabin parasztok voltak. Alapvetően nagyon egyszerű emberek voltak, akikre először az etruszkok irányából érkezett, vagy ő hozzájuk érkezett ilyen komoly szellemi hatás. Az etruszkok pedig sok tekintetben a görög hát kultúrának a hatását közvetítették Róma felé, a rómaiak felé, tehát voltak éppen itt a görög kultúra képezi az origót, ami először etruszk közvetítése, később pedig már közvetlenül is.
2: És mintának tekintették? Tehát úgy néztek fel rá, hogy mi is szoktunk ma a nyugati kultúrára felnézni, hogy követjük azt, ami nyugaton történik, úgy követték a görögöket, ahogy mi követjük, a nem tudom én, az amerikaiakat?
3: Hát igen, mert az etruszk...
0: Ahogy te követed az amerikaiakat.
5: Jó van, akkor
2: ahogy én.
3: Az etruszk nép ugye egy magas kultúrával rendelkező úgynevezett Herrenvolk volt, a német szakirodalom még ma is ezt időnként mondja, ezt a Herrenvolk, nem egy teljesen uralkodásra termett nép, ugye, mint a spártaiak, az is egy Herrenvolk volt, és ez most nem valami fajelméleti alapon értendő kategória, hanem ez az ókori hát felfogást tükrözi voltak éppen, tehát hogy a rómaiak hogy gondolkodtak saját magukról is egyébként, ugye persze, meg az etruszkokról, meg a görögökről, tehát ez feltétlenül az ő szemléletük szempontjából egy hiteles fogalom, hogy uralkodás a termet nép, Herrenvolk, tehát ők ezért felnéztek a etruszkokra tulajdonképpen, és a görögökre is felnéztek, a kultúrájuk miatt is persze, de egyéb erényeik, nem tudom, férfias erények, katonai erények, uralkodás termettség hát okából.
2: Lehet, hogy ez csak egy ilyen mellék hatás volt, nem? Hogy kiszelték őket, mint katonákat, és ezért aztán a kultúrájukat is tisztelték mellette.
3: Igen, szóval na most én azért azt akartam volna leszögezni, hogy én most itt nem szakértőként jöttem el hozzátok, hanem a kollégátokként és barátotokként ereget tettem annak a megkívásnak. Én egyszerű római jogász vagyok, és én ezeket a témákhoz professzionálisan nem értek, tehát se az erőszakkal, se a nem tudom én milyen idegen ellenességgel, se a populizmus megnyilvánulásaival nem foglalkoztam professzionálisan, meg átlag embernél lehet, hogy többet tudok.
0: Meg szerintem nálunk is azért hagyjuk olyan,
2: de fogadjuk a hallgatóknál is.
3: Rómaiaknál mindez hogyan nézett ki, de én nem vagyok szakértő, és most még időm sem volt az elmúlt napokban, most nagyon fölkészüljek
0: erről. Szerintem ebben a műsorban senkinek sem kell szabadkoznia, mert amennyit én hallottam, pont azért szeretik igazán a hallgatók, mert nagyon okos emberek jó hangulatban beszélgetnek.
2: Viszont szerintem menjünk vissza egy picit erre, mert itt ugye ez a tisztelték, és hogy a magukat hogy látták, és azért többnek látták, mint ugye a többi környező népet, hogy azért Rómában volt egy nagyon komoly idegen ellenesség, illetve hát ez is egy ilyen nagyon paradox volt, nem? Mert ugyanakkor meg a peregrinusoknak köszönhetjük a római jogot, mint olyat, nem?
3: Tehát... Igen, ez nagyon érdekes, ez az idegen ellenesség, mert a 12 táblás törvény korában, tehát Krisztus előtt 450 körül, 451-450 egész pontosan az évszám, akkor a idegeneket hostisnak nevezték, a hostis latin
0: pedig
3: szó,
0: azt pedig jelenti,
3: az ellenséget ellenség. Jelent, tehát az idegen az ellenség, ugye ez egy nagyon ősi hát tulajdonsága az embernek, ugye ezt a néma csere kapcsán is ismerjük ezt a problémát, hogy nem mertek egymással találkozni, meglátták egymást, akik esetleg megölték egymást, a teljesen vadidegen emberek, hanem hát tehát volt egy ilyen viszonyulás, akit nem ismerünk, az a legjobb, hogyha elpusztítjuk, mert akkor semmi baj nem származhat bele. Tehát a idegen ellenség. Aztán ez egy fejlettebb hát korszaknak a tükröződése, hogy az idegent már csak akkor nevezik hostisnak, hogy a ténylegesen ellenség, ha pedig nem ellenség, akkor peregrinus, ugye, tehát a per, ugye agros, ugye a mezőkön vagy földeken keresztül átérkezett Rómába, és nem a szomszéd utcából jött elő, ugye, tehát a peregrinusok, ebből számolik az arándok szó is a modern nyelvekben, a pilgrim, meg ehhez hasonló szavak. Úgyhogy így van, tehát ez sokat fejlődött, a idegeneknek az elfogadása, hát olyannyira, hogy hát a Caracalla császárnak ugye, mindenki tanult középiskolában, nem tudom, remélem, még most is tanítják, ugye erről a híres rendelettéről, ugye, amely 212-ben megadta polgárjogot a római birodalom összes szabad lakosának, hát nyilván rabszolgák maradtak rabszolgák, de a szabad lakosság, most elenyésző kivételektől eltekintve, megkapta a római polgár jogot, tehát ez óriási dolog volt, ha belegondolunk, egy hatalmas ilyen identitásváltás tulajdonképpen, hiszen egy a római városállam volt eredetileg, ugye a római a polgárság, ugye a kettő azonos volt, a római polgárság, a római polgár közösség, az a római városállam volt, és ez terebélyesedett először ugye Itáliára, ugye kiterjedt, aztán föltenger nyugati medencére, keleti medencére, ugye, és ez már nem volt Róma városa, még Itáliára mondhatták, hogy ez Róma városa, csak egy kicsit megnőtt, ugye a Rubikó folyótól egészen a messinai szorosig tart, de már a birodalomra, hát már a három kontinensen nem lehetett azt mondani, hogy ez még mindig Róma városa, és mégis a római polgárjogot, mint a római város lakói lennének, megkapták Caracalla császár.
2: De ez csak egyszerűen egy valamilyen humanista belátásnak a következménye volt, vagy ennek volt valami célszerűség, emögött voltak célszerűségi.
3: Hát ennek volt.
2: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket azért néha célszerűségi megfontolások
3: abszolút,
2: is vezérelték.
3: Nagyon jól, emlékszel is talán még erre, de ez valóban így van, a konkrét ok az volt, hogy bizonyos adófizetési kötelezettségeket ki akartak terjeszteni, ugye a nem római polgárokra, vagy a polgárjoggal nem rendelkező alattvalókra is, de azért mégsem egészen ilyen egyszerű ez, mert volt egy fokozatos kiszélesedés a római polgárnak, tehát ezt nem csak egyenként, hanem csoportosan is adományozták, egész városoknak is adományoztak egy csapás a római polgárjogot, és ez fokozatos, tehát a korszellem ebbe az irányba haladt, hogy ez nem volt már annyira abszurd Caracalla korában, hogy mindenki római polgár legyen, aki nem is tud latinul, fogalma sincs a római kultúráról, teljesen más út él, ugye, nagyon messze Rómától. És ők mind római polgárok, ez nagyon furcsa helyzet is volt, de én azt hiszem, hogy itt a tendenciába ez belesimult, tehát ahogy fokozatosan kiterjesztették a római polgárokat, ennek a betetőződése volt ez a híres, ugye, Caracalla féle rendelet.
0: És amikor elkezdődött aztán később a népvándorlás, ami végül elsodorta a birodalmat, akkor ehhez hogy állt az akkori római közvélemény? Tehát erről tudnál egy picit nekünk mesélni, hogy voltak például olyan elképzelések, hogy lehet, hogy a római polgárjoggal kéne ezeket, akik itt dörömbölnek, lekenyerezni, hát, vagy inkább építsünk falakat, limész, stb.
3: Falakat is építettek, ugye hát a Anglia és a Skócia határán, hát talán nem a pontosan mai határban, de arrafelé ma is állnak a Hadrianus császár falainak a romjai, mert hát északi barbár népektől való védekezésnek ebben látták a megoldását, hogy ott építettek egy falat, és eléggé hát azért tényleg tudták is tartani sokáig a Britanniát a rómaiak. Másút is hát a limeszt, ahogy mondod, ugye kiépítették, nyílegyenesen halad helyenként a limesz Németországban, ennek lehet látni a nyomait, ezt még Alföldi Géza mutatta meg nekem ott a helyszínen, Heidelbergnek a környékén egyszer egy kiránduláson járhattam vele. És hát persze aztán betódultak, ugye hiába volt fal, meg hiába volt ott a Duna, meg hiába volt a Rajna, hát keltek ugye a barbárok, és betódultak a birodalomba, és hát nem tudta a császár őket megállítani, hát ezt tudjuk, a keleti császár igyekezett őket pénzzel ugye nyugat felé terelni, a nyugati császárnak nem volt pénze, ő meg kénytelen volt letelepíteni őket, földet adott neki, és azt kérte tőlük, hogy akkor legalább a hunoktól mondjuk védjék meg őket, a még rosszabbaktól
2: a még rosszabbaktól
3: védjék meg őket a germánok, és hát ez végül is sikerült is. ugye a katalóni csata például azért valamilyen módon azért mégiscsak nem Attilának a győzelmével ért véget.
0: Akkor ilyen értelemben volt egy ilyen integratív ereje a birodalomnak? Tehát akár kulturális, akár gazdasági
3: szemmel? Feltétlenül, és még azt se lehet mondani, hogy aki megtanult latinul, azt már ők teljesen elfogadták, mert ha nem tanult meg valaki latinul, akkor is tudott érvényesülni. Legfeljebb mondjuk akkor nem a hadseregben, vagy nem tudom, jogászként tudott érvényesülni, mert a görög nyelven nagyon jól prosperáltak, ugye ezek a úgynevezett új polgárok, hát Karakalla korától kezdve, aztán már később már nem új polgárok, hanem ők is polgárok leszármazottaiként. Tehát a befogadás eléggé jelentős volt, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy a nagy hadvezérek, ugye, hát, sőt a császárok maguk is hát barbár származásúak voltak, hát Diocletianus ugye illír származású volt, és hát a késő császárkorban nyugat-római birodalomnak a élén, a vandál Stilicho állt gyakorlatilag hadvezérként, a császár az csak egy báb volt, és a Stilicho irányította ott a dolgokat. Úgyhogy aztán időnként megölték, mert azért nem utálták őket, de mint katonákat nagyon nagyra értékelték, és ezek mindenféle római nemesi címeket azért kaptak, tehát teljesen hogy is mondjam, elismertségük, tekintélyük meg volt, de hát szeretni nem, tehát a konzervatív rómaiak nem szerették őket, az biztos.
0: Csak használták.
3: Igen, igen, igen.
2: De akkor a római birodalom bukását mégiscsak a barbárok beözöllése, vagy nem, az nem ilyen egyszerű ez a helyzet?
3: Tehát hát nyilván próbálok, egyszer csak lehet, hogy nem tudták integrálni őket. Amennyire én tudom, most megint azt kell, nem szakértőként mondom, csak egy bizonyos fajta hát ismeretekkel talán rendelkezem erről a kérdésről. Tehát a nyugat-római császárok nagyon gyengék voltak, és főleg abban voltak gyengék, hogy nem tudták beszedni az adókat. A helyi földbirtokosok azok ellenálltak. Akkor mondta a császár, hogy ha pénzt nem adtok, adjatok embert, katonát. Azt se tudunk adni, mert kell itt mindenféle mezőgazdasági munkákra kell az ember, nem adunk se pénzt, nem adunk se katonát, nem adunk. Most így nehéz hadsereget ugye fölállítani, hogyha pénz sincs, katona sincs, úgyhogy tulajdonképpen sokak szerint emiatt bukott meg a nyugat-római birodalom. Hogyha nem, azt az áldozatot meghozták volna a földbirtokosok saját elemi érdekükben, amit az önzés miatt ugye nem hoztak meg, akkor meg lehetett volna talán menteni, vagy tovább halódhatott volna, de hát ez így történt. A keleti birodalom persze gazdagabb is volt, tehát volt nagyon érdekes ilyen különbség a két hát térség között, ugye ma ugye a Nyugat-Európa gazdag, és Kelet-Európa hát ugye áhítozva
2: pontosan
3: nézi,
2: pont,
3: hogy
2: pont azon a helyen mikor, most a nagy gebasz,
3: mikor ugye juthatnánk el arra a szintre, akkor pont fordítva volt, tehát ezek a ma lesajnált területek voltak a világnak a legfejlettebb, leggazdagabb területei kulturálisan már fölényben.
0: Persze, hát csak soroljuk a neveket, ugye utásán... Antiókia, Konstantinápoly,
3: igen.
0: Alexandria, ezek igen. Ugye mind olyan igen. Városok voltak abban a korban, ami elképzelhetetlen lett volna.
3: Alexandriai könyvtár, a világ legnagyobb könyvtára igen. Volt, ugye nem Rómában volt, a világ legnagyobb könyvtára, Alexandriában volt, ugye korábban Pergamonban volt egyébként, azból lett az alexandriai könyvtár részben, a pergamoni könyvekből. Tehát igen, tehát a keleti birodalom nagyon fejlett volt, nagyon gazdag volt, tehát a katonák nem voltak olyan nagyon erősek igazság szerint, de azért meg tudták részben védelmi akart, részben pénzzel tudták elterelni ugye ezt a veszélyt nyugat felé, aztán kiderült, hogy azért katonailag is ők elég erősek, hát azért a vandálokat nagyon könnyen legyőzték tulajdonképpen a Justinianus császárnak a csapatai az 530-as években nagyon gyorsan elfoglalták Kartágót, és ott megtalálták a nyugat-római császári koronát egyébként, amit a vandálok raboltak még 455-ben, tehát ez azt mutatja, hogy a vandál birodalomban azért volt rend, tehát azok pusztító népségként ismeretesek, de azért amit elraboltak, azok a kincseken nagyon vigyáztak, és még nem tudom én, 80 évvel később adokat ott meg lehetett ezeket a kincseket találni, amikor jöttek a felszabadító bizánci csapatok, ez megint külön vicces egyébként, hogy a felszabadító bizánci csapatoknak mennyire nem örültek az itáliaiak, egyáltalán nem gondolták, hogy a görögök most az ő felszabadítóik, ők jól elvoltak a keleti gótokkal, a rómaiak tulajdonképpen szerették egymást, a rómaiak értékelték a keleti gótokat, a keleti gótok azok meg mint valami őrzővédő szolgát megvédték ugye a rómaiakat, és akkor ennek aztán vége szakadt, pontosabban hát mondjuk egy hosszú 18-es háború vetett véget, ennek elég nehezen tudta Justinianus ugye az ő hadserege legyőzni a keleti gótokat, de pont azért, mert a rómaiak imádták a keleti gótokat, és ez kölcsönös volt, úgyhogy nagyon jól működött. A frankokkal utálták egymást például a rómaiak, nem minden germán nép szerette a rómaiakat, de a keleti gótokkal jóban voltak.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt egy folyamatos hanyatlás van, tehát nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, hogy lehet az én fejembe él egy ilyen kép, hogy jönnek a barbárok, sőt egyébként ezt ki is használják ma, mert van egy ilyen, én olvastam ezzel kapcsolatot, nagyon sokszor ez a leegyszerűsítő képpel próbálják megmagyarázni, hogy mi zajlik most.
0: Hát ez
2: hogy majd úgy fognak elsöpörni bennünket.
0: Számtalan ilyen publicisztika van, hogy itt állnak a barbárok.
2: Igen. Tehát úgy fognak bennünket elsöpörni ezek a migráns hordák, ahogy a római birodalmat eltörölték a földszínéről. De ezek szerint, amit mondasz, ez egyrészt egy sokkal hosszabb folyamat volt, másrészt egy sokkal, sokkal differenciáltabb, sokkal komplexebb dolog volt, harmadrészt meg még az sem biztos, hogy tényleg ők sodorták el és pusztították el a római birodalmat, nem igaz?
3: Igen, és azért egy valamit ne felejtsünk el, ugye Rómát ugye patriciusok alapították, ezek a latin pásztorok és szabin parasztok azért tulajdonképpen már úgy patriciusokká nem esettek az idők folyamán, és ők nem nézték jó szemmel azt, hogy ilyen plebejusok oda betódulnak, nem tudom, Etrúriába, etruszki városokba, ilyen mindenféle ilyen kézműves kereskedő, ilyen gyanús népségek, ugye, és akkor azokkal kellett ott osztozni, ugye a Rómában, ugye hát mondjuk a közügyek intézésében és a plebejusok ugye részt követeltek, aztán később már mindenféle ilyen jött-ment latinok, ugye latin városokkal kiegészült Róma, ugye azokat is, azok rokonok voltak, azokat úgy ilyen szempontból jobban el tudták fogadni, de aztán ilyen nem rokon népeket is ugye be kellett fogadni, és hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a legnagyobb klasszikus római jogtudósok, hát azok többnyire nem is itáliai származásúak voltak, azok provinciákból származtak, netán keleti provinciákból származtak, ami még kulturálisan sokkal távolabb, mint hogy egy Hispániából származik valaki, az egy romanizált provincia volt, de nem romanizált provinciákból származó jogtudósok is voltak, még Ulpianus, valamilyen szemita eredetű, hát személynek tartja őt a szakirodalom bizonyos hát jelek alapján. Tehát ezek teljesen hát a rómaiaktól idegen etnikumú, eltérő kulturális hát közegből származó személyek, és a legnagyobb római jogtudósok, a császár oda vette ezeket maga mellé, ugye ezek nem csak egyszerűen elméleti emberek voltak, ezek diktálták ugye azt, hogy a jog az hogyan fejlődjön. Tehát rengeteget köszönhetett Róma ezeknek a hát idegeneknek tulajdonképpen, hát maga a római jog, tulajdonképpen a görög filozófiának a hatására lett olyan nagyon fejlett, ugye magától ez nagyon kétséges, hogy hogyan tudott volna ilyen fejlett lenni. Nem a görög jog, hangsúlyozom, a görög filozófiának a megtermékenyítő hatásától inspirálódtak a római jogtudósok a Krisztus előtti második századtól kezdve, amikor megkódította a Róma Görögországot, ugye ez nem, hát ez részben nyilván kifosztás is volt, de hát azért ők tisztelték a görögöket, átvették a kultúrájukat, és ez még a jogtudományra is, ami pedig nekik egy nemzeti sajátosságuk volt, és Görögországban nem volt jogtudomány, sőt, a filozófia ugye az viszont inspiráló.
2: Sőt, ugye a peregrinusoknak köszönhetjük a kereskedelmet, ugye a kereskedelmi élet megélénkült ott, és ugye azok a komplex, bonyolult jogi megoldások, amik ugye megszülettek ebbe az időbe, azok nagyobb részt annak voltak köszönhetőek, hogy ugye fellendült ott a kereskedelmi élet, és valamit csinálni kellett.
3: Akkor most felmondom itt ezzel kapcsolatban a leckét, ezt tényleg eszembe is juthatottam magamtól is, hogy ezt tanítjuk, hogy a római jognak a felnőtt részben valóban a görög filozófia, most én próbáltam itt a népekre koncentrálni, milyen az idegen népektől mit kapott Róma, de valóban hát a gazdasági oldalról jöttek a peregrinus kereskedők, ugye ők vitákba keveredtek a római polgárokkal, és már az egy szem prétor, aki addig működött, ugye Krisztus előtt 242-ig egy szem prétor működött, nem tudta már ezt a sok vitát kezelni, nem is akarta kezelni ezeket a vitákat, és ezért egy második prétori tisztséget felállítottak, és ez a második prétor, ez már nem volt kötve ugye a római jognak a merevsége, hanem teljesen szabadon, méltányosan tudta kialakítani azokat a szabályokat, amiket hát Jus Gentiumra hivatkozva hát ő bevezetett, a népek jogára, a népek közös jogára hivatkozva bevezetett. Tehát valóban a római jog fejlődése több tekintetben is az idegeneknek köszönhető, részben idegen kereskedőkkel kialakult hát ilyen jogi vitáknak a méltányos rendezése, részben pedig a görög filozófiának a hatása.
0: És egyébként ők ennek tudatában voltak, ezek a patriciusok, meg a római jogra oly büszke római polgárok, vagy ezt így jó, de ti most már a mi jogunkat fejlesztitek, köszönjük.
3: Igen, hát Cicero ugye azt mondja, azt hittem, hogy a De Oratore címet a szónokról szóló munkájában, hogy a 12 táblás törvénynek egyetlen táblácskája többet ér, mint a görög filozófusok összes művei. Hát ez nyilvánvalóan egy hülyeség. És ráadásul Cicero ismerte a görög filozófusok műveit, ő ezeket görögül olvasta, és egy részét kívülről nyilván tudta Arisztotelész, Platón, stb. Műveinek, tehát ezt ő maga se gondolta komolyan, de mégis ez a nemzeti büszkeség, ugye ez megvolt benne, hogy mégis a 12 táblás törvény az egy olyan törvény, ilyen a görögöknek nincsen, ugye, és még a görög filozófia sem érhető ez, mert ez egy olyan nagy dolog, és valóban nagy dolog, hiszen a 12 táblás törvényen született meg a jog, mint önálló norma rendszer, hiszen tudjuk, hogy mindenütt más utad ókorban a jog, erkölcs, szokások, vallási normák, ezek valamilyen zavaros keveréket alkottak, és a rómaiaknak volt ilyen zsenialitásuk, hogy már a Krisztus előtti 5. században a jogot egy önálló norma rendszerként tudták. Na most nem tudom, Cicero ezt mennyire gondoltál, de ha erre gondolt, akkor teli találat volt, amit mondott, hogy a 12 táblás törvény maga nevében felülmúlhatatlan. Olyasmit hoztak létre, ami addig nem létezett sehol a világon.
0: És akkor ilyen értelemben a jog a nemzeti büszkeségük része volt, amit paradox módon egyébként alapvetően nem a római kultúrához kötődő jogtudósok, prétorok,
2: hatások, meg külső hatások alakítottak és használtak.
3: A 12 táblás törvénynek a keletkezésére ugye ismeretes az a monda, vagy legenda, vagy nem tudom micsoda, hogy görög földre küldtek ki 3 vagy egy 10 tagú bizottságot, és akkor adokott Szólón törvényeit ugye följegyezték, és akkor abból minél többet igyekeztek a 12 táblás törvénybe beépíteni, ugye ez nem egy teljesen hát dokumentált ugye, történet, de minden esetre görög hatásokat kiszoktak mutatni a 12 táblás törvény szövegébe, de én most akartam hogy okosságot
2: nem,
3: mondani.
2: Én azt akartam mondani, hogy hány olyan dologra vagyunk, mint magyarok büszkék, amik valójában egyáltalán nem magyar dolgok. Az ételeink többsége az nem magyar
3: igen,
2: étel.
3: Igen, tehát
2: a híres magyar konyha legtöbb étele az valójában egyébként
0: nem magyar. Na, a gasztronómiai nacionalizmus az
2: jó, csak azt akarom mondani, hogy kicsit mi is ilyenek vagyunk.
3: De valami kis nemzeti erényt még itt vigyünk azért ebbe bele. A rómaiak ugye paraszt emberek voltak, és paraszt emberek rendkívül érzékenyek voltak arra, hogyha az ő olajfájukat kivágta valaki, az ő szőlőtőkéket kivágta valaki. Hát ez a legnagyobb katasztrófa, ezt meg kell torolni, ugye. Tehát nagyon érzékenyek voltak. A görög kereskedett, első egy hajó át, akkor már többi hajó majd megérkezett, tehát ő nem volt annyira érzékeny, vagy egy törött korsó, ugye, újabbkor irodalmi példára mondjak, ugye erre ők nagyon érzékenyek voltak, és ezért a magánjogot, ugye a kártérítési szabályokat, szerződési szabályokat nagyon részletesen kidolgozták, a kicsinyességük miatt, ha úgy tetszik, ugye. A nagyvonalú görögök, ugye egy görög kereskedő, az ugye ügyesen kereskedik, akkor sokkal többet tud nyerni egy üzletben, mint valami kis kártét is. A római pedig az életét adja a vagyonáért, ugye, vagy megöl mást, ugye, ha őt megtámadja. Tehát volt ez a paraszti mentalitás, ez nagyon fontos volt. Tehát a görög filozófia, meg itt a, nem tudom én, a kereskedelmi viszonyok fejlődése, mert azért ez a paraszti mentalitás, ez a kicsinyesség, ez a magántulajdonhoz való görcsös ragaszkodás, amit én nagyon keményen megdolgoztam, szóval életem árán is megvédelmezem, ugye? Tehát ez azért benne van, tehát a rómaiaknak ez a, és még egyéb ilyen nemzeti lelki sajátosságot is lehetne mondani, hogy a rómaiokat nem véletlen, hogy Rómában alakult ki, és nem másutt alakult ki.
2: Kicsit zenéljünk?
0: Rendben.
2: Szerintem 36 van, úgyhogy egy pár percig megpihenünk a tömény, a csok tömény beszél után.

0: Nekem van tudom.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Polkult, és visszajöttünk, és folytatjuk tovább a műsort.
2: Vendégünk Földi András, a ELTE jogi karának professzora, és a római politikai kultúráról beszélgetünk, és itt van velünk még persze Max is, és Fekete Balázs, és hát a peregrinusokról, vagy az idegenekről beszéltem, hogy a rómaiak azok hogy viszonyultak az idegenekhez, és hát nem is szerették őket, de ugyanakkor meg mennyi mindent köszönhettek nekünk. De egy kicsit most a másik két témáról is beszélgessünk már, amit én felvetettem. Ugye az egyik az erőszak a politikáról. Elhangzott itt az, hogy milyen magas szintűek voltak a szónoklatok, hogy volt az arisztokráciának egy rendkívül pallérozott és görög filozófián alapuló műveltsége, és a többi. És hát ehhez képest ezzel kontrasztban ott van az, hogy ezek legyilkolták egymást pillanatok alatt, hogyha úgy kívánta az érdekük. Szóval nagyon véres volt ez a politikai élet.
3: Vagy, jól gondoljuk egyáltalán, hogy véres
2: vagy
3: volt?
2: Vagy ez csak utólag látszik a kiemelkedő nagy események miatt? Vagy
0: igen, hát éppen most erre a beszélgetésre felkészülve olvastam a Erőszak a Római Köztársaság korában című könyvet, egy Lintott nevű oxfordi kutatónak egy régi könyve, 60-as években jelent meg első kiadásban. Ő azt mondja, hogy nem voltak annyira erőszakosak, annyira vérszomjasak a rómaiak, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. Hát ugye vannak fokozatok, tehát mondjuk az ókorban legvérszomjasabbak, legerőszakosabbak van, szerintem az asszírok voltak, tehát az egyiptomiak azok kimondottan szelidek voltak például hozzájuk képest. A rómaiak biztos, hogy nem hát a csúcs kategóriába tartanak az erőszakosság szempontjából, de azért elég erőszakosak voltak. Tehát és nem szabad azt gondolni, hogy ez csak a ilyen gyilkosságokra terjed ki, vagy mások megölése, vagy ez hasonló brutális cselekmények. A római hivatalnokok, az állami főhivatalnokok, azok is erőszakosan jártak el adott esetekben, dühösen, indulatosan hoztak döntéseket. Ismerünk egy ilyen történetet, hogy valaki a utcára kirakta a butorait, és azok ottan keleténél hosszabb ideig ott maradtak az utcán. Ezt észrevette az édilis Curulis, aki Rómának, hát a utcáinak a rendjére is ügyelte, mint a piacoknak
2: köztelet
0: is a
2: felügyelője
3: volt.
2: Közteresek.
0: És ezen ő fölháborodott, és megparancsolta, hogy törjék össze ezeket a butorokat. Azok lehet, hogy azért értékes butorok voltak. Az föl sem elülhetett, hogy az édilis Curulis egy kártérítést fizessen. Ez ugye benne volt hogy is mondjam, az ő hát jogköreiben, hogy hát akkor erőszakot is alkalmazhat, és amikor a piacon nem stimmelt valami, akkor nem csak a hamis súlyokat törette össze, esetleg még egyéb dolgokat is ott erőszakkal rendezett, tehát egy nagyon kemény hát fellépés volt jellemző a császárkorban is egyébként ez volt a helyzet. Van egy ilyen történetem, ami persze most itt nem is az erőszakosságot mutatja, csak inkább ennek a történetnek a lényege nem az erőszakosság, de ez is benne van, hogy nem tudom melyik császárt meghívott egy arisztokrata egy lakomára, és ott valami olyasmi történt, ami a császárnak nem tetszett, a császár megharagudott, jogosan haragudott, mert nem akar a történet elmesélni, és megparancsolta, hogy rendben van, akkor ebben a házban összes ilyen finom mívű poharakat törjék össze. Volt oka rá egyébként a császárnak, nem akar, csak jelzem, hogy a jogállam, ugye itt a rómaiakra nagyon szívesen visszavezettünk, ugye a Peter Stein professzor hangsúlyozza többek között, hogy a rule of law, ugye azt, ami a rómaiaktól származik, a jognak uralkodnia kell, az állam minden négyzetméterén, most egy kicsit anakronisztikus területmértéket használva, a jognak kell uralkodni. Azért ez nem egészen így volt. Tehát a köztársasági korban is, meg a császárkorban is azért a állami hatalomnak a birtokosai adott esetben, hogyha fölháborodtak, akkor erőszakosan léptek föl. Persze nem végeztettek általában ki jogtalanul embereket, de ilyesmi is előfordult. Úgyhogy...
2: Meg a pártoskodás is, tehát hogy hát azért persze, az is jellemző persze, volt, nem? Tehát, hogy nagyon, most, nagyon hát erőszakosan intéztek a politikai ellenfeleikkel is erőszakosak voltak.
0: Igen, hát a leghírhettebbek a proskripciók, ugye a politikai ellenfeleknek egy ilyen névsorba való összeállítások, azokat legyilkolták. Hát ugye itt a jognak és hát a jogtalanságnak lényegében határán mozgunk, ugye a szulai proszkripciókra, hogyha gondolunk, hogy a Szula az diktátor volt, tehát sok minden bele lehetett magyarázni a diktátori hatalmat. Tehát tulajdonképpen valóban az erőszak az az állami szférában is jelen volt, de azért én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet sommás hát képet alkotni, tehát ez a rulávló is, ez a jognak az uralma is azért más oldalról jelen volt. Ugye Edward Gibbon, ugye a 18. század tehát második felében hát működött egy angol történésznek, nagyon híres ez a könyve, a The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tehát a római birodalomnak a hanyatlása és a bukásáról szó, 4 kötetes ugye könyve, amelyben hát ő kimondja, hogy hát azért a császár kornak a korai szakasza az volt az egész emberi történelemnek, az emberiség egész történelemnek a legboldogabb korszak, amikor a legtöbb ember jólétben élt, békében élt, a Pax Romana volt, a római légiók ugye biztosították 3 kontinensen azt, hogy hát béke legyen, rend legyen, tehát azért nem valami zűrzavaros, ilyen kaotikus birodalomként.
2: Tehát minden napoknak nem volt része az erőszak, tehát azért nem úgy nézett ki a római politika, hogy a mindennapoknak része lett volna az erőszak, gondolom ezt akarod ezzel mondani, tehát hogy azért ezzel szembeáll az, hogy van egy képünk arról, hogy a politikusok mi mindent képesek voltak egymással megcsinálni, de közben azért általában véve a római birodalomban pedig
0: hát béke. Ugye, hogyha az újságokat...
1: Erre akarom kérdezni, hogy ezt ilyen 21. századi fogalmakkal ezt nevezhetnénk akár rendpárti diktatúrának is?
0: Tulajdonképpen akár igen. Tehát ugye Augustus császár ugye azzal büszkélkedett, hogy helyreállította a köztársaságot, és visszaadta ugye a állami főhatalmat a szenátusnak és a római népnek a kezébe, és ő a továbbiakban már csak, mint a köztársaság első polgára tekintélyével támogatja a magisztrátusoknak, mint a konzuloknak a munkát. Valójában pedig az állami hatalmat kisajátította, az állami bevételeket, jövedelmeket is kisajátította, újraelosztotta, stb.
3: Szerencsére ez nem ismerős sehonnan, nem hallottunk.
0: Ezt is mondhatjuk, de ezzel együtt tulajdonképpen tényleg nagyon szép korszaka volt az emberi történelmek. Nem tudom, hogy ez az abszolút megfogalmazás, amit a Gibbon alkalmaz, az mennyire hát védhető, de valóban ilyen sokáig, ilyen nagy területen, ilyen sok ember viszonylagos jólétben, biztonságban, békében éljen, ez tényleg nem nagyon sokszor volt az emberi történelem. A történelem folyamán.
3: Ha már Gibbont emlegetjük, Montesquieu-nek is van egy műve ugye a rómaiak bukásáról, hogy így fogalmazzak. Igen. És abban viszont valami másról ír, hogy a köztársasági erények eltűntek pont arra az időszakra, amikor hát a Gibbon ilyen pozitív módon bizony hivatkozik. Igen. Erről mi a véleményed?
0: Igen, a rómaiak nagysága és hanyatlása.
3: Igen. Montesquieu és Gibbon összehasonlítása.
0: Munka, ugye most az jut eszembe ebből a munkából, hogy Montesquieu fájlalta azt, hogy már a köztársasági kor végén is mindenféle jöttmentek, ugye?
3: Igen, jöttek ezek így be, és akkor így beépültek a hadsereg.
2: Montesquieu is ráfogta a migránsokra.
0: Mindenféle jöttmentek voltak többségben, ezek a régi római erények, ugye már olyan kevés volt a igazi régi római, hogy hát ezek már lehanyatlottak.
3: Meg már nem az Eke szarvától álltak föl harcolni, aztán mentek haza, hanem hogy volt jöttek ezek a zsoldosok, meg minden.
0: Igen, meg az elpuhulásnak a problémája, a dekadencia, ugye mind belejátszik ebbe, valóban. Montesquieu ezt egy ilyen pessimistában hát ítélte meg ezt a történetet, mint Gibbon. Igen, pedig hát azért ők úgy nagyjából kortársak voltak, ugye.
3: Igen.
0: És egy kicsit talán korábban ért. Igen.
3: Amit ebben egy picit ki szeretném volna ugratni, ez az erények szerepe. Hogyan...
2: Helyben vagyunk itt.
3: Hogyan lehetne a...
2: Balázs elérkezett a kedvenc témájához, az erényekhez.
3: Nincs túl sok időnk, de te hogyan látod, tehát, hogy milyen...
2: És még majd a populizmusról is beszéljünk meg két szót.
3: Milyen típusú erények dominálták így ezt a mi általunk vélt klasszikus ilyen római gondolkodást, ezt a patricius hagyományt?
0: Hát ugye a pietász tulajdonképpen, amit nem kegyességnek helyes fordítani, hanem az embertársaink iránti kötelesség vagy kötelezettség érzetünk, tehát tulajdonképpen a jámborságnak egy olyan a jámborságnak is lehet folytani, de nem ilyen nem passzív, vagy nem tudom én milyen alávetésben megnyilvánuló jámborság, hanem hogy nagyon komolyan veszem azt, hogy nekem mi a feladatom, és aszerint járok el, és tisztelem a normákat, tehát a normakövetés tulajdonképpen, hogyha mi jogászok vagyunk, ezt ki lehet emelni, Éneásznak volt ugye
3: Hát Didót ugye ez a pietász hódította meg, emlékeim szerint.
0: Hát, meg az Éneásznak a szépsége.
3: Szépsége, igen, de hogy az erkölcsi...
0: Ugye olyan fantasztikus szépséget bocsájtott rá, ami...
3: Igen, a külcsény és a belbecs összhangja.
0: Igen.
2: Tehát ez valami fajta kötelesség tudat. Tehát most csak az jutott eszembe, ha van egy, csak az a baj, nem fog eszembe jutni ennek a német írónak, magyar származású német írónak, aki Amerikáról írt a 20-as, 30-as években, Németországban rendkívül népszerű volt, ilyen úti könyveket írt Amerikáról. És azt jó, ez a service, ő is ezt mondja, hogy az amerikaiakat mennyire áthatja ez a kötelesség tudat, hogy Amerika attól vált nagyjá, hogy mennyire erős benne az amerikaiakban a kötelesség tudat. Most hirtelen ez jutott eszembe,
0: igen,
2: hogy ez mennyire...
0: Volt valami, hogy is mondjam, valami görcsösségig menő kötelesség tudat, ugye ezt a római, meg a görög vallás összevetése során is kiszokták emelni, hogy a görög vallás az ilyen felszólt örömnek a vallása, és a római vallás az pedig a szorongásnak a vallása. Tehát ebben a régi, ugye, hát rablókig, nem tudom, csavargókig, kalandorokig visszamenő eredetben, meg a ketrec, ugye a római jog az ő számukra. Ebben az is benne volt, hogy szorongtak és féltek egymástól is, idegenektől is féltek, nem voltak felszabadultak, nem voltak lezserek, hanem nagyon tühtigek voltak.
3: Remélem, nem mondok nagy butasságot, de ugye a do ut des, hogy adjon mondás, az lényegében ezt fejezi ki.
0: A do ut des aztánképpen egy római jogi közmondás, nem tudom ennek az ősi eredete meddig vezethető vissza, a digesztában benne van egy Paulusi töredékben emlékezetem szerint, ami egyébként az istenekkel való viszonyra, hogy valóban
3: igen, ez a kezdetben ez még a fász világába tartozott.
0: Majd neked egy, nem tudom én, fogadalmi követ, de akkor tényleg segítsél rajtam, tehát az a...
3: Igen, mert görögöknél, ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen. Ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Apolló népénél, hogy majd én számon kérlek téged meg így.
0: Hát ilyen fogadalmi ajánlás.

0: mint politikai magatartás, azt mondjuk, mert Rómában látható a legkifejlettebb formájában, nem igaz?
1: Így van, ugye ez a pénz szórása nép közé, azért azt ugye csinálták ugye különböző konzulok, meg egyéb ilyen állami főtisztségviselők, azért tegyük hozzá, a saját pénzüket szórták. És nem az államnak a pénzét szórták.
0: Most, annak ez fontos különbség.
2: Mert elvesztettek közpénz jellegét, ugye?
1: Nem tudom én, gladiátori játékokat, meg egyéb ilyen mulatságokat rendeztek a népnek, azt is a saját pénzükből rendezték. Aztán később már állami finanszírozás is ebbe bekapcsolódott, ugye a császárkorban nyilván a nagy állami fürdőket a császárok állami pénzekből építették. Ezeknél a fürdőknél azért azt képzeljük el, hogy oda ingyenes volt, ugye, azért voltak a közfürdők, és nem magánfürdők, mondta ingyenes a római polgár, oda ingyenesen bejárhatott, és azért voltak olyan hatalmasak ezek a fürdők, és azért volt olyan sok fürdő, hogy tényleg a római polgárok, ha nem is mindenki minden nap, de hogy nagyjából el tudjanak járni, fürdeni, ezek 10 000 négyzetméter nagyságrendű területen helyezkedtek el, mozaik padló, olyan márvány szobrok, amiket ma ugye álmodozva nézegetünk, többségük ezeknek a híres szobroknak a római fürdőkben volt felállítva, tehát a Gellért fürdő az egy teljesen jelentéktelen kis vidéki fürdőnek számított a római birodalomban, számított volna, mert ott olyan kápázatos fürdők voltak, tehát ez is hozzátartozott a népnek a hát, hogy kegyeinek a kereséséhez, hogy a nép az a cirkuszban, színházban, amfiteátrumban szórakozott.
0: De András, ez azért olyan furcsa nekem, de közben egyébként nem a nép választotta a tisztségviselőket, tehát miért hízelektek neki, hogyha egyszer nem, mert hát, ma már tudjuk, legyen, miért hízelegnek a népnek, azért hát, hízelegnek neki, mert ő választja négy
1: évente. Mert ha 1 millió ember lakik Rómába, és adok ottan éhesek is unatkoznak, akkor ott elkezdenek ott mozgolódni, és azt a császárok nem akarták.
0: Ja, értem.
1: Úgyhogy edeket etették, ugye a pánemet szircenzész, hogy etették őket, szórakoztatták őket, ott a fürdőkben lebzseltek naphosszat, így senki nem akar, hogy nyilván forradalmat csinálni ilyen körülmények között. Tehát a Rómában ugye ilyen hát módon kényeztették a városi népet, a vidéken meg azért becsületesen dolgoztak egyébként.
0: És nem akartak emberek. A vidékiek Rómába özönleni?
1: Hát nem tudtak oda özönleni, mert hát nem tudom megmondani, mi a válasz, hát igazából abban nem volt, abban olyan könnyű azért, hogy fölülni egy vonatra nem lehetett, ugye.
0: Értem.
1: És akkor problémák is voltak.
0: Szóval a populizmus az innét származik, azt hiszem, hogy a populizmus legfejlettebb formájában Rómában láthatjuk.
2: Igen, ma is még csak karcolgatjuk ezt a fajta. Ezt,
0: de talán el fogunk érkezni erre a szintre egyszer. És akkor szerintem véget is ért az adásidőnk, még tudnánk beszélgetni erről arról, de nagyon köszönjük Földi Andrásnak, hogy itt volt nálunk.
1: Köszönöm
2: a meghívást,
0: élvezetet. Ma római politikai kultúráról beszélgettünk, 2 hét múlva újra találkozunk.
2: Reményeink szerint Körösényi András talán, de ezt majd még egyeztetnünk kell vele, és a populizmus lesz akkor is a téma, egy finom átkötéssel.
0: Finom átkötéssel, de akkor már a modern populizmus. Akkor 2 hét múlva találkozunk, szervusztok, legyetek jók.
3: Szervusztok.
0: Mert mi lesz ezután?
4: Kell takaró.
5: Jó.
4: Kell takaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
7: 2 vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass. Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
1: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó benszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jön.
2: Honnan veszi ezt az újabb meglepetést?
0: Kérdezte Markey.
3: Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle

0: Különféle igealakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van igeragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
1: Azt hiszem, újra fején találta a szöget,
0: dörmögte a kapitány. Már virradt, amikor az irodába értek. Szedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből. Wolfgang igazgató úr, hol van?
2: Kérdezte Herbert.
0: Valaki értene. Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyadt, és jeges kezeit dörzsölte.
1: Rémes. Rémes,
0: ismételte folyton. Mit csopánkodik? Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
1: De ez a botrány, kérem?
0: Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz. A jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
1: Úgy? Hát maga csak bérlő?
0: Igen. Egyedül? Wolfgang habozott. Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó niderlandise bank is. Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában? Mától kezdve posztot állítunk oda. A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem volt ok arra, hogy elővigyázatosak legyünk. A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába. Itt az új lenyomat, mondta Szedlő.
2: Köszönöm.
0: Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy sejjen papírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Szedlinc elsietett.
1: Honnan vette a tükröt?
0: Kérdezte a kapitány. A tettes kezében volt utoljára. Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja? Nem. Kevés a bizonyíték. Ha ő sötétített el mindent a támadás idején, az csak elég bizonyíték arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak. De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló. Hogy áll az illető alibije? Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
1: És mégis
0: ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 benszülött kukta, a maláj levelezőlap és táncállarc kereskedő, végül egy félvér mosónő. Ferguson, legyen szíves, a benszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön. Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Fergusont. Kérem, fordult Elder az olajos overálban áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
3: Én azonnal kisiettem, mert a melegvíz kazánnál voltam éppen, mondta mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
0: Ez Szedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Mást nem látott?
3: Nem. Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centrálé táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem. de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon, nagyon furcsa volt az illető.
0: Mi volt furcsa rajta?
3: Hát, világosan láttam. Egy tengerésztiszt volt.
0: Mi a csoda?
3: Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szállószuterényében.
0: Igen, elég különös.
3: Köszönöm, elmehetnek.
0: A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott alibit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott.
3: Neved?
0: Kérdezte Elder a mosónő.
4: Csilda, én vagyok Jaipurból, India.
0: Mosónő?
4: Igen. Len Sutirimben. Mióta beteg sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide.
0: Hol laksz?
4: A mosókonyhában. Laktam régen nem elett kis szobá, de mióta van beteg sahib azóta...
0: Jó, ezt tudom. Nem vettél észre semmit az éjjel, ami különös?
4: A hold egész veres, nem szokott pedig.
0: Hol láttad a holdat a szutarémmel?
4: Hm?
0: Gilda a mosónő megrémült.
4: Álmomban én.
0: Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
4: Levágni hajam, én, jaj.
0: Csend, szóval, feljöttél a szuterénből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
4: Martina találkoztam. Martina szeretni hatalmas, fehér szolga. Szeretni őt, szeretni.
0: Magával találkozott?
3: Igen, felelte habozva Martin.
0: Elder jól látta, hogy Zsák utcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van.
3: Takarodj, kiáltott a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem.
0: A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező lap árusált elő. Kifogástalan, ízléses búvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy tánc állarc kandikált.
3: Neved?
1: Csodálatos Nalaja.
3: Foglalkozásod?
1: Uralkodó és díszműárus.
3: Mi?
1: A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből. És társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek kislagonnál.
0: Ez a közlés még Elbert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
1: Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
0: És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
1: Hogy pénzt keressek.
0: Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
1: de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálarcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkeresed sok. Ez így igazság.
0: Elővette egy álarcot, és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből. Az ilyesmi kislagondár ritkaság?
1: Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni.
0: Hát ez honnan van?
1: Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúf állarc.
4: Ott van mindenkinek az igazi arca. Az elég csúf.
1: Ez is egy nagy igazság.
3: Hol voltál az éjszaka?
1: Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
4: Mit?
3: Te voltál?
1: Én.
3: Felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál.
1: Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
0: Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba.
3: Vagy nagyon egyszerű,
0: vagy nagyon ügyes a magyarázat. Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én?
1: Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. És a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek és meg fognak ölni.
0: Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
1: Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
0: Akkora pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban felri a támából.
1: Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
0: Mondta a csodálatos nalaja szomorúan, és káprázott a szeme. Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőle.
1: De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem láttam. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír, amikor forgatja, tanú erre.
0: Gyerünk.
1: Egy hang azt mondta, gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek.
0: Mit beszélsz?
1: Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
0: Folytasd.
1: A szerszámfülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni. És hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
0: Mást nem mondod?
1: Nem.
0: Elder körülnézett.
3: Nincs itt valahol egy bikacsök?
1: Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogyha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára lépte.
0: Mit mondasz?
1: Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt.
0: De...
1: Az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr.
0: Hogy nézett ki az, aki suttogott?
1: Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
0: Te sok nagy hazugságot mondtál most, király, és ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz.
1: Ez is egy nagy igazság. De igen, szomorú, uram.
0: Pusztulj. Ferguson, menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust. Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
3: Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
0: Sedlinc jött vissza. Tessék, átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő.
3: Mi az?
0: Kérdezte Wolfgang.
1: Új lenyomatok.
0: Felelte Elder különös hangsúllyal. Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie. Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dickmann kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatal ember a csiga lépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szutarénben volt még.
1: Á, fene!
0: A csigalépcső alján egy félvér nő ült egy londinerrel. Félhalkan beszélnek.
4: Higgyél, Martin! A fiatal ember üzente a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingeid nem jól vasalom. Szép ember, gyerekarca van, de nekem csak te!
1: Mit akart tőled?
4: Te mondtál, Martin, hogy feleségül megyünk veled, ha lesz 1000 forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó.
1: Ha nem sietsz, kapsz még kettőt.
4: A fiatalember a gyönyörű arccal mondott, ad 1000 forint, ha én segítek önnek kijutni beszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából a lefolyósó végén Nagy Rácspolt csatornán. Holnap este 10-kor.
1: Akkor ez ölte meg a vendéget.
3: A lány szeliden mondta.
4: Hát meg ő. Biztosan kellett szegénynek. Majd jön másik vendég. De mi 1000 forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól.
1: De te, ha ezt megtudják, 10 évet kaphatsz.
4: Nem megtudják, Martin. Fogsz látni, fiatalember szép és okos, fehér bőre, fekete hosszú szemöldöke.
1: Gyilkos.
4: Az is előfordul.
1: Most menni kell. Csak azt mondom, vigyázz, és engem nem árts be, a baj lesz.
3: Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába, és dúdol. Félix is indul az emeletre. Most visszaviszi Dickman ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fénylett kéken. Néhány zsíros overalt látott meg. Az egyiket felvette. Egy széttiport vászoncipőt is talált.
1: Így. És most gyerünk.
3: Visszavitte Dickman ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki, ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszak alatt elhordták volna.
1: Most módhoz.
3: Óvatosan osont a lépcsőn, azután a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hűkölt vissza. Mód szobája előtt egy rendőrposzt áll. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult és végig sietett a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtó. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztatta? Kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszel róla tudomást. A lány önként vallott a kapitány előtt. Nem tehettem mást. Így át teát. Félix szomorúan kavargatta a forró italt. A füzetet nem találtad meg? Már. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a lányom? Van remény. Én bízom. Idehallgass, Elder. Te iskolatársam voltál, és barátod. Ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szökni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezéseit. Nem haragudtam rá. De ha ezt a lányt nem tekinted kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagytam. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra. Ez most más. Szeretem a lányt, és elveszem feleségül. Ha kell, a büntetésének kitöltése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő lány. De talán nem muszáj. Idehallgass. Nekem itt most már bujkálni kell végig. Sajnos. Előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alibid nincs. Így van. De hát ezzel már nem lehet segíteni. Majd bujkálok. Az is lehet, hogy meg fogok szökni, és a lányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Feltenvrédenben, egy tönkrement ügyvéd, és te felsegélyeztél, behoztál a rendőrséghez. Sohasem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísérelsz meg Borkman kisasszonnyal, én résen leszek. Elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom. Neked és magamnak, miután neked köszönhetek mindent. Félix felállt. Megértelek. Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel.
0: Nem hiszek neked. Szervusz. És már. Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terebélyes szőrzetnő. Egyenesen a lány szobájához siet.
1: Mit akar? Kérdezte a rendőr, kicsi álmélkodva a félig szőrös, overállos emberen.
0: Talán nem lehet bemenni? Mondta hangosan Félix. A meleg víz csapott szerelem. Letelefonáltak.
3: A rendőr kopogott, és kinyitotta az ajtót. Félix a küszöbre állt, hogy mód lássa.
1: Ide kell a szerelő? Kérdezte a poszt.
3: Igen, felelte mód. Én kértem.
1: Hát csak siessen,
3: mondta Félixnek a rendőr, és utat nyitott, hogy a szerelő bemehessen, azután szalutált, és visszalépett a folyosóra. Miután az ajtó becsukódott, módhoz sietett, és megcsókolta a kezét. A füzet? Kérdezte a lány. Elveszett. Eltűnt. Nincs sok idő, mód. Röviden. Szedje össze egy neszeszerbe a legszükségesebb holmikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökjük.
1: Nem! Hallgasson!
3: Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a lányt. Erősen átölelte.
1: Elszökik velem, mód. Amerikába megyünk. Ha innen kijutottunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot.
3: Védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfihoz simult.
1: Szeretem, mód. Semmi más nem fontos. Szeretem. És akár elszökik, akár nem. Osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a szájuk.
3: Amikor Félix újra a folyosóra ért, már megindult a szálló nappali élete. Pizsamás lakók siettek a fürdőszobák felé, mint egy uniformizálva, karjukon törülköző, kezükben szappan és fogkefe. A lépcsők felől csörömpölés hallatszott. Parázssal melegítő kokszkályhákat hoztak. Néhány szobában kikezdte a rozsda a lakók fémtárgyait, és a vasalt fehér nemű közé bekúszott a penész, amely 2-3 páratelt nap múltán már ott úszik a levegőben a déltengeri trópuson. Egy elszánt kereskedő engedélyt kért, hogy önként vállalva a vesztegzárat felállíthasson a Grand Hotelben kokszkályhákat, miután fűtőberendezése a szállónak nem volt. A rácsos tartályokat parázssal töltve állították a szobákba. A bágyasztó meleg ellenére mindenki örült a fűtésnek, mert a falak dohosak lettek, és a moszkítók ellen nem volt védekezés, bár az elfüstöl citronellafű bűze folytogatóan terjengett. Az éghajlat már a nedves évszak kezdetén alkalmatlan volt arra, hogy fehér ember szervezete életképesen működjék benne. A pestist sikerült izolálni, de egy maláriás eset már is előfordult. Jörinc kisasszonynak egy gutaütésszerű reumatünet megbénította a két lábát. Ízületek sajogtak, féloldali főfájás, hörkurut és gyomor irritáció vonult végig a szálló lakosai. Néha órákig sárgás, rosszogú köd borult a szigetre, hogy azután szünet nélkül zuhogjon, dobolva mindenen a sűrű, trópusi zápor. Hihetetlen mennyiségű alkohol fogyott a bárban. Ez melegített és szüntette a hasogatásokat. A vendégek ingerlékenyek, rosszkedvűek voltak, sok veszekedés, intrika fordult elő, és az egyik emeleti szobában melbelőtte magát egy angol lord, akiről aztán kiderült, hogy Hollandiából szökött csikkasztó pénzbeszedő. Millió rovar és giliszta özönlése indult meg a nedves földből már az első tartós zápornival. A hangyák ellen alkalmazott petróleum locsolás csak egy kínzó aromával többet jelentett a fullasztó légkörben. Döfler Odett, a gyönyörű belga direktris megmérgezte magát adrenalinnal, amit a már kihasznált aszmatikus zavarai ellen. Most élet és halál között van. Senki sem ismeri a szomorú eset előzménye. Néhányan vég nélküli kártyázásba kezdődött. Petrovna bárónő léptennyomon síró görcsöt kap. Márkejt mindent megpróbál vele, és közben eltűnik a zsebórája. Félix már csak borotválkozni szeretne. Végig ődöm az emeleti folyosókon.
4: Az egyik szobából végre kijön Eric Kramarz, a filmsztár szépségű fiatalember gyerekarccal, festőjén ívelt, bizonyos fokig mesterségesen jókarban tartott szemöldönkkel. Még nincs 30 éves. Felső zsebéből selyemkendő lóg ki, dupla soros ruhája szabász remek nő. Fütyörészve, frissen elme. Félix benyit a főkulccsal Kramarz szobájába. A fürdőszobába siet. Elő a borotvát, gyerünk! De éppen, hogy bekenik rémmel az arcát, fordul a kulcs. Jön meg. Kramarz tér vissza, húdnéval. A Molett balzaki korba érő szép asszonya. Miért csinálja ezt, Majori? Mondja a fiú nyűgösen és türelmetlenül. Ha egyszer elhatározta, akkor már ne kínozza magát. Értse meg, Dodi, nem olyan egyszerű, felelte húdné remegő hangon. Ha egyszer kiléptünk a szállóból, és Arthur visszavonhatatlanul megtud mindent, akkor már hiába. De itt vagyok én. Most. És ha egy év múlva nincs, Dodi, én nem csak a férjemet, hanem a gyerekemet is ott hagytam. Dodi, senkim sincs, csak maga. Az nem elég. Szeretem, Majori. Még csak 26 éves. És én, Budné 42 esztendős asszony volt. Szép arcú, tel, de arányos idomú nő. Szeme sarkában és a torka körül néhány ránc volt. De ez csak akkor látszott, ha nem púderozta le eléggé magát. Kajróba megyünk, Majori. És valami okostalgot csinál. És ha nem sikerül, sikerülni fog. Mit remél az ékszereimért? Magas árat. Csupa gyönyörükő. Ma jól áll a brilliáns. Elsősorban egy szép kis fészket rendezünk be, és bőségesen marad még arra, hogy egzisztenciát teremtsünk magunknak. Boldogok leszünk, Majori. Ó, Dodi. Dodi. Olyan nehéz nekem. A fiú átkarol. Mert szörnyű ez a nedves klíma. Az embert érzelgőssé tesz. Nem. Tőled vélek. Ki vagy te? Most megint azzal jön, hogy táncos voltam. Tanan lenéz. Ne haragudj, Dodi. Hát ezzel torkig vagyok. Kinyitotta az íróasztal fiókot, és letett egy kazettát a nő elé. Itt vannak az ékszerekére. És menjen vissza az otthonába. Ne haragudj, Dodi. Dodi. Nem akartalak bántani. Sért, hogy a múltamat hánytorgatja. Szigorló mérnök voltam. Elszegényedtünk. Az apám beteg lett. Kellett a pénz. Hát táncoltam. Tudom, tudom. Dodi, Dodi, Dodi, bocsáss meg, de szeretlek is, és félek tőled. Ne haragudj. Újra átölelt. Gyáva kis Majorim. Bízzál benne. Félix egy ős rutiné gyorsaságával mászott ki a létrára, onnan a mosónő szobájába, hogy azután ismét a folyosóra érjen. Mit tegyen? Lemegy a szuterénba. Ott csak lesz egy nyugodt hely, ahol megborotválkozhat. Gyorsan a csiga lépcsőhöz. A szuterénben sem volt nyugodt a légkör. Munkások dolgoztak a kazánház körül, ide-oda járkáltak. Egy mellék folyosón nyitott vasajtót vett észre. A raktár. Itt tartják az üres bőröndöket. Éppen a teherlifthez visznek egyet. Csak hagyja nyitva a raktárt, hogy kiszellőzzön, és kokszkálja is kell, mert penészes lesz minden koffer, mondta Martin a bojnak. Azután elmentek a liften. Félix besurra. Jó mélyen bemegy a raktárba. A végében egy kis, kertre nyíló szellőző ablak világít magasról. Hú. Igazán szörnyű szag van itt. Nem is tudta, hogy a penészes bőr ilyen irtózatos tud lenni. A pinceablak közelébe igyekezett, mert úgy érezte, hogy nyomban rosszul lesz, ha nem kap frissebb levegőt. Néhány táskát eltolt. Egy útban álló nagy bőröndöt félretolna könnyedén, de nem megy. Miért olyan nehéz? Felállította, és úgy görgette tovább, hogy egyik végéről a másikra forduljon. Végül leült a földre,
3: kitette a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű borotvát maga mellé, és keresgélte a krémet. De a bűz elviselhetetlen volt. Még közelebb akart kerülni az ablakhoz.
1: Rémes.
3: Újra megfordította a bőröndöt. Egyszerre kinyílt a fedele, és egy holttest zuhant ki belőle a földre. A meggyilkolt Billyénné teteme volt. Borzadva zsibbadtan át. Az alvat vérrel belepett holttest nyitott szájjal, merev szemmel, görbült tagokkal, mint valami szörnyetek feküdt ott, és pillanatok alatt folytogató bűzzel telt meg a pince. Semmivel sem törődve botorkált az ajtó felé.
0: A fene ezt a sok penészes bőröndöt, kiáltotta egy hang. Zárd le a raktárt!
3: A vasajtó becsapódott. A rekesz lehullott. Félix úgy érezte, hogy elájul. Egy nagy szekrényládát felállított, és erről elérte az ablakot. Nem törődött semmivel. Kimászott a szabad levegőre. Szerencséjére az alkonyodó kertben zuhogott az eső, és senki sem látta. Három lépést futott, a legközelebbi ablakon benézett. A mosókonyha, ez jó, gyorsan beugrott. Ágy és asztal is volt itt. A vesztegzár idejére berendezték Gildának. Az asztalon egy kis neszeszer. Lopta a nő, vagy itt felejtette valaki? Kimerülten lihegve ült le. Két kezébe szorította a fejét. Mi történt? Billyénét megölték. Világosan látszott egy iszonyú vágás a torkán. Ki ölte meg? Dodi, a gigoló. A szicíliai özvegy mesélte a papnak, hogy Villéné Dodi után jött. Hudné nem más, mint a másik asszony, aki otthagyta a férjét. Elder a nevét is megmondta, Arthur Coughlinné. Dodi el akar szökni az asszony ékszereivel. Villéné súlyos akadályt jelentett Dodi tervei számára, tehát a gigoló megölte a szerkesztő feleségét, ládába rejtette, és egyszerűen leküldte ide a raktárba. Ma este elmegy Mazsori ékszereivel, és vége az ügynek. Hú. Szóljon Eldernek? Nem. Ő is a mosókonyha levezető csatornáján keresztül akarja elszöktetni módot. Ha elfogják, és megemlíti, hogy merre akar szökni, akkor ide őrt állítanak. Fusson a gazember, hiszen módról van szó. Fusson az a férfi bestia, és verje meg az Isten. Lassan megnyugodott. Oda ment a lefolyó végződéséhez. Gömbölyű, ráccsal fedett csatorna nyílás volt itt. Egy ember éppen, hogy elfért benne. Vaslétre vezetett a mélybe. Most elsősorban is borotválkozik. Visszament az asztalhoz. Talán a neszeszerben van tükör. A nyitott neszeszerből megállapíthatta, hogy abban valóban volt tükör, de eltört, vagy kivették. Ehelyett tele volt kisebb tárgyakkal, amelyek feltűnés nélkül lophatók, szórakozott vendégek szobáiból, teknős békafésű, varrókészlet, pudrié. Becsukta a kis fekete táskát. Nem baj, tükör nélkül sem lehetetlen. Már kereskélni kezdett a zsebeiben, mert nem találta borotvát, amikor hangokat hallott. Gyorsan az ágy alá. Hiába, ez most már mindig így lesz. Ágy alatt, világító udvarban, vagy szekrényben. Úgy megszokta, hogy nehéz lesz másképp. Gilda jött be. Dúdolt, és egy kosárruhát tett le. Felcsavarta a villanyt, mert már sötétedett. Te, Gilda! Kiáltotta valaki. Gyere gyorsan! Mi történt? Halott vendéget találtak a podgyászraktárban! Kirohant. Martin és a boly megtalálták a halottat, amikor visszajöttek egy kokszkályhával a podgyászraktárba. Munkások, szolgák állták iszonyodva körül a tetemet. Senki sem menjen közel! Kiáltotta Martin fontoskodva. Lábnyomok lehetnek a helyszínen! A néger boly, aki Elderért ment, lihegve jelentette. Már itt vannak. Jött a rendőri bizottság. A tisztek, a kapitány, Elder és Markey. Tudtam, mondta a főfelügyelő bólogatva.
1: Billyjéné.
0: Azután megkezdődött a vizsgálat. Egy fél órával később letartóztatták Van Gogh terménykereskedőt, miután maga is elismerte, hogy az elvágott nyakú tetem mellett talált Sidney Crick felirású gyöngyháznyelű borotva az ő tulajdona.

0: este volt. Gilda visszatért közben a szobájába dúdolni. Azután egy szobaasszony jött késve, mert kihallgatták. Most hozzáláttak, hogy kiteregessenek egy kosár fehér neműt. Gilda hajtotta szét a ruhát, a szobaasszony összeszámolta.
1: Két lepedő, egy húzat. A kispának ne számold, ez az enyém. Téged minek hallgattak ki?
2: Én ott voltam, izi, hogy mondják. Ha éjjel fenn kell lenni, hogy mondják. Megvan, inspekciós. És kérdezték, mit láttam gyanúst. Megmondtam, az csendes folyosó, és Van Goldur Gavallér ember. Egyszer adott egy forintot, hogy vigyek levelet meg virágot a Petrovna bárónőnek. És másnap is adott egy forintot, hogy vigyek még egy levelet, de a bárónő azt üzente vissza, hogy nála nem maradt semmiféle aranytöltőtól. Hát most folyton sír a detektívnek, hogy a feleségével kell beszélni, telefonáljanak.
1: És te mit vallottál?
2: Hogy semmi furcsát sem láttam. Én csak egy éjszaka voltam ott az emeleten, infekciós. Négy paplan lepedő, az ötödik varodában van.
0: Szegény magam, gondolta Félix az ágy alatt, és nagyon szenvedett, mert hangyák és százlábúak mászkáltak rajta.
1: Ha a harmadik emeletről kérdeznék, ott lett volna mit vallani.
3: Hú, az egy szép disznóság.
1: A Tonga-sziget kormányozó, ja ez a Schilling, meg a Dickman kapitány átvették a múlt héten a Brunsnak érkező cigarettákat. Megvesztegették portást. Igen, három kis dunya. Én meg véletlenül hallottam. Nekem is adták 50 forintot, és azt mondták, ha nem kerül ki, kapok majd még 50-et, és vigyem tőlük a cigarettákat a Brunsnak, mintha a posta hozta volna. Ez a Bruns Kínába csempész fegyver. Ez a Ferdinánd meséli. Itt nagyon büntetünk. Ha valaki máshova fegyver csempészjával, fú, nagyon. És rengeteg pénze van. Pedig valamikor matróz volt, és már ült is. Most havonta küldik neki Simon Arztól a saját keverésű dohányból nevére kiállított hüvelyben a cigarettát.
2: Jé, az a köpcés, aki úgy megverte liftist a múltkor?
1: Az. És adott neki 50 forintot, mert nem rossz ember, csak nagy paraszt. De most már nem ver meg senkit, mert megmérgezték. Meghal és elássák. Ezt is Ferdinánd mondta. Ő takarékos szobapincér, és ezért lopja a vendégek cigarettáit. És beteg lett. Erre ő mondta, hogy azt a Brunst mérgezik. Átkutatta Dickman úr szobáját, és talált valami mérget kenderből és zöld mákhajból, ami dohánnyal szíva, megöli lassan az ember. És azt mondta, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, és azonnal megzsarolta a kapitányt, meg az angolt. Úgyhogy most vesz majd egy oldalkocsis motorkerékpár. Tedd külön a 8 kék sajem húzatot. Annak a belga övetnek a magánneműjéhez tartozik. Mindenek kék sajem, és most öngyilkos lett. Martin mondja, hogy a cukorbáró, édes ember, akinek versenylovai vannak, lemondott róla, és azért.
0: Félix már nem érezte a férgeket. Döbbenten hasalt a vaságy alatt. Eszébe jutott, hogy milyen rosszul volt, amikor a Burns-féle cigarettákat szívta.
1: Hát persze,
0: megmérgezték a cigarettákat, és oda tették a küszöbre a mimózákat, leasing üzenetét. És ez most azt hiszi, hogy az átak.
1: A Ferdinánd takarításkor látta, hogy ez a nyugalmazott Dickman agyakat is tart a fiókjában. És egyszer hallotta, hogy mondta Schillingnek, ha kiköthetünk Tonga-szigeten, akkor az angol szállító hajókat a kalózok nem bántják. És megállapodtak. De azt mondta a Tonga-sziget kormányzója, hogy rakodni nem enged, és a központi kormány nem kaphat fegyvert. Mondta Dickman, hogy annak csak ez a Brunst szállít, és megegyeztek. Ezért Ferdinánd kizsarolt tőlük egy nyári ruhát és két látcsövet. A Lídia is zsarol egy jávai ügyvédet, mert gyereket neveltet itt a misszionál. És a másodikon, a liftes zsarol egy előkelő nőt, az olasz úrlovas miatt. Csak a mosókonyhában nincs soha mellékes.
0: A folyosón kihúnyt a villany. Csak néhány apró, kék, biztonsági lámpa égett.
1: Jó éjszakát,
0: mondta a szobasszony, és ment a kosárral. Gilda leoltotta a villanyt, de nem vetkőzött. Várt. Messziről guruló zörgés hallatszott. Tolták a szenet a kazánhoz. Azután csend. Csak az örökös, egyforma záporzúgás lármázott. Fél óra is eltelt. Kopogtak.
1: Mártin!
0: Nem jött válasz. Nyílt az ajtó, valaki bejött. Ne gyújtson villanyt! Én vagyok, suttogta Kramarc. Nyissa fel a csatornát. Ha elindulok, megkapja a pénzt. Figyelmeztetem, hogy 10 évi börtön jár azért, amit tesz. Hát úgy tartsa a száját.
1: Ó, sahib, csilta néma lesz, néma!
0: A fiú is, a lány is zajt okoztak járás közben a vaksötétben, így Félix kisurranhatott az ágy alól. Kramarc a mosónő után botorkál, Félix a csatorna felé osont. Kramarc csak egy kis laktáskát vitt, húdné ékszereivel.
1: Kicsit nehéz felnyitni,
0: dünnyögte Gilda a csatornát fedő rácsnál.
4: Eresz!
0: Oda ment, a zsebéből elővett valamit, vesződött kissé a rostéllyal. Zörrenés. Nyitva van. És vízzuhogás hallatszott. Kramarc felkapta a táskát, átnyújtotta a lánynak a pénzt. Csattant felette a visszahelyezett fedő, és lesietett néhány létrefokon. Pisongva, fújva sok patkány futott szét. Egészen a falhoz simult, hogy ne lépjen véletlenül a kanális vizébe. Minden fordulónál egy kis lámpa pislogott, gőzszerű páraborokban. Már a 10. feljárót is elhagyta, amikor végre megindult egy vaslétrán. Hallgatózott. Csend volt, és sűrű, súlyos köd. Ismét előkerült a szerszám, feltolta a tetőt, és kinn volt. A benszülöttek negyedébe ért, messze kinn valahol a tengerparton. Később egy utcakereszteződésnél riksakulit hallott trappolni. Nagyot tapsolt, a kétkerekű odajött elé. A kikötőbe! Kiáltotta, miközben beült. A kuli már is futott. Egy óra múlva a Surabayába induló kőzösön volt, megkönnyebbült sóhajjal roskadt a keskeny ágyra, és kinyitotta a táskát, hogy megnézze a kincset. Mazsori csodálatos ékszerei. A táskában kisebb holmik voltak. Teknős béka fésű, varrókészlet, pudrié, és általában mindaz, amit Gilda szokott eltulajdonítani a szálló vendégeitől. De ékszer? Sehol. Sápadt, eltorzult arccal kiejtette a táskát, és mindenféle holmi gurult szét a padló. Amikor Gilda villany gyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben, táskával a kezében. Hallgass! Kicsempésztél valakit a vesztek zárból. Ezért cumba vára visznek.
1: Kenyergem, sahib, kenyergem!
0: Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb, másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt, másfél óra múlva, akkor feljelentelek.
1: Itt leszek, sahib! Haj, itt leszek!
0: Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskával. Mazsori ékszereit vitte. A sötétben, mialatt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál. Hallgatózott. Egy síri, rekettes hang ezt mondta éppen.
5: Jába, voltam 2 napig külön. Én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Höcke,
0: szólt egy másik séri hang.
5: Már nem utálom magát. A halálos magányomat megosztotta. Köszönöm.
6: Én nem.
0: Gyufa sercen, az egyik rágyújtott.
5: Tudja,
0: lihegte gyenge hanggal Bruce.
5: Sok mindent másképp csinálnék, ha Ha nem kellene meghalnom. Bajos barom voltam. Pedig annyi pénzem van.
1: Annyi.
5: És nem tettem soha semmi jót. Most már késő. Valaki megátkozott. Én mindig azt hittem, hogy ez marhaság. Én is. Most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimóza után. Most meg kell halnom.
6: Na hát, hogy jövök én ehhez? Minden külön mimóza nélkül.
0: Inklinál az átokra. Mély sóhaj.
5: Rosszul csináltam, Hacker.
6: Szédülök, Mr. Burns.
2: Nem mondja, Burns.
5: Herman Thorn vagyok.
2: De nem használom ezt a nevet.
5: Köröznek egy régi rablóvezér. Kairóban kiraboltam a hajópénzt.
2: Most már
5: megmondhatom.

0: Félix. Kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. No, röviden, nincs idő. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve. Ne szívjanak. Igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutyabajuk.
1: Mi? Honnan tudja?
0: Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. No, jobbulást! Kisurrant, és becsukta az ajtót. Brunsz, sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra. Azután összenéztek Hackerrel. Két halálfej, mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak vágyattan, de már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította.
1: Közemberek, sziszegte Brunsz, ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik, mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj neki! Tegye le azt az üveget maga, pióca!
2: Mi?
0: Lihegte elégedetten Hacker.
3: Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni. Hülyeség, elsülyeszteni a hajóikat a gazoknak. Mit vigyorog?
2: Ezt csak gondoltam.
0: Csuklott.
2: Apropó. Nem akar énekelni?
1: Nem.
2: Pedig én jó titkára vagyok.
1: Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha.
2: De gondolja meg, Mr. Hermann Tarine.
0: Brunsz az ajkára harapott, és csendesen mondta.
1: Hát különben lehet, hogy alkalmazom.
0: Másnap a maláriások mellett két hevenyű alkoholmérgezést is bejegyzett Markeit a naplójába. A fiatalember osont a folyosón. A lány ajtaja előtt
1: nem állt rendőr.
0: Mégiscsak segíteni akart a főfelügyelő. Kopogtatott, azután lenyomta a kilincset, és belépett. A sötétben, a lány megszokott helyén, a karosszékben egy árnyat látott. Maud? Suttogta bizonytalanul. Nincs itt. Felelte egy nyugodt hang. Elderült a karosszékben. Hol van a lány?
4: Jó helyen. Miután tudtam, hogy meg akarod szöktetni, biztonsági intézkedéseket tettem. Maudot szigorúan őrzik.
1: Elder.
4: Nézd, öregem, itt az igazság küzd a bűnnel. És az igazságnak a maga rideg útján, a lovagiasság összes szabályai szerint győzni kell. Ebben hiszek. Ezért élek, és nem alkuszom.
0: A lányt tisztázni kell. Ha megszökteted, ebből egy gazember malmára hajtod a vizet. És ha nem sikerül tisztázni,
4: akkor
0: tönkretetted. Elder gondolkozott. Nyugalom, Félix. Sok esélyünk van. Azután keresem a szőnyeget. Egy nagy perzsát nehéz megsemmisíteni. És a személyzetet talán mégsem avatják be. Elégetni nem lehet. Ha a szőnyeg előkerül, akkor nyertünk. Miféle szőnyegről beszélsz?
4: Egy rozsdaszínű perzsáról.
0: Azt, amikor én fürödtem, Wolfgang a 102-esbe vitte. Mit mondasz? A beomlott falu szobába?
4: Igen.
0: Istenem, ha ezt előbb tudom. Miért nem szóltál? Na gyerünk! Még sohasem látta ilyen izgatottnak Eldert. Siettek. A vizes, dohos szobában ott volt a szőnyeg. Elder letérdelt. Azután Félix szinte hanyatt esett meglepetésében. A főfelügyelő végigfeküdt, és arcát a szőnyeghez szorítva szaglászott.
1: Igen,
0: suttogta azután. Jól sejtettem. És lázasan csillogott a szem. Nem kell menekülni, öregem. Most már biztos minden. Gyere, csavarjuk össze a szőnyeget. Ebben a pillanatban kialudt a villany. Vigyázz! Kiáltotta Elder, de késő. Félixet valaki, aki a nyitott ajtón belopódzott,
4: Fejbe ütötte, hogy elájult. Elder háromszor tüzelt. A lövések félelmetesen visszhangzottak. De nem a támadóra lőtt, hanem a levegőbe. Közben a szőnyegről egy lobbanással nagy láng csapott fel. Éterbombát dobott valaki a perzsára, de már is kisurrant, és Elder, aki megbotlott Félix testében, nem érte el a menekülőt. Félixet magával vonszolta és rohant. De mint egy megbeszélt jelre, minden fordulónál kézilámpák csillantak fel. Rendőrök siettek előre, meghatározott helyekre. Elder 4-5 fokonként ugrált le a vaslépcsőt. A menekülő minden emeletnél egy lámpát látott felvillanni, mögötte az üldöző, előtte az emeletenként kijelölt rendőrtisztek. Megtorpant. Elder 10 lépcsőt ugorva rávetette magát. Elkapta a torkát, egymásra zuhantak.
1: Lámpát!
4: Ordította teli torokkal.
3: Most meg vagy, gazember! Vége a játéknak!
4: A másik rezignáltan felel.
2: Ez egy nagy igazság, uram.
4: A villanycentráléhoz állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után 3 lövés dörrent. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá.
1: Fel a kezekkel, Wolfgang! Kiáltott Sedlinc. De nagyon gyorsan!
4: Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították

0: Át a Vesztegzáron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött. Miután látta, hogy Félix kissé imbolyogva, de a saját lábányú Markejtal, a rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, hogy ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket. Hol van Ferguson? A tiszt jelentkezett. Homlokáról csurgott a vér, és fél arcán vér aláfutás volt. Mi történt?
1: Hát, odaálltam a földszinti feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött. Nem menekülhet ki. Átkutatjuk a házat, kiáltotta Elder. Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában. Előre!
0: Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető.
2: Csilda!
3: Itt vagyok, Sahib.
0: Kigyúlt a villany. A hindu lány remegvált előtte. Egy hálóruhás embert keresek. Csilda hallgatott. Ha leengedted, mondd meg. Akkor nem lesz bajod, különben elvesztél.
3: Itt ment le, uram. Hogy nézett ki? Nem láttam az arcát. Kendővel bekötött.
0: Jól van, Csilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznap. Félix lesietett a vas lépcsőn és futott. Macskányi, rőt patkányok rebbentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatózni, mintha távoli lépések kopognának. Lábujjhegyen futott, teljes erőből. Az egyik fordulónál meglátta a menekülőt. Pizsamában volt. A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel. Most megfordul, észreveszi az üldözőt. Fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya a repesztő visszhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, mi le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Kramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet, hosszas erőlködés után sikerül kimásznia, aszfalton áll, lihegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert. Nem, ez túl egyszerű lenne, mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörösebb helyek borítják. Mein Herr, professzor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattan. Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
3: Hogy érzi magát?
0: Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jó, kedves.
3: A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Markejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe. Igyon tejet.
0: Mi van?
3: Csend. Először igyon tejet. Azután beszélgető.
0: De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét elaludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány kezébe. Maud, tudni akarom, mi van magával. A lány mosolygott. Mi lenne? Fogoly vagy.
1: Elder?
3: Nem,
0: mondta a lány. Maga.
3: Elder szerint Cseberből vederbe kerültem.
0: Egészen fölé hajolt.
3: Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz? Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett.
0: Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak.
1: Nem említettem.

reméltem, hogy megsebesültél. Jó tetted. Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Mauthoz. Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát? Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek. Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott. Hát, hogy is volt, kezdte Elder. Ne piszmagjon, Ferdinand. Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látcsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak. De kérem, motorkerékpárról szó sem lehet. Mars! Ferdinand sietve és halványan távozott. Decker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder. Mi? Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod. Decker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkman. Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud. Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Decker nem mondta el. A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikában. De megjelent Szergiusz herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Decker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Szergiusz herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Szergiuszt. Kikutatta, hogy a kis család Achinsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Szergiusz herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Decker számítását. Egérutat adott Borkman Szergiusznak. Szergiuszt Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Decker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Decker, mint egy mentőangyal felkarolta a család. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódó. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Szergiusz herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Szergiusz herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni, mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt, villája, jachtja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdevesztességek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 000-rel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 000-et akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 000-et, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét Módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanún felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára.
Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Decker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mood ne lássa őt szemtől szembe. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a drámai tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája, egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja, 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót Kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglő üzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésébe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet, 3 héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez 80 lakónál több mint 100 000 forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárral. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincért kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kabzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanárra, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy Pest is. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbú pestisem van? Igen. Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos. Búbópestisből 10 000 közül 1, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon ereszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonyjal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan jöhet, ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Moodtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol jár, mondta Félix, és megfogta Mood másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Moodból. Azután megzsarolta és követelte a füzetet. Másnapig adott határidőt. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta 50 forintért. Mialatt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli búbópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy Market kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Lindent találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodta. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingét. Ranke
A megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöpte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Linner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátrátotta a nyomozást. Én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhét, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Deckerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Decker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Decker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centráli kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pest is a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rácshoz Decker, és elfogtuk. Hú. És Villiéné? Kérdezte Mó. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Decker kérte, hogy a Borgman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Maud. Elder? Nagy vagy. Ó, nem én vagyok nagy, hanem az igazság. Felelte a főfelügyelő.

0: Megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jörenc kisasszony együtt utaznak a jávai hegyek közé. Linner és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hecker, mint Burns magántitkára, a shanghai repülőgépre foglalt két helyet. Makk egészségesek. A szobák kiürülnek, a személyzet ott feledett holmik után kutat, Odette de Fleurt a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zuhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy verkli sír. Majori egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne, hiszen van alibije. Signora Relli vendége volt. De mit mond Arthurnak az ékszerekről? Nem lehet így hazamenni. Hát hová? Hová? Egy pillantást vet az üvegzöld, barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat? Egy szolga állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az ékszer kazettát. Majori kinyitja. A hajába nyúl. Itt van mi. Min? Megőrül? Le? Ki maga? Kérdezi lihegve. Egy szolga, a sors szolgálja. Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára, ugye érti? Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. Örüvá! A sors szolgálja eltűnik.
1: Elderhez megy.
0: Milyen szerencse, öregem, mondja, hogy megtaláltad Mód szobájában az ékszereket. Én megfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek.
1: Gyere, mondja Elder.
0: Sergius herceg és Mód már két órája az édesapád vendégei. Remélem, most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd! A tőr, amit elhajította, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt. Hol? Ki tette oda? Én. Nem akartam, hogy letartóztassa Van Goldot. Ezért, miután megtaláltam a tőrt a kertben, betettem a jó öreg kapitány csizmájába. Csak ne tudja meg. És a füzet a baránok sziddal? Már az illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad. És letagadtad előttem?
1: Le.
0: Mert különben Deckernek adták volna. Na. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az eső zuhog, de kibánja. A kormányzó ül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a lány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újsághír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alcázar mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erich Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erich Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott egy halotti lepel függönye, kislagondát már állandóan a vastag, rosszagú, füllett köd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Hawaii-ba érkezett.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió sportműsora Alma a pályától, rendkívüli kiadás. A tematikus napon eddig hallhattátok a Tesztés Léleknek a műsorát arról, hogy tehát leginkább arról beszélgettek, hogy milyen függés tulajdonképpen a gyűjtés, illetve aki nem hallotta, az vissza tudja majd hallgatni, biztos egyben kint lesz a tematikus nap műsora a rádió oldalán, ahogy szokott lenni. A mi vendégünk pedig Hahn Endre, aki a Mediánnak az igazgatója, és azért találtuk ki őt vendégnek, mert majd látni fogjátok, mindenféle érdekes vendégek lesznek egész nap, de hogy egy kicsit a tudományos gyűjtésről, az adatgyűjtésről, arról, hogy tulajdonképpen minden tudomány, társadalomtudomány, de a természettudományoknak is alapja az adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése. És akkor ezért hívtunk téged ide, hogy te, aki elég régóta foglalkozol szociálpszichológusként, közvéleménykutatástól kezdve a közélettel kapcsolatos adatok gyűjtésével, elemzésével, és így tovább.
1: Ez igaz, igaz. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Hát végül is minden ember gyűjtöget, minden ember, és szerintem adatot is minden ember gyűjtöget. Én mondjuk gyerekkoromtól elég nagy gyűjtögető voltam, és már akkor is nagyon érdekelt a politika, újság cikkeket is gyűjtöttem, mert kicsit túlzásba is vittem szerintem, viszont nem vagyok képes igazán rendet tartani köztük. Úgyhogy erről most már leszokóban vagyok. Főleg, hogy az internet olyan fantasztikus lehetőséget kínál, hogy mindenhez hozzá lehet férni. Ez nagyon meg is változtatja szerintem az emberek információ feldolgozását. Te is biztos tudod, mint tanár, hogy a gyerekek egész másképp viszonyulnak már a világhoz, emiatt is.
0: Igen, teljesen más, hogy szerintem sokkal korszerűbbek nálunk egyébként.
1: Hát nem, hát persze, korszerű minden. Én is nagyon korszerű vagyok, mert egyre többször van, hogy akár egy beszélgetés közben, társaságban azt mondom, várjál, megnézem a Google-n, és akkor eszembe jut, vagy megtalálom azt a nevet, ami már nem jutott eszembe. Inkább az izgat, hogy a következő évtizedekben hogyan fognak tényleg átalakulni hát egyrészt a társadalmi elvárások a tanulással szemben, mert miért kényszerítsem én arra, hogy megtanuljon olyan információkat, amit egy gombnyomással a telefonján meg tud nézni, de ugyanakkor mégiscsak lehet, hogy abban van valami, hogy az agynak erre is szüksége van, nem tudom biztos.
0: Tényleg. És te nem vetted észre, hogy elkezdett megváltozni az agyad működése olyan szempontból, amióta a Google-t érzek egy ilyet.
1: Nem tudom, hogy ez össze. Én nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami a korral jár, és mi az a Google-ival, de nem, én ennek rajongója vagyok. Szóval alapvetően én teljesen elégedett vagyok ezzel. Tehát kétségtelen, hogy nagyon, nagyon gyakran segíteni kell a memóriámat. Na de szóval nem akarok kitérni, vagy másról beszélni, valóban meglepően régen foglalkozom közvéleménykutatással, annyira, hogy sokan nem is tudják. Hát főleg a mostani generáció már biztos nem tudja, hogy ennek Magyarországon azért elég komoly előzménye volt, még abban a Tilos Rádióban, hogy nevezik a Kádár korszakot, szóval az átkos, meg sokféleképp csúfolják, szocializmus, igen. Akkor úgy mondták, az egy nagyon szép gondolat volt, hogy a létező szocializmus, mert az feltételezte, hogy volt valami annál sokkal nemesebb, tisztább és igazibb, de hát mi a létezőben éltünk, viszont Magyarország sok szempontból különleges volt, például abban is, az én kis szűk világomban, hogy volt egy nagyon jó társadalomkutatóintézet. Mégpedig egész korán, 69-ben alakult, úgy mondanám, hogy empirikus társadalomkutató. Angolul van egy szó, hogy survey research, erre magyarul nincs egyértelmű fordítás, szó szerint ugye felmérés kutatás, felmérő kutatás. A survey az nagyon sok mindent jelent, a földméréstől kezdve, a Na mindegy, szóval az is, amit mi csinálunk, az is angolul survey, felmérés, és ennek egy ilyen alapú kutató intézet volt, ez a, amit úgy neveztek tömegkommunikációs kutatóközpont. Erről mondjuk tudnám a legtöbbet mesélni, de ez nyilván unalmas mindenkinek, aki nem kortárs. Annyiban érdekes, hogy Magyarországon ez tényleg különleges volt, nagyon korán megalakult annak a 60-as évekbeli reform szellemnek a jegyében, és az elvtársak a pártközpontban is már akkor úgy érezték, hogy talán nem elég az, amire ők addig építettek, főleg ilyen kicsit a besúgó jelentésekhez hasonló, de nem azonos politikai hangulatjelentéseknek, már nem hittek annyira ők sem. Ismerjük meg az igazi, a valóságot. És ezért, és ez még egy jó volt, és ez is biztos érdekel bárkit, aki a rádióval egyáltalán még foglalkozik, hogy összekapcsolta ez az intézet a közvéleménykutatást a médiakutatással. Csak akkor még úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, ma már ezt kevésbé használjuk. És ez a kettő egymásra épül. Tehát mondjuk leegyszerűsítve, megkérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a világ dolgairól most nagyon tágan, és közben meg fölmértük azt úgynevezett tartalomelemzéssel, hogy mit sugároz, akkor még persze nem volt ennyiféle rádió, mit sugároz a rádió, a Kossuth rádió, egyáltalán mi, tehát tartalomelemzés, hogy aprólékosan megszámoltuk, hogy mi hangzik el. Nekem az egyik kedvenc ifjúkori kutatásom az, nem egyedül csináltam teambe, de összehasonlítottuk 5 magyar nyelvű rádióállomás egy heti híreinek a tartalmát. Na, állat izgalmas volt. Képzeljétek el, ez az a világ, amikor még ugye ma is mindenki tudja talán, hogy mi volt a Szabad Európa Rádió, de a Szabad Európa Rádión kívül mondjuk magyarul sugárzott köztudottan a BBC, ennek is vége már, néha azt gondolom sajnos, azt nagyon szerettem. A BBC, a Deutsche Welle, amelyik egy német állami rádióállomás, és ez persze nem egész nap, de híreket rendesen sugárzott, meg kultúrprogramokat. Az Amerika hangja, Voice of America, és úristen, mi is volt az ötödik, most hirtelen bizonytalanodtam. Na, mindegy, majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ez hallatlan izgalmas volt, mert ezek akkor, ha nem is voltak üldözöttek, mármint a hallgatásuk, de mindenképpen valahogy a tilalmas kategóriába tartoztak. Az ember nyilvánosan nem feltétlenül vallotta be, hogy ilyen rádiókat hallgat, de ez nagyon sokat lazult az évek alatt, az 50-es évekhez már nem lehetett hasonlítani, és mi ezt hivatalosan, egy hivatalos és tulajdonképpen pártfelügyelet alatt álló intézetbe csinálhattuk, és ez még nyilvánosságra is került. Ha nem nagy nyilvánosságra, ilyen szakmai nyilvánosság. Szóval volt ilyen. Hát aztán 80-as évek végén már lehetett érezni a lazulást. Én egy pár kollégámmal egy ilyen hosszú konfliktus után, ami ott az intézetben volt, egy ilyen átszerezéses dolog, és én már akkor a TDDS-be harcoltam ellene, ha tudjátok, mi az a szakszervezet.
0: Én nem tudom, ez TDDS? A TDDS, ez micsoda.
1: Na hát, tényleg akkor már ez ilyen doberdós műsor lesz, a hőskorszakról beszélünk. A TDDS volt az első független magyar szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, ami egy kicsit ilyen paradox dolog, mert hát szakszervezetet klasszikusan azért mégiscsak a munkásokra kéne alapítani, de ez Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, amelyik hát tényleg ott hordta magában már a pártok csiráit is, mert egy csomó olyan ember volt benne, aki később ilyen-olyan pártban, hát mit tudom én, még a Kisgazda pártból, szegény Prepelice István egy nagyon rokonszenves figurája volt ennek a TDDS-nek, de sorolhatnám, hát persze sok SDSS, hát ugye ugyanaz a kultúrkör, de voltak olyanok, akik később a kereszténydemokratáknál kötöttek ki, és voltak MDF-esek is. Szóval később aztán ez eléggé ugye szétvált, ezt tudják. Na és volt egy ilyen harc, én nagyon aktív voltam a TDDS-ben, és a mi intézetünkben, amit akkor már magyar közvéleménykutatónak neveztek, volt egy harc, egy konfliktus, aminek a végén olyan patthelyzet alakult ki, és akkor egy páran úgy döntöttük, hogy alapítunk egy ilyen független, piaci alapon működő piac és közvéleménykutató intézetet. Mert lehetett látni, hogy itt mindjárt több pártrendszer lesz, itt mindjárt piacgazdaság lesz, és azt hiszem tényleg elsőként nagyon holt versenyben, mert a Gallup is akkoriban alakult, az mondjuk amerikai fő tulajdonossal, de mi teljesen. Azt máig úgy szoktam mondani, hogyha ilyen önreklám vagy valami, hogy tényleg mi voltunk az első tisztán magyar cég. Mert előbb-utóbb aztán jöttek a multik, és hát mondjuk akkor így mondhatom, hogy 89 óta gyűjtjük az adatokat meg szerénytelenül azt is mondom, hogy a babérokat is igyekszünk gyűjteni, mert minden választáson, ugye ez a mi szakmánk jellemzője, hogy ottan azért az egész szakma, meg az egyes cégek, intézetek is megméretnek. És elég jól szerepeltünk, azért mondom, hogy igyekszünk gyűjteni a babérokat, de azért nem akarok elégült lenni, mert elég kritikus ez a szakma önmagával is.
0: Hát teljesen, addig, hogy megkérdeztem volna, pont erre akartalak kérni, hogy valamennyire egy ilyen történelmi áttekintőt adjál, és nagyon érdekes, ahogy elmesélted, hogy tulajdonképpen ebbe benne van az is, hogy a rendszerváltás előtti erők, ez nagyon érdekes volt ez a szakszervezeténnek, hogy akkoriban nagy részt ebből a társadalom tudományos körből, vagy szellemi csoportból nőttek ki érdembe, akik tevőleg ebben aztán részt vettek. Aztán nyilván nagyon sokan csatlakoztak, és persze nagyon sok minden más volt abban az időszakban, de hogy az egy ilyen darásfészek volt rendszerváltás előtt is, és ahogy tudom, rendszerváltás hát után is egyébként. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán életszerű is, hogy minden hatalomnak valamennyire ellenségei azok az emberek, akik társadalmi tudománnyal foglalkoznak. Igen. Hiszen folyamatosan több minden konkrét dologgal vannak tisztában.
2: Inkább azok az ellenségek, akik sokat tudnak, meg sokat akarnak tudni.
0: Igen,
1: ragaszkodnak is ahhoz, hogy a tudás az...
2: És hogy mindenről tudni akarnak inkább az, nem?
1: Igen. Hát ma, ha most ezt valamiféle aktualizálási igényel mondjátok, akkor különösen fontosnak tartom, és ez nem mindig biztos, hogy nem mindig ugyanígy gondoltuk, de most valahogy nagyon fontos, hogy a tudás, hogy tényleg el is jusson, szóval, hogy és most akkor nem akarok nagyon belemenni, hogy mi van itt az oktatás körül, hogy tényleg jog, hogy tényleg fölmerülhet az a kérdés. Nem fogok nagyon határozott politikai mondatokat mondani, mert az a szakmai pozíciómtól egy kicsit idegen, nem engedhetem meg magamnak. Esetleg majd erről is szívesen beszélek, hogy ez hogy van, de a lényeg az, hogy fölmerülhet az a kérdés, hogy egy hatalomnak tudatosan fölismert érdeke az, hogy ne képezzen igazán tömegesen fölkészült okos, művelt állampolgárokat. Ne, ez nehéz elhinni, hogy ilyen lehetséges, de mégiscsak ez a gyanú mindenképp fölmerül, és ez állati fontos. Hát szóval tényleg volt egy, én inkább úgy mondanám, nem azt, hogy a minden hatalommal szemben áll, mert azért elképzelhető olyan fölállás, ahol ez inkább segítő, de nem akarom egyik korszakot sem idealizálni. A mostaninál mindenképpen voltak nyitottabb berendezkedések már az én életemben is. De az biztos, hogy kritikus. Hát alapvetően kritikai értelmiség, ez lényeges. Ez lényeges. És valóban, hát szerencsém volt, tényleg egy olyan korszakban voltam tudatos fiatal felnőtt, hogy úgy mondjam, amikor Magyarországon volt egy ilyenfajta pezsgés, ebbe teljesen igazad van. De hát olyannyira, hogy én például ott az intézetben, amelyik, még egyszer mondom, tényleg egész bizarr dolgok voltak, hogy pártirányítás alatt működött, de belül rendkívül liberális volt. Tényleg az igazgatónk is, aki abszolút része volt a rendszernek, de mégis mindent elkövetett, hogy ezt az ő intézetét egy olyan szigetként tartsa, és nem volt például erőltetett pártszervezés, tehát nem volt elvárás, hogy itt sok pártag legyen. De hogy én ottan szamizdatot terjeszthettem.
0: Az igen.
1: Igen. Nem nevezném ezt valamilyen hősies, vagány dolog volt, és jöttek a kutatók. Ez úgy 80-as években ez már nagyon ment. Ugye hát a beszélő volt a legfontosabb, és ezekkel kapcsolat is volt. Szóval az egyik személyesen az egyik számomra a legfontosabb kutatás egyike az volt, amikor a csernobili katasztrófa bekövetkezett, és azután volt felmérés, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tud erről, és mit gondol a magyar lakosság. Na most azért ezt fontos jelezni, hogy nem minden került nyilvánosságra. Ebben volt egy folyamat a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, és ez például egy bizalmas dolog volt. És
0: ez 86-ban volt, ugye?
1: Igen, és én eléggé lojális voltam azért, miközben kapcsolatom volt az ellenzékkel, meg szamizdatot terjesztettem, de akkor egy párszor írtam is bele, és akkor erről írtam egy olyan cikket, ahol én tulajdonképpen itt a rendszernek a végét, ha nem is prognosztizáltam, de mindenképp úgy tekintettem, hogy itt valahogy az egész szovjet rendszernek ez egy nem is az Csernobil maga, ad is egy szörnyű eredménye volt a szocialista, kommunista slampereinek, ahogy mondtuk, tehát rendetlenségnek, de az, ahogy ezt kezelték, szóval akkor már a gorbacsovi úgynevezett glásznoszt volt, ami tényleg nagyon ígéretesen a megtisztulást, a nyíltságot, a médiában is ugye a sokkal szabadabb beszédet jelentette be, vagy azt ígérte, és ahogy egy ilyen katasztrófa, rögtön teljesen azok a reflexek, a eltitkolás, hazudozás, stb. És én ezt akkor én ezt a beszélőben állnéven erről írtam. Szóval voltak ilyen érdekes, ezért is fontos ez, mert én ezt a mai időknek néha teljesen bornírt antikommunizmusát ártalmasnak tartom. Uh-huh. Mert én tényleg azt gondolom, hogy kis fiú koromtól az egész 56, minden abszolút antikommunista voltam, de ez nem jogosít föl senkit arra, hogy ma egy kalap alá vegyen abszolút tisztességes és jóra való embereket, intézményeket. Hát rengeteg aljasság volt, rengeteg visszóság volt, de együtt meg lehetett találni azokat a formákat, ahol az ember egyrészt a valóságot egy kicsit segítette föltárni, másrészt kritizálni. Hát jó sokat beszéltem,
0: nem
1: szerintem.
0: Nem baj, azért hívtunk ide. És akkor most egy kicsit majd zenéljünk, és azzal a kérdéssel akarok majd visszatérni, hogy meséljél arról, mert én úgy láttam a te felelhető, annyira én feleltem egy rövid életrajzodban, hogy te fokozatosan végigcsináltál mindent ebbe a szakmába, tehát így alulról elkezdted, és hogy azt majd meséled el a zene után, hogy mi volt ebben az érdekes, vagy revelatív. Mm-hmm.
3: comes the water and the wine. I seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Ah, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. Since you've been gone, that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. The fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. The snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. Who takes this bloody hill? I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between.

0: Sziasztok, visszajövünk a Zeneután Almapályától. Hanna Andrea a vendégünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lólépésekbe az ő szakmai pályájának a története itt az idők során, és most arra kértem az ön előtt, hogy mesélj el azt, hogy milyen volt alulról megtanulni ezt a szakmát, és hogy milyen támpontjai voltak, kik voltak azok, akik ebben úgymond vezetők voltak, és egyáltalán hogyan alakult ez a szakma?
1: Hát először is tényleg nagyon távirati stílusban az igazi sztalinista időkben, tehát a 48 után Magyarországon sok tudományágat, például a társadalomtudományokat úgy egész évben beleértve a lélektant, a szociológiát, mindent. Gyakorlatilag betiltottak, felszámoltak, megszüntettek, nem volt ilyen képzés, nem voltak

százas nagyságrendben vannak emberek, akik ebből legalább valami mellékkeresetet szereznek. És akkor ez viszont valami nagyon nagy újdonság volt, hogy megalakult egy intézet, és fölvett körülbelül 20-25, már nem emlékszem a pontos számra, főállású kérdező biztos, tehát ez nagyon nagy élmény volt, mert jártuk az országot, általában ilyen bérelt autókkal mentünk mondjuk valahol egy megyeszékhelyre hárman, és akkor onnét még kirajzottunk a kis falvakba is, tehát teljesen szakszerű, reprezentatív mintákon a legkisebb településre is eljutva, és hát tényleg olyan helyekre jutottam el, ahova azelőtt soha, és találkoztam valódi húsvér, egyszerű kádár korszakbeli emberekkel. Ez nagyon különleges volt. Ilyen a világon nem sok volt szerintem, mint ez. Na hát szóval így indult, és aztán hát az már ilyen egyéni történet, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és közbe vettek föl az egyetemre, mert nekem az nem addig nem volt, mert elég zaklatott gimnázium évek után nem nagyon volt esélyem, de akkor már ilyen egyéni levelezőre mentem, ami nagyon kényelmes volt, mert csak egy igazolás kellett a cégtől, ahol dolgozom, hogy lehetővé teszik, hogy egy héten hány órát az egyetemen töltsek, és mivel ez egy kötetlen munkaidő volt, és viszonylag szabadon lehetett beállítani. Tehát ez elvégeztem. És akkor elvégeztem a pszichológiát, közben már ilyen kutató gyakornok is lettem. És aztán lett belőlem ilyen kutató. Ez mondjuk nagyon röviden. És hát az még fontos, hogy ezt, mivel nem volt előtte képzés, ahogy említettem, akik akkor ezt elkezdték, azok majdnem mind ilyen önképzett, illetve valamilyen más területről. Tehát a közgázon már beindult a 60-es évek közepén egy kicsit ilyen majdnem, hogy féllegális módon valamiféle szemináriumoknak a sorozata. És ez is paradox, ugye az előbb kicsit kommunistáztam, meg antikommunistáztam, hogy Hegedűs András, talán aki egy kicsit ismeri ezt a korszakot, tudja, hogy ő egy igazi sztalinista politikusként az 56-os forradalom idején is miniszterelnökként, ugye hát egyértelműen egy orosz vonalat vitt, és oda is emigrált, ugye sokan elmenekültek a forradalom alatt, vagy közvetlenül utána Rákosival az élen, és Hegedűs András is, és ott képezte ki magát, nyilván azelőtt se volt egy műveletlen fajankó, de ott kimondottan kiképezte magát szociológusnak és társadalomtudósnak, és hazajött, és egy igazi rendszerkritikus szociológus lett, és ő neki volt például, én nem jártam oda, nem volt szerencsém, de sok mindenben szerencsém volt, és mondhatnám még Szelény Ivánt, aki ma egy világszerte elismert szociológus professzor Amerikában, persze sokat hazalátogat, de ő is emigrációba kényszerült annak idején, amikor Konrád Györggyel együtt írtak egy nagyon fontos, és hát persze illegálisnak tekinthetek. Na szóval egyik szavamat a másikba öltöm, de volt egy ilyen képzés, önképzés elsősorban, és csupa fiatal ember, azért is volt jó ez az intézet, mert akik nekünk a főnökeink, vagy vezetőink voltak, mikor mi még kérdezők voltunk akkor is, ők még már kutatók, de ők is, hát valami közgáz tanultak, valaki jogot tanult, valaki bölcsészkarra járt, és valahogy ez az egész téma érdekelte. És egy remek társaság volt, remek társaság, miközben körülöttünk a kádárizmus a megdicsőülését élte, mert akkoriban volt ez a lazulás, ugye 60-as. De persze rögtön visszavágták, ugye, mert 68-ban Csehszlovákia megszállása után itthon is volt egy visszavágás. De ezt átvészeltük. Ezért mondtam azt, hogy az igazgató, akinek megvoltak a maga jellegzetes kádárista vonásai, ő mindent elkövetett, hogy ezt átmentse, és a nagyon változó, hát még mondok egy szép szót, agitprop. Hát mi fölöttünk a felügyeletet, ezt képzeljétek el,

0: miközben én szamizdatot teljesztettem, a felügyeletet az agitprop osztály látta el. És tényleg nem minden került nyilvánosságra, de a vezetők kapták meg. Voltak, na hát ez is jobb, a színekkel különböztették meg a tanulmányköteteket, volt a ne röhögj.
1: Püspök lila volt biztos.
0: Nem, püspök lila egyáltalán nem volt. Halvány kék a volt számozott legbizalmasabb, az csak a pártközpontnak egy felső vezetői rétege, meg a kormánynak is, azt hiszem a szűk kormányzati körök kapták meg. Volt a rózsaszín, ami félnyilvános volt, azt már a média embere is, tehát a rádió vezető szerkesztői, a televízió főszerkesztők. Megkapták, és volt a piros, amit mindenki megkaphatott, mármint nem úgy az utcán, de aki bejött valaki mondjuk a könyvtárba, akkor ott elolvashatta, meg én is osztogathattam a barátaimnak. Szóval ilyen színek voltak. Azért mondom ezt, mert azért, tehát sok mindent kutathattunk, de keveset terjeszthettünk az elején, és ez lazult. Hát röviden ennyi. Röviden ennyi.
2: Azt hiszem, amennyire beszélgettek társadalomkutatókkal, leginkább mostanában olyan emberekkel vagyok némi kapcsolatban, akik a művészetet, mint kutatási formát csinálják a gyakorlatban, mert azt mondják, hogy hogy a szociológiának a fejlődése most odáig jutott, hogy hát egyre kérdőjelesebb azok a felmérések, amit korábban használtak, egyre kevésbé használhatók a régi formák, és ezen a módon dolgoznak, hogy egy folyamatban, egy művészeti munka folyamatban történteket elemzik, rögzítik, különböző módszerekkel dokumentálják, és abból dolgoznak. És amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen önképző módon kezdtétek ezt a pályát, bizonyos értelemben most megint itt tart a tudománynak egy bizonyos ága, hogy már a kérdésfeltevést is úgy gondolják, hogy közösen kell azokkal együtt megalkotni, akiket kutatunk. Tehát nincs egy ilyen felülről lefelé pozíció.
0: Jó, azért bizonyos, most te elég szabadon asszociáltál arról, amit én mondtam, de nem, ebben nem azt mondom, hogy elutasítom, csak azt akarom még hozzáfűzni, ugyancsak szabadon asszociálva, hogy azért a klasszikus társadalomtudományban sem csak az a módszer van nyilvánvalóan, amiről én például beszéltem, vagy ami hozzám a legközelebb áll, ez részben mondhatom talán nagyképűen, hogy hivatás, de hát azért alapvetően megélhetés is. Tehát ehhez értek, az az intézet, amelyet vezetek, ott erre vagyunk, hogy úgy mondjam, specializálva. De csak egyet mondok, például a résztvevő megfigyelés. Ez nem tudom hány, lassan egy évszázada bevett fogalom, tehát, hogy nem csak megfigyelem, hogy mit csinálnak mások, mondjuk mint egy etnográfus, hanem belemegyek, hogy én is részévé válok, én is akár létre is hozok egy civil szervezetet, vagy csatlakozom hozzá, hogy belülről ismerjem meg, és értelmezzem, és elemezzem, és hozzá tegyek valamit. Szóval én inkább ezt, hogy pontosan a művészet eszközeivel hogyan lehet kutatni, az abba kevésbé vagyok jártas, miközben nagyon érdekelnek a újszerű vagy avantgárd művészeti irányzatok is. De és hát ja igen, egy másik oldal ennek, hogy valóban ez a mi eszköztárunk, vagy ez a mi módszertanunk, ez minthogyha valamilyen korszakhatárhoz ért volna, vagy még szebb idegen szóval paradigmaváltás, tehát hogy már nem egészen lehet azokkal a régi eszközökkel, vagy, vagy nem kell azokkal a régi eszközökkel, kiszorítják az új eszközök. Nagyon leegyszerűsítve a közvetett módszerek helyett a közvetlenek, amin azt értem, hogy közvetve egy embert megkérdezünk, hogy ő mit csinál, mit szokott csinálni. Ugye vannak ilyen kérdések, most is készítettünk, csak azért mondom, mert tudom, hogy érdekel egy nagy felmérést a média használatról, pontosabban, hogy a politikai tájékozódást milyen forrásokból szerzik meg az emberek, és akkor olyanokat kérdezünk, hogy ön mit szokott, mikor, hányszor egy héten szokott-e újságot olvasni, stb. Ez nem egy pontos mérés, nyilvánvaló. Viszont nagyon sok, nagyon gazdag információkat lehet begyűjteni közvetlenül az emberektől. Azért ennek nagyon nagy értéke van. Én nekem ez egészben ez nagyon fontos, és nem véletlenül beszéltem olyan lelkesen arról a pályakezdésemről, amikor közvetlenül eljutottam Hajdú Bihar megyei paraszt emberekhez, és nem csak azért volt jó, mert rettentő vendégszeretőek, és mindig etettek, és fantasztikus jó kolbászok. Nem lehetett úgy eljönni. Szóval ez nem úgy van, hogy az ember valamiféle haszonleesésből megy oda, és, hanem muszáj volt elfogadni. Mert hogyha egyszerű, beengedett az otthonába, és hajlandó volt velem megosztani bizonyos dolgokat.
2: Ez is egy jelentős adat egyébként, amit mondasz.
0: Hát persze, hát minden lehet adat, hát végül is abból indultunk, hogy adatokat gyűjtünk, csak most már egyre inkább kiszorítja ezt a közvetett adatgyűjtést, ami most már az én szakmai életemben azért nekem mégiscsak a legfontosabb marad, azt hiszem, tehát ez hogy beszélni az emberekkel. A kiszorítja az, hogy közvetlenül lehet a viselkedésüket mérni, regisztrálni. Én ezt nem tekintem, egyáltalán nem tekintem valami sötét mahinációnak. Nem, tehát megvannak ennek is a veszélyei, de ez alapvetően ez is jó dolog, hogy az iPhone-om az nem csak nem feltétlenül csak a lépéseim számát regisztrálja, mert mondjuk azt szoktam nézni, hanem esetleg azt is regisztrálni tudja, ha én megengedem, hogy én mit vásárolok, vagy hova megyek, milyen kulturális dolgokat fogyasztok. Na, van ez most már tényleg a legújabb technikák, amikor ilyen okos órák képesek a tévénézésemet, rádióhallgatásomat, egyebeket mérni, és eljuttatni valamilyen feldolgozó központba. De ezt már megelőzte, ugye mindenki tudja, hogy illetve pontosan nem tudják, legendák vannak, de hogy hogyan mérik mondjuk a tévénézést, az egy átmeneti dolog, mert ott is szükség van az emberre, hogy az ember a valami műszeren beírja, hogy most benyomja, hogy én nézem a tévét, vagy már nem nézem a tévét. Itt is ugye elég komoly mérési hibák lehetnek, de azért ez mégis, szóval statisztikai értelemben ezek hasznos adatok. Az internet egy új világot hozott. Az ott volt először igazán közvetlen mérésre lehetőség. Persze, pontatlanságokkal, kisebb-nagyobb gyengeségekkel, de ebben mondjuk volt némi szerepem, mert még az ős internetós időkben elkezdtünk azzal a társasággal, amiben az Index kinőtt, azokkal elkezdtünk spekulálni azon, hogy lehetne ezt a közönséget is mérni, és ugye nem kérdőívesen, nem azt megkérdezve, hogy mit szokott csinálni, hanem direktbe. És ezért volt a Mediánnak egy ilyen webaudit szolgáltatása, amelyik sajnos nemrégiben aztán végül is kiszorult, ebben nem voltunk a versenyben, sok versenyben nem, de ebben alul maradtunk, ezt őszintén szembe kell nézni. A multicégekkel nem mindig könnyű versenyezni. De az internet volt az, ahol először lehetett akár valós időben tudni, hogy valamit hányan néznek, és hogyan használják. Ez óriási dolog. És ez minden tekintetben el fog terjedni. Ugye a televíziózás is nagyon megváltozott, és pontosan lehet tudni, ha akarjuk, és ha megengedik, hogy egy adott csatornát adott pillanatban hányan néznek. Csak persze bonyolultá vált, mert már nagyon sokan nem direktben nézik a tévét, hanem azt is az interneten nézik, vagy...
2: Meg nem reális időben.
0: Igen.
1: Csalnak állandóan, meg spórolnak az emberek azon is.
2: Azt akartok kérdezni közben, hogy...
0: De a művészetről is szívesen beszélek, ha neked kedved van, csak nem egész...
1: A Barenboim koncertről mesélj, ami a zsinagógában volt, mert arról lecsúsztam, csak a dugóra értem oda a végén.
0: Hát, az nagy élmény volt. De nem csak a Barenboim miatt, hanem ma nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen fantasztikus jó ez a fesztivál zenekar. És egy gyönyörű környezetben, mert tényleg nem tudom, aki még nem járt, mondom, a Tilos Rádió hallgatóinak, aki még nem járt a nagy budapesti zsinagógában, a Dohány utcában, ez egy fantasztikus épület, és persze szívbemarkoló, azt is elmondom akkor már, én se gyakran jártam ott, de hogy mekkora zsinagógát tudott fölépíteni ez a Magyarország budapesti zsidó közösség, és mekkora férőhely volt abban, és hogy hova lett az a hatalmas budapesti zsidó közösség. Na, szóval szerencsére azért nem maradt is, de hát ez hatalmas volt. És gyönyörű koncert volt, persze, gyönyörű koncert volt.
2: Visszakanyarod. hogy valaha felmerült-e, hogy azt valahogy vizsgáljátok, hogy például egy ilyen korábban használt kérdezési módszerrel, tehát, hogy ugye sokat foglalkozott azzal, aki ezzel foglalkozott, hogy ellenőrizhető is legyen. De pszichológusként végeztél. Nyilván te tudod a legjobban itt közülünk, hogy azokat a teszteket, amit a pszichológia is használ, ilyen körkörösen ellenőrző része is vannak például, hogy amit...
0: Most akkor egyenesen azt akarod kérdezni, hogy mennyire őszintén válaszolnak, vagy mennyire
2: igen, mert
0: igaz,
2: az emberekben van egy megfelelési igen. vágy, és például szerintem, tehát amikor beszéltetek arról, amikor nem is tudom, hol volt egy ilyen éves rendezvényetek, amikor ismertettétek például ezeket a sajtómunkatársainak, ezeket a felméréseiteket, hogy honnan... használják az emberek a híreket, vagy mit használnak, akkor ezen gondolkodtam végig, hogy hány ember lehet az, aki bevállalja azt, hogy hát én egyszerűen nem hallgatok híreket, vagy mert hogy ennek van egy, emellett van egy értékítélet, és az igen. ember nem akar rossz színben feltűnni.
0: Igen, igen, igen, hát ezt én konkrétan ezt a témát, vagy ezt a kérdést nem érzem annyira kényesnek, uh-huh. hogy itt nagyon föl kéne tételezni, hogy nem mondanak igazat. De hát alapvetően van egy nagyfokú elvárásnak való megfelelés, uh-huh. és például, és ezt még pontosítanám, nem feltétlenül elvárásnak való megfelelés, hanem feltételezett elvárásnak való megfelelés, ugye? És ez mindig, ez tényleg nagyon izgalmas szociálpszichológiailag, hogy egy adott társadalomban uh-huh. mi tűnik, pontosan milyen rétegeknek tűnik micsoda úgy, hogy az elvárás. Uh-huh. És például ez most napjainkban megint nagyon aktuális, uh-huh. mert megint téma az, hogy tévedtek-e a közvéleménykutatók, és ha igen, akkor mekkorát és miért. És ezt is már többször elmondtam, de ez nagyon igaz, és biztos nem vagyunk egyedülállóak, de azért elég különleges ez a szakma az önvizsgálatnak, az önmarcangolásnak a jelenléte miatt, szóval nagyon hajlamosak, nem csak nálunk, Amerikában érdemes. Ha valakit ez nagyon érdekel, és mivel már beszéltünk a Google-ról, amelyik ugye mindent meg lehet találni, hatalmas irodalma van. Napi sajtó szinten is annak, hogy miért különböznek a mérések, miért nem pontosak a mérések. És az egyik fő ok a manapság divatos magyarázatok közül az, hogy mondjuk a Trump átlagosnál mondjuk kevésbé jó társadalmi helyzetűek, deprivált, iskolázatlanabb, frusztrált, stb. Hívei egy része szembesülvén a mainstream médiának a sugallatával úgy érzi, hogy ő valami kisebbségben van, neki valami szégyelni valója van, és emiatt nem mondja meg. Én ezt nem tekintem egy olyan súlyú és tömeges jelenségnek, amivel meg lehetne mindent magyarázni, főleg mert olyan nagyot nem tévedtek szerintem az amerikai közvéleménykutatók. Ez szép lassan kiderült, egyrészt, hogy a országos méretekben a teljes lakosságra vetítve Clinton simán nyert, csak hát egy bonyolult választási rendszerben, ahol államonként kellene pontosan megmondani, akár, és mivel olyan rendszer, hogy akár 10 szavazatos győzelem is az állam összes elektorának a szavazatait hozza, ezért hát ez nem olyan könnyű. Nem is irigylem az amerikai kollégákat, legfeljebb azért, viszont sokkal több forrás áll rendelkezésükre, mint nálunk. És azért még, ha már ilyen szép történelmi ívet rajzoltunk egy kicsit a máról is, szívesen beszélnék ilyen tágabb politikai értelemben. Csak azt akarom mondani, hogy ez az elvárás dolog, ez baromira ott van, és számos példát tudnék rá, de ezek legtöbbször ilyen hipotézisek. Egyrészt, mert nagyon nehéz bizonyítani, hiszen pontosan azt mondtam, hogy ilyen közvetett eszköz, hogy az embereket megkérdezzük, és arról nehéz őket, szóval nehéz tetten érni, hogy ők nem mondanak igazat. És ráadásul nem is biztos, hogy ez egy helyes megközelítés. Mert a közvéleménykutatás végül is azokra a véleményekre kíváncsi, amiket az emberek nyilvánosan vállalnak. Mert azok alakítják a társadalmi gondolkodást, akár a politikát is.
2: Ú, de ez már megint egy csíasikamlós dolog, hogy melyik időszakban vállalnak mennyi részt abból, amit gondolnak.
0: Igen, na hát ez a legizgalmasabb, és ezért vagyok én egy kicsit borulátó, mert mostanában, és most akkor megint ne fogalmazunk feltétlenül nagyon élesen, tehát nem kell azt mondani, vagy gondolni, hogy tényleg félni kell egy országban. Ugye manapság divatos vita téma, hogy ez már egy diktatúra, vagy hol tartunk egy diktatúra felé vezető úton, vagy autokrata rendszer, stb. De elég az, és ezért nagyon kényes az én szakmám, mert elég az, hogyha elég sokan gondolják azt, hogy félni kell. Lehet, hogy nem kell félni, és ebben óriási persze a szerepe meg a felelőssége a médiának, hogy mit sugalmaz. Én azt szeretném, ha azt sugalmazná, hogy nem kell félni. Nem kell. Kedves polgártársak, legalább a közvéleménykutatóknak nyugodtan mondjátok meg, ezek rendes emberek, ezek nem fognak titeket följelenteni. Egyrészt én tényleg ezt gondolom magunkról. Na de mi van, ha ezzel is visszaél valaki? Tehát én nem szeretnék senkit félrevezetni, én csak azt szeretném mondani, hogy sajnos a mostani években ez egy nagyon jelenlévő probléma, és sugalmazzák. És sokszor a politikusok is önérdekből, és ez már megint tisztán szakmai alapon mondom, hogyha elhíresztelik az egyik intézetről, hogy ez egy hamis, teljesen megvásárolt cég, és hogy az ő eredményei azért ilyenek meg olyanok, az sajnos, most nem akarok állásfoglalni, hogy igaz vagy nem igaz, de ha nem is igaz, akkor is az egész szakmát hozza ilyen gyanús helyzetbe. Tehát ettől bonyolult egy kicsit, és nagyon nem szeretem ezt a elmúlt pár évnek ezt az irányzatát, vagy hangulatváltozását, de ez volt korábban is, és azért oda visszamegy. Tehát amikor a MSZP liberális, MSZP-SZDSZ kormány volt hatalmon, akkor is híreszteltek olyanokat, hogy a fideszesek biztos nem merik megmondani, vagy szégyelik. Mert ez két különböző dolog, társadalmi elvárás, pszichológiai nyomás feltételezése, vagy félelem egy esetleges következménytől. Hát én csak annyit mondhatok, hogy amit mi csinálunk, az tényleg tutira névtelen, és nem él vele vissza senki, de sajnos a mi szakmánkkal nem csak ilyen alapon lehet visszaélni, sajnos ez egy népszerű dolog, és például biztos tudjátok, mindenki hall ilyeneket, hogy közvéleménykutatásnak álcázott ilyen marketing fogásokkal jönnek, és ezek mind rontják a szakma hatékonyságát, mert az embereknek elege van az ilyenfajta zaklatásokból. Amerikában is ez probléma, ugyanúgy. Ott még sokkal több kutatás van, még sokkal több felmérés telefonon, és akkor föl se veszik, és így tovább. Szóval, hogy jutottunk ide? Ja, azt kérdezted, hogy vannak-e ilyen kontrollok? Vannak-e ilyen kontrollok? Hát nézd, vagy trükkös hátulról, ha előről nem engedsz be, akkor bemászom az ablakon. Szóval nekem már mondtam, már egyszer szóba hoztam a Szabad Európát, amikor ezt a összehasonlító hírelemzést meséltem, de volt egy másik nagyon izgalmas kutatásom, ami teljesen az én, ezért is jó intézet volt ez, mert az ember elérhette azt, hogy tényleg a saját érdeklődésének megfelelő dolgot csináljon, és mivel engem gyerekkorom óta nagyon érdekelt ez a külföldi rádiózás. Apám ott hallgatta a régi rádiókészüléken a standard volt, azt hiszem, amiből a Belojan is lett. Na, szóval románul hallgatta az Amerika hangját, mert Erdély lévén jól tudott románul, és én gyerekkoromtól kezdve végig, és aztán csináltam egy kutatást pont erről, mert ez tabu volt. Ugye azt mondták, hogy a Szabad Európát hallgatni se nagyon helyes, de beszélni róla, hát aztán végképp, és lehalkítva, hogy a szomszéd se hallja. Na hát ez mondjuk anekdotikus, mert anyám mindig mondta, hogy legalább ne bömböltesd. És persze ebben tínédzser parti, Cseke László, minden benne volt, de politikai. És mondom, hogy de hát most mit? A szomszéd. Mondom, de hát ha ebből fölismeri, hogy ez az, akkor ő is hallgatja. Anyám nagyon fölkészült, szóval tudott érvelni, azt mondta erre, rögtön rávágta, hát ő hivatalból hallgatta. Szóval ilyen időkben azért ezek is lazultak, de lényeg az, hogy én csináltam egy olyan kutatást, hogy ténylegesen hányan hallgatják, és nem úgy, hogy hallgatja a Szabad Európát, hanem részletesen arról, hogy hogyan értesül a világban történő dolgokról, és előfordul-e, hogy ha valami fontos dolog történik, akkor a megbeszéli a munkahelyén, vagy a szomszédjával, vagy az üzletben, ahol vásárol, és egy csomó ilyen kérdés között, illetve ennek mintegy a betetőzéseket, előfordul-e, hogy valami külföldi rádió. Szóval annyira bemelegítette az a kérdéssor az embereket, hogy nem, hogy talán ez a reflexzerű védekezési mechanizmus. És akkor tényleg sikerült így kimutatni egy ilyen 20-30%-os, és nem az volt a lényeg, hogy ez pontosan mennyi, hanem az, hogy ez hogyan működik, és milyen fajta társadalmi helyzetű emberek inkább, és kik kevésbé. Szóval ez érdekes volt. Tehát vannak eszközök arra, még a hagyományos módszerekkel is, hogy a valóságot föltárjuk, de még egyszer mondom, a politikai közvéleményben az a döntő fontosságú, hogy mi az, amit az emberek nyíltan is vállalnak, amiért hajlandók fölállni, amiért hajlandók szerveződni, amiért hajlandók az utcára menni. Persze, mikor már igazán utcára mennek, akkor már nincs a jelentőség a közvéleménykutatásnak. Szóval ezt az előző rendszerben is sokszor mondogattuk.
2: Na most egy kicsit zenéljünk, és akkor utána meg...
0: Mert már száraz.
2: Utána pedig jöjjünk vissza azzal, amit feldobtál itt, hogy... mikor mozdulnak meg az emberek, vagy hogy tulajdonképpen amivel ti foglalkoztok közéleti kérdésekkel, te ezt csinálod nagyon régóta. Nyilván látsz folyamatokat, tendenciákat, nagyon sok olyasmivel is tisztában vagy, amit talán kifelé tudományos igényességgel nem lehetett megfogalmazni, de lehet érzékelni, vagy az irányokat látni, vagy az arányokat, és hogy mi mindenre lehet jó ezt folyamatában látni, illetve hogy egyetértesz-e azzal, majd megkérdezem, hogy ilyen iszonyatos apátia van itt most Magyarországon, miközben rengeteg ember, illetve rengeteg csoportnak komoly problémái vannak, illetve komoly sérelmei vannak folyamatosan. Na, akkor zenéljünk.

0: Curtis Paul Parker Smith and a beautiful interpretation of a hard.
1: Na hát ez nagyon megható. Megbeszéltük előre, mert ez most nagyon aktuális. Tegnap vette át Patti Smith a Nobel-díjat Bob Dylan képviseletében, és ezt énekelte.
2: Ez csak úgy.
1: Szerintem.
3: Ez csak úgy spontán kijött, gondolom.
1: Nem? Hát egy kicsit lehet, hogy már gyakorolta, de igazán jól, és hát olyan ideges volt, hogy elcsuklott a hangja, vagy mondhatom, hogy csuklott, szóval érdekes. Ideges. Hát szóval nagy felelősség. És nem hiszem, hogy a Nobel-díj átvételénél volt sokszor ilyen hasonló fellépés. Na, köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt meghallgattuk.
3: Nagyon szívesen. Ti jöttök.
4: És akkor a beszélgetésbe most már elértünk oda, hogy beszélgessünk arról kicsit, hogy mi van most. Tehát, ahogy zene előtt kimentünk, próbáltam hosszasan és bonyolultan megfogalmazni, hogy beszéljünk arról, hogy te hogy látod, milyen tendenciák vannak. Folyamatosan ezzel foglalkoztok. Hogy nem csak országosan, hanem úgy általában, de hogy most konkrétan országosan. Milyen tendenciák látszanak? Én amatőr, hírfogyasztó, átlagember azt érzékelem, hogy nagyon nagy apátia van bármiféle aktivitásra. Nagyon sokszor jön az a mondat egy-egy baráti körös beszélgetésbe, hogy hát ha semmilyen reakció nincs bizonyos dolgokra, akkor megtehetik, és egyre több dolgot megtehet a hatalmi elit, és folyamatosan így ezt mondogatják egymásnak bizonyos körök, hogy de hát kéne csinálni valamit. Valamilyen módon persze szakmákban, civil közösségekben tevékenykednek emberek. Én azt érzékelem egyébként, hogy egyre többen. De hát ez még azt hiszem mindig nem egy határozott vagy érzékelhető válasz. Tehát például nagyon sok féleképpen olyan válaszok jönnek azokra a helyzetekre, amikben nagyon sok negatív dolog van, hogy például rászorulókon segítenek civilek szerveződve. Tehát odafordítják az energiákat. Nem tudom, bizonyos módon ez is egy kicsit elfordulás a fő problémáktól. Ugyanakkor hát emberiességi szempontból pedig nagyon elsődleges és nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik még képesek arra, hogy másokon segítsenek, és nagyon sokszor állami feladatot átvállalva tulajdonképpen, iszonyú erőlködéssel megoldanak dolgokat. Igen, tehát hogy te hogy látod, hogy tényleg van egy ilyen apátia, megtehetetlenség? Egy kicsit talán az is van-e mögött, hogy baromi ügyesen használnak minden létező és kézrehajtható eszközt azok, akik gyakorolják a hatalmat. Az az érzésem, hogy a fő, tehát a látható arcok mögött van egy nagyon felkészült csapat, akik, hát csapat vagy nem csapat, teljesen mindegy, rendkívül manipulatív módon használják a médiát elsősorban, és ez nagyon meghatározó. Mit gondolsz te erről?
1: Hát egyrészt birtokba veszik a médiát, csak az utolsó mondatodra reagáljak. Hát nagyon szépen mondtad el azokat a részben, azokat a dilemmákat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Nem tudom, szóval, hogy mit is jelent ez az apátia. ez részben azt is jelenti, hogy reménytelennek érzünk valamit. Szóval, hogy úgy sincs értelme. Ezt is kifejezi az apátia. Másrészt sajnos lehet, hogy erős szót használok, de hogy van egy intellektuális leépülés. Szóval durván azt is mondhatnám, hogy elbutulás, és ezzel nem akarok semmilyen konkrét társadalmi csoportot vagy réteget minősíteni, mert valószínűleg ez általános. Szóval ez az értelmiségi rétegekben is valószínűleg megjelenik, mert és szóval én nem tudom, azt előre bocsátom, hogy én biztosan nem tudok válaszolni a kérdésedre, tehát én sem látok egy csomó dolgot tisztán. Nagyon, nagyon változó korban élünk. Lehet, hogy tényleg a mi általunk átélt kultúrának valamilyen válsága ez. Gyakran mondják persze, hogy egy válság, ilyen válság, olyan válság, de minthogyha itt egy nagy távlatokban is átélhető válságról beszélnénk, aminek különböző jelei vannak. Az én számomra például az, hogy egy Trumpot megválasztottak Amerikában elnöknek, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, de én mindig rettentő optimista vagyok az amerikai megoldások tekintetében. Tehát, hogy mindig megtalálják a jó megoldást végül is. De ez csak egy példa arra, hogy valahogy mindenütt meginogni látszanak a klasszikus intézmények. Mindenütt, és az apátiát mondod, akkor én még ezt hozzátenném, hogy egy általános bizalomhiány mindennel szemben. Tehát a meglévő intézményekkel szemben, és a kiszolgáltatottság érzés, ami ezzel ugye teljesen karöltve jár, hogy bizalmatlan vagyok, félek ettől az egész viselkedésem eltorzul. Soha nem volt ilyen fogékonysága az összeesküvés elméletek iránt, miközben a média révén hozzájuttunk olyan információkhoz, hogy tényleg összeesküdnek, szóval attól, hogy én összeesküvést föltételezek, attól még lehet. Attól, hogy azt hiszem, hogy üldöznek, lehet, hogy tényleg üldöznek. Csak az a vicc, hogy milyen információ feldolgozási móddal jutok el ehhez a feltételezéshez. De hogy ezekre van fogékonyság sokkal nagyobb, mint azt hiszem bármikor korábban. Részben ezeket mesterségesen táplálják, tehát hogy bizonyos csoportokat megbélyegeznek, azt sugalmazzák, hogy azok ellenünkre törnek, és így tovább, és így tovább. És hát ebben az általam egyébként olyan nagyra tartott online világ is sajnos szerepet játszik, mert sokkal gyorsabban, sokkal szélesebb körben és sokkal kisebb felelősséggel lehet eljutatni olyan híreket, információkat, feltételezéseket. Ez a másik, napjainknak ez egy másik ilyen húsba vágó témája. És ami ezzel összefügg, ugye egész konkrét nemzetközi politika, hogy ebben milyen, tehát milyen már-már háborús célokra is lehet felhasználni, tehát olyan beavatkozásokra, támadásokra. Hát azért lehet erről ma már teljesen nyíltan beszélni, mert hogy Amerikában is hivatalos CIA jelentés szögezi le, hogy igenis volt valamiféle ilyen orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztási folyamatban. Tehát ez, ahogy mondtam, hogy paradigmaváltás van a mi szakmánkban, hogy a közvetett mérésről áttér a szakma ezekre a közvetlen mérésekre, ami elsősorban az online robbanásszerű fejlődéssel jár. Ugyanakkor ezek a ezek a fenyegetések is ezzel járnak. Na most, hogy ez nálunk konkrétan hogyan nyilvánul meg, sok oka van, de nem tudok, ha már erről beszéltem, nem tudom azt kihagyni, hogy ebben, amit apátiának neveztél, és mondhatjuk, hogy bizalmatlanság, passzivitás, reménytelenség, azért ebben is szerepet játszik ez az újszerű kommunikációs lehetőség, tehát, hogy mindent ki lehet engedni a gőzt, például a Facebookon. Ugye? Ez mindenki átérzi, és ez nincs mérve, nincs kimutatva, hogy mennyire segít ez a feszültségek oldásában és a rendszer fenntartásában. Ugye? Ez is benne van ebben. És itt azért összefügg a szakmámmal, amit ugye kérdeztél is, hogy ki tudjuk-e mutatni a valódi folyamatokat, hogy észre tudjuk-e venni, hogy valami nagyon változik. Jelenleg inkább a megdöbbentő stabilitást tudjuk. Tehát nem is tudom, nem volt ebben a elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, ami ez a mostani rendszer. Hát én azért egynek tekintem, bár ugye azt mondják, hogy ez már egy másik rendszer, ez a nemzeti együttműködés, de mindegy, az elmúlt 26 évben, amióta én ebben a demokráciában dolgozom, mert mondtam, azelőtt is dolgoztunk, nem volt ennyire tartósan stabil időszak. Tehát nagyobb ingadozások voltak, hol a Fidesz vezetett nagyon, de aztán mégis lehanyatlott, és nem nyerte meg a választást, hol a kisgazdák még az MSZP-t is megelőzték, csak aztán mégiscsak a Torján elhülyéskedte a dolgot, stb. Tehát rengeteg ilyen ingadozás volt, és mindig ettől kicsit unalmas is a szakmánk, mert várják az emberek, hogy na most történjen már, mit, ugye, történjen valami, várják. És egy kicsit, nem vicc, de viccesen, de a közvéleménykutatótól vagyok, nem tudom elképzelni, hányan mondják nekem, Bandikám, mikor mértek már valami jó? Tehát, minthogyha ez egy kicsit is rajtunk múlna, hogy most már úgy állítsuk be a műszert, hogy most már rendesen ki tudjuk mutatni. Nem így van. Sajnos semmi nem rajtunk múlik, de nagyon stabil a rendszer. És ezért aztán kicsi változásokra is túlérzékenyen reagálnak. Most mondjuk az tud lenni ilyenkor a téma, hogy na, a Jobbik megelőzi az MSZP-t, vagy az MSZP a Jobbikot, ami hát most nem csak abban az értelemben szomorú a tartalmát tekintve, hanem hogy tényleg ennyi a dinamika, ennyi madik.
4: Miért?
1: Hát egy-két dolgot pedzegettem belőle, de sajnos ott van ez, amiről szintén beszéltünk már, hogy hát te beszéltél főleg, hogy milyen olajozottan működik a propagandagépezet. Ez nem szokott azért feltétlenül nagyon sokáig tartani. Másrészt hát tényleg nagyon kicsi a hozzáférés a tömegmédiához. Tehát mármint az ellenzéknek. És hát azért egyáltalán nem szabad harmadrangú tényezőnek tekinteni azt, hogy milyen állapotban van az ellenzék. És most ebből a szempontból mindegy, hogy ebbe mekkora szerepe van például annak a általad vázolt propagandagépezetnek, és mennyi saját jogon kritizálható. Nagyon erős a kontraszelekció a politikában, részben azért is, mert ez egy azt hiszem, szintén többé-kevésbé mindenütt a világon, de ebben a régióban és ebben az országban nagyon erős a megvetés ez iránt a foglalkozás, vagy minek nevezzem, iránt. És ugye egy ilyen beletörődés. Na, hát és én ebből a szempontból nagyon kártékonynak tartom azt a gondolatot, hogy hogy a politikusok mindenütt a világon lopnak, és hogy ez természetes. Ez igen, nagyon kártékony, ezt nem lehet elfogadni. Igen. Ezt nem lehet elfogadni. Igen, ez sugalmazott gondolat.
4: Igen. Akarok egyet kérdezni, még ami kicsit
1: szóval sok oka van. Na, én általában arra szoktam kiutatni, hogy nagyon impozáns, nagy gondolkodók ilyen egy alapvető okot föl tudnak mutatni, de én ezt biztosan nem tudom, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon kavarog minden, és van egy ilyen elkésett századvégi, világvége hangulat. És persze ez nem jó, hogy ahol még ezt elmondom, hogy ezt nagyon károsnak tartom ezt, hogy ezt erősítik. Magyar értelmiség, hogy itt most már tényleg ilyen-olyan-amolyan értelemben vége a világnak. Hát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor tényleg már mit lehet tenni? Akkor még lehet egy kicsit élvezni az életet, lehet esetleg italhoz, droghoz, többéhez folyamodni. Ha világ vége van, hát akkor jöhet a szabad szerelem, a fogyasztás, egyszer élünk mindennek. Szóval ez egy kicsit ez kártékony. Nem lehet sose feladni, szerintem. Na hát ez most ilyen patetikus végszó.
4: Egy dolgot még, na most ez ilyen, nagyon szépen le lenne kerekítve, de nem, most bele.
1: Nem is akartam, nem.
4: Még egyet, egy olyan kérdést akarok feltenni, hogy ugye itt a közelünkben más történet volt persze egészen, de hogy mégiscsak volt a közelünkben itt egy háború, nem olyan nagyon régen. Az már egy olyan korszak volt, amikor a volt Jugoszláviában működtek ezek a nyilván hasonló intézetek, mérések voltak. Volt-e olyan, tehát ez nyilván tényleg speciális, hogy volt-e a szakmák közt olyan információcsere, vagy valamilyen diskurzus, ami foglalkozott ezzel, hogy ott milyen folyamatok történtek, amikor megtörtént, hogy azóta mi történik.
1: Hát előtte, hogy mi, hogy, uh-huh. hogy hogyan alapozódik meg a gyűlölet. Hogyan uh-huh. Hát kicsit túl direkt volt a kérdés, nem vagyok eléggé otthon ebben, uh-huh. hogy pontosan mi történt a volt Jugoszláviában ebben az értelemben. Hát azt tudom, hogy ugye a Milosevic rezsim hát nagyon-nagyon tudatosan és gátlástalanul használt olyan eszközöket, amelyeket mi is ma is veszélyesnek tartunk, ugye? Hogy a gyűlölet. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, ugye? Azért azt ne felejtsük el, ha már ezt konkrétan így föltetted. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, amit egy nagyon végső soron nagyon kártékony, karizmatikus vezér tartott össze. Egyszerűen szólva, biztos sok más is, meg a nemzetközi helyzet. De minden esetre ez egyszer csak szinte törvényszerűen széthullott. De hogy ott évszázados gyűlöleteket hogyan lehetett, vagy lappangú gyűlöleteket, hogyan lehetett, ezt én pontosan nem tudom, de nagyon hasonló eszközökkel. Ezek az eszközök mindig nagyon-nagyon hasonlók. És majdnem teljesen mindegy, hogy a migráns a célpont, vagy a zsidó a célpont, vagy a bosnyák a célpont. És az a rettenetes, hogy ma is előfordul, hogy vannak, akik megpróbálják bagatellizálni a szavak erejét, tehát, hogy ezek, hát Istenem, hát hadd mondja, hát majd mi más mondunk. Nem, általában ezek nagyon ritkán állnak meg a tetlegesség előtt, és ezért, hát nem örülök, hogy ezzel zárjuk, de nem akarok feltétlenül ilyen pozitív, rózsaszínű, egyáltalán nem, mert semmi okom rá végszót, de találó volt a kérdésed. találó.
4: Nagyon örülök, hogy eljöttél beszélgetni velünk.
1: Igen, nekem is jól esett, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: És akkor mivel folytatódik? Jön most valaki utánunk?
4: Igen, Szabiek.
3: Aha, jó.
4: Köszi, indiai Bandi. Zene lesz.
3: Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatok, nyomunk egy kis zenét a végére.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, s az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, s Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok,

az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és mesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosolyjal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosolyjal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagy arányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett. A mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagy arányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. E rendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk,
hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harká is, amikor a fa üregébe behatol. De gyönyörrel végzi munkáját a mézelő méh, amikor messziről hozza a méhkasba élelmét. De gyönyörben él a kis ibolya, és gyönyörben fejlődik a 6000 éves cédrusfa. S ha mi emberi képzelődéssel a rózsán a pillangót enyelegni látjuk, a cédrusfán a fülemülét énekelni halljuk, azzal a világ rendszerét csodáljuk, és a teremtőt hallgatagon magasztaljuk.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szídni és káromkodni fogja. Szídni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hangversenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek. Vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden állatot a rá jellemző tulajdonság szerint kell szemlélni. Más a rendeltetése a márványnak, más az opálnak, rubintnak és az eperfának, más az ibolyának, gyöngyvirágnak és a rózsának, más a barack, a tölgy és a cédrusfának. Más a hangyának, más a méhnek, más a hernyónak, mint a pillének, más a veréb, mint a fülemülének, más a cinke, harkály, mint a kacsa vagy a libának. Más rendeltetése van a szalonkának, a fűrj, a fogoly vagy házityúknak, a fácánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó, más a magyar, mint az angol, a francia és a német, más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve faj tulajdonságban kell fejlődni. A faj tulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel. Ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot nevez. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak,
határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek, határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozs felületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapó. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót, fajtulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat, fajtulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Faj tulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma, s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, ahogy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Faj tulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Faj tulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a negyedik ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk. Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve, már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a júnyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak. Az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya. De amint híre terjedt az úri módnak,
irigyeket támasztott Babilonba. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmur, a világhírű Palmira, Zenóbea királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemébe. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbea királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedély, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak. Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila, előbb fel a nagy Tauruszba, a ménest, guját, nyájakat, asszonyt, gyermekeket összevonva, felrakatott mindent beláthatatlan kocsisorba, milliókra menő junyájakkal, százezrekre menő ló és szarvasmarhával megkerülte a Fekete-tengert, átkelt a Tátrán, s a Duna-Tisza közén megállapodva. Itt találta meg a vasbandús, kiapadhatatlan legelőket, nemzetének az ígéret földjét. Asszonyt, gyermeket biztonságban hagyta, seregeivel Párizsnak tartva átkelt a Rajnán, Szajnán, Párizs bulvárján, s a katalauni síkon táborba szállván. A katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal, Gavallé módon. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétárt. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagy világban árvákként bolyongtunk.
energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attillát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Mi állattenyésztéssel, vadászattal foglalkoztunk, szántóvetők voltunk, asszonyaink, leányaink kendert, gyapjút szőttek, varrottast hímeztek, aranycsipkét vertek. Férfi ruházatunk, sárga-piros szattyán bőrcsizma, nem mindenkor sarkantyúval ellátva. Téli ruházatunk gyapjúból készült bunda, a nyári meg házi kenderből. Nyáron nomád köpenyt akarta a vállat, télen a bunda melegítette a lábat. Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyerekcsináláshoz nem kellett lelemény. Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben. Mert pénzre sem volt szükség az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot otthagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a napiránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozásunk. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene. Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva, de lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támad kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszának. Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit
a faj tulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Faj tulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, amidőn összvérré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevez. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald kritikusa azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekbe nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartén, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve. A mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kedvtelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagy mérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítani. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett. Kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Parla, beszélj. Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Raffaellel szemben. Anche io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a Láme Nénás című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban,
de sem Tizián, sem Rubens, sem Van Dyck, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál. A küzdelmet Rafael ifjúkora akasztja meg, a versenytért tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kismértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makár, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a holt távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impressionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül lehetetlenség számba megy. Pusztán akarattal, iskolai képességgel, monumentális motívum előtt hiába töltjük az időt. Hiába kenünk föl színeket a vászonra, abból ki nem kerül Isten segítsége nélkül a napút távlat soha. A Lángész című kis füzetben sejtve jeleztem, hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk. A sejtelmet támogatta az, hogy engem 1880-ban a pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a pozitívum. A pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val,
hogy egyetlen ember sincsen, aki látná, s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen, az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva, s hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla. Beszélj! Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott. De a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólítani. Nesziklész néke torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgóképekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító hold távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön? Miért nem vesszük észre, hogy 100 féle nyavaja van, mely a testet rágja,
ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak, szálvárzánokban keresik a gyógyulást és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren előjárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a pazar, szertelen élvágy határokat nem ismert, s ha bár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herkulaneum és Pompeit elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására. Kérem nagy méltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő, legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napút színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

A háború. Asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri. Az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető. Fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

0: Telefontad be! Nem telefon volt? Abba hagytam. Már ne add be. Igen. Hívj újra, aki hívtál, majd akkor beadunk.
1: Na igen, tehát az történt, hogy...
0: Nagyon visszhangosnak érzem magam. Reális az, Lacika?
1: Visszhangosak vagyunk, ja.
0: Jó.
1: Nem tettünk róla belül.
0: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat. Az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja, Laci, ha emlékszik, ez valami dokumentumunk alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
1: Tehát te se voltál ott ezek szerint?
0: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
2: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról. És az egy ilyen 11-néhány percben pont így, talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrülésére.
0: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk. És hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar felmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
1: Hát, vagy szakasz a mindenki, igen.
0: Igen. Az nagyon érdekes volt, arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye még a sztárkorszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
1: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
0: nem,
1: rádió?
0: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal, egy ilyen teljesen szabad mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt

0: most azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben, mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülő forgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök, elvi képtelenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
1: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye ez holland kalóz mintára készült, és igen, elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
0: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
2: később volt, jó.
1: Tehát kapcsolatot... Tehát csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni,
2: igen,
1: hogy
2: igen, igen, igen, tehát elteltek esztendők.
3: Tehát megvolt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez igen, egy berendezés, kell igen, egy antenna, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magnó, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették
0: a
3: dolgokat, és egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
0: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is, tehát ugye aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, tehát az automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
3: Most csodálkoztak, hogy milyen, hogy még egy izzat foci felszerelésből is ki lehet hozni.
0: Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
1: Neked milyen kocsid volt akkor?
0: Nekem akkor is bogárhátum volt.
1: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
0: Nem, a busz az egy teljes legenda buszt. Egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok címfilmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
2: Autót álcázásnak használtunk.
0: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az esti egyenleget, akkor tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok számolni.
3: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való belebeszélgetések
1: ügyen? Tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
0: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
1: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
0: Ez igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg... Nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, elénekel
1: azt a dalomat. És sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt, azért, hogy rejteni lehessen
0: az elején dolgot. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt.

0: hogy hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani. Egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspiráció részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik. Én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval, tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögötted jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
1: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
2: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Tehát mindenkiben volt valami közölni való, nem?
0: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hideg.
2: Milyen munkádat ismerhetjük esetleg?
0: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
2: Tarzán,
0: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt, biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordítást, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
1: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok?
0: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
2: De volt egy ilyen célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
0: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
2: interjút csinálni. De most körülbelül milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérő kocsit, lehetett látni a kocsit. Az első adáskor.
0: Ugyanis a frekvenciagazdálkodási intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kisbirka, mennyinek lennie kell, hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok elkezdtek beszélni.
2: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
0: Aha.
2: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy három ember egymással rádiózik.
0: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
1: Szóval nem erre hajtottál.
0: Nem, egy időt
2: a rádiózás fogalmi így egybe jön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebbe van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
3: Meg, hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben ugye ez volt.
1: Hát akkor ezek szerintem nagyon hajtotok még arra, hogy
2: Szerintem vágytunk
0: rá.
2: Tehát ki hallott ezt? Hogy terjesztik?
0: De a visszajelzés az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. ennek a, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
3: Tele volt az
0: a televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
3: Emlékezünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy Úristen, Fidesz Rádió. Tehát ez az ellenzék aknamunkája.
0: Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
1: ezért... szép gondolat.
2: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjú Pálffy Balázs mikrofonjából.
0: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se, azért ez aztán kiderült. És akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Peris ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni.
1: Világos.
0: Viszont 97% nem elég.
1: Igen,
0: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bírósági tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
2: Ez mikor van időben, hogy...
0: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bírósági tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig?
3: Ez 92.
0: 92-93, igen. 92. Ja. Már volt TV2.
2: Amúgy az első pár adást itt így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
3: Nem adtunk minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
2: Mert az elejét azt
3: 6-tól 8-ig. Ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
0: Én ilyen 2-től 6-ig rá emlékszem, de ennek nincs különösebben jelentősége.
2: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
3: Szájhagyomány
2: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
3: Az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
0: Sok idő.
2: Tehát, hogy addig
0: volt, volt közte hideg is, meleg is, tehát, hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
3: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
2: Tehát az első stúdió konkrétan?
3: A seprűnyére tekert, a seprűnyéről felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a Frekvenciagazdálkodási Intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
2: Milyen rádiótól?
3: Patapu.
0: De most ugye ez azért kellett ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia az annyira sík, hogy ott egy nagyon kis erejű adóval gyakorlatilag az egész országot be tud sugározni, viszont nekünk még a Budapest is annyira hegyes-völgyes, hogy az a fajta módszer nem működött, tehát ezért kellett gyakorlatilag.
2: Tehát a holland minta volt kb. Az, ami alapján azt mondtátok, hogy rádiót fogtok csinálni. Mi ez a holland minta?
3: Szerintem a holland minta ez a legenda kategóriája, mert előbb lett kalózrádiózás, utána jött az, hogy ja, hát van egy Patapu rádió.
1: A kalózrádiózást azért hívják eredetileg kalózrádiózásnak, mert voltak olyan rádióadók, amelyek a nyílt tengerről sugároztak, pont azért, mert hogyha nyílt tengerről sugároznak, akkor ez nem tartozik valamelyik országba, amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri kalózrádió. tartózkodásban. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom én azt, tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadítja, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: szabad frekvenciát. Tehát ugyanazt csinálták, amit itt nálunk ugye itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádiók közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádióból olyanok, és amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
3: Ilyen a hollandiai Rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk, ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé. Tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Artner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni
0: a frekvencia gazdálkodás belső rádiós. Mit akarok ebből elmondani, Laci? Még mindig, mindig konspirálok fejben.
3: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráirányítani különböző lehetőségekre.
3: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciakadálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békénhagyás, ez a 92 másik fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikálisok voltak, ennyire radikális, hogy szó sem lehet rólam, nem tárgyalunk senkinek.
2: És a társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember?
3: Bővült, az abszolút bővült.
2: Tehát egy hétről hétre, hogy...
3: Nem úgy kell elképzelni, mint egy dominó effektust, hogy hirtelen exponenciálisan megnőtt volna.
0: Nem, nagyon sokra, mint amíg 20-an lettünk mondjuk.
3: De hirtelen a tilos az A-ból a DJ-k azok azonnal, tehát a Hornyák Péter, Lucky Lou, aki ugye a Cinetrip részvénytársaság révén ismert, jöttek mindenféle alakok, akik egyébként ott muzsikáltak, és hozták a zenéiket. És ha amikor megvolt már ez az Ostrom utcai lakás, a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kulturált és hát ilyen kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő szerda péntek költöztesse az adót meg az antennát, ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
0: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát tipikus, egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
3: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából itt a vételi körülmények figyelembe vételve, hol
0: hát a nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáztetője volt. volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a vovával, hogy megkeressük a
3: helyet. Ja, de egy idő után mindenki...
0: Általában kéményhez rögzítettük. Volt egy ilyen rögzítőberendezésünk, seprűnyéllel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük a dolgot. Az volt a legizgalmasabb. Egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátáson, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
1: Na most azt mondjátok meg, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy az teljesen egyértelmű volt?
2: Bocsánat, egy palotai interjú, van itt előkészítve, és szerintem a palotai, mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosozában is, és a Tilos Rádióban is
3: meghatározó
0: volt. Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosozába, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt ebben, akkor időnként megkérhetett, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted.
3: De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akarom.
6: Jó.
5: Kert akarom.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió.
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott le fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, felúzók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ős is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Robognak a három című zászló, kinyílnak a házak ablakai, Budapest utcáit új szavazatszellő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofon.

0: Kossuth és Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóim! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk kitért pártjában a Magyar Dolgozók Pártjában. Megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetunió. Igyekeznek lazítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához tűz. Rágalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy-fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírta a földön hevet, mellénk állott, a teljes egyenlős jogúság alapján kötött velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a szovjettel, a kölcsönös megbeszélés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszaka alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévedtek fiatalok, és a sorai között meghúzódó ellenforradalmi banditák miből változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés a titkákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér zöld zászló lobogtatása közben. Az Üllőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése körülti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamatok. A letezvergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenik őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóim, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt, elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Pontos, rendkívüli hírközlünk! Figyelem, figyelem! Pontos, rendkívüli hírközlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi, módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: A statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerül. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párta Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Geri Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első titkárának tiszte alól. A Politikai Bizottság a Központi Vezetőség első titkárának tisztségével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párta Központi Vezetősége első titkára beszél.
2: Magyar dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első titkári tisztjével. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfellemek.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkát, mint a minisztertanács elnöke, feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Munkatársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.
0: Október 26-án a kora délutáni órákban a rádió hangja kezdett megváltozni. Eltűntek a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
1: Fegyveres fiatalok, hozzátok szólunk, akik még harcoltok. Budapest tisztái, drága magyar birkói, kerüljétek az oktalan védelmet. Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket. Fiatal hazafiak, elég volt a bírontásból. Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfidió. Tegyétek-e a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket egy statáriális bíróság előtt.
0: Másnap este, október 27-én, megint változik a hang, és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
2: Szeretettük a Honvédelmi Minisztérium közleményét. A Balogyi Városi Tanács az irítáni órákban telefonon megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, és felvilágosítást kért a következő kérdésre. Olyan félbevezető hírek kerültek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A Honvédelmi Miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradjára a fegyverek közöltő közönyünk felszámolta. A hadszitevékenység után néhány gőzpontba kerülítse. A szovjet csapatok valóban sokat segítettek és segítenek a munkáshatalom ellen törő csoportok felszámolásában. Sok helyen a nagyobb épületekbe került felkelő megsértés, hogy a magyar népek körül alakulatainak tehetjük rá a fegyvert. Ezt kérdésüknek megfelelően meg is történt. A hadszitevékenység csendesedésével egy időben a magyar honvédség alakulatai fokozatosan mindenütt átfogjuk a rendszertartás szerepeket. Amennyiben a néhány még ellenálló erősebb volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem teszi rá a fegyvert, ezeket teljesen felszámolja.

Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt, vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábor tűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptan Griffon rechts, Batrifier schieß ab, meg azt, hogy gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod shrapnel, azt mondom machinegewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Psemizl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetzen, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetzen, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuelliét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitésségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megöltek. Ez hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventére? Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végigmeneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A V
vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadószíne elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpofozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyén csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a háziúr felesége, mi kezet csokoltunk a háziúr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a két fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolpasztát érdette a szárnyát. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából. Mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi örökké éhesek voltunk és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőgtünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékébe előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Fliegeralarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúságunk. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom Elalamein. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin,
Azt mondom Reichstag, azt mondom Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat. Mi láttuk a bevetésre induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat. És láttuk a bevetésre érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog, azt mondod IG Farben, azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni. Hogy ne találják meg a fehérek. Hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyereket. Anyos vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary. Turulmadár, Hadakútja, Csaba királyfi, édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rotermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak.
pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemről egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

Anyós vagy 28-as. Fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinowski, Bradley, Timoshenko, Voroshilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth-Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegettel lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuján. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztok sihederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röptédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyasban, 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk, minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán, megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabáni kalóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített húzalja. A mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Voroshilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk.
Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagy koponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán. A bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkötőnket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskurálunk, de agyunkban repülőgép motorok dübörögnek, sortüzek dörögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját, és énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözőtek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni, csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat, a 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket, a spanyolosokat, akik sárgára aszolódott testtel hörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessó

akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk, akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak, akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, aszmás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk, imád ezt a harcot. Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sipoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember. De mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttörő. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászló, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé. Lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi, 28-asok. De már tarkonkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket, utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk, mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem, figyeljenek! Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja és reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom a latba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire kókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibéire. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillanatot. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől ki kell az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hal, amikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy bonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell me a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin asszakat kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okos itt te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összer a gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya. Pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei. S mint régi motoros vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a motor,
de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papa.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be, mint Pirjaszusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Imbisz.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehér nép.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üveg szemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpordlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahugomat bárhol szétszedhető vikendházra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen vikendházat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szidja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap, még ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Felreállhat vagy falra mászhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vén tölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom év arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, kor helyett kik bor helyett rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árulban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló foxot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán olyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuszon, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek Xavier Cugattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
ha van esemény. Lesemén, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

Ballada a fehér ökör vendégről. Lakótársai, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, ki bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy e pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed emmagad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előre. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokott, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vak zenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtószerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek. Fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel-kéjjel sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, e szeszfesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm-liliómnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szitták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsend hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grandkinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóglizott egy ürgét. De ne essék félreértés, se sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengű banyát vernek kanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, e kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Pohár. Magasságos belker, ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázsszabadra zsémbes gebénesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket, e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy
kivételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen. Szeretlek, Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzok tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a pólyából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Hibáiddal és erényeiddel, az édes százéves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöldgyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Tigriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kipesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait, süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgyű gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el terveiddel és elveiddel, a mávval, a bábbal, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiánycikk a pólya. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s az se tudja, merre fekszik, lovasberény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fájddal, tavaszi hügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretnek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a